0: Bolyás János technikus kollégám nevében is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Isten hozott nálunk Attila.
1: Köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Pár nap múlva Mohácsra emlékezünk, ima nap, közös emlékezetből közös jövő. Azt olvastam az oldalatokon, hogy 500 évvel a csata után nem gyászolni szeretnénk, hanem emlékezni és jövőt építeni. A múlt sebeiből kiindulva a jövő felelősségére hívunk minden magyar testvért. Tehát felekezet és hovatartozás nélkül mindenkit vártok, ha jól értelmezem.
1: Abszolút, ez nem egy felekezetnek az ügye, vagy valami vallásos közegnek az ügye, hanem minden olyan magyarnak, aki felelősséget érez a Magyarország jövőjével kapcsolatban, és ezért hívunk mindenkit felekezettől függetlenül. Még olyanokat is hívunk, akik talán nem tartoznak Istenhez, nem mondják magukat hívőnek, de itt fókuszban lesz az, hogy együtt imádkozzunk a nemzetünk jövőjéért.
0: De mindenki Isten gyermeke, tehát végül is
1: abszolút.
0: Hívogassuk a népet és a hallgatókat is, mert van hely bőven. Kérlek, mondd el az eseményeket.
1: Hát igen, ez a van hely bőven.
0: Kell regisztrálni, vagy hogy
1: nem kell regisztrálni, tehát az a van hely bőven azért ez izgalmas, mert egy olyan téren leszünk, ahol azért nem korlátlan a nézők száma, de van tér, tehát Mohácson a Deák téren lesz. Várunk több ezer embert, előrejelzések szerint bőven leszünk, mert én úgy gondolom, hogy egy nemzetérzelmű magyar ember az emlékezik a múltra, és pontosan azt szeretnénk ebben a rendezvényben nyomatékosítani, hogy nem keseregni szeretnénk a múlton, hanem jövőt építeni, és hogy hisszük, hogy Istennel minden lehetséges, és azt a nemzeti gyászt, amit Mohács 500 okozott akkor a magyar nemzetbe, ami után ugye három része szakadt az ország, hatalmas törés volt a népünk számára, hogy az Isten megfordítja ami összefogott imáinkkal, és egy olyan reményteljes jövőt építhetünk, amit Isten ígéret alapján látunk a Bibliában, hogy ő reményteljes jövőt készít az ő népének.
0: Megbűnhődte már a nép a múltat s jövendőt?
1: Igen, a himnuszból idézve az a helyzet, hogy nagyon fontos, hogy maga Jézus Krisztus a kereszten elvégzett munkájával ugye hozott egy új életet számunkra, és ez a megbűnhődte, hát ez egy jó kérdés, hogy megbűnhődte, vagy nem bűnhődte meg.
0: Én csak idéztem a gyönyörű
1: magyar himnusz,
0: de idézem, csak kérdezem, hogy te hogy látod ezt, mit gondolsz erről?
1: Én úgy látom, hogy van még bőven azért a magyar nép számára úgymond megtérni való. Hogy idézek egy igét, ami nagyon jól előkészíti azt a gondolatkört, ami egy alapja az ima összefogásoknak. Ez a kettő krónikák hétben van, amit nagyon sokan ismernek, de megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. Ez egy kulcsige. Ha imádkoznak, azt mondja Isten igéje, keresik az én orcámat, azaz Istent, megtérnek gonosz utaikról. Tehát ebben benne van a megtérés, és amikor összejön Isten népe, akkor pusztán nem csak emlékezünk egy gyász eseményre Mohács kapcsán, hanem igyekszünk megtérni a gonosz útjainkról, összefogunk imába, és ez garancia arra Istennél, hogy ő megbocsátja a vétkünket, és egy új reményt ad a személyesen is, és a nemzetünk számára, és amivel zárul az ige, meggyógyítom az országokat, meggyógyulni sebekből, lelki, szellemi fizikai értelemben is hiszünk abban, hogy Istennek van egy gyógyító ereje, ami nagyon szükséges ma.
0: Nem is lehet nélküle.
1: Számára.
0: De hát ugye először jön a megbánás, utána ugye a bocsánatkérés, aztán jön az Isten megbocsátása, mert ő mindig kegyelmes és mindig megbocsát, akkor utána lehet újat kezdeni.
1: Jön egy új esély, egy
0: igen,
1: új reménység.
0: És az is csodálatos az Úrban, hogy minden nap lehet újat kezdeni. Ő minden nap kinyújtja a kezét.
1: Minden nap megújul a kegyelme, hogy mondja az
0: így ige. Így van, igen. De tehát, ezt érezzük minden... is a bőrünkön,
1: nem? Szükségünk is van rá, mert anélkül elveszettek vagyunk.
0: Ez olyan, hogy minden nap kisüt a nap, és minden nap, Istennek hála, még ugye van víz, még kinyitjuk a csapot, és van víz, ezt nem véletlenül mondom, mert ugye ezért is imádkozunk.
1: Főleg
0: ugye,
1: ebben az időszakban,
0: igen.
1: Abszolút.
0: Ezt szándékosan mondtam, hogy majd ezért is imádkozunk, illetve hát mi már nagyon sokan imádkozunk az esőért régóta, és hatalmas az Úr kegyelme, ebben viszont, ha mi nem bízunk, akkor elveszett emberek vagyunk. Tehát nekünk is ugye minden nap a hitünket föl kell építeni, meg kell erősíteni, és azért is jó keresztény emberekkel beszélgetni, találkozni, együtt imádkozni, főleg egy ekkora létszámban, hogy ott tényleg ott egy olyan erő van, mert ugye Jézus mit mond, hogy ahol ketten vagy hárman a nevembe összejönnek, egy akaraton vannak, ott leszek én is. Hát itt meg több ezren leszünk, ugye?
1: Igen, van egy ige az Ószövetségben, amikor azt mondja Isten ige, hogy egy legyőz ezret, kettő tízezret. Ugye ez ellen megy a matematikai törvényeknek, de ez valóban ez az ige azt jelenti, hogy amikor Isten népe összejön, az meg sokszorozik az ő ereje, és ebben hiszünk, hogy összejövünk és együtt imádkozunk, meg sokszorozódik az az összefogás, az az ima, ami felmegy a mennybe, és hiszük, hogy Istenünk ezt meghallgatja. Ez a hitünk, ez a látásunk Mohács 500-a kapcsolatban is.
0: Kicsit nézzük át, hogy milyen programok lesznek.
1: Folyamatosan változott eddig a téma összeállítása, ezért is kicsit igyekszünk napra készek lenni. Valamennyire össze kellett tömöríteni. Fogunk beszélni a múltról, hogy mi történt Mohácson. El fog hangzani az eredeti látás, amit Szilágyi Zsolt barátom kapott az Úrtól, hogy mi az eredeti látás. Ugye ez rajta van egyébként a weboldalunkon is, hogy miközben Zsolt imádkozott, azt az ígéretet kapta, hogy ugye Mohács az a történelem során Magyarország számára egy nagy vereséghelye volt, és ahogy így imádkozott, eszébe jutott a Józsué 7.26, az arról szól az az ige, hogy azért nevezték azt a helyet Ákor völgyének minden napig. Ákor völgye, ott egy ítélet volt, amikor Izrael szembeszállt az ellenfelével, akkor Aj városánál egy hatalmas vereség érte őket. Ennek az oka az volt, hogy Ákán megkívánta az ellenségnek volt egy köntös, meg arany és ezüst, és ellopta az ellenségtől, és utána meg lett ítélve, és le lett leplezve, és ez az ítélet Ákor völgyében volt, amikor meg lett ítélve a bűne miatt, és ezért volt Ákor völgye az ítélet és az átok helye. És később, amikor eltelt

0: és azóta ezt hordozzuk, ezt a látást, és az előző rendezvényeken is, amiről majd beszélünk, kezdtük építeni, addig, míg eljutunk Mohácson. És így Mohácson több témával fogunk imádkozni. Például megemlítek egy olyan részt, amikor hívunk külföldi nemzetekből is olyan szolgálókat, akik egy nagyon rövid ima keretében a négy égtáj felé fognak imádkozni. És ez egy áldás lesz, hogy megáldjuk a nemzeteket. Alapvetően mi mindig úgy gondolkodunk, mint Alabásom projekt, hogy áldjuk a nemzeteket. Független attól, hogy a történelem mit okozott a magyar nemzet számára. Nekem van egy sajátos látásom ezzel kapcsolatban. Ugye itt van, egyik a Mohács a nemzet egyik nagy tragédiája, a másik Trianon. És én úgy látom, hogy nagyon el vagyunk foglalva sokszor ezzel a vesztes mentalitással mi magyarok. És e körül forog, hogy micsoda tragédia történt Mohácson, Trianon, és valóban tragédia történt, de én úgy gondolom, hogy túl kell lépni ezen. Túl kell lépni bizonyos értelemben a mohácsi tragédián és Trianon tragédiáján. Keresztény emberként hiszek abba, hogy Isten ezt a vesztes mentalitást meg tudja fordítani az életünkbe. Egyedül Jézus Krisztus által. Mert az ő ígéret alapján mi nem vesztesek vagyunk, hanem győztesek. Ezért én magam sem úgy tekintek a trianoni veszteségre, hogy az meghatározza az életemet, hanem igyekszem ezt úgy tekinteni, hogy megtörtént, de Isten képes megváltoztatni. Ezért mi azokat a nemzeteket, amelyek körülöttünk vannak, nem átkozzuk, nem mondjuk el negatívnak, hanem áldjuk. A mi dolgunk az, hogy áldást mondjunk ezekre. Isten igéje azt mondja, hogy
1: szeresd
0: ellenségedet, áldjad azokat, akik átkoznak. Ez nem kis dolog, és nagyon sokszor még találkozunk nagyon sok átkozással is a nemzetünkben, de hiszem, hogy Isten az átkot áldása. Mint ahogy ő a kereszten az átkot áldása fordította, ez a mi dolgunk, hogy mi az átkot áldása fordítsuk, és ebben a részben, ahol imádkozunk, áldani fogjuk a környező nemzeteket. Jönnek Romániából, török házaspárt is hívtuk, ami különös...
1: Mohácson ez, igen.
0: Mohácson egy különös érdekes értéke lesz, hogy török keresztények fognak áldani. Egy csetesót, a cseheknek nagy szerepük volt Mohácsban, mert Csehországból 5000 katona érkezett Mohácsra. Azért ez egy nagyon fontos tény. És őket is fogja képviselni, és nyugat felé is, úgyhogy ilyen is lesz, amikor megálljuk a környező nemzeteket.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják, Prazsák László énekelt az imént. Mikes Attila az Alabástrom projekt egyik alapítója ül velem szemben, és egy nagyon fontos imanapról beszélgetünk, Mohács 500, ugye ez a címe.
1: Ez a Mohács 500 beleilleszkedik abba a sorozatba, amit elkezdtünk egy néhány éve, úgy nevezzük el, hogy Egy nap a nemzetért, és ez most már az ötödik ilyen nagy rendezvény. Talán picit most felvezetem ezt, hogy hogy indult. Kétszer voltunk a parlament épületébe az elmúlt években, ahol lelkészeket és mozgalomvezetőket hívtunk össze. Először voltunk 240-en, ahol a parlament ülésteremben kizárólag, tehát nem politikai rendezvény volt, hanem imádkoztunk a nemzetünkért.
0: De nem is voltak bent politikusok?
1: Volt egy-két politikus, de a fókusz nem ez volt, áldjuk és imádkozzunk a parlamentért, a nemzetért, az országunkért. Aztán ezt megismételtük, akkor közel 500-an voltunk parlament ülésteremben, utána tavaly októberben a Bokcsarnokban volt egy rendezvényünk, ahol 1700-an voltunk együtt. Most tudom, a számok nem mindent mondanak, csak
0: de, a sok,
1: mégis jelent a valamit. Ott is hasonló jellegű ima összefogás volt, dicséretekkel, imával, közös összefogással.
0: Ott mi volt a téma?
1: Hát
0: történelmi?
1: Ott ugyanez akkor nem Mohács volt, hanem maga az imádság a nemzetért. Ez a fókusz. És a legutóbbi rendezvény az április 4 Pap László, ahol több ezen voltunk, és ott is imádkoztunk a nemzetünkért különböző témákban. És ez már a mostani mohácsi rendezvénynek volt egy ilyen előkészítése, és most tulajdonképpen ide csúcsosodik ki Egy nap a nemzetért. Néhány dolgot talán elmondanék. Készítettünk egy filmet Mohácsról, ez egy közel negyed órás film, a YouTube-on megtalálható, érdemes megnézni, mert nagyon megindító, megható, egybe látni, ahogy zajlik a mohácsi csata.
0: Hogy találjuk meg? Tehát mert nyilván ott beírjuk, hogy Mohács,
1: Alabásunk, de azon... A YouTube csatornak az Alabásom projekt
0: így
1: oldalán.
0: Aha, értem.
1: Található meg ez a film. Amint említettem, lesz egy látáshirdetés, amit Zsolt barátom fog elmondani, és lesz dicséret. Ez a dal, amit előbb hallottunk, ez élőben is meg lesz hallgatható. Mézes Áron szerzeménye, ez legalább 20 éves dal. Annyira megindító, annyira erős az üzenete, hogy mindig újra és újra átéljük, ahogy hallgatjuk. És lesz dicséret, amit Lakatos Péter barátom fog vezetni egy negyed órában, és egy kiemelkedő szolgálat is lesz este 6-tól 7:30-ig a világszerte ismert Nick Vujicic fog szolgálni közöttünk. Őt talán úgy ismerik, hogy a kéz és láb nélküli ember. Hát sokan azt mondják, hogy motivációs tréner, talán sokan így ismerik, és több annál. A legutóbbi parlamenti rendezvényünkön ott volt. Fantasztikus hatással volt mindannyiunkra, és az egész világon nagyon ismert szolgáló, aki által nagyon sokan megtérnek.
0: Hiteles, is. Az ő hite nagyon-nagyon erős.
1: Nagyon
0: olvastam a könyvét, és tényleg ajánlani
1: maga,
0: tudom.
1: Maga az élete egyáltalán nem úgy tartja magát, ő egy nyomorult ember.
0: Igen, igen.
1: Hanem egy nagyon pozitív és Isten erős embere. Mikor nagyon érdekes, mikor egy ilyen emberhez közel mész, akkor valamit megérzel, hogy Istenem, ez az emberből valami olyan erő árad. Azért ilyen életmódot élni kéz és láb nélkül azért az nem egy... Nagyon sokan úgy élik le az életüket, hogy úgy érzik, hogy nyomorultak, de az ember megtalálta az elhívását, és milliókra van hatással.
0: És senkivel nem cserélne.
1: Legutóbb Indiában volt valami hatalmas rendezvény, ami egymilliós meg. Annyi ember követi, úgyhogy mindenkit várunk, akár lehet, hogy valaki nem tartja magát hívő embernek, vagy csak névleges keresztény, teljesen mindegy, várunk mindenkit.
0: De ott lesz egy olyan erős hatás,
1: egy olyan,
0: hogy akár megtérések is lehetnek.
1: Isten jelenlétének egy olyan atmoszférájába hiszünk, ami megérezhető egy bárkinek.
0: Köszönöm.
1: amikor az ember érzi, hogy valami, nem tudom, mi van. Sokan elmondják, hogy nem tudom, mi van, de valamit van. Na, ez az Isten ereje, ez a Szentlélek ereje, ami működik, és hisszük, hogy Nick, akiről azt mondhatjuk, egy jó barátunk, ő abszolút igen mondott az első, anélkül, hogy tudta volna részletes programot, egyből igen mondott erre a rendezvény, pedig ő aztán utazik tényleg rengeteget az egész világon. Úgyhogy szerintem nagy hatással lesz az ő szolgálata mindannyiunkra.
0: Élőhitű, állandóan mosolygó, ragyogó férfi. És azt mondta, hogy senkivel nem cserélne, mert neki az Istennel való kapcsolata olyan nemes, olyan erős.
1: Abszolút.
0: És a családja, és a gyerekei. Szóval azért ez többenetes, nem ilyet hallani vagy olvasni. Legalábbis a könyvben ezt olvastam, hogy senkivel nem cserélnék.
1: Ez igen, ez így érdekes. Hogy valószínű, hogy így tudja azt képviselni, azt a ügyet, Krisztus ügyét, amit lehet, hogy egészséges testben nem tudna, mert lehet, hogy más irányba ment volna az élete, hát ezt nem tudhatjuk.
0: Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy kit, mivel tanít Isten. Én kérdeztelek még a beszélgetésünk előtt, hogy miért engedi Isten, miért engedte ezt a súlyos vereséget, mert hát rengetegszer ugye Magyarország ugye kétségbeejtő helyzetbe került, és mondtad, hogy erre nincs válasz, és ne is keressük, ugye?
1: Lehet okoskodni, lehetne mindenféle indokokat hozni, de nagyon sokszor nem értjük.
0: Tehát Isten, nem azért, mert bűnösök vagyunk, hanem azért, mert...
1: Van, amikor, de van, tehát az ige arról is beszél, hogy a bűnnek van következménye, akár a személyes életünkben is a bűnnek mindig van következménye.
0: Bűnzsoldja a halált, igen.
1: Igen. A bűnzsoldja, a halál, Isten igéje meg az örök élet. Isten ajándék az örök élet, a bűnzsoldja, a halál. Tehát itt lett, ez egy választási lehetőség. Ha a bűn kiteljesedik, az halált nem, azt mondja az Isten igéje. Isten adott egy alternatívát az örök életre, és ezt kell megragadnunk. Tehát van, amikor egy nemzet is bűnhődik valamiért, és ilyet tapasztalunk a világban.
0: Megint visszakanyarodunk az himnuszhoz.
1: Igen, de az ellenkezőt is megtapasztaljuk, amikor Isten beleavatkozik egy nemzetbe, és megváltoztatja a sorsát. Amikor erről gondolkodtam, Dél-Korea jutott eszembe, csak egy nagyon pici kitérő, hogy Dél-Korea az 50-es évek egy rendkívül szegény ország volt, és aztán Isten meglátogatta azt az országot az 50-es évek végén, és egy hatalmas szellemi ébredés volt, és 40 év alatt, vagy még hamarabb is, a világ egyik vezető technikai hatalommá vált, és fantasztikus szellemi lelki ébredés volt, emberek millióit értek meg. Tehát ezt látunk más országban, tehát Isten, amikor beleavatkozik egy nemzet sorsába, meg tudja változtatni, és ebben hiszünk.
0: És mikor szól bele Isten, miért szól bele, és mi van, amikor könyörgünk, hogy Istenem, szólj bele az életembe, vagy az egész hazánk életébe, vagy például adj esőt, de hát, hogy ezeket soha nem tudjuk meg, ezek a titkokat.
1: Ez számomra nagyon bonyolult dolog, hogy
0: titok,
1: mikor,
0: ugye?
1: Hogy, de amit az ige ír, amit én egy nagyon fontos alapelvnek tekintek az igébe, hogy amit már említettem a krónikákból az idézetet, hogy ha megalázza magát az én népem. Alapvetően egyénként is, személyesen, közösségként, nemzetként, amikor megalázzuk munkat Isten előtt, arra mindig jön válasz a mennyből. És ez nagyon fontos, hogy, hogy mások különbnek tartsunk magunknál másokat, alázzuk meg magunkat Isten hatalma előtt, és hiszem, hogy ez mindig hoz egy isteni beavatkozást. Én ebben hiszek. És amikor imádkozunk ezeken a rendezvényeken, törekszünk arra, hogy ne gondoljuk magunkat többnél, hanem egyszerűen jöjjünk oda Istenhez, könyörögjünk, alázzuk meg magunkat.
0: Egy dal jutott erről eszembe, ezt majd legközelebb hallgatjuk meg, hogy tiéd a dicsőség, emlékszel?
1: És imádat, hogyne.
0: Tiéd a dicsőség, igen. És imádat. Sokat énekeljük a gyülekezetben, és igen, akkor tényleg igen. Úgy érzem, hogy minden dicsőség az Úrja. Akkor bármi szépet írok, vagy énekelek, vagy bármit csinálok, most már nagyon régóta, de mindig azt érzem, hogy ez tényleg Isten munkálkodik bennem.
1: Az ember hajlamos sokszor a dicsőséget egy idő után magának tekinteni. és ez mindig romlásba
0: én pont
1: viszi
0: erről,
1: az embert.
0: Én pont erről szoktam lá, amióta megtértem, már jó rég. Azóta én nálam pont megfordult, hogy semmi.
1: Igen,
0: mit nem kaptál?
1: Nyilván ennek van egy harca.
0: Igen, tehát...
1: Egyébként nagyon gyakran a sikereinkben tanuljuk meg, hogy mennyire tudunk Istennek dicsőséget adni. Uh-huh. Nyomorúságban vagyunk, amikor az ember nyomorult, akkor nagyon hajlik arra, hogy még egy nem hívő ember is, hogy vannak ezek az, ja Istenem segít.
0: Igen, igen. Zuhanó repülő,
1: ezek
0: ugye?
1: Igen, amikor az ember nyomorúságban, bajban van, de a leginkább minket az mér meg, amikor sikereink vannak, akár anyagi, akár szakmai, vagy bármilyen sikerünk van. Na, ott méretünk meg, hogy milyenek vagyunk, hogy hajlamosak vagyunk a sikereink csúcsán is Istennek tulajdonni dicsőséget. Hát ebben gyakran elbukunk. De én magam igyekszem arra, hogy a sikereimben is, ha vannak, akkor Istennek tulajdonítsam a dicsőséget.
0: Mert hogy tiéd a dicsőség, és imádat. Ének az Úrnak.
1: Isteni a dicsőség. Solideo gloria.

0: Szóval most hallott dicsőítés arról szól, hogy Isten minden név fölött való, dicséretre méltó, és szívem énekel, mi nagy Istenünk. Ez igaz, és ez egy fantasztikus dolog, amikor így jöhetünk az Úr elé, és megvallhatjuk az ő hatalmát.
1: Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják, és vendégem Mikes Attila, az Alabástrom projekt egyik alapítója, és még sok minden mást is csinálták.
0: Őszintén megmondom, hogy nem nagyon szeretek magamról beszélni, de nyilván a hallgatók kedvére azért mégis tudják, hogy miféle vagyok. Én egy több generációs baptista családból származom, már gyerekkoromban én egy gyülekezetben, imaházba járó ember voltam, szüleim, nagyszüleim, dédszüleim révén. Az éneklés az meghatározó volt, tehát egész családban mindenki énekelt, én is énekeltem mindenféle helyen. De picit ugorjunk, az Alabásom projekt az 2020-ban alapítottuk, ugye? Ez pont a COVID kezdetén volt, és áprilisban, és Hámori Attila barátom, és megemlítem Prekopadoni nevét is, aki még annak idején a Felház mozgalom egyik alapítója volt. Ők kezdtek el beszélgetni és gondolkodni, hogy ebben a bezárt világban, ami áprilisra már kezdett így kibontakozni, hogy akkor korlátozott volt az életünk, hogy hogyan lehetne a dicsőítés és az igét bevinni az otthonokba. Ez volt az alap gondolat, ötletlátás, nevezzük így. És ahogy erről beszéltünk, akkor egyre többet beszéltünk erről, gondolkodtunk, imádkoztunk, hogy hogyan tudjuk tenni. És akkor a korábbi kapcsolataink révén elindítottunk minden szerdán egy élő adást, amihez társult egy úgynevezett Zoom szoba, és...
1: Mondd el kérlek a hallgatóknak, akik esetleg nem tudják, hogy mi ez a Zoom szoba.
0: Zoom, igen. A Zoom szoba az Zoom, tulajdonképpen egy interneten keresztül lévő virtuális szoba, ami azt jelenti, hogy egy interneten keresztül be lehet kapcsolódni egy úgynevezett szobába, ahol fogadják az embereket, és akkor imádkoztunk azokért az emberekért, akik ezen a linken, interneten keresztül bejöttek. És volt több ilyen szoba, ahova be lehetett kapcsolódni, és minden ilyen ima szobában volt két ember, ez az interneten keresztül zajlott. És miközben ment az élőadás két órában, közben meg imádkoztunk emberekért.
1: Ez egy nagyon szép kezdeményezés.
0: Ez teljesen kiteljesedett a COVID ideje alatt. Azt lehet mondani, hát vannak olyan elképesztő statisztikák, hogy évente 10 000 emberért imádkoztunk. Heti rendszerességgel. A COVID bezárt ideje alatt a megszámálhatatlan helyen gyülekezetbe, közösségbe jutottunk el. Hivatalos lelkész engedéllyel utaztunk a lezárt időszak alatt. Rengeteg gyülekezet fogadott, rengeteg proféta üzenetet adtunk át. Betegségekért imádkoztunk, közben emberek megtértek, és több mint 40 országból, mivel ez egy interneten keresztül, több mint 40 országból csatlakoztak hozzánk, és ez teljesen kiteljesedett. Emellett elkezdtünk úgynevezett lelkészműhelyeket szervezni, ami azt jelenti, hogy igyekeztünk megszólítani az országban lelkészeket, és Budapesten rendeztünk ilyen alkalmakat, ahol nagyon sokféle olyan témát feszegettünk, ami érdekli a vezetőket, lelkészeket. És ez meg ma is folyik, havi rendszerességgel, kb. 80-100 lelkészt.
1: Milyen témát?
0: Például beszélgettünk az új generációról, Z generációról, hogy ma az új generációt miket foglalkoztat. Beszélgettünk, voltak, amikor hívtunk olyan vendégeket, akik az űrtechnológiáról tartottak előadást, vagy éppen pénzügyi témában. Hát ez nem is titok, mert legutóbb például Varga Mihályt hívtuk meg, aki ugye politikamentesen átörökölte. Ez egy fantasztikus ember, aki beszélt a pénzügyekről. rengeteg volt, tehát most hirtelen. Ja, de például, igen, meghívtuk a kétszer is a Magyar Szövetségi Kapitányt, Rosszit. Akkor annyiféle vendégünk volt, és hirtelen nem is jut eszembe, de...
1: De ők mind keresztények? Rosszi is?
0: Hát a Rosszi az egy olasz ember, hát, minden aki olasz eleve keresztény. Olasz keresztény, katolikus, nagy keresztel a nyakába. Megáldottuk, imádkoztunk érte. És az a helyzet, hogy emlékszem, amikor először imádkoztunk, megáldottuk, most persze lehetnek szkeptikusak hallgatók, utána válogatott sikereket ért el abban az időszakban. Hát hiszünk az ima erejében, mellesleg.
1: Nagyon.
0: És általában, amikor meghívtunk egy ilyen vendéget, legyen keresztény vagy nem keresztény, mindig imádkoztunk, megáldottuk őket. És amikor a lelkiszmélyek után kezdtük el a korábban már említettem, az egy nap a nemzetért alkalmakat a parlamentbe, Bokcsarnok Pap László, és így érkeztünk el Mohácsra, ami most lezárja ezt a sorozatot.
1: Nem aztán lesz több?
0: Biztos lesz több, de most eddig látunk Mohácsig. Ez a rendezvénnyel azt a fajta látást, amit Zsolt barátom vett az úrtól, lezárjuk, és utána hisszük, hogy Isten mutatja a következő lépéseket, amit most még nem tudok.
1: Bizonyára van terve Istennek mindig, mindenkivel, de nagyon jó lenne, folytatnátok. Kiírtam egy-két mondatot, amit már elhangzott ugyan, de ezt még egyszer így búcsúzól előhozom, mert ezt mindig, minden nap át kell gondolni, hogy Isten a legmélyebb vereség helyét is képes áldás kapujává tenni. Ez nagyon erős. És a nyomorúság völgye az új kezdet kapuja lehet. Olyan jó lenne, ha ezeket a mondatokat, és az igéket persze, ezeket rágnánk át minden nap is ismételnénk, és nem a megszokott negatív, tudod mire célzok, tehát nem a állandósult negatív.
0: Nagy magyar kesergés.
1: Igen, erre akartam célozni, mert ugye sírva vigad a magyar, ez is szokták ránk mondani.
0: De ezt nem a Biblia írja, mondjuk.
1: Nem. Ezt mi mondjuk?
0: Ami egy nagyon fontos számomra ige a Bibliából, hogy a reménység nem szégyenít meg. Ez a Róma, Pál apostolnak római levelében van, a Róma 5-ben. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Ez a reménység, amit Mohácson is megfogalmazunk, ez igaz a személyes életünkbe. És a reménység az nem azt jelenti, azt a közhet, hogy amit néha lehet, hogy mondunk, hogy majd lesz valahogy, majd kialakul, ez több annál. A reménység az a dolog, amit az Isten szeretet által valós dolgonként meg tudunk fogni. A reménység az nem egy olyan dolog, amit csak úgy elképzelünk, hogy majd valami kialakul, és majd valamitől jobb lesz a helyzetünk, akár egy politikai változástól, akár anyagiaktól, vagy bármitől. A reménység egy hitbeli dolog, aminek a garanciája Szentlélek, aminek a garanciája Isten szeretete. Ez túlmegy mindenen. Túlmegy politikán, túlmegy rendszereken, nemzeteken, az Isten szeretete a megragad, valóban olyan reménységet ad, amivel a nyomorult életünk is megváltozhat. A betegségek, a terhek, amik rajtunk vannak. Az asszály, igen, imádkozunk azért, hogy Isten kétféle esőt adjon, fizikai és lelki esőt, ami megöntözi a szomjas földet, és megöntözi a szívünket is.

Elhangzott a Kvatárka. Mikes Attilával, az Alabástrom projekt egyik alapítójával beszélgetett Mári Szabó Eszter.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 3 óra van. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyházzenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Levente vagyok, az OMCE sajtó referense. Mostani műsorunkban hallgassuk meg elsőként Kodály Zoltán Ének Szent István királyhoz című művét. Előadja a debreceni Kodály kórus, vezényel Erdei Péter.

Erkel Ferenc Bánkbán című operájából a Hazám Hazám című tétel következik. Ferencsik János vezényletével Simándi József énekli.

Erkel Ferenc Magyar Kantáte című műve következik. Előadják a Pécsi Bartók Béla férfi kórus és az István Király opera kórus. Vezényel Lakner Tamás.

0: Horváth Jenő szerzeményét Ökrös Károly szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Valaki ír a kezettel. A 35 éve elhunyt Nemes Nagy Ágnes verseit hallják.
3: A kertben. Áprili Lajosnak, Jékeli Zoltánnak. A kertre kell, a kertre mindig emlékezni. Vagy inkább a mintha most is, mintha volna mellől, eltörölni a mintát. Tulajdonképpen azt hihetné az ember, hogy a múlt lecseng. De nem. Eltűnik, aztán visszatér. A földet megkerülve visszatér akár az évszakok, melyek hol maggá tömörülnek, hol kinőnek, pontatlan útjain a téridőnek, statisztikai átlagban újra nőnek, pontatlan törvények szerint. Ott járnak ők, az épp megint kinőtt kertben, szórt fényben, fasorokban, szelíd faóriások alján s a lentibb szintek sorfala között, a círmos arcú árvácskák között. Tigris pofácskák voltak éppen, de még kicsik, még serdületlenek. Kábeltekercs egy sziklakőre téve, egy villanyszerelés emléke vagy jövője. Ott járnak ők, ott járnak a visszatérők, körvonalakban, sétáljuk hossza által, többnyire háttal, de néha visszafordulnak felénk, arcukkal megvilágosulva. Mint egy tisztás a rengetegben, mint áram, ázott kábelekben kigyúlva, elhomályosulva, az idő spirál tekercsei mentén el, visszakanyarulva. El, vissza, jönnek. Újra, újra, újra.
4: A macskák bátorsága. Ha rám mutogatnának 10 emeletnyi lények, nézd csak, nézd azt az apró kis talpát, híme vagy nőstény, ezek mindegy formák végül is. És ott ülnénk körülöttük a nyári fűben, mint egy napozva, Platón, egy vékonyács, meg én, szemükbe fogadva őket, járó épületet, ők meg lassan, nyugodtan, hogy nagy törvénylábukkal el ne tapossanak. Ha rámutogatnának, hívnának, küldenének, meg-megdobnának és gyógyítanának, oldalamat 2 méteres kézzel lapogatván, akkor... De ők még irigyelnének is. Nézd, milyen öntörvényű, pontos mozdulatok, büszke picin sörény. Nézd, hogy járkél.
5: Macska. Jött a macska, jött a lépcsőn, nyújtózkodva szélesen, karcsú mancsát majd kinyújtva, majd behúzva kényesen. Mint a tigris, mint a hattyú, imbolyogva is puhán, bombafolytó homokdombra pince lépcső oldalán. Hogy felért, a fénybe nézett fintorogva, lent aludt. Aztán elnyúlt a homokban, s szép volt, mint egy drága muff. Macska, macska, állatocska, gyermekecske, csillagocska, lágypihéjű őszi pitypang, bőruhájú májvacsokra. Könnyű szélben, öntudatban borzolódva, szenderegve, mint növény vagy régi szobrok napsugáros szentberekben. Macska isten, macska álom, könnyű keccsel, pöttyös hassal, bombafolytó homokdombra, csak egy percre vígy magaddal.
6: Egy madár ül a vállamon, ki együtt született velem. Már oly nagy, már olyan nehéz, hogy minden léptem gyötrelem. Súly, súly, súly rajtam, bénaság. Ellökném, rám akaszkodik, mint egy tölgyfa a gyökerét, vállamba válja karmait. Hallom, fülemnél ott dobog irtózatos madár szíve. Ha elröpülne egy napon, most már eldőlnék nélküle.

A lovak és az angyalok jönnek. Isten hozott szép angyalok. Elvermelt almát adhatok. Ki küldött vajon vigaszul? Itt egy Jonatán, egy Batúl. Féltem nagyon, hogy a szemöldök fába homlokkal összetörtök, és tört angyalt hogy ápolok. Be szerencsével jártatok, mint a petróleum lángot, kicsinre húztátok angyalságotok. Mennek. Először fölkelt Áriel, aki a karban énekel. Azután fölkelt Rafael, ne menj még, kérlek, menni kell. Az ifjúságtól, lustaságtól hullámos léptű lassú Gábor indult aztán, ne menj. Az arca pejhes volt, mint a fűzfabarka. Utolsónak maradt Mihály. Vasderes színi tüske hajjal, mint az apák. Ez olyan angyal. A csuhát csücskét megfogom. Az alma kásás volt, tudom, de nincs más, nincs más, nincs, megállj! És mégiscsak elment Mihály. Út. Patkolj nekem lovat, Kovács, hadd vigyen egyszer már haza. Jó ez a szódás paripa. A cukrászboltnál majd megállunk, ott utoljára még benézek, akár egy alkony ablakán, hogy villognak a sütemények, a sok mennyei marcipán. És aztán minden színtelen, és nem lát minket senki sem. A lódobok csak tompa dobja, mint egy szívver távolodva. És lassan úsztatunk tovább, valami víz, valami fák, valami lombos némaság, talán valami suhogó, lombkupolák alatt futó, talán folyó a rengetegben, de nem tudom, minden nevetlen, lehajlok. Ne érjen az ág, átölelem a lónyakát. Angyal. Én láttam angyalt, az se jó. Futott, nem értem el. Olyan mindenki angyala, amilyet érdemel. A június, a július. Az évek szám szerint forognak, de szépek mind a hónapok, mert van nevük a hónapoknak. Nekem semmi se tetszik. Nem akarok úgy írni, ahogy eddig. Az alvó lovasok. Kassák Lajosnak. December, dél, szemperzselő, hegyoldal széles hómező, a sík lejtőn egy kockakő halom, gömbölyű élein forró, fehér hólepedő, egy kupac alvó beduin. Micsoda arcok hajlanak a föld felé sötét bokorban, e fordított szoborcsoportban, micsoda szikkat, fekete gyökérvonások, és velük forró, sötét lélegzetük. És mélyen lent a part alatt micsoda beduin lovak, formájuk itt-ott kidagad, mint istálló folyosókban, dobognak némán láthatatlan, s gyökérszakállas nagy sörényük meg-meglendül a föld alatt. S velük micsoda mozdulat, mikor a forró földlovak hátán a földes barna törzsek lombhajjal nyúlnak egyre följebb, s egy óriási lassú szökkenéssel kiugranak.

0: Eknaton.
1: Feljövetelt és lemenetelt formálsz ki eleven nap. Sötéten múlsz el, fényesen térsz vissza. Te dobogsz a szívemben. Eknaton naphimnuszából. Eknaton jegyzeteiből. Valamit mégis kéne tennem. Valamit a gyötrelem ellen. Egy istent kellene csinálnom, ki üljön fent és látva lásson. A vágy már nem elég, nekem betonból kell az ég. Hát lépj vállamra, Istenem, én fölsegítlek, trónra bukva támaszkodj majd néhány kerubra. És fölruházlak, én ne félj, ne lásson mesztelen az éj, a szenvedést kapcsol nyakadra, mintha kerek vércsík fakadna, s az legyen langyos köpenyed. Szerettem növényeidet. S helyezd el ékszeres szívedben, hogy igazságra törekedtem. Ennyi elég is. Mondd ki, jó itt, és tedd hatalmas funkcióid. Csak ülj és nézz örökkön át. Már nem halaszthatlak tovább.
0: Eknaton éjszakája. Mikor lement a térre, már a sárcsak a lampionok fényében áztak, gyertyák üvegek nyakában álltak, nyári halottak napja fény. És deszkapolcon porosan a rózsaszínű kreppapírbabák. Oldalt tetováltak dombjai. Dinnyék olajzöld bőrén forradásos, kötőtűvel kipontozott szívek. Fent fényreklámok hullámzó haja, forró szél, némi szalma, sötét volt az az éjszaka. Ment, ahogy körbezárta jelenlétének áruhája, ment mozdulatlan, egy magas vasút futott fölötte. Tisztítsd meg az arcod. Két tenyered öblébe hajtod, tenyéröbölnyi vízre hajtod, harán csíkolt az akarat. Itasd meg, mint egy madarat, itasd meg, mint egy állatot, mosd. Mosd az arcod, és a nap, melynek minden sugara végén apró keze van, majd a nap kezével az arcod. Éjszaka. Vásznai súlyosodva fügtek be a fények közé, a pultok közé, melyek sejem cukormód és úgy csillogtak, mint a hernyók, gyertyák fulladozása, szélroham. A régi kertben. A kertben volt a százezernyi, az ostyafényű ég alatt. A másik arcot kell lenyelni, s a zöld virág, a bodza ág, melyre Judás felköti magát, s egy csillag némi zöldje fönn, a kertben volt a mérhetetlen. Bár volnál oly kicsiny szerelmem, mint egy isten az ostyán. És jöttek már a tankok. Fémhullámhegyek elől futott az utca kőmederben, futottak a puha testek fém és kő között. Egy-egy léggömböt húzva még magukkal, dölt bódék vászoncsattogásait, hídkarfák locsanásait, távol hamut és üvegpermetet, s a hangközökben azt, ami fújt felettük, azt, ami fújt fent, fent a teljes égitest fölött. Egy melvéden vetette át magát a többivel együtt. Együtt meredeken gurultak, darabosan, zökkenve hultak, fent sorozatok még, ők egymáson át, mint egy hegyomlás. Köd volt, mikor újra látni kezdett. A vízparton feküdt. A nád. Mellette másik test is az iszabban, oly hűvösen nyújtózva, oly hanyatt, mintha külön hó hullott volna rá. Fölkelt mellőle. Egyetlen mozdulattal emelkedett föl, mint a füst, mellőle vagy belőle fölkelt, s oly áttetsző volt, amikor feküdt. Fölkelt, feküdt, egyetlen mozdulattal. És vitte akkor is, mikor elindult. Homályosan a testet vitte még. Elnyúlt ködök vízszintesében ment, jobb kezével tartva bal kezét.

0: Szomj. Hogy mondjam el? A szó nem leli számat. Kimondhatatlan szomj gyötör utánad. Ha húsevő növény lehetne testem, belém szívódnál, illatomba esten. Enyém lehetne langyos barna bőröd, kényes kezed, amivel magad őrzöd, s mely minden omló végső pillanatban elmondja, mégis önmagam maradtam. Enyém karod, karom fölé hajolva, enyém hajad villó fekete tolla, mely mint a szárny suhan, suhan velem, hintázó tájon, fénylőn, végtelen. Magamba innám olvadó húsod, mely sűrűs, édes, mint a trópusok, és illatod borzongató varázsát, mely mint a zsúrlók, s ősvilági zsáják, és mind magamba lenge lelkedet, fejed fölött, mint lampion lebeg, magamba mind, mohón, elégítetlen, ha húsevő virág lehetne testem. De így mi van még? Nem nyugszom sosem. Szeretsz, szeretlek. Mély reménytelen.
1: Között. A levegő nagy ruha ujjai. A levegő, amin szilárdan támaszkodik madár s madártan, az érvek foszló szélein a szárny, egy percnyi ég beláthatatlan következményű lombjai, az élő pára fái, felkanyarodva akár a vágy a fenti lomba, percenként 20-szor lélegezni a zúzmarás nagy angyalokat. És lent a súly, a síkon rökhegyek nagy mozdulatlan zökkenései, amint feküsznek, térden állnak az ormok és a sziklahátak, a föltan szobrai, a völgy egy percnyi figyelemlazulás, aztán megint a tömbök és a formák, meszes csonttól körvonali kővé gyűrődött azonosság. Az ég s a föld között. A sziklák roppanásai. Amint a nap átlátszó ércei már-már magukba fémmé a követ, ha állat járja, körme füstölög, s köröznek fent a sziklafal fölött az égő paták füstszalagjai. Aztán az éj a sivatagban, az éj, amint kioltja, s kőmi volt a magváig ér, fagypont alatti éj, s amint hasadnak és szakadnak a porcok, forgó kőlapok, amint feszítik véghetetlen, széthasgató önkívületben a fehér s a fekete mindennapos, néma villámcsapásai. A nap s az éj között. A szaggatások, hasgatások, a víziók, a vízhiányok, a tagolatlan feltámadások, a függőlegesen tűrhetetlen feszültségei fenn és lent között. Éghajlatok, feltételek, között, kő, tanknyomok. Egy sáv fekete náda puszta szélen, két sorba írva tóban égen, két sötét tábla jelrendszerei, csillagok ékezetei. Az ég s az ég között.
2: Kiáltva. Irgalmazz, Istenem! Én nem hiszek te benned, csak nincs kivel szót váltanom. Slám már is megadod azt a végső kegyelmet, hogy legalább imádkozom. Bűnöm csak egy, de nagy. A gőg fogai rágnak. És most porig aláztatom. Hörgök, vonagolok, mint egy nyomorú állat. Kínomban a port harapom. Életem vékonyul, gyökere félbemecve. világotán nem nyílt soha. Irgalmaz, Istenem! Húsvét vasárnap este, hisz él az embernek fia. Itt megaláztatás, ott szorongattatások, kín és életveszedelem. Ne hagyd el sok papod hitetlen unokáját. Ne hagyd el nyomorult fejem.

Valaki ír a kezettel. A 35 éve elhunyt Nemes Nagy Ágnes verseit hallották Kubik Anna, Kristán Attila, Császár Angela és Lázár Csaba előadásában. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Ellen Silvestri felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm mai összeállításunk valamennyi kedves hallgatóját, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal Szószóló című műsorunkkal készültünk, valamint a Lélekszavával, melyben Kormos Csaba atya elmélkedését kísérhetik figyelemmel. Mindehhez tartalmas időtöltést kívánok!
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
3: Mai műsorunkban a Szent Jobb érintéses erekjéjének restaurálásáról, a pápai missziós művek Szent Gyermekség műve nyári táboráról és a Pálházi Kisvasút különleges programjáról lesz szó. Tartsanak velünk!

0: Az országos Széchenyi könyvtár restaurálta a Szent Jobb érintéses erekjét. A Mária Terézia királynő idejéből származó sejemkendőre festett kép a Szent Jobbot ábrázolja. A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye és az országos Széchenyi könyvtár együttműködése jegyében került sor a festmény restaurálására. Most Tóth Zsuzsanna főrestaurátor beszél a festmény konzerválásáról. A 2026. február 25-én elhangzott riportunkat hallják.
1: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat az országos Széchenyi könyvtárból. Tóth Zsuzsanna főrestaurátorhoz jöttünk, abból az alkalomból, hogy restaurált egy erekjét, mégpedig a Szent Jobb érintéses erekjét, amiben Szent Istvánnak a jobb kezét csomagolták be, és erre festették rá a kezet, és ez egy gyönyörű díszes képkeretben van. A Szent Jobb erekje, ez a Nagyváradi Szent László egyházművészeti gyűjteményből érkezett. 2025. januárjában hozták ide a Széchenyi könyvtárba restaurálásra, és ünnepélyesen a könyvtár 2026. januárjában adta át a restaurált, konzervált képet a Nagyváradi Egyházművészeti Múzeumnak. Mit tudunk a Szent Jobb erekéről? Ez egy érintéses erekje, ez érintkezett Szent Istvánnak a Szent Jobb erekjéjével.
2: Igen, ez érintkezett, ennek egy hosszú története van, amikor 1760-as években Praj György felfedezte, hogy Ragusában megvan ez a Szent Jobb erekje, akkor több próbálkozás történt a hazahozatalára, de ennek a raguzai domonkosok ellenálltak. Ott egy nagy erekjegyűjtemény van, de mikor az oroszok fenyegetően léptek fel a köztársaság ellen, akkor Mária Terézia segítségét kérték, és hát ez egy felajánlás volt, hogy ezt megkapják. Tehát 1770 decemberében a domonkos atyák átadták a kézerekjét a raguzai főhercegnek, majd pedig úgy néz ki, hogy január körül adták tovább Mária Terézia követségének, erről pontosan nem lehet tudni, hogy mikor történt, és akkor az atyák az addig egy díszes ezüst és üveg erekje tartóban őrzött kézerekjét kivették ebből a tartóból, és egy fa dobozban zárták, amin bársonyborítással volt kívül-belül, és ezüst kulccsal záródott. Ez a sejem darab, nem tudjuk pontosan, hogy érintkezett a kézzel, tehát amit tudunk róla, azt az erekéhez mellékelt szöveg tartalmazza. Mária Terézia kiadott egy igazolást róla, hogy gondoskodunk arról, hogy a Szent István jobb keze ábrázolva legyen azon az olasz leplen, amelyben ezt a drága erekét tárolták, miközben Ragusából Bécsbe szállították. Ebből tudjuk, hogy ez a sejem darab, ez micsoda. Amikor kutatásokat végeztünk a restaurás során, akkor kiderült, hogy nem egy sejemkép van, hanem háromról tudunk. Ebből ki volt állítva egy a Szent László emlékkiállításon, Székesfehérváron, és ennek a katalógusában találtam utalást arra, hogy van még egy Szatmárnémetiben, és hát tudunk arról, ami a Szent Jobbi, ami a restaurálásra került. A három kép az szinte azonos, tehát megtaláltuk a Szatmárnémetiben lévőt, és mind a háromnak ugyanez a szövege, tehát ez a mellékelt szövege. Ebből az kiderült, hogy egy nagyobb méretű sejem anyagot vágtak több felé. Nagyváradon őrzött és a Veszprémnek közel azonos a mérete, és ezért azt gondoltam, hogy ketté vágtak egy anyagot, de akárhogy helyezgettük így gondolatba egymás mellé a két képet, egy ilyen hosszú csíkszerű anyagot kaptunk, és akkor megörültem, mikor a harmadik képnek a léte is bizonyossá vált, és akkor úgy gondoltuk, hogy negyedelték mégiscsak ezt az anyagot, és az úgy egy olyan jó méretű anyagnak bizonyult volna, de megkaptam Szatmárnémetiből a méreteit, és az eltért ettől a kettőtől, tehát a negyedelés az nem igazolódott be. Egy hosszúkásabb anyagra festették a Szatmárnémetit, és két kicsi darabot levágtak belőle, és azt hozzávarták. Tehát nem tudjuk, hogy mekkora volt. Ugyanakkor a Szent László kiállításon, aki Kenyi Terézia írta ezt a szócikket, úgy írta, hogy a Veszprémi az egy kézzel festett, és a másik kettőt úgy gondolja, valószínűleg is csak képeket látott, vagy képet látott, hogy egy kifestett nyomat. Most mind a háromról beigazolódott, hogy eredeti festmény.
1: A képen látható a Szent Jobb festménye, fölötte meg alatta pedig szövegolvasható. Mi van rajta?
2: A sejemképre csak annyit írtak, hogy Szent István, és a mellékelt szöveg, amit felolvastam, és a harmadik kis dokumentum, az pedig az erekje kép ennek a Szent Jobbi példánynak a történetét magyarázza. Azt a képet Somogyi Pál pannonhalmi főapát kapta, aki az abolíció során valószínű felszámolt erekjéket és értékeket eladták, és ekkor vásárolhatta meg valószínű ezt a képet Mádics Antal, Szent Jobbi címzetes apát, aki 1797-ben adományozta a Szent Jobbi plébánia templomnak, és azóta valószínű ott függött ez a kép, és nem olyan rég került be a Szent László gyűjteménybe.
1: Milyen állapotban volt ez a kép? Mi volt a feladat?
2: Egyszerűen ránézésre a kép jó állapotban volt, de jobban megnézve ezek az igazoló iratok, ezek nagyon sérültek voltak a fénytől és a tintától, tehát erősen megsárgultak, és a tintamarástól az írás vonalában az írás szétnyílt.
1: És hogy tudták ezt rendbe hozni?
2: Ennek az állapotát stabilizáltuk. Már a restaurálás kezdetén megállapítottuk, hogy ez így hosszabban kiállításban tovább nem lehet. Ez az irat, ezért másolat készült róla, és az eredetiek egy borítékban az erekje kép háta mögött vannak elcsomagolva. Tehát együtt vannak, de nem láthatóak, és így a fénytől védve vannak.
1: Festményen nem is kellett semmit sem csinálni.
2: A festmény csak szennyezett volt, úgy tűnik, hogy jó állapotú. A lánc mentén, a láncvonalak mentén kis repedések látszanak, de a festék stabilan ül a sejmen.
1: Ez egy gyönyörű keretben van. Milyen díszítések vannak ezen az aranyszínű kereten?
2: A keret az egy fakeret, fa magra készült fémborítás, aminek a tetején egy díszes domborítás látható, ami egy korona és két oldalt leveles ágak vannak. Ez vörös részből készült, és egy oldalon aranyozott. A hosszú idő alatt, amíg kiállítva volt, vagy valahol volt, sokszor tisztították, ezért az aranyozás egy része lekopott a keretről, és hogy a hátlapja, ami egy fa lap volt, nem illett pontosan a keretbe, mindenféle szennyeződés halmozódott föl a keretben és a kereten. Úgyhogy a nagy része a munkánknak tisztítási munka volt, és ez a dokumentum csere. Az érdekes még Szent Jobbon, hogyha a képet megnézzük, a kéz lezárása egy sokkal egyszerűbb, ilyen farkasfog mintájú arany vagy fém lezárást mutat, és ez valószínű az a lezárása a kézerekének, amivel Raguzából megérkezett. Mária Terézia csináltatott neki egy új kézereketartót, és ebbe helyezték be, és akkor kapott új foglalatot a kézerekje. Ez az erekje tartó, ez megvan. Most a kassai vértanúk erekjei vannak benne, mert az 1870-es években kapott új erekje tartót, amiben ma látható. Ez mind a kettő egy kettős erekje tartó volt, belül egy kisebb üvegdobozban volt a kézereke, és egy díszes, szintén ablakos tartó veszi körbe. 1862-ben készült a ma látható díszes erekje tartó, ez a neogótikus épületet formázó, Lippert József prímás építész tervei alapján is Bécsben készült.
1: A Szent Jobb az Budapesten látható, a Szent István Bazilikában, és ez a kép, amit restauráltak, ez hol tekinthető meg Nagyváradon?
2: Ez most nem tekinthető meg, de terveznek egy kiállítást hamarosan Mária Terézia köré, és akkor lesz kiállítva az erekjekért.

0: ítését helyezte a középpontba. A közösség küldetéséről, a Szent Gyermekség műve szerepéről és a missziós szemlélet jelentőségéről Teteremis Verbita atya, a Pápai Missziós Művek Magyarországi Igazgatója beszélt. Koleszár Krisztián tudósítónk riportját hallják.
1: Először beszéljünk magáról a közösségről, a missziós közösségről, hogy hogyan alakult, mióta él.
2: Most visszamenőleg ez a Szent Gyermekség közösség, vagyis missziós közösség, ez országos közösség, és 2009 óta indul újra, és azelőtt természetesen sok minden miatt megszűnt, aztán nem volt, de 2009-ben az elődöm, Sebastian atya elindította ezt, és azóta is működik, és a különböző országnak különböző részén jelen vagyunk. Mostanában ilyen, úgy emlékszem, hogy 15 közösség létezik, élő közösség, és ezek főképpen iskolákon vannak, meg a katolikus iskolákban, meg a görögkatolikus iskolában, meg a plébániákon is vannak. És ennek a közösségnek a jelmondata, gyermekek segítenek gyermekeknek. Tehát ez a missziós jelmondat. Tehát azért is foglalkozunk gyerekekkel, hogy már gyerekként öntsünk belük azt a missziós lelkületet, mert a világtáján vannak olyan gyerekek is, hogy akik nagyon rászorulnak, olyan szegény hátrányúak, és van szükség a segítségre, hogy külső segítségre, és ezeket, hogy mondjam, hogy informáljunk, hogy a világnak a másik táján, például mondjuk Afrikában, Ázsiában, különböző részen, hogy a gyerekek hogyan élnek, vagy hogyan mennek iskolában, van naponta hány étkezésük van, ugye több helyen csak egy étkezés van gyerekeknek. Igen, és alultáplálik, hogy is mondják, igen. És a szegények, mivel több helyen az a fizetni kell az iskoláztatás is gyerekeknek, magának, vagy a szülőknek, és ha több gyerekes család, akkor nem is tud mindenkinek kifizetni. Azért pár gyerek nem is tud elmenni, menni családból. És ezeken kívül vannak ilyen árva gyerekek, szegény gyerekek. Róluk is szoktunk mesélni a mi gyerekeinknek, hogy az ő korosztályukról beszélünk, tehát gyereket ilyen gyerektől 14-5 évi korúaktól, hogy hogyan élnek. És ezek készen állnak, hát a magyar gyerekek is, hogy segítenek ebben ezeknek a gyerekeknek, ilyen hátrányú gyerekeknek, ilyen rászoruló gyerekeknek, hogy jó, végül is azt megmondták, hogy jó segíteni. És miképpen ezek segítik? Úgy, hogy nem kérnek a szülőktől, hogy most kérem, hogy ezt a ennyi összeget, hogy odaadnám a... Nem, hanem hogy saját zsebpénzből, vagyis saját, ami kultúrpénz van, vagy egy fagylaltra, vagy egy csokira, akkor abból, hogy lemondanak, hogy lemond valaki, hogy na, abban a héten, vagy a hónapban nem fog enni csokit, vagyis fogyit, és az az árát odadobja az egy persébe. És ott adott helyekben vannak ilyen animátorunk, segítünk, és ők segítenek ezeket összegyűjteni, és végül összeget ide hozzák hozzám, aztán mindegyikében mi szílózzunk, hogy még ország van, vagy még közösségnek, vagy még gyereknek különösen segítünk, akkor így oda jutottunk az összeget. És most két éve, hogy egy... Három gyerekes édesanyját segítünk, mert édesapja valami miatt hirtelen meghalt, és a nökik segítünk, most már két második évben vagyunk, és második dolog, hogy a dél-szudáni gyerekeknek, a szegény gyerekeknek, mert ott nagyon rossz az a körülmények, az egész terület, aztán azoknak a gyerekeknek segítünk ott. És örülök, hogy ezek a gyerekek lelkesek, és állandóan próbáljunk ezzel formálni, átformálni, és beleönteni ez a missziós lelkületet, hogy mindenki missziós lehet, akár gyerek is. És az nagyon fontos, hogy ha gyerekként foglalkozunk a gyerekekkel, akkor majd felnőttkor is belük az érlelődik.
1: Ugye említette, hogy nagyjából 15 közösség.

0: létezik ez ugye az összlétszámot tekintve, tehát hányan vannak így ebben a közösségben?
1: Mostani állapotban COVID előtti jó létszámon voltunk, de most úgy hiszem, hogy 6-700-on lehetünk országszerte. De ez nem csak itt megállt, hanem egy állandóan bővítjük. Aztán meglátogattam különböző közösséget, aztán elindítsunk ezt a közösséget, és előkeresem az a igazgató, iskolának a igazgató urat, vagy asszonyot, aztán a otthoni hitoktatókat, vagy a lelki, vagy lelkis atyát akar velük együtt, így elkezdjük, aztán ha egyszer elindítjuk, akkor ez megy. Igen, és de mostanában vannak meg várólistán, hogy 5-6 közösséget indítani fogunk idén, igen, vagy ebben a tanévben, igen, és különböző országnak különböző pontjában. És van szükség erre, aztán keresnek, igen, hogy indítsuk ott, igen.
0: Uh-huh. Atya, hogyan került a közösséghez?
1: Ez úgy van, hogy igazából ez az iroda, ami az a főiroda, az a pápai missziós művek, és ennek a pápai missziós művek alatt tartozik ez a Szent Gyermekség közössége. És a pápai missziós művek igazgató vagy vezetőt, az a magyar püspöki konferencia megbízza, hogy rábízza valakire, 5 évre, és most ez rám van bízva, ez már 3. éve, meg 2 év van hátul, és ez a megbízási szerződéssel úgy megy, természetesen a romától jön a kinevezés, igen, és a népek evangelizási, a dikasztérium alatt, vagyis a propaganda fide, az van, igen, a mai, igen, úgy ismerjük legjobban a mai napon, hogy ez igazából a mindenkori pápának egy missziós iroda, és mindegyik adott országban van ez az iroda, és itt Magyarországon pedig én vagyok a jelenlegi vezető, és így kapcsolatot tartom az a külföldi igazgatókkal is, vagyis a misszióval kapcsolatban is. Tehát így vagyok kapcsolatban, ez Európában, ilyen 30 országon vagy jelen vagyunk, igen. Afrikában is vagyunk, aztán Ázsiában, meg a Dél-Amerikában, Amerikában. És így ez világhálózata, és állandóan infóval adunk aztán, hogy mi hogyan, milyen szükség van, igen, aztán ezekre missziók, tevékenységekre figyeljünk, vagyis főn hangsúlyt fektettünk. És nem csak ez, hogy mennyi összeggel támogatjuk a missziót, a szegény közösségeket, rászoruló közösségeket, nem az, hanem hogy igazából az a missziós lelkületet próbálunk az emberekbe adni, hogy tájékozottak legyenek azok is, és ez nagyon fontos. Ha valaki nem úgy érzi, hogy igen, hogy én is vagyok misszionáros, vagy missziós, vagyis akar nem tud segíteni, támogatni, vagyis csatlakozni, imádkozni ehhez a misszióért. Tehát nagyon fontos, hogy az emberek is, hogy észrevegyenek, hogy nagyon fontos akár a mai világban is, mai egyházban is, igen.
0: Tehát ugye működnek ezek a közösségek helyi szinten, mennyire van lehetőség, és milyen programokat szoktak tervezni, amikor találkoznak ők?
1: Ezek a közösségek, a Szent Gyermekség közösség igazából az animátoroknak eventben találkozásunk, és abban megtervezzük, hogy az a adott évben milyen programunk lesznek, és főképpen az a január-február táján ilyen országos találkozás van animátoroknak, és ott összegyűlünk az egy hétvégén, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, igen, eljövünk, és aztán ott tervezzünk, hogy milyen volt az előző évet, kicsit átértékeljünk, aztán átnézünk, és mi jól lenne, hogy beletenni. És ebben a programban, az a tábor, az egyik fontos programja, és ilyenkor természetesen most itt vagyunk a Sáros Fatakon, a nyugat felől kicsit nehezebb tudnak ideérni, kicsit messzebb van, és ezért, hogy kicsit, akiknek kicsit közelebbre esik, akkor azok csatlakoznak bárhol. És mindegyikében más és máshol van az a programunk, vagy ez táborunk, és próbálunk összehozni a gyerekeket, és ezen belül szeretnénk megköszönni az animátoroknak, hogy nagy áldozattal ide elhoznak gyerekeket, és itt vannak majdnem egész héten, és sok energia, sok jó készségességet kell, hogy itt legyen. És a második program pedig az országos szentgyermekség éves találkozás van. Az más, mint az a tábor. És az is sokat más is más jön lenni, és az a szentgyermekség országos találkozója szokott lenni. És az pedig idén, szeptember 26-án tartjuk Buda Titinyben, az nálunk a rendházban, és remélem, hogy az a kicsit kutpontban esik, akkor mindenhonnan tudnak eljönni. Ilyenkor mindegyik közösségből eljönnek a gyerekek, és egész napos program van, és igen, hogy találkozunk aztán, igen. Ez a természetesen gyerekeknek gyerekes programok vannak, hogy érezzék jól magukat, igen. És ezen kívül, ahogy mondtam, hogy a gyerekek, amit lemondanak, és gyűjtik az összegeket, azokat egyik vagy másik projektet vállalunk, aztán azt a összeget oda jutatjuk, aztán támogatjuk. Meg a naponta ezek a mindegyik missziós gyerekek imádkoznak egy mi atyánkat, egy üdvözlégyet, meg egy dicsőséget egy szegény gyereknek, egy árva gyereknek és egy beteg gyereknek. Igen, ez az elkötelezettség, mert amikor valaki hivatalosan ennek a tagja, akkor fogadalma titelszerű van, és igen, hogy elfogadják, és igen, ezeket mondják. Természetesen a animátorok, a szülők, igen, buzdítják őket. És lelkesek, örülök nekik, igen. Aha.
0: Itt ugye Sárospatak kapcsán nem lehet elmenni a mellett, hogy Szent Erzsébet szülő helye, és ugye akit úgy ismerünk, hogy az elesettekkel, a szegényekkel foglalkozott, milyen üzenete van ennek a missziós csoport felé?
1: Igazából amikor tekintem az a Sárospatakon, az a Szent Erzsébetnek a szülőhelyén, városán, ő maga nagy misionárus volt. És maga érezte, hogy van szükség a szegény gyerekeknek segíteni, meg a rászorulókat segíteni, bárhogyan is lehetett, ugye, és nagyon szeretett őket. Amikor most itt vagyunk, ez nagyon passzol a mi gyerekeinkhez, hozzánk is, ez a közösséghez, hogy mi is legyünk körültekintőek, mint a Szent Erzsébet. Hogy ő tudta, hogy kinek kell segíteni, kinek van milyen nehézsége, problémája, figyelte oda. És szó nélkül is oda ment, önkéntesen, és segítette nekik. Tehát mi is kérünk a Szent Erzsébettől, hogy járjon közben ez a közösségért, és adjon sok áldását, kegyelme a mi gyerekeinknek, hogy ők is érezzék, mi is érezzünk ezt a szükséget. Bárhol is vagyunk, bármely közösségben is jelen vagyunk itt a Magyarországon, és számunkra nagy-nagy példakép Szent Erzsébet.
0: Résztvevőknek az életkoráról mit lehet tudni, milyen?
1: A gyerekek most 7 évtől 14 évig itt vannak, igen. Természetesen, hogy ezekkel legfőképpen foglalkozunk, de vannak, hogy aki valaki 15-6-7, vannak itt is fiatalok, és ők voltak már gyerekként, de most eljöttek, segítünk itt, és itt vannak, segítenek fiatalok, igen. És még tovább folytatódik azt, igen. És rengeteg ilyen gyerekek voltak, hogy most már felnőttek, és valahogyan képpen most, még most is vannak kapcsolatban, hogy nem ilyen minden nap, de amikor kell, amikor van szükség, akkor jönnek és segítenek, és ott vannak jelen, vagyis az úgy gyerekük is lehet, hogy itt vannak. Nem lehet, hogy itt vannak, fontosan, igen, itt vannak. És tehát ez, hogy a gyerekek utána ifjúsággal is tehát foglalkozunk, tehát igen. Meg azok a szülők, akik már része voltak ennek a közösségnek, azok már felnőttek, házasok, és igen. Ez folytatódik, igen.
0: Ugye szerdán kezdődött a tábor, ha jól tudom, vasárnapig tart. Mi az, ami belefér, mert mennek itt még el a környéken?
1: szerdán kezdtünk itt, aztán Nyitó Szent Misével kezdtünk itt a Bazsilikában, Szent Erzsébet Bazsilikában, és tegnap pedig voltunk az a új helyen, Sátorúj helyen, és meglátogattunk a Római Katolikus templomot, Kecskés Attila plébános úr fogadta bennünket, nagyon szépen nevezette mindent a templomban, és elmesélte mindent a városról és történetről, és utána átsitáltunk a jelenlegi piarista közösségbe, és ott is megtekintettünk az a kápolna templomot, és ott is elmeséltek egy kis Attila plébános úr az annak a története, hogy mi minden zajlott annak idején, és most hogy áll. És sok mindenről tudjak egy kis Attila, mert tudom, hogy a helyi plébános, és jó volt a gyerekeknek, és nagyon érdekes volt, hogy amit elmesélte a egy kis Attila atya tegnap, estére csináltunk egy olyan quiz szerű gyerekeknek, és odaadtunk estére a kérdéseket, és különböző csapatban válaszoltak a gyerekek, hogy miket mondta, miket nem, hogy mennyire figyeltek, játék szerű ez, hogy kihozni belőlük, és most reggel volt eredményhirdetés is, és jó volt. Tegnap sokat jártunk, sokat gyalogoltunk, ott a délután voltunk a Kálvárián, itt a kint, és nagyon jó volt, elimádkoztunk keresztutat, közel 18 kilométert jártunk, elfáradtunk, de jó volt, lelkileg feltöltöttünk, ma reggel felfrissítve fölkeltünk, és mai napon megtekintsünk itt a városot, itt az Hárospatakon, különböző fontos helyekre járunk, ide elmegyünk az a református nagy kuntárba, délután pedig a várba megyünk, utána majd pedig Szent Erzsébet múzeumhoz megyünk, igen. Majd nap ez, és holnap pedig átmegyünk a tengerszemhez, és ott lesz a tábori mise, kint természetben, igen, és nagyon izgulunk, igen, hogy kicsit ott is kell kicsit gyalog járnunk, igen, aztán gyerekekkel jól lesz, aztán vasárnap pedig itt záromise tartunk, itt a közösséggel fogunk csatlakozni, záromise után ebédelünk, utána mindenki hazamegy, de jól érezzünk, az a lényeg, és mindenki jól van, és jól szervezte a Lisóczkiné Gabi, jól szervezte mindent, és jól csinálja, és le a kalappal, igen. De köszönjük szépen, hogy itt lehetünk, és plébános atya is, Miklós atya, igen, ő is szeretettel meghívott, és vendégül látja bennünket, és nagyon örül, hogy itt vagyunk, és mi is örülünk, hogy ilyen sok vendég szeretettel fogadta bennünket, és akár a közösség is, és örül, hogy itt vagyunk.

0: Rendkívüli időutazásra várja az utasokat az Északerdő ZRT által üzemeltetett Párházi kisvasút, ahol augusztus 20-án első alkalommal rendeznek hagyományőrző vonatozást a füzéri hadtörténeti és helytörténeti körrel karöltve. Az Isonzótól a Donkanyarig élő történelem a Pálházi kisvasúton elnevezésű program keretében korabeli haditechnikai eszközökkel megrakott katonavonatok közlekednek majd Pálháza és Rostalló között. A különleges szerelvények Kőkapu megállóhelyen és Pálháza állomáson hosszabb időre is megállnak, így a látogatók közelebbről is megtekinthetik a kiállított harci eszközöket, miközben a vonatot kísérő, korhű ruhába öltözött hagyományőrzők, bemutatókkal és történeti ismertetőkkel keltik életre a múltat. A programról Jakócs Ádám, az Északerdő ZRT vasúti szakfelügyelője, a Pálházi Állami Erdei Vasút üzemvezetője adott tájékoztatást.
1: Társaságunk két erdei vasutat üzemeltet Borsodabó-Üzempén vármegyében, a Lilafüred, illetve a Pálházi Állami Erdei Vasutat. A Lilafüredi vasútunk az népszerűbb, illetve az ismertebb, az évi olyan 240 ezer fős utasforgalommal büszkélkedhet. A Pálházi Állami Erdei Vasút ehhez képest szerényebb számokat produkál, olyan 40-50 ezer fő per év az utasforgalmunk, de az Emplénbe látogatók körében nagyon népszerű, kedvelt, illetve hát egy gyönyörű helyen közlekedik, a Kemencepatak völgye egy varázslatos vidék, illetve ahogyan a kis vonat áthalad a kőkapui hegynyúlványba fúrt alagúton keresztül, fölötte a vadászkastéllyal, az egy igazán mesebeli környezet, tehát mindenkinek, aki még nem járt ott, érdemes ellátogatni ide. Nyilván Kőkapu és Rostallő környéke már a hegyek között fekszik, tehát valamiképp hűvösebb idő van arra, illetve maguk a szerelvények is alapvetően nyitott kocsikból állnak, tehát kellemes átjárja a levegő, közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az utasok a természettel. Ez a katona vonat, ez két vonatpárral fog közlekedni augusztus 20-án, tehát két alkalommal is indul majd Pálházáról Rostallóra, illetve vissza Kőkapuról Pálházára. Lesz egy délelőtti vonat is, meg egy délután is, illetve a forduló idékben Pálházán is, illetve Kőkapun is lesz hosszabb idő, amikor meg lehet tekinteni ezt a szerelvényt, illetve az azon kiállított haditechnikai eszközöket, és ezekhez kötődő bemutatók is lesznek ott a helyszínen. A rendezvényel kapcsolatban minden fontos tudnivaló megtalálható az Északerdő ZRT honlapján, a www.északerdő.hu honlapon. Itt lesz fönt a menetrend is. Augusztus 20-án itt a rendezvénynek köszönhetően egy eltérő, bővített menetrend szerint foglak közlekedni a járataink. Az alapmenetrend szerinti 5 vonatpáron felül még ez a két vonatpár, katonavonat is közlekedni fog, tehát ez is sűríti a közlekedést. Remélhetőleg sokan fognak érkezni hozzánk, és sokan lesznek kíváncsiak erre a rendezvényre. Illetve aki augusztus 20-án nem tud eljönni hozzánk, azokat természetesen nagyon szívesen várjuk a hosszú hétvége többi napján is, illetve a nyár többi napján is. A hosszú hétvége többi napján augusztus 21 és 23 között szintén egy sűrített menetrend szerint fog közlekedni a Pálházi kisvasút. Ennek a menetrendje is rövidesen elérhető lesz a honlapunkon.
0: A program céljáról Szakály András, a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör elnöke számolt be.
2: Hát szerencsére az Északerdő ZRT-vel jó kapcsolatot ápoltunk, már régóta dédelgettem ezt a gondolatot magamban. Egyébként elsősorban Doni túra során szerettem volna ezt használni. Ugye télen azért nehezebben közlekedik a kis vonat, és mivel ez a jó kapcsolat fent állt, úgy bepróbálkoztam ezzel a kérdéssel, hogy mi lenne, ha nyáron megtörténne ez az esemény. Teljesen nyitottak voltak, a Kocs Ádám is és Suha István úr is pozitívan álltak hozzá. Vázoltam nekik az elképzelésünket. Pálháza, mint vasúti állomás, induló állomás, ez önmagában lesz Isonzó. Tehát itt első világháborús haditechnikai eszközök, korhű ruhába öltözött katonák fogadják a vasútállomásra érkezőket, és a vasúti szerelvényen pedig a második világháborúban használt haditechnikai eszközök lesznek, többek között egy 43 mintájú 120 mm-es aknavető. Egyébként a technikai eszközök hatástalanítottak, tehát itt nem éles lőfegyverekről beszélünk. Lesz MG42-es géppuska, Schwarzlose géppuska, az első világháború korszakából ezek a nehéz technikák, és ezen kívül, ahogy említettem, a korhű ruhába öltözött katonák. Maga a szerelvény összeállítása is olyan, hogy nem a szokványos személyszállítókocsik lesznek, katonák gyakorlatilag mondhatnám azt is, bevonulnak velünk az utasok, együtt vonulunk a front felé, míg el nem érünk a Donkanyarba, vagyis a rostalói vasútállomásra. Tehát fontos kiemelni, hogy nem arra buzdítunk ezzel a megjelenéssel senkit sem, hogy a háború szép és jó. Viszont, ahogy említettem is, meg kell emlékeznünk ezekről a történésekről. Ilyenkor nagyon sokszor előfordul a beszélgetések során, hogy elővesznek régi történetet a minket felkereső látogatók. Mesélnek a nagyapáikról, hogy ja igen, nekem is mesélte, hazamegyek, meg fogom keresni azt a régi fotót, valahol esetleg még egy kitüntetés is van a fiókban. Tehát úgy gondolom, hogy érzelmileg is meg tudjuk közelíteni a látogatókat, itt a látványon kívül, tehát az érzelmi megközelítés is fontos, mert egyébként ugye emlékezünk az őseinkre, de napi szinten nem gondolunk rájuk. Hanem ilyenkor egy kicsit ezt felerősödik, kicsit lehet hazamegy valaki, és majd megkeresi a nagymamát, hogy mama, mesélj meg a papáról, hát ő is volt a háborúban. Szóval az igazi cél lesz, hogy ezeket az emlékeket előhúzzuk a sufniból, újra elővegyék, újra gondoljanak az őseikre.

0: Kedves hallgatóink, Szószóló című műsorunk véget ért. Munkatársai voltak Császi Erzsébet, Koleszár Krisztián és Gronda János riporterek, valamint a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Bilincsik Márton. A szerkesztő Bércesi András volt.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent Háromsághoz való imákról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedésének harmadik részét hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Őszintén szólva, nem keveset gondolkodtam azon, hogy milyen imák is szólnak Jézus Krisztushoz, persze itt a bőség zavarával találkozunk, itt is, hiszen évszázadok, sőt, 2 évezred alatt nagyon sokan szólították meg a második isteni személyt, aki emberré lett, és így ismerjük Jézus Krisztusként. Az viszont talán sokak számára új keletű lehet, hogy van nekünk, katolikusoknak egy nagyon szép köszönésünk, a dicsértessék a Jézus Krisztus, amely nem csak köszönés a templomba menet, vagy a templomban, hanem egy imádság is, és a hitünknek a megvallása. Mert nyelvtanilag ez a szenvedő szerkezet, ha cselekvő formában nézzük meg, azt jelenti, hogy dicsérjük Jézus Krisztust. Dicsérjük a szavainkkal, a cselekedeteinkkel, az egész életünkkel. Régen nem csak a templom közelében, nem csak szentmisére menet, hanem a katolikusok csak nem mindenütt, faluhelyen, az utcán is, az üzletben is így köszöntötték egymást. Ha talán ezt most már nekünk nem is kell ilyen módon megvalósítani, gondoljunk arra, hogy ha lélekkel és örömmel mondjuk ki ezt, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, akkor imádkozunk is, és a hitünket is vonzó módon valljuk meg. Nagyon szép imádság, és Jézus Krisztusra vonatkoztatható az ő megszólítása, általában a szent áldozás után nagyon sok helyen elimádkozzák, a Loyolai Szent Ignác által írt Krisztus lelke kezdetű imádság. Most hallgassuk meg Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának imáját. Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmaz engem, halálom óráján hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen.

És természetesen a Szentlélekhez is nagyon sok ima szól, sok-sok énekünk, hiszen a tanév vagy bármilyen munka elkezdésekor azt szoktuk mondani, hogy Veni Sancte, jöjj Szentlélek Isten, és segíts nekünk, világosítsd meg értelmünket, erősítsd akaratunkat, adj nekünk kitartást. Hozsanna imakönyvünk tele van, hál' Istennek, Szentlélek hívó énekekkel, de amire most én a figyelmet szeretném irányítani, és szeretném a testvéreknek átadni, az Szent Ágoston imádsága. Lélegezz bennem, Szentlélek, hogy szenthez illően gondolkodjam, te késztess engem, Szentlélek, hogy szenthez illően cselekedjek, te hozz bennem gyümölcsöt, Szentlélek, hogy vonzódásaim szentek legyenek, te adj erőt, Szentlélek, hogy az élet szentséget megőrizzem, te magad légy az én örömem, Szentlélek, hogy téged és fényedet soha magamban ki ne oltsam. Amen.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Vasvári Detti nevében is, és a holnapi viszonthallás reményében bízva kívánok további szép napot és jó rádiózást. Tikovics Ernőt hallották.
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra van. Következik az Értékmentő.
3: A 20. század fordulójának legnépszerűbb kalandregényeinek, ifjúsági történeteinek szerzőiről, Jules Verne-ről beszélgettünk Pár Ádámmal, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársával. Folytatjuk a múlt héten elkezdett beszélgetést.
4: Nagyon érdekes, hogy megírta a 20. századi Párizst is. Tehát, és abban a telefontól kezdve a televízión át nagyon sok olyan találmányt leírt, amely a korban nem létezett. Egyébként a nagyon szellemes módon beleszőtte a saját korának írótársadalmát és íróit is ebbe a regénybe.
3: Pár Ádám nevében is. Számít figyelmükre a szerkesztő műsorvezető. Pál Amanda.
5: Az egzotikus kalandos utazásokat mind képzeletben járta be és olvasott hozzánk, például a 70 nap alatt a föld körül Willy
4: 80.
5: Fogg, és 80 nap alatt a föld körül Willy Foggal. Ő nem járta be azokat az országokat, amiben ez az angol lord megfordul.
4: Nem, ő ahogy említettem, ő először kisebb utazásokat tett, tehát Angliában és Skóciában járt az 50-es években, aztán eljutott Svédországba és Norvégiába, illetve a földközi tengernek a térségébe, de ezeket leszámítva nem járt más út, például Magyarországon sem, bár tervezte, hogy elutazik ide, de nem járt, és azért mai szemmel nézve nagyon sok néprajzi, földrajzi tévedés, pontatlanság, leegyszerűsítés van a könyveiben, tehát az ő forrásai sem voltak mindig megbízhatók. Bizonyos témákat nagyon nehezen tudott adaptálni a műveibe, tehát például a matematika témák, azok kifogtak rajta, tehát az utazás a Hold körül című regényében egy fejezetet szán ennek, de azt gondolom, hogy nincs olvasó, vagy csak a matematika iránt legfogékonyabbak, aki azt a fejezetet elolvassa. És nagyon érdekes, hogy a közgazdaságtan meg a filozófia, mint témák, azok is kimaradtak nála. Viszont a földrajz, a kémia, az orvostudomány, a közlekedés legújabb eredményeit mind-mind igyekezett beépíteni a könyveibe. Az ő a kiadója, Jules Hetzel, egyébként úgy is reklámozta Vent, hogy tulajdonképpen ő az egész emberi tudást össze akarja gyűjteni a műveiben, és szórakoztató, ismeretterjesztő formában nevelni, meg oktatni kíván. Tehát Hetzel nagyon erősen azt pártolta, hogy ezt a tudományos, ismeretterjesztő vonulatot domborítsa ki Verne. Hetzel egyébként maximálisan bele is szólt olykor a cselekménynek a bonyolításába. Például tudni kell, hogy ő republikánus volt, míg Verne hát inkább konzervatív, tehát mondjuk...
5: Ez a politikai szembenállás, ez akkor a munkájukat nem zavarta, hanem inkább megtermékenyítőnek
4: hatott. Abszolút megtermékenyítette. Ezt akartam pont mondani, hogy a korban baloldali Hetzel és jobboldali Verne között maximális volt a szakmai, írótársi és emberi barátság. Például Hetzel beszélte le a Chantelain grófia megjelentetéséről Vernt. Valószínűleg nem csak politikai okból, hanem azért is, mert pontosan látta, hogy a történelmi tárgyuk könyvei nem olyan kelendőek, mint az utazásos kalandregényeké, tehát meg akarta őt kímélni egy ilyen kudarctól. Vagy például ő beleszólt abba, hogy Nemo kapitánynak a nemzetisége az ne lengyel legyen, tehát ügyelt arra, hogy lehetőség szerint ne nagyon provokálja Verne a cári Oroszországot. Úgyhogy a Nemónak a nemzetisége az teljesen homályban marad a regényben, csak a Rejtelmes szigetnél tudjuk meg, hogy ő egy indiai uralkodó volt, akinek a családját a britek kiirtották, és ezért a tenger alatt járójával egy magánháborút indított Nagy-Britannia ellen. Tehát ilyen apró dolgokban.
5: Ez azért belefér, tehát a cári Oroszország bajszát nem húzgáljuk, de a brit birodalomnak neki mehet?
4: Igen, igen. Egyébként tudni kell azt, hogy Verne elég erőteljesen bírálta Nagy-Britanniát, tehát nagyon érdekes, hogy miközben a francia gloárt, a francia gyarmatosítást teljes mértékben elfogadta. Ilyen volt a kornak a közhangulata. Azért a brit birodalom gyarmatosító tevékenységébe pestiesen szólva belerugott egy néhányszor, és az 1870-es porosz-francia háború után a németekkel szemben is volt egy nagyon erős ellenszenve. Itt egy személyes tragédia is történt, mert Alexandre Dumas haldoklott, és pont az 1870-es háború idején halt meg. Nem merték neki a halálos ágyán elmondani, hogy a francia fegyverek vereséget szenvedtek. És aztán jött Elzász-Lotaringia elcsatolása, tehát a korabeli francia közvéleménynek ez egy francia Trianonként értelmeződött, és Verne sem tudta kivonni magát ez alól a hangulat alól. Tehát német pozitív szereplővel az 1870 utáni regényeiben nem nagyon találkozunk. De ahogy említettem, a skótokat, íreket és általában a szabadságukért küzdő kis
5: például
4: népeket.
5: Például a magyarokat.
4: Például a magyarokat maximálisan tisztelte.
5: Mennyi olyan természettudományos felfedezést, vagy éppen felfedezésre váró találmányt rökített meg a műveiben, amely később megvalósultak, vagy megvalósíthatóak voltak? Mennyire rugaszkodott el akkor a valóság talajáról?
4: Azt lehet mondani, hogy Verne is hozott anyagból dolgozott abban az értelemben, hogy a tenger alatt járó például létezett már korábban is. Az ő nagy újítása az volt, hogy nála már minden villamos energiával működött, vagy például előre látta a helikopter és a repülőgépnek a szerepét, hogy az le fogja váltani a léghajózást. Ezen kívül nagyon sok olyan téma volt, technológiai, mérnöki innováció, amelyik létezett már az ő korában, de volt egy plusz, amit hozzá tudott adni. Például arra nagyon jól ráérzett, hogy alumínium ötvözetből kell a holdba kiküldött ágyú lövedéket megalkotni, és valóban nem tudom, hogy az űrhajózásnak az atyai azok Verne olvasták-e, vagy ő volt az iklető, de mai napig is alumínium ötvözetből készülnek az űrhajók. És egyébként nagyon sok mindent előre látott, a gépfegyvertől kezdve, állítólag még az atombombát is, ez a Francia zászló című regényében szerepel egy ilyen tömegpusztító fegyver. Egy látnoki erejű alkotó volt kétségtelenül, de nagyon érdekes, hogy ezt igazából a 20. században kezdték el értékelni, mikor ezek az új találmányok megvalósultak, és hétköznapiak lettek. A maga korában Verne-nek a nagy szívfájdalma az volt, hogy a francia irodalom nem igazán fogadta be a soraiba. Tehát őt...
5: Lektűrnek tartott?
4: Gyerekkönyvnek tartották, többek között Émile Zola is erőteljesen kritizálta Verne könyveit, mint amelyek nem irodalmi értékűek. A Francia Akadémia nem fogadta be a tagjai közé. Ugyan a rokonai próbálták, köztük a hűséges felesége Honorine próbálta Verne-t rávenni arra, hogy pályázzon újra a Francia Akadémiának a tagságára, de hát Verne nagyon félt a csalódástól, nem vállalta be. 1892-ben megkapta a becsületrendet, de ez se tudta nagyon felvidítani. Ez amúgy is Verne-nek egy depressziós időszak, az 1886 utáni időszak, mert hogy egyre több betegséggel küzdködött, és ráadásul 86 októberében az unokaöccse Gaston Verne mai napig nem tudni, hogy miért, állítólag nem volt beszámítható állapotban, több lövéssel megsebesítette a nagybátyját. tehát ez még inkább rányomta a bélyeget a hangulatára. Noha egyébként közéleti sikereit pont 1886 után aratta, mert 88-tól haláláig amilyen város önkormányzati testületében mondhatni, hogy aktív van politizált.
5: Ennyi könyv megírása mellett, és ennyi tudás magába szívása mellett még volt ideje ilyen társadalmi munkára is.
4: Hát hogyne, ugye arról többször beszéltünk, hogy a korszakban ugye az irodalmároktól el is várta a közönség a civil tevékenységet, az egyesületi életet, és egyébként azt lehet látni, hogy Verne egyre több meg több szavazatot szerzett, tehát aztán jól végezte a munkáját, a jegyzőkönyvek tanúsága szerint egyetlen ülést el nem mulasztott soha, és sikerült a saját ötleteit is a gyakorlatba átvinni, például ő, mint nagy színház meg cirkusz rajongó megmentette a városnak a cirkuszát a lebontástól, mint az épületet, illetve sikerült elérnie a gázvilágításnak a bevezetését, tehát több ilyen jóléti, szociális kérdéshez hozzájárult a szavazatával. De most Vernnek még a magánéletéről annyit tudni kell, hogy 1857-ben házasodott egy 26 éves, már elvált, két gyerekes fiatalasszonyt vett feleségül, Honorine de Vienne Morelt. Hát a szülei nem nagyon voltak boldogok ettől a házasságtól, és hát Honorine meg nem nagyon volt boldog, hogy a férje az a tőzsde ügynökséget csak immelámmal csinálja, és ehelyett irogat, de aztán ahogyan jöttek a irodalmi és anyagi sikerek, ugye egyre inkább megbékélt ezzel, tehát végül is azért harmonikus lett ez a házasság, és ebből egy fiúgyerek született, Michel Verne, aki tulajdonképp posztumusz formában fennmaradt Verne-műről gyanítják, vagy sejtik, hogy ezeket Michel írta az édesapja neve alatt, többek között a szívünknek kedves dunai hajós is ebbe a hírbe került. Hát szerintem erről majd a francia filológusok majd elvitatkoznak. Mi azért hagyományként, vagy egy szép hagyományt követve tulajdonítsuk Jules Verne-nek, de hát Michel Verne nem lett nagyon ismert, és aztán a Verne-nek, Jules Verne-nek az unokája, Jean-Jules Verne lett a nagyapjának az életrajz írója, és többek között neki, meg a Verne családnak és a baráti körének köszönhető, hogy a 20. századnak az elején kezdett Verne egyre inkább kilépni ebből a gyerekkönyv ifjúsági irodalom kalickából. Tehát az 1950-es évekre már elfoglalhatta a helyét a nagy írók panteonjában, tehát az általa hőn szeretett és tisztelt, ismert Victor Hugo, George Sand, Balzac és Dumas mellett.
5: Egyébként a kortársakra milyen hatása volt? Mert azt olvastam, hogy egy amerikai újságíró nő a Willy Fogg kalandjain felelkesülve, ő 70 nap alatt járta körbe a világot, és meg is látogat ezután az írót az otthonában. Tehát az, ami ott könyveiben megfogalmazott, leírt, megálmodott, akár egy újságíróra, akár egy íróra, vagy akár egy tudósra, gyakorolt-e ilyen megtermékenyítő hatást?
4: Igen, azt lehet mondani, hogy nagyon sok tudós írta, tudjuk ezt visszaemlékezésekből, interjúkból, hogy Verne nagy hatást gyakorolt rá, Szilárd Leó, Teller Ede, például soha nem titkolták, hogy ők Verne rajongása nyomán is indultak el a természettudományos irányba. De egyébként nem csak természettudósokat ihletett meg, Molnár Ferenc is Vernet nagyra becsülte, ugye bele is írta a Pál utcai fiúkba. Karinti Frigyes egy nagyon

0: belépett a Dreyfus ellenes francia haza barátainak a ligájába. Ez egy kifejezetten jobboldali és a Émile Zola és a Dreyfusárdokkal szemben szerveződött mozgalom volt, amiben Verne mellett ott volt Edgar Degas, ugye a híres impressionista festő, Auguste Renoir, Charles Maurras, ugye a későbbi francia neo-royalista jobboldalnak a fenegyereke. Na most ugye meglepő lehet, hogy egy ilyen soviniszta mozgalomba lépett be Verne, de hát bizonyos közéleti okokból kikövetkeztethető ez. Tehát egyrészt ugye említettem, hogy Zola részéről elég kemény támadások érték. Másrészt pedig említettem, hogy ugye a francia veresség 1870-ben az nagyon mélyen megrázta, tehát nem kell ahhoz nagy látnoknak lenni, hogy azt gondoljuk, ő elhitte azt, hogy a francia hadsereg az egy tisztességes szervezet, és hogy a francia tisztikar az nem lehet olyan becstelen, hogy egy tisztársát, Dreyfust kipellengérezi és elítéli. Tehát ugye ebben az időszakban a hadsereg megítélése mentén szinte ketté szakadt Franciaország, és azok, akiket mondjuk a korban jobboldalinak neveztek, azok azt mondták, hogy el a kezekkel a hadseregtől, a baloldaliak pedig ugye elítélték a hadsereget és hittek Dreyfus ártatlanságában. Na most Verne, ő egyértelműen az előbbi táborhoz tartozott, tehát ő egyre konzervatívabb lett, ugye egyre betegebb is, tehát egyre többet kilódott a cukor betegségével, és aztán még megérhette a Wright fivéreknek a levegőbe emelkedését 1903-ban, következő évben halt meg, és nagyon jellegzetes, hogy a francia újságok azok előbb az első oldalon számoltak be, az összes újság az első oldalon számolt be Verne haláláról, és a második oldalon jött a orosz-japán háborúnak az éppen aktuális állása. Úgyhogy ennyire megbecsült lett végül is Verne.
1: És hát azóta is, ha jól tudom, akkor vannak külön ilyen Verne egyesületek, társaságok, akik újra és újra átolvassák az életmű minden részét, és keressék az újabb és újabb meglepetéseket és titkokat, amelyeket eddig nem tudtunk az íróról.
0: Hát igen, ugye vannak is titkok, mert nagyon sok posztumusz mű maradt utána. Nagyon érdekes, hogy megírta a 20. századi Párizst is. Tehát, és abban a telefontól kezdve a televízión át nagyon sok olyan találmányt leírt, amely a korban nem létezett. Egyébként a nagyon szellemes módon beleszőtte a saját korának írótársadalmát és íróit is ebbe a regénybe. Nagyjából olyan jellemzéssel, ahogyan éppen az adott író milyen viszonyban állt barátjával, Hetzellel. Tehát ez lehetőséget adott ilyen rejtett kritikákra. Úgyhogy ebből is látszik, hogy Verne és Hetzell között, és ez nagyon nagyon tanulságos, hogy minden politikai és eszmei ellentét dacára egy nagyon mély, mondhatni, hogy testvéri barátság volt. És ahogy említettem, nagyon sok regényre a halála után bukkantak rá asztal fiókban. Például a Dunai hajós döbbenetes módon 1910-ben került elő Verne hagyatékából.
1: Azért is lebeg fölötte, hogy ezt a fia írta.
0: Igen, igen. Amit persze nem tudunk, majd a francia irodalom történészek azon majd elvitatkoznak, mert egyébként nagy Verne kutatás zajlik Franciaországban. Magyarországon is, amikor megjelentek a Verne sorozatok, akkor elég hosszan írtak Verne pályájáról, a fiatalkori műveiről, Horváth Árpád Verne a technika álmodója című könyvet szentelt Verne életrajzának. Tehát volt egy pezsgés körülött az 1990-es években megjelent magyarul Verne lexikon a összes regényének a hőseivel, a rágy hatást gyakorló írótársakkal, barátokkal, rokonokkal. Tehát volt egy ilyen pezsgés, ami hát napjainkban elcsitulni látszik, úgyhogy talán ez a kis beszélgetés is sarkal másokat is arra, hogy olvassanak Verne

0: Verne-től, meg Verne-ről.
1: Az elmúlt percekben Jules Verne-ről, Pár Ádám történésszel, a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzőjével beszélgettem. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda.
2: Elhangzott az Értékmentő.

0: Chopin G-moll szonátáját Starker János és Sebők György szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. 14. Leó pápa állami vezetőkkel és a civil társadalom képviselőivel, majd a San Marinói Bazilikában papokkal és az egyházmegye képviselőivel találkozott szombaton a San Marinói Köztársaságban, adta hírül a Vatikán média. Beszédében a San Marinói Libertas eszményéből kiindulva a szabadság keresztény értelméről elmélkedett, hangsúlyozva az emberi méltóság és a lelki ismeret tiszteletét, valamint a szabadság és a közösség elválaszthatatlanságát. Méltatta San Marino béke és párbeszéd melletti elkötelezettségét, és arra buzdította az ország vezetőit és polgárait, hogy a jó politika műhelyeként továbbra is minden ember méltóságát és a közjót szolgálják. Majd a San Marinói Bazilikában papokkal, megszentelt személyekkel és az egyházmegye képviselőivel találkozott. 14. Leó pápa szombaton délután a Communione e Liberazione katolikus mozgalom által szervezett 47. Rimini meetingre utazott. A Rimini székesegyházban, a Tempio Malatestiano-ban betegekkel, fogyatékkal élőkkel és a Caritas által segített szegényekkel találkozott. Riminiben a találkozó a népek közötti barátságért résztvevői felé intézett beszédében a népek közötti barátság és a béke építéséről, az irgalmasság erejéről és a keresztények felelősségéről szólt. Különösen a fiatalokhoz fordult, végül a Communione e Liberazione mozgalmat az egyház egységének megőrzésére és a kölcsönös meghallgatásra buzdította. Az idei meeting a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot mottót kapta, amely Dante Alighieri isteni színjátékából a Paradicsom legutolsó énekének záró sora. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, a termelés újraindítását a paksi építkezés előre haladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton Duna-Szent Benedekről arról számolt be, hogy a tervezetnél gyorsabban halad a dunai fenék küszöb építése. A vízszint emelkedik, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztésen befejeződött. A miniszter emlékeztetett, a Duna bal partján is folyamatosan épül a fenék küszöb. Hozzátette, a folyó bal partján 231 méteren készültek el a munkálatokkal, így elérték a korábban bedobott beton kockákat. 16 halottja és 130 sérültje van a kelet-ukrajnai Krivij Rih elleni orosz dróntámadásnak. Bevásárló központot ért orosz kettős dróntámadás pénteken, miközben Kijevet ballisztikus rakétákkal támadták. Az ukrán hadsereg válaszul még pénteken csapást mért egy oroszországi olajfinomítóra és egy katonai repülőtérre. Végül az időjárásról. Vasárnap napos idő várható, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel, az északnyugati, északi szél helyenként megélénkül, délután 24-31 fok valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát. Ezt válaszolták. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket. Hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus ezt mondta neki. Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 16. fejezetéből a 13-tól a 20. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

0: Elhangzott Vivaldi B-dur versenymű trombitára és vonósokra. A második tételt Boldocki Gábor és a Capella Gabetta szólaltatta meg. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái Leó pápa egynapos San Marinói és Rimini látogatásáról. Leó pápa a San Marinói hatóságokhoz. A szabadság a személy méltóságának tiszteletéből fakad. A Szent Atya beszéde San Marino egyházi közösségéhez. Isten szent akaratának tiszteletére építsetek. A Szent Atya augusztus 22-én egynapos lelkipásztori látogatása érkezett San Marinóba és Riminibe. Leó pápa szombaton reggel 8 órakor indult a Vatikánból helikopterrel, és egy órás repülés után érkezett meg a San Marinói köztársaságba, ahol a Torraccia repülőtéren szállt le a gépe. Innen a Piazzella Libertára, a Szabadság térre hajtott, ahol a kormánypalotában államtitkárokkal találkozott, utána pedig zárt körű megbeszélés folytatott a régens kapitányokkal a 12 tanács termében. A látogatás a vendégkönyv aláírásával zárult. Délelőtt a nagy tanács tagjaival találkozott a tanács teremben, ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözölte a téren összegyűlteket, beszédet intézett hozzájuk és apostoli áldását adta rájuk.
2: 14. Leó pápa San Marinóban a hatóságok képviselőihez. A szabadság a személy méltóságának tiszteletéből fakad. 14. Leó pápa augusztus 22-én szombaton San Marinóban a Palazzo Publicóban találkozott a köztársaság vezetőivel, a hatóságok és a civil társadalom képviselőivel. Beszédében a világ legrégebbi köztársaságának történelmi örökségéből kiindulva a szabadság valódi értelméről, a lelkiismeret elsőbségéről, a közjó szolgálatáról és a béke építéséről szólt.
3: Sono molto lieto di visitare il vostro paese.
2: Leó pápa örömének adott hangot, hogy ellátogathatott San Marinóba, amelynek hagyománya a 4. század elejére nyúlik vissza. Köszönetet mondott a két régens kapitánynak a meghívásért és a fogadtatásért. Látogatását Szent II. János Pál 1982-es és 16. Benedek 2011-es útjának folytatásaként értelmezte, amely megerősíti a Titánó-hegyen fekvő köztársaság és az apostoli szentszék közötti szoros kapcsolatot. Felidézte azt is, hogy éppen 100 évvel ezelőtt 1926. áprilisában létesítettek hivatalos diplomáciai kapcsolatot a szentszék és San Marino között. 14. Leó beszédének vezérfonalául San Marino jelmondatát, a Libertas, vagyis szabadság szót választotta. Felidézte az alapító Szent Marinusnak tulajdonított lelki végrendeletet.
3: Relinquo vos liberos ab utroque homine.
2: Mindkét embertől szabadon hagylak benneteket. A Libertas egy nép és egy állam történetében mindenek előtt az önrendelkezés, a más politikai hatalmaktól való függetlenség vágyát fejezi ki. A pápa azonban hangsúlyozta, hogy ennél sokkal mélyebb jelentéssel rendelkezik. Mindenek előtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy nincs valódi polgári szabadság személyes szabadság nélkül,
3: senza libertà personale,
2: vagyis az emberi személy méltóságának tisztelete és előmozdítása nélkül, amelynek a szabadság lényegi alkotóeleme. Ez a szabadság, folytatta, végső soron Istentől származik, és ő biztosítja azt. Hangja minden ember lelkiismeretében megszólal. A szabadság előmozdítása ezért szükségszerűen magában foglalja a lelkiismeret szabadságának védelmét is. A Szentatya gondolata azokhoz a férfiakhoz és nőkhöz szól, akik minden korban és a világ számos részén a szabadság vértanúivá váltak, mert a lelkiismeret elsőbségéről tettek tanúságot. Az igazság keresésében megerősödve felelősséget vállaltak döntéseikért, és nem engedték, hogy külső kényszer eltérítse őket attól, amit lelkiismeretük helyesnek ismert fel. Példaként Mórusz Tamást, a kormányzók és politikusok védőszentjét említette.
3: Esemplare in questo è San Tommaso Moro.
2: Ma is sokan vannak, akik nagyon ellenséges körülmények között is hűségesek maradnak lelkiismeretükhöz, és ezzel arról a valódi szabadságról tesznek tanúságot, amely Isten gyermekeinek szabadságából fakad. A pápa ezután a szabadság közösségi dimenziójára irányította a figyelmet. A valódi szabadság nem elszigetel, hanem kapcsolatot teremt, az ajándékozásban, a szeretett közösségben, a találkozásban és a párbeszédben valósul meg. A Szentatya egy növényhez hasonlította a szabadságot, amely növekszik, ágakat és leveleket hajt, hogy mindenkinek oxigént, árnyékot, illatot és gyümölcsöt adjon, és új magvakat teremjen. Mindez azért lehetséges, fejtette ki, mert a szabadság forrása maga a Szent Háromságos Isten szeretete. 14. Leó szerint napjainkban különösen szükséges emlékeztetni erre a teológiai alapra, mert létezik egyfajta bálványimádás, amely gyökerében rontja meg azokat a politikai és gazdasági terveket, amelyek ugyan a szabadság nevében lépnek fel, valójában azonban a bálványok és a hatalom rabságában állnak. A keresztény szemléletben tehát a szabadság és a szeretet közösség elválaszthatatlan egymástól. A pápa felidézte, hogy számos szent olyan közösséget alapított, amelyekben az emberek éppen az evangéliumon alapuló szabály iránti engedelmességben fejezték ki szabadságukat.
3: A una regola basata sul Vangelo.
2: San Marino esetében különösen jelentős, hogy a közösség eredeténél olyan emberek állnak, mint Szent Marinus és Szent Leo, akiket a pápa szabad és békés városok építőinek nevezett. A Libertas San Marino számára a pápa szerint a béke építésében való aktív és pozitív részvételt is jelenti. 14. Leó nagyra értékelte a köztársaság etéren vállalt szerepét, amelyben különleges összhangot lát a szentszék törekvéseivel. Mindketten nagy jelentőséget tulajdonítanak a diplomáciának és a multilateralizmusnak, mint a nemzetközi kapcsolatok ápolása és a nemzetek közötti egyetértés előmozdítása kiemelt útjainak. A Szentatya Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézve arra figyelmeztetett, hogy napjainkat az impulzív kommunikáció, az agresszív retorika és a hatalmi logika jellemzi. Ezzel szemben a diplomácia hivatása, hogy mindenkivel párbeszédet folytasson, azokkal is, akiket kényelmetlen tárgyalópartnernek tartanak. A diplomáciának a végsőkig élnie kell az alázattal és a türelemmel, hogy a konfliktusban álló felek jó akaratának legapróbb jeleit is összekapcsolja, és ezzel elindíthassa a béketeremtés folyamatát. Beszéde következő részében 14. Leó a kis államok sajátos értékére hívta fel a figyelmet. Monakói látogatásához hasonlóan San Marinóban is hangsúlyozta egy olyan kis emberléptékű állam jelentőségét, amelyben a politika közel maradhat a polgárok szükségleteihez, és így a demokrácia is közvetlenebbül valósulhat meg, még inkább akkor, ha keresztény ihletésű. A pápa szerint ezért San Marino a jó politika laboratóriumává válhat. Az állam világi jellegének teljes tiszteletben tartása mellett meríthet a katolikus társadalmi tanítás alapelveiből. A közjó kereséséből, a javak egyetemes rendeltetéséből, a szubszidiaritás és a szolidaritás összhangjából, valamint a társadalmi igazságosságból. Ez a feladat különösen időszerű most, amikor működésbe lép az Európai Unióval kötött társulási megállapodás, és San Marino tartós, bár sajátos kapcsolatba kerül egy jóval összetettebb közösséggel. A pápa meggyőződése szerint ebből nem csak a kis köztársaság profitálhat, az Európai Unió számára is értékes lehet San Marino hozzájárulása. 14. Leó még mélyebbre tekintve megjelölte ennek a politikai laboratóriumnak a legfontosabb célját. az emberről való gondoskodást. San Marino egyszerre őriz gazdag hagyományos értékeket, és halad együtt a technológiai fejlődéssel. Éppen ezért képes lehet olyan társadalom építésére, amely minden emberi életet véd annak valamennyi szakaszában, a fogantatástól a természetes halálig. A pápa enciklikájából idézve hangsúlyozta, egy civilizáció minőségét nem eszközeinek hatalma méri, hanem az a gondoskodás, amelyet nyújtani képes, és az a képesség, hogy a másikban arcot, ne pedig funkciót ismerjen fel. Az egymásról való gondoskodás képessége emberi mi voltunk fontos része, mutatott rá Leo pápa. A másikról való gondoskodás San Marino történelmének kezdeteitől fogva megkülönböztető vonása volt, állapította meg a pápa. Ez különösen is megmutatkozott a befogadás hagyományában, amely az évszázadok során újra és újra segítséget kínált a szenvedőknek és a megpróbáltatásokat átélőknek. 14. Leo elismeréssel szólt San Marinónak a nemzetközi humanitárius jog melletti elkötelezettségéről is egy olyan történelmi pillanatban, amikor annak szabályait nap mint nap figyelmen kívül hagyják, sőt, gyakran lábbal tiporják. A Szentatya végül rámutatott, ez az érzékenység San Marino keresztény hagyományának is gyümölcse, valamint annak az állandó és pozitív együttműködésnek, amely a politikai vezetők és a püspök között a közjó keresésében kialakult. 14. Leo ezért köszönetét fejezte ki San Marino tanúságtételéért, majd a köztársaság vezetőit, polgárait és az egyházi közösséget egyaránt arra buzdította, hogy bátran és előre látóan folytassák munkájukat minden ember méltóságának és a közjónak a szolgálatában.
1: Leo pápa San Marino egyházi közösségének, Isten szent akaratának tiszteletére építsetek. A San Marinoi köztársaság bazilikájában a Szent Atya beszédében a város alapítók példáját emelte ki. Az alapító szentek eredetileg kőfaragók voltak, akik az evangélium üzenetét egy új közösségi és társadalmi modellé tudták alakítani, amelyet a szabadság, a kölcsönös tisztelet és a közösség keresztény elvei jellemeztek. A polgári hatóságokkal való találkozás után a Szent Atyát a város bazilikájában Domenico Beneventi püspök, a San Marino Montefeltro egyházmegye püspöke és Marco Mazzanti plébános fogadta. A látogatást szentségimádás vezette be, majd a pápa lerúgta tiszteletét Szent Marinus erekéi előtt. Ezután a Szent Atya beszéddel fordult a papokhoz, a megszentelt személyekhez és a helyi egyház képviselőihez. A San Marino Montefeltro egyházmegye a hit és a bátorság gazdag történelmének örököse,
3: erede di una ricca storia di fede e di coraggio,
1: hiszen Szent Marinus és Szent Leo 18 évszázaddal ezelőtt a keresztény üzenet új távlatait és értékeit hozták ide, ami révén olyan kultúra és civilizáció született, amelynek középpontjában az emberi személy, Isten képe áll. Idézett a Szent Atya beszéde kezdetén 16. Benedek pápa prédikációjából, amelyet 15 éve tartott San Marinóban. Az alapító szentek eredetileg kőfaragók voltak, akik az evangélium üzenetét egy új közösségi és társadalmi modellé tudták alakítani, amelyet a szabadság, a kölcsönös tisztelet és a közösség keresztény elvei jellemeztek mindmáig. Leo pápa beszédében az azóta megtett út néhány fontos szempontjára mutatott rá. Először is a fiatalokhoz fordulva ismét Benedek pápától idézett. Ne álljatok meg a részleges, azonnali válaszoknál, amelyek talán elsőre könnyebbek és kényelmesebbek. Néhány pillanatnyi boldogságot és mámort ígérnek, de nem vezetnek el az élet igazi öröméhez. Majd hozzátette. A szívetek egy ablak, amely a végtelenre nyílik.
3: Il vostro cuore è una finestra aperta sull'infinito.
1: Most Leo pápa azt kérte a San Marinói fiataloktól, hogy tartsák nyitva ezt az ablakot. Lelkükkel kövessék azokat az ösvényeket, amelyeket a szépség, a jóság és az élet iránti nagy vágya kerültek ki a szívükben. Ha gondosan ráhagyatkoznak a vágyak hangjaira, akkor azok felfelé viszik őket az Istennel való találkozáshoz. Második felhívásában arra kérte őket a pápa, hogy lelkesen öleljék át küldetésüket a világban. Először is mindenki keresse a saját egyéni hivatását, majd szenteljék magukat neki. Ne féljetek olyan igényes döntéseket hozni, mint a házasság, az Istennek szentelt élet, a papi szolgálat, a szakmai élet, a társadalmi és politikai elkötelezettség. Vegyetek részt a szeretet és az igazságosság kezdeményezéseiben, mert így ti is hozzájárultok ahhoz, hogy a béke tanúságtétele szóljon a világhoz.
3: A dare una testimonianza di pace che parla al mondo.
1: Ahogy a pápa látogatás mottója is jelzi. A Szent Atya köszönetet mondott a papoknak, a hitoktatóknak és minden nevelőnek, akik különféle programokon és kezdeményezéseken keresztül a gyermekek emberi és keresztény fejlődéséért dolgoznak. Munkájuk a szülőket segíti, akik elsősorban felelősek gyermekeik hitbéli neveléséért. Valóban a család, a hitre nevelés elsődleges helye, mint egy anyamíh, ahol az evangéliumot gyermekkortól fogva tanulják. A keresztény életbe való beavatás közvetítse elsősorban a keresztség és szentségi élet szépségét és örömét, hogy a közösségekben megszülethessenek és megerősödhessenek a szentség útjai, és mindenkiben kialakulhasson a saját prófétai, papi és királyi méltóságának tudatossága. A második Vatikán zsinat szellemében a liturgiát gondosan kell ápolni, és a híveket arra kell nevelni, hogy azt egységes testként, egyetlen élő test közös cselekvéseként éljék meg, amelyben minden tag az Úr asztalától merít erőt, hogy világosságát elvigye a világ ösvényeire. A pápa meggyőződése, hogy az evangélium révén, a szabadság útján mindenki végleges választ talál kérdéseire Jézus Krisztusban. Éppen ezért a legnagyobb ajándék, amelyet testvéreinknek adhatunk, ha segítjük, hogy találkozzanak vele, az ember élet Istennel, aki meghalt és feltámadt értünk.
3: A incontrare lui, il Dio fatto uomo, morto e risorto per noi.
1: Korunk nyugtalanító jelenségeivel szembesülve a hívő ember bánozat csak az lehet, hogy még nagyobb meggyőződéssel járjunk az evangélium útján. Ahogy Szent II. János Pál pápa tanította, itt San Marinóban tett 1982-es látogatása során, olyan társadalmat építünk, amely a saját és mások szabadságának tiszteletben tartására és mindenek előtt Isten szent akaratának tiszteletén alapul. Egymás kölcsönös támogatása és a közelség lelkületével segítsék a legeldugottabb területek kis közösségeit az elnéptelenedéssel és a szolgálatok hiányával szemben. Ezek a látszólag kicsi gesztusok olyan lángok, amelyekből erőt meríthetünk, hogy újra-újra felrobbantsuk mindenkiben a szilárd, ősi és mindig jelenlévő értékek tüzét. Ezek a tapasztalatok tanúskodnak annak a nagyszerű emberségnek a melegéről, amelyre törekednünk kell, hogy legyőzzük egy bizonyos nagyvárosi és fogyasztói kultúra individualizmusát, valamint a bizalmatlan és megosztó lokalitás más formáit, és új életet leheljünk a testvériség és a béke reményébe. Végül Leó pápa a szívéhez legközelebb álló témáról, a közösségről szólt.
3: L'ultima parola è quella che più mi sta a cuore. Comunione.
1: Közösségeinkben tegyünk tanúságot az egységről, a plébániák között és azokon belül a papok és hívek között, a különböző karizmák és szolgálatok között. Ez is része a megélt evangélium örökségének, amelyet a város alapítók hagytak ránk, hogy kitartással és odaadással folytassuk azt, amit ők elkezdtek. Közben járásukra áldjon meg benneteket az Úr, és mindig tartson meg titeket utatokon. Szívből köszönöm a fogadtatást, imádságaimban magammal viszlek benneteket, és biztos vagyok benne, hogy ti továbbra is imádni fogtok a pápáért. Köszönöm, zárta Leó pápa a San Marinói Egyházi Közösséghez intézett beszédét. A Szent Atya Rimini programját vasárnapi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. 14. Leó pápa állami vezetőkkel és a civil társadalom képviselőivel, majd a San Marinói Bazilikában papokkal és az egyházmegyek képviselőivel találkozott szombaton a San Marinói Köztársaságban, adta hírül a Vatikán média. Beszédében a San Marinói Libertas eszményéből kiindulva a szabadság keresztény értelméről elmélkedett, hangsúlyozva az emberi méltóság és a lelki ismeret tiszteletét, valamint a szabadság és a közösség elválaszthatatlanságát. Méltatta San Marino béke és párbeszéd melletti elkötelezettségét, és arra buzdította az ország vezetőit és polgárait, hogy a jó politika műhelyeként továbbra is minden ember méltóságát és a közjót szolgálják. Majd a San Marinói Bazilikában papokkal, megszentelt személyekkel és az egyházmegyek képviselőivel találkozott. 14. Leó pápa szombaton délután a Communione e Liberazione katolikus mozgalom által szervezett 47. Rimini meetingre utazott. A Rimini székesegyházban, a Tempio Malatestiano-ban betegekkel, fogyatékkal élőkkel és a Caritas által segített szegényekkel találkozott. Riminiben a találkozó a népek közötti barátságért résztvevői felé intézett beszédében a népek közötti barátság és a béke építéséről, az irgalmasság erejéről és a keresztények felelősségéről szólt. Különösen a fiatalokhoz fordult, végül a Communione e Liberazione mozgalmat az egyház egységének megőrzésére és a kölcsönös meghallgatásra buzdította. Az idei meeting a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot mottót kapta, amely Dante Alighieri isteni színjátékából a Paradicsom legutolsó énekének záró sora. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, a termelés újraindítását a paksi építkezés előre haladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton Duna-Szent Benedekről arról számolt be, hogy a tervezetnél gyorsabban halad a dunai fenék küszöb építése. A vízszint emelkedik, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztésen befejeződött. A miniszter emlékeztetett, a Duna bal partján is folyamatosan épül a fenék küszöb. Hozzátette, a folyó bal partján 231 méteren készültek el a munkálatokkal, így elérték a korábban bedobott beton kockákat. 16 halottja és 130 sérültje van a kelet-ukrajnai Krivi Rih elleni orosz dróntámadásnak. Bevásárlóközpontot ért orosz kettős dróntámadás pénteken, miközben Kijevet ballisztikus rakétákkal támadták. Az ukrán hadsereg válaszul még pénteken csapást mért egy oroszországi olajfinomítóra és egy katonai repülőtérre. Végül az időjárásról. Vasárnap napos idő várható, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északnyugati, északi szél helyenként megélénkül, délután 24-31 fok valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Mozart C-dur zongora versenyének első tételével folytatjuk adásunkat. Előadja Anda Géza és a Camerata Academica Mozarteum.

Hágár az elhagyott, de angyal által oltalmazott nő. A világirodalomban sok történet szól elhagyott nőkről. Gyakori, hogy egy férfi elhagyja a feleségét. Régebbi korokban, ha háborúba mentek, egyedül hagyták otthon a feleségüket a férfiak. Ma inkább házassági krízis miatt megy el a férfi, vagy azért, mert beleszeretett egy másik nőbe. Az elhagyott nő azonban nincs teljesen magára hagyva. Isten különleges védelme alatt áll. Az elhagyott nőkről szóló regények könnyekig hagyják a nőket, hiszen sokan magukra ismernek a történetekben. Úgy tűnik, a nő a lelke mélyén érzi, hogy mit jelent elhagyatottnak lenni, ám ott rejli benne a sejtés is, hogy Isten ilyenkor sem hagyja magára őt. Az Ószövetség is erről tanúskodik. Az Úr megoltalmazza a jövevényeket, felkarolja az özvegyet és az árvát. Az özvegy az elhagyott asszony jellegzetes képe. Az ószövetségi történetek közül kiemelkedik Hágárnak, Ábrahám rabszolganőjének az esete. Hágár az elhagyott, ám Isten különleges oltalma alatt álló nő ősképe. Mivel Sárai Ábrahám felesége terméketlen, ezért Sárai átadja férjének a szolgáló lányát, Hágárt, hogy tőle szülessen Ábrahámnak gyermeke. Amikor Hágár valóban áldott állapotba kerül, fölényesen viselkedik. Legkezelően bánik Sáraival. Sárai ezt elpanaszolja Ábrahámnak, aki visszaadja neki Hágárt. Íme, kezedben van szolgád, tégy vele, ahogy tetszik. Ezután Sárai olyan keményen bánik Hágárral, hogy az elmenekül. A történetben a női lét egyik árnyoldalát láthatjuk. Sárai féltékeny. Nem tudja elviselni, hogy szolgáló lányának gyermeke születik Ábrahámtól, és neki nem. Ezért úgy érzi, el kell nyomni a Hágárt, hogy megmutassa a fölényét. A nők gyakran tapasztalják ezt, amit Hágár. Ha megerősödik az egyik oldaluk, más nők nekik támadnak. Mert vannak, akik nem bírják elviselni, hogy a másik nőnek olyas valami adatot meg, amit ők tilosnak vagy elérhetetlennek éreznek a maguk számára. És ahelyett, hogy örülnének a másik erősségének, ellene fordulnak. Hágár elmenekül úrnőjétől. Amikor leül egy forrásnál a pusztában, rátalálva az úrangyala így szól hozzá. Hágár, Sárai szolgálója, honnan jössz és hová mégy? Ő azt felelte. Az úrnőm Sárai színe elől menekülök. Az úrangyala erre azt mondta neki. Tér vissza úrnőthöz, s alázd meg magad a keze alatt. Elsőre úgy tűnik, hogy az angyal túl sokat kíván Hágártól. Azt, hogy egyszerűen térjen vissza a régi szituációba, és viselje el úrnője keménységét. Hágár jellegzetes női módon reagál. Áldozatnak érzi magát, és eltűri sorsát. Ám az angyal utasítását nem így kellene értenie. Hágárnak nem az áldozat szerepét kell magára vennie. Az áldozat szerep nem teszi jót a nőnek, mert áldozatként gyakran ő maga is elkövetővé válik. Feláldozá magát másokért, befolyásolja a környezetét, áldozatával hatalmat gyakorol felettük, a többieknek meg kell jutalmazniuk áldozatáért. Vagy a magára vett áldozati szereppel a félelem, a terheltség, lelkiismeret furdalás légkörét alakítja ki maga körül, hiszen egy áldozati bárány mellett nem érzi jól magát az ember. Állandó lelkiismeret furdalás gyötri. Az angyal azonban nem áldozatként, hanem ígérettel küldi vissza Hágárt Sáraihoz. Úgy megsokasítom utódodat, hogy sokassága miatt meg sem lehet majd számlálni. Íme, fogantál, s fiút fogsz szülni. Nevezd Izmaelnek, mert meghallgatta az Úr nyomorúságodat. Hágár immár könnyedebben tudja viselni sanyarú helyzetét, mivel ígéret hordozója. Sokak ősanyjává lesz. Fia íjász lesz és sikeres. Hágár tisztában van a saját méltóságával, annak sérthetetlenségével, mivel tudja, hogy Isten figyel rá és gondoskodik róla. Hágár tudja, hogy van benne valami, ami fölött

úrnőjének nincs hatalma. Sárai lényegében nem tudja őt megsebezni. Hágár úgy szólítja Istent, Elroi, ami azt jelenti, aki rám tekint. Minthogy Isten látja Hágárt a maga méltóságában, ezért azt senki sem veheti el tőle. Hágárban rejlik valami lerombolhatatlan, múlhatatlan. Hágár hordoz magában valami istenit, amelyhez e világ nem férhet hozzá. Sok nő azáltal vészel át nehéz helyzeteket, hogy tud a lénye legmélyén rejlő méltóságáról. Az általa hordozott élet tovább virul a földön. Ez a gyermektelen nőkre is igaz, mert ha ráéreznek, hogy ők az élet védelmezői, akkor azt nehéz helyzetekben is hordozni és védelmezni tudják. És ha Hágárhoz hasonlóan tisztában vannak azzal, hogy Istennek gondja van rájuk, akkor már nem érzik egyedül magukat. Mások lekezelő megnyilvánulásai sem tudják megsebezni őket. Sok második világháborús történetből kitűnik, hogy milyen erősnek bizonyultak azok az asszonyok, akiknek védtelenül kellett menekülniük a háború sújtotta vidékekről. És a háború után is nagyban hozzájárultak Németország újraindításához a Rommel takarításban jeleskedő nők, akik elképesztő körülmények között is igyekeztek gondoskodni családjukról, és minden zűrzavar ellenére biztonságot tudtak adni gyermekeiknek. Volt bennük valami Hágár erejéből. Tudtában voltak méltóságoknak. Álhatatosak és kitartóak maradtak, kiérdemelve ezzel az utókor elismerését. Amikor később Sárai megszülte Izsákot, kezdetben nagyon boldog volt. Ám amikor látta, hogy Hágár fia Izmael civakodni kezd Izsákkal, Sárai ezt nem viselte jól. Nem tudott örülni szolgája gyermekének, ezért elkezdte rágni Ábrahám fülét, hogy küldje el a háztól Hágárt és annak fiát. Ábrahám gyávának bizonyult ahhoz, hogy nemet mondjon a feleségének, így ha vonakodva is, de engedett Sárai kérésének. Isten azonban azt ígérte Ábrahámnak, hogy ne bánkódjon, mert Izmaeltől is nagy nép fog származni. Hágár így másodszor is a sivatagba került a fiával. Amikor elfogyott a vízük és a kenyerük, Hágár egy bokor alá tette síró gyermekét, mert nem bírta tovább hallgatni ordítását. Isten azonban ismét angyalt küldött megmentésükre, aki megnyitotta Hágár szemét, megmutatván neki egy közeli kutat. Hágár tehát ezen a nehéz helyzeten is túljutott, mert angyal óvta.

Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel.

0: Chopin Fantázia impromptűjét Cifra György játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. San Marinóba és Riminibe látogatott 14. Leó pápa. Bevásárló központot ért orosz kettős drón támadás Krivij Rihben. Az EU retorziót akar. Évféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat a paksi atomerőműben. Hétfőn érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék. XIV. Leó pápa állami vezetőkkel és a civil társadalom képviselőivel, majd a San Marinói bazilikában papokkal és az egyházmegyek képviselőivel találkozott szombaton a San Marinói köztársaságban. A Szentatya délután a Communione e Liberazione katolikus mozgalom által szervezett 47. Rimini meetingre utazott. A pápa arra is felszólított, hogy fékezzük meg a technológiai fejlődést, amikor az minden áthatóvá és pusztítóvá válik. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: 14. Leó pápa beszédében a San Marinói Libertas eszményéből kiindulva a szabadság keresztény értelméről emelkedett, hangsúlyozva az emberi méltóság és a lelkiismeret tiszteletét, valamint a szabadság és a közösség elválaszthatatlanságát, méltatta San Marino béke és párbeszéd melletti elkötelezettségét, és arra buzdította az ország vezetőit és polgárait, hogy a jó politika műhelyeként továbbra is minden ember méltóságát és a közjót szolgálják. Ezt követően a Szentatya a San Marinói bazilikába ment, hogy találkozzon papokkal, megszentelt személyekkel és az egyházmegye képviselőivel. Először Domenico Beneventi, San Marino Montefeltro püspöke köszöntötte. 14. Leó pápa arra buzdította a San Marinói egyházi közösséget, hogy Krisztus nyomában járva hűségesen gyarapítsa alapítóinak örökségét. A fiatalokat nagy vágyaik követésére és hivatásuk bátor vállalására hívta. Hangsúlyozta a család, a hitre nevelés és a szentségi élet fontosságát. Végül arra kérte a hívőket, hogy az individualizmussal és a megosztottsággal szemben a testvér a béke és az egység tanúi legyenek. 14. Leó pápa szombat délután a Communione e Liberazione katolikus mozgalom által szervezett 47. Rimini meetingre utazott. Utoljára II. János Pál pápa látogatott el a találkozóra 1982-ben. Azok után, hogy 1981. május 13-án merényletet követtek el ellene, majd 1981. szeptember 14-én megjelent Laborem Exercens kezdetű harmadik enciklikája. A Rimini Meeting mostani 47. alkalma, a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot mottót kapta, amely Dante Alighieri isteni színjátékából a Paradicsom legutolsó énekének zárósora. A Rimini találkozón 14. Leó pápa arra pusztította a résztvevőket, hogy mindig szeressék az egyházat és elismeréssel szólt azokról a fiatalokról, akik Krisztus és az egyház iránti szeretetükkel másokat is a hit felé vonzanak. Beszédében 14. Leó pápa hitükben erősítette a jelenlévőket, és arra buzdította őket, hogy tanuljanak Jézus példájából, aki a béke előmozdítója volt a konfliktusok és az igazságtalanság idején. A katolicizmusnak középpontba kell állítani az irgalmat, és ez az irgalom felismeri, hogy nincsenek ellenségek, és hogy mindenki, még azok is, akik szemben állnak velünk, testvérünk, akinek a szemébe kell néznünk, és akivel az igazság jegyében kell találkoznunk.
0: 16 halottja és 130 sérültje van a Krivij Rih elleni orosz drón támadásnak, miközben Kijevet ballisztikus rakétákkal támadták, Nyíri Kata jelenti.
4: 16 ember meghalt, 130-an pedig megsebesültek Krivij Rihben, miután az orosz erők kétszer is drónokkal támadták a város legnagyobb bevásárlóközpontját. A sérültek között 23 gyermek van. A mentési munkálatok folytatódnak, 9 embert, köztük 2 gyermeket továbbra is eltűntként keresnek. Alekszandr Vilkul, Krivij Rih védelmi tanácsának vezetője és Alekszandr Hanza, Dnyipropetrovszk megye kormányzója számolt be a következményekről. Kijevet szombatra virradóra ballisztikus rakétákkal támadta Oroszország. A főváros darniciai kerületében egy raktárépület kigyulladt. Az első jelentések szerint 1 ember meghalt és többen megsebesültek. Az ukrán vezérkar közlése szerint az elmúlt nap során 1240 orosz katona vált harcképtelenné. Ezzel az orosz hadsereg Ukrajnában elszenvedett, ukrán fél által közölt személyi vesztesége meghaladta az 1.475.000-et.
0: Az ukrán hadsereg válaszul még pénteken csapást mért egy oroszországi olajfinomítóra és egy katonai repülőtérre. Kijev az elmúlt hónapokban fokozta az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokat. Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője bejelentette, a legszéleskörűbb szankciós listát készíti elő Oroszországgal szemben az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta. A tervezetnél korábban újra indulhat a termelés a paksi atomerőmű 3-as blokkjában, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, a termelés újraindítását a paksi építkezés előre haladása és a Duna víz szintjének emelkedése teszi lehetővé. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton Duna-Szent Benedekről arról számolt be, hogy a tervezetnél gyorsabban halad a dunai fenék küszöb építése, a vízszint emelkedik, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A miniszter emlékeztetett, a Duna balpartján is folyamatosan épül a fenék küszöb. Hozzátette, a folyó balpartján 231 méteren készültek el a munkálatokkal, így elérték a korábban bedobott betonkockákat. Jelezte, közel 4000 köbméter követ építettek be, aminek a tömege eléri a 6200 tonnát. A paksi atomerőmű több blokkját a hűtéshez hideg vizet biztosító Duna alacsony vízállása miatt augusztus elején kellett leállítani. Augusztus 2-a óta csak a második blokk 2 turbinája üzemel teljes kapacitással. Augusztus 12-én született döntés arról, hogy az atomerőmű közelében a folyón fenék küszöböt építenek, amely a vízszint emelésével lehetővé teszi az erőmű újraindítását.
0: Augusztus 24-én érkezik az iskola kezdési támogatás első 50.000 forint összegű részlete. Továbbá a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, közölte Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán pénteken. A kormány így több mint 400.000 gyermek családjának segít az iskola kezdésben. Az iskola kezdési támogatás második 50.000 forintos részletét november 30-án kapják meg a családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. A Mi Hazánk mozgalom feljelentést tesz közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt az augusztus 20-ai rendezvény szervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt erről péntek este közleményben tájékoztatta az MTI-t. Az ügyben a párt Facebook oldalán olvasható Torockai László X posztja, amelyben a pártelnök úgy fogalmaz, idézzük, az augusztus 20-ai rendezvény sorozat 4 milliárd forintos közbeszerzése előre irányított, magyarul kamu volt. Ezek után nem is meglepő, hogy a Tisza párt rendezvény szervező cége a Hard Rock Kft. Nyert, fűzte hozzá. A Fidesz országgyűlési frakciója pénteken az MTI-vel azt közölte, minden jel szerint irányított volt az augusztus 20-ai rendezvény sorozat közbeszerzése. A Hard Rock Kft. Már akkor elkezdte szervezni az augusztus 20-ai ünnepséget, amikor még a korábbi szerződést a kormányzat fel sem mondta. A frakció közérdekű bejelentéssel fog élni az ügyben a közbeszerzési hatóságnál, olvasható a parlamenti képviselőcsoport közleményében. Szent István olyan ember volt, aki előre tudott tekinteni. Nem csak azt látta, ami körülötte van, hanem azt is kereste, merre vezet az út tovább, mondta Törő András, a Pápai Magyar Intézet rektora a Szent István ház kápolnájában bemutatott ünnepi szentmisén Rómában augusztus 20-án. Jelen voltak a Rómában szolgáló magyar papok és szerzetesnők, a Vatikánnál és a római államfői palotánál akkreditált magyar diplomaták, a magyar közösség tagjai. A felsőoktatásban folyó paradigmaváltásról, az átalakulás kényszeréről és lehetőségeiről rendeztek kerekasztal beszélgetést szombaton, a 17. kolozsvári Magyar Napokon. A Kolozsvári Babes Bújai Tudomány Egyetem által szervezett rendezvény egyik kiemelt témája az állami finanszírozás és az egyetemi önállóság összehangolása volt. Heidl György, társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár kijelentette, az autonómia azt jelenti, hogy az intézmény szabadon dönthet az intellektuális feladatait, a kutatást, a működési szabályzatot érintő kérdésekben, maga választja meg vezetőit és készíti el gazdálkodási tervét. 50 év a magyar kisebbségi jogok szolgálatában címmel Kolozsváron, a Szapiencia Egyetem székházában, Bocskai István szülőházában augusztus 22-én zárult a Magyar Emberi Jogok Alapítvány jubileumi tárlata. Gáspár Sándor tudósít.
5: 5 évtized jogvédelmi, diplomáciai és közösségépítő munkáját sűrítette 12 panelbe a Magyar Emberi Jogok Alapítvány jubileumi tárlata a Kolozsvári Magyar Napok keretében, patinás helyszínen, Bocskai István fejedelem szülőházában, a Szapiencia Egyetem székhelyén. Latkóczi Emese, az alapítvány ügyvezető igazgatója elmondta, 12 pannón valójában annak a több ezer embernek a neve sem férhetett volna el, akik munkájukkal, támogatásukkal az alapítvány mögött álltak. Az első panelek Hámos László, az alapítvány legendás alapítója életútján keresztül a magyar emigráció és a kettős identitás tapasztalatait idézik föl. A magyar családok számára az asszimiláció és a magyar örökség továbbadása egyszerre volt jelen. Hámos László későbbi jogvédő munkájának egyik meghatározó élménye 1965-ös erdélyi útja volt. Ennek hatására az amerikai magyar diaszpora fiatalabb nemzedékének tagjai Erdélyből érkező beszámolókat gyűjtöttek és juttattak el az amerikai nyilvánossághoz és döntéshozókhoz. Ebből a munkából nőtt ki a Romániai Emberi Jogok Bizottsága, amely 1984-től Hungarian Human Rights Foundation néven folytatta tevékenységét. 1976. május 7-én egész oldalas hirdetést jelentettek meg a New York Times-ban a romániai kisebbségpolitika következményeiről, másnap pedig tüntetést szerveztek Románia ENSZ képviselete előtt. A 80-as évektől a felvidéki magyarság helyzete, különösen Durai Miklós ügye is bekerült az alapítvány nemzetközi érdekvédelmi tevékenységébe. Szekeres Zsolt, a HHRF elnöke hangsúlyozta, az 50 év egyik legfontosabb tanulsága, hogy egy viszonylag kis, de következetes és jól szervezett közösség képes volt a nemzetközi közvéleményre, valamint a politikai döntéshozatalra is hatást gyakorolni. A HHRF története ezért nem lezárt múlt. A jogvédelem és az identitás megőrzése minden újabb nemzedékre feladatot ró.
0: Rozsnyó főterén az elmúlt napokban megkezdődött Andrássy Franciska szobrának szakszerű tisztítása. A majdnem 120 éves szecessziós emlékművet részben a 2023-ban meghirdetett nyilvános adománygyűjtésnek köszönhetően hozzák rendbe. Iski Ibolya tudósít.
6: Andrássy Franciska emlékműve nemzeti kulturális műemlék, Rozsnyó főterének domináns eleme. Utoljára több mint 30 évvel ezelőtt volt felújítva. Azóta az időjárási viszonyok hatására folyamatosan romlott az állapota. A város szerint a fehér márványt, amiből készült, porózus szerkezete miatt könnyen szennyezi a por és a korom. Az emlékművet az elmúlt napokban körbeállványozták. A munkákat Martin Kukora restaurátor végzi. Először a legnagyobb részek mechanikus tisztítására kerül sor, az évek során letört darabokat pedig a helyükre tesszük. A munkák során kémiai és mechanikus tisztítás kombinációját alkalmazzuk nyomás alatt lévő víz, valamint nyomás alatt lévő forró gőz használatával, magyarázta a restaurátor. A szakszerű tisztításra a Rozsnyói önkormányzat 5000 euró, közel 2 millió forint értében kapott támogatást Kassa megye önkormányzatától. További 3000 eurót, vagyis 1 millió 200 ezer forintot fedez majd a nyilvános adománygyűjtés, amit a város 2023-ban hirdetett ki. A szobor a város látképének elengedhetetlen része, mondta Eva Hovorkova, a Városi Hivatal Kultúráért, Sportért és Idegenforgalomért felelős osztályának munkatársa azzal, hogy az emlékmű felújítása hozzájárul a város történelmi központjának fejlesztéséhez is. A fehér márványból készült szecessziós stílusú emlékmű és a grófnő életnagyságú mellszobra 1905-ben épült a város lakóinak adományaiból. 1972-ben áthelyezték Andrássy Franciska és Andrássy Dénes mauzóleuma elé Krasznahorga várójára. Eredeti helyére 1993-ban került vissza. A tervek szerint a műemlék tisztítása október végén fejeződik be.
0: Közlekedési hírek következnek.
7: Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárásra számítsanak az augusztus 20-ai rendezvények miatt a Szentháromság utcában és a Tárnok utcában kedden 4 óra 30-ig, illetve ma 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában a Dózsa-György tér és az Attila út között. A BKK járatok ma a vasárnapi menetrend szerint indulnak. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan mától a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Egyirányúsították a harmadik kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. Kovács Botond, BKK Info.
0: Végül az időjárásról. Vasárnap napos idő várható, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel, az Észak-Dunántúlon lehet több felhő, de csapadék ott sem valószínű. Az északnyugati, északi szél helyenként megélénkül, délután 24 és 31 fok közötti hőmérséklet valószínű. Főbb híreink még egyszer röviden. San Marinóba és Riminibe látogatott 14. Leó pápa. Bevásárlóközpontot ért orosz kettős dróntámadás Krivi

0: Eddig ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat a paksi atomerőműben. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete és a szeptemberi családi pótlék. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Múlt idéző. Iványi Balást hallják.
2: 2026. augusztus 23-a van vasárnap, évközi 21. vasárnap. Isten éltesse Bence nevű hallgatóinkat. A Bence a latin Vincentius név, régi magyar Bencec alakjának rövidülése, jelentése győztes. Augusztus 23-án az egyház limai Szent Rózára emlékezik. A 16.-17. század fordulóján élt domonkos harmadrendi szerzetesnő volt az amerikai kontinens első szenti avatott személye. Egész életét imádságnak, a betegek ápolásának és a szegények segítésének szentelte. Példája nyomán ma is Latin Amerika egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő szentje. 1572. augusztus 23-áról 24-ére virradó éjszaka Párizsban kezdetét vette a történelem egyik leghírhedtebb vallási vérengzése, a Szent Bertalan éjjel mészárlás. Medici Katalin anyakirályné és 9. Károly király beleegyezésével a katolikusok meggyilkolták a városba érkezett hugenotta vezetők jelentős részét, majd az erőszak Franciaország számos vidékére is átterjedt. A mészárlásnak néhány nap alatt több ezer áldozata volt, és a francia vallásháborúk egyik legsötétebb fejezetévé vált. Ezen a napon született 1754-ben 16. Lajos francia király. Uralkodása idején robbant ki a francia forradalom, amely fokozatosan megfosztotta hatalmától. A királyi család 1791-ben megpróbált külföldre menekülni, ám Várnesnél felismerték és visszavitték Párizsba. A nemzeti konvent végül hazaárulás miatt halálra ítélte, és 1793-ban giotinnal kivégezték. 1773. augusztus 23-án Mária Terézia aláírta a Magyarországi Zálogház alapító levelét. Az intézmény célja az volt, hogy a rászorulók uzsorások helyett állami felügyelet mellett méltányos feltételekkel juthassanak kisebb kölcsönökhöz. A királyi zálogház később Budára, majd Pestre költözött, és hosszú időn át fontos szerepet töltött be a magyar pénzügyi életben. 1831. augusztus 23-án kolera járványban meghalt Kazinczy Ferenc író, költő és nyelvújító. A magyar nyelv megújításának vezíralakjaként több ezer új szó meghonosításában vállalt szerepet, és döntő hatással volt a modern magyar irodalmi nyelv kialakulására. Széphalmi otthona a reformkor egyik legfontosabb szellemi központjává vált, levelezése és irodalomszervező munkája pedig egész nemzedékekre gyakorolt hatást. Munkássága nélkül a mai magyar nyelv és irodalom egészen másképp alakult volna. 1849-ben ezen a napon Szemere Bertalan Orsova közelében elásta a Szent Koronát és a koronázási ékszereket, hogy azok ne kerülhessenek a győztes osztrák csapatok kezére. A szabadságharc bukása után a rejtek helyett csak néhány beavatott ismerte. A császári hatóságok végül 4 évvel később találták meg a koronát, amelyet először Bécsbe, majd Budára szállítottak. A történet a magyar történelem egyik legismertebb legendájává vált. 1939. augusztus 23-án Moszkvában aláírták a Molotov-Ribbentrop paktumot, a náci Németország és a Szovjetunió meg nem támadási szerződését. A megállapodás titkos záradéka felosztotta Kelet-Európát a két diktatúra érdekszféráira, és megnyitotta az utat Lengyelország lerohanására. A szerződés következményei hosszú évtizedekre határozták meg Közép- és Kelet-Európa sorsát. 1940-ben ezen a napon megnyitották a Zalai Lovászi első nagy teljesítményű olajkútját. A lelőhely évtizedeken át a magyar kőolajtermelés legfontosabb bázisa volt, egy időben az ország kitermelésének mintegy 70%-át adta. A II. Világháború végén a zalai olajmezők stratégiai jelentősége miatt heves harcok is folytak a térségben. 1944. augusztus 23-án első Mihály román király puccsal eltávolította Ion Antonescu marsalt a hatalomból, Románia pedig

0: Néhány napon belül szakított a náci Németországgal, és csatlakozott a szövetségesekhez. Az oldalváltás jelentősen felgyorsította a Vörös Hadsereg előrenyomulását a Balkánon, és alapvetően változtatta meg a dél-kelet-európai hadszíntér helyzetét. Végül 2006. augusztus 23-án, 8,5 év fogság után megszökött elrablójától Natasa Kampusch, osztrák fiatalnő. 10 éves korában iskolába menet rabolta el Wolfgang Pszichopil, aki egy Bécs melletti ház rejtekhelyén tartotta fogva. Kampusznak egy kedvező pillanatban sikerült megszöknie, elrablója pedig röviddel ezután öngyilkosságot követett el. Az ügy hosszú időre Európa egyik legismertebb bűnügyévé vált, és világszerte a gyermekek biztonságáról, valamint az áldozatok lelki felépüléséről indított társadalmi vitát.
1: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
2: Édes jó Istenem, új napra virrattunk, a te őrző szemed legyen ma is rajtunk. Ne vedd le mi rólunk soha a szemedet, terjeszd ki fölöttünk áldó kezeidet. Ámen.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 7 óra.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: Magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.
3: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a mai Madárvártában. Gólyáról lesz szó, de nem a fehér gólyáról, hanem a feketéről. Köszöntelek, Gergő.
4: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
3: Fekete gólya, miért látok belőle olyan keveset? Fehér gólya mindenhol van, szinte, bár kevesebb, mint korábban, erről már beszéltünk. Fekete gólya hol van?
4: A fekete gólyát több okból is ritkábban lehet látni. Egyrészt azért, mert kevesebb is van belőle, mint fehér gólyából.
3: Itt hány pár fészkel Magyarországon?
4: Nagyjából olyan 3-400 pár közötti fekete gólyáról tudunk. A másik ok pedig az, hogy a költése az nem emberközeli, mint a fehér gólyánál. Tehát a fehér gólyát is az is sokszor tapasztaljuk, mert költőállomány szinte teljes egésze településeken található sokszor. Most már a legnagyobb része villanyoszlopokon, tehát nagyon szem előtt lévő madárról van szó. Persze táplálkozni azért kijár a településeken kívülre. A fekete gólya inkább zavartalanabb költőhelyet keres, általában fán költ, vagy hát szinte mindig fán van a fészke, és klasszikusan azért ráadásul nagyobb, idősebb fákon, olyan erdőkben, aminek a környezetében megfelelő vizes élőhelyek vannak, mert táplálkozni ugyan vizesetem erdőben is tud, azért a vizes élőhelyek számára is kiemelten fontosak.
3: Ugyanazt teszi, mint a fehér gólya, békát, apró
4: egeret. Igen, nagyon, nagyon hasonló a tápláléka, csak nyilván a elterjedése miatt inkább a hangsúlyok esetleg máshol vannak, bár ez évre is változik attól függően, milyen a körzet, éppen mennyire vizes az adott év, hogy milyen táplálékot tud találni. De a legerősebb állományai azok a Dél-Duna, az Al-Duna mentén
3: én
4: vannak.
3: Én Baja környékén láttam a Duna mentén egy ártéri erdőben, ez egy pár repült
4: gyönyörű. Gemenc, Béda, Karapancsa, ezek a legerősebb állományai, de azért országszerte sokfelé költ, hegyvidékeken is, hegyvidéki erdőterületeken is jellemző költő helyei vannak, de viszont azért sehol se olyan sűrű az állománya, hogy ilyen nagyon könnyen szem elé kerüljön. És ahol táplálkozik, az is sokszor nem annyira kitett terület, mint a fehér gólyák. A fehér gólyák sokszor mondjuk szántó területeken is, vagy akár pont a kaszálást követve.
3: Tehát az autóútól 2 méterre simán csipeget.
4: Is táplálkoznak. Igen. A fekete gólyákra azért ez kevésbé jellemző.
3: Fél az embertől, kerüli az embert.
4: Hát biztos, hogy sokkal érzékenyebb, mint a fehér gólya. Egyébként az utóbbi időszakban nagyon sok fajnál lehet változásokat tapasztalni. Fekete gólyánál is vannak az olyan madarak, amik jobban megszokták az emberi jelenlétet, és sokkal közelebb merészkednek. Meg a költőhelyekben is vannak most már az olyan költőhelyek, amik korábban nem nagyon tekintettünk tipikusnak, akár ültetvény jellegű erdőkben, vagy kitettebb helyeken is előfordul. De azért a jellemző élőhelyek is, hát ahogy a térséget is említettük, még a gemenci erdő sűrűbb területei, és ott is a táplálkozás pedig a Duna öntés területén, holtágakban, vagy ilyen fokoknál, meg a környező olyan vizes élőhelyeken, ahol jobb minőségű vizes vízjárt a gyepek, vagy egyéb területek találhatók. De az elmúlt évek például Szentendrén is sokszor a Bükkös patak befolyásánál fotózgatták teljesen laikusok, ahol van olyan madár, ami megszokta azt, hogy ott emberek vannak, és nem annyira zavarja, tehát hogy ez változik egyedileg is, meg valószínűleg idővel, mint hogy nagyon sok madárnál az, hogy képes legyen az emberhez jobban kötődni, hát ez a fehér gólya se volt mindig emberközeli, amikor emberek még nem voltak ilyen sűrűségben, meg építmények, akkor a fehér gólya is fán költött, tehát hogy nyilvánvalóan ez hosszabb idő alatt változott meg, és a legtöbb urbanizálódott madárfajunk se arra fejlődött ki, hogy egy városban éljen, de sok faj képes változtatni a megváltozó körülményekhez. Nyilván ez a túlélésüknek részben az áloga, és hát azok a fajok vannak sokszor a legnagyobb veszélyben, amik képtelenek ilyen váltást megtenni, és ezáltal nagyon nagy hátrányba kerülnek.
3: ugyanolyan messze vonul-e, mint a fehér gólya. A fehér gólya óriási nagy utat tesz meg, óriási nagy szinte kerülővel. A fekete gólya hova megy? A
4: fekete gólyáról azért kevesebb adattal rendelkezünk, de hasonlóan afrikai területekre vonul, de valószínűleg nem jut el olyan messzire, tehát a fehér gólyák egészen Dél-Afrikáig elvonulnak, fekete gólyák inkább közelebbi területeket választanak, de ettől függetlenül szintén azért nagyon nagy távolságokat tudnak
3: megtenni. De gyűrűzitek a fekete gólyát
4: is? Igen, tehát a fekete gólyáról is elég sok színes gyűrűs adatunk van. A színes gyűrűzések alapján sok helyen leolvassák, de a legtöbb adatunk az azért a vonuló területekről van, Közel-Keletről, Izraelen keresztül vonulnak sokszor, és ott azért vannak olyan felkészültségű madarászok, vagy akár olyanok, akik odautaznak, akik képesek leolvasni a fekete gólyák gyűrűit, és ezáltal onnan nagyon nagy számú adat szokott érkezni. Egyébként most, hogyha konkrétan a gyűrűzési adatokat megnézem, akkor amit legdélebbit ismerünk adatokat, az Kelet-Afrika, tehát Kenya térségéig jut el. Persze ez nem zárja ki, hogy eljut tovább is, de valószínűleg ezek inkább tipikusan ilyen távolságot tesznek meg, nem úgy, mint a fehér gólyák. Bár a fehér gólyáknak is csak egy része megy el egészen Dél-Afrikáig. Sok madár van, ami inkább a közép-afrikai területeken tölti a tél nagy részét.
2: Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával a szerkesztő Posgai Nóra beszélgetett. A madárvártában eddig mintegy 150 hazai madárfajt mutattak be szakértőink, továbbá olyan a madárvilághoz kapcsolódó érdekességekről is meséltek, mint a vonulás, az urbanizáció vagy a madarak anatómiája, a tolla tojása. A legutóbbi részek elérhetők honlapunkról, a teljes Madárvárta sorozatot pedig a Spotify-on és az Apple Podcast-on hallgathatják vissza.

0: Az elmúlt percekben a kerekes band és a cimbali band zenélt. 7 óra 15 perc. Következik a pillanatfelvétel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Rómában vagyok.

0: kezdeményezték is a boldoggá avatását. Ami egy fontos üzenet volna az Európai Unió jelenlegi helyzete, élete, jövője szempontjából is, ha tudatosítanánk, hogy ennek az alapját egy szent életű ember rakta le keresztény alapokon.
1: Szent életű emberek, mert Schumannnak is a boldogávatása folyamatban van, tehát az európai együttműködésnek az atyai.
0: Ennek a bazilikának is van egy érdekes magyar vonatkozása, nevezetesen, hogy ennek a kriptájában van eltemetve Boldog 9. Pius pápa. Úgy rendelkezett, hogy ide temessék el, ezt a kívánságát a halála után néhány évvel sikerült csak teljesíteni. 1878-ban halt meg, és akkor néhány évet kellett várni a halála után. Nem volt olyan egyszerű áthozni 9. Piusnak a koporsóját ide a városon át, a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikába, az éj lepel alatt csinálták, de még így is megtámadták ilyen egyház ellenes bandák a menetet, és a 9. Pius idején a római polgárság és nemesség fiataljai által alapított Szent Péter kör, a Circolo San Pietro önkéntesei kísérték, és testükkel védték a fizikai erőszaktól 9. Pius koporsóját. Magyar szempontból miért fontos 9. Piusnak a itteni sírja? Azért, mert közadakozás indult a katolikus egyházban, hogy egy méltó mauzóleumot emeljenek 9. Piusnak itt a bazilika altemplomában, és tényleg gyönyörű márványkoporsót állítottak neki, és ezt a sírboltját mozaikokkal díszítették, és az adományozó családok, egyházmegyék, szervezeteknek a címereivel, vagy logóival, mai szemmel mondva, helyet biztosítottak ezen a mozaikon, és ott több magyar egyházmegyének, több magyar nemesi családnak és püspökségnek is a címere megtalálható, mert Magyarország is, magyar katolikus egyház tagjai is hozzájárultak, hogy 9. Pius pápa méltó síremléket kapjon Rómában, a falakon kívül Szent Lőrinc bazilikában.
1: Az egyik legszebb ókeresztény bazilikába fogunk most bemenni. Kapucinusok a gazdái ennek a templomnak. Háromhajós nagy bazilika, és nagyon szép nyitott fedélszékkel, római kori oszlopokkal, kettő szószékkel.
0: Egyik a lecke oldal, a másik az evangéliumi oldal, tehát máshonnan olvasták fel az olvasmányokat, és máshonnan az evangéliumot. Ugye az evangéliumi oldal az díszesebb, és ott áll mellette a húsvéti gyertyatartó.
1: Igen.
0: Ez más bazilikákban is még itt-ott megfigyelhető. Például a többek által jobban ismert Szent Kelemen bazilikában is hasonló elrendezés még megvolt, de korábban ez volt a szabály.
1: Tömzsi oszlopokat hajóban, szentének is két oszlopcsarnoka van, fölül egy kórus fut végig, korintuszi oszlopok, de karcsúak, és ami tartja őket, azok masszívabb korintuszi oszlopok.
0: Ha valaki bejön a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikába, akkor lehet, hogy meg sem tudja fogalmazni, de valami szokatlan építészeti megoldásnak találja, amivel szembesül. Egyrészt kicsit a magasabban levő szentély, de a szentély maga sem úgy néz ki, mint egy régi templom szentélye ki szokott nézni, például itt Rómában is. Ez azért van, mert egyrészt a Nagy Konstantin féle kisebb eredeti sírbazilikát a 6. század végén átalakították, kibővítették, és készült egy nagyobb bazilika, ugye Szent Lőrinc vértanúnak a sírja fölé. Ennek a szentélye, ez nyugat felé nézett. Azonban a 13. században a 3. Honorius pápa ki akarta bővítetni ezt a bazilikát, és mit csinált?
1: Keletelte?
0: Megfordította a templomot, de tehát nyugat felé bővítette, és a régi bazilika egésze lett az új bazilikának a szentélye, a presbitériuma. Ezért van az, hogy a szentélynek a fala azt tulajdonképpen úgy néz ki, mint hogyha a belső homlokzat volna. Ezért van az, hogy a szentély az karzatos.
1: Általában hajók szoktak karzatosak lenni.
0: Pontosan, ez ennek az emléke, hogy tulajdonképpen az a régi bazilikának volt a hajója, és ezt bővítették ki ugye a nyugat felé a mai bazilikára. És a úgymond ennek a régi bazilikának a hajójába építették bele a mostani altemplomot, ahol egyrészt Szent Lőrincnek a csontjait

0: őrzik, illetve Szent István első vértanúnak az erekjeit is, ugye Lőrinc és István a legfontosabb diakónus vértanúk, és itt van ennek az altemplomnak a végében Boldog 9. Pius pápának is a mauzóleuma, ami ennek a keleti homlokzat mögötti térnek az egészét teljes szélességében elfoglalja, gyönyörű 19. század végi mozaikokkal van díszítve, és a márvány koporsóból 9. Piusnak a testét kiemelték, amikor 2000-ben Szent II. János Pál pápa őt boldoggá avatta, egyébként egy napon avatta boldoggá 23. János pápával, és akkor egy ilyen barokk korra visszamenő szokásnak megfelelően üvegkoporsóban helyezték el a pápa holttestét, ugye a pápákat bebalzsamozva temették el, és éppen ezért 9. Piusnak a testét üvegkoporsóban látjuk felöltöztetve pápai díszruhába, korális ruhába, tehát a fehér reverenda, piros bársony cipő, piros bársony mocettum, azaz rövid váll köpeny rajta, ugyancsak piros stólával, és a piros kamauró sapkával, amit egészen 23. János pápáig a pápák többé-kevésbé mindegyike viselt, és ami egy praktikus viselet volt, mert a kevéssé átfűthető nagy termekben, vagy akár bazilikákban is védte a szegény idős pápának a fejét a hidegtől.
1: Kár, hogy nincs kivilágítási lehetőségünk, mert itt látnánk azokat a magyar adományozó emlékeket.
0: Székesfehérvári Egyházmegye, Zicsi család, Eszterháziak szerepelnek többek között a magyar adományozók sorában.
2: Köszönöm a hallgatók figyelmét Érszegi Márkkal, a Római Magyar Akadémia igazgatójával meglátogattuk a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikában nyugvó Alcide de Gasperi olasz miniszterelnök sírhelyét, valamint Boldog 9. Pius pápa síremlékét az altemplomban. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
3: Pillanatfelvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: Szekeres Tamás és az Abba felvételeit hallották. Hét óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. 14. Leópápa állami vezetőkkel és a civil társadalom képviselőivel, majd a San Marinói Bazilikában papokkal, megszentelt személyekkel és az egyházmegye képviselőivel találkozott szombaton a San Marinói Köztársaságban. Adta hírül a Vatikán média. Beszédében a San Marinói Libertas eszményéből kiindulva a szabadság keresztény értelméről elmélkedett, hangsúlyozva az emberi méltóság és a lelki ismeret tiszteletét, valamint a szabadság és a közösség elválaszthatatlanságát. Méltatta a San Marino béke és párbeszéd melletti elkötelezettségét, és arra buzdította az ország vezetőit és polgárait, hogy a jó politika műhelyeként továbbra is minden ember méltóságát és a közjót szolgálják. 14. Leópápa szombaton délután a Communione Liberazione katolikus mozgalom által szervezett 47. Rimini meetingre utazott. A Rimini székesegyházban, a Tempio Malasztényánóban betegekkel, fogyatékkal élőkkel és a Caritas által segített szegényekkel találkozott. Riminiben a találkozó a népek közötti barátságért résztvevői felé intézett beszédében a népek közötti barátság és a béke építéséről, az irgalmasság erejéről és a keresztények felelősségéről szólt. Különösen a fiatalokhoz fordult, végül a Communione Liberazione mozgalmat az egyház egységének megőrzésére és a kölcsönös meghallgatásra buzdította. Az idei meeting a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot mottót kapta, amely Dante Alighieri isteni színjátékából a Paradicsom legutolsó énekének zárósora. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán. A kormányfő azt írta, a termelés újraindítását a Paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szombaton Duna-Szent Benedekről arról számolt be, hogy a tervezetnél gyorsabban halad a dunai fenék küszöb építése, a vízszint emelkedik, a bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A miniszter emlékeztetett, a Duna bal partján is folyamatosan épül a fenék küszöb. Hozzátette, a folyó bal partján 231 méteren készültek el a munkálatokkal, így elérték a korábban bedobott betonkockákat. 16 halálos áldozata és 130 sérültje van a kelet-ukrajnai Krijivrih elleni orosz dróntámadásnak. Bevásárló központot ért orosz kettős dróntámadás pénteken, miközben Kijevet ballisztikus rakétákkal támadták. Az ukrán hadsereg válaszul még pénteken csapást mért egy oroszországi olajfinomítóra és egy katonai repülőtérre. Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára augusztus 24-e és 28-a között látogatást tesz az orosz fővárosban. Találkozik az Orosz Föderáció hatóságaival, a moszkvai patriarhátus képviselőivel és az oroszországi katolikus közösséggel. Adta hírül szombaton a Vatikán News. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel, délután 24 és 31 fok közötti hőmérséklet valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárásra számítsanak az augusztus 20-ai rendezvények miatt a Szentháromság utcában és a Tárnok utcában kedden 4 óra 30-ig, illetve ma 12 óráig a Lánchíd utcában, a Várkert rakparton, az Apród utcában, az Öntőház utcában, továbbá a Váralja utcában a Dózsa-György tér és az Attila út között. A BKK járatok ma a vasárnapi menetrend szerint indulnak. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Várhatóan mától a Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerületben az Alacskai út Iharos utca kereszteződésben, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. Kovács Botond, BKK Info.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a jegyzet következik. Minden emberi hatalom csak akkor képes jó célokat elérni, ha Isten akaratát keresi. Veres András, győri megyés püspök gondolatait hallják.
3: Kedves rádióhallgatók! Egy kamaszodó gyermek számára nagy bizalmat jelent, ha szülei lakáskulcsot adnak a kezébe. Egy barát is nagy bizalomnak éli meg, ha a szabadság idejére rábízzuk a lakásunk vagy a házunk felügyeletét. Sokfelé, amikor új vezető kerül egy intézet vagy egy város élére, akkor szimbolikusan átadják neki az épület, illetve a város kulcsát, ezzel kifejezve iránta a bizalmat, és rábízva az intézet a város iránti felelősséget. Aki ilyen vagy hasonló felelősségteljes megbízást kap egy közösségben, annak erkölcsileg alkalmasnak és felelősnek kell lennie a feladatra. Ezt az alkalmasságát a kiválasztottnak korábbi életével és erkölcsi magatartásával kell megszolgálnia. A mai szentmise két szentírási szakasza is arról tanít, hogy az egyházban is nagy jelentősége van a kiválasztásnak, a megbízásnak. Ennek többször is jelképes cselekedete a kulcs átadása. Azt olvassuk, hogy Péter apostolnak a következő szavakkal adta át az egyházban betöltendő vezetési feladatát. Neked adom a mennyek országa kulcsait, amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva. Itt már nem csupán az anyagi javakért való felelősségről van szó, hanem a lelkiekért is. Pál apostol ezért nagyon világos eligazítást adott arról, hogy milyen szempontok szerint kell az egyházban kiválasztani a vezetésre szánt személyeket. Az illetőnek, fedhetetlennek, egyszernősültnek, józannak, megfontoltnak, mértéktartónak, vendégszeretőnek kell lennie. Ne legyen iszákos vagy erőszakoskodó, hanem megértő, békeszerető, s nem kabzsi. Saját családjának legyen jó gondviselője, aki gyermekeit fegyelemre és teljes tisztességre neveli. Aki ugyanis saját házát nem tudja rendben tartani, hogyan tudná gondját viselni Isten egyházának? A hívő embernek érdemes még tovább gondolnia ezt a témát. Izajás próféta ugyanis arról tanít, hogy amikor eljön az ideje, Isten az ő szolgájának, a messiásnak a vállára teszi Dávid házának kulcsát. Vagyis akkor érkezik el Isten országa, amikor a messiás uralma minden emberi hatalmat felülmúló módon érvényesül. Amit kinyit, az senki be nem zárja, s amit bezár, azt senki ki nem nyitja. Minden emberi hatalom csak akkor képes jó célokat elérni, ha Isten akaratát keresi. Az Isten törvényeivel szembeforduló, vagy azokat figyelmen kívül hagyó emberi törvények nem szolgálják sem az egyén, sem a közösség javát. Sőt, ellenkezőleg abból mindenkinek csak kára származik, mert elvész az a nemzet s az az ország, amely nem akar Istennek szolgálni. Az ilyen nemzetek mindenestül elpusztulnak, írja Izajás próféta. Aki tehát a családban, a munkahelyen, a társadalomban vagy az egyházban szolgálatot, kulcsot kapott, viselje azt teljes felelősséggel, Isten akaratát követve. Örömteli, békés, szép vasárnapot kívánok mindenkinek!
0: Veres András győri megyés püspök gondolatait hallották.

0: örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Hét óra 50 perc. Következik a perikópa. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, majd Alpeg Gergely káplán gondolatait hallják.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát. Ezt válaszolták. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket. Hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus ezt mondta neki. Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ezek az evangélium igéi.
3: Két nagy kérdés hangzik el Jézustól, mind a kettő nagyon fontos és nagyon érdekes. Persze az is, hogy mind a kettőre mi a válasz. Az egyik kérdés az a világnak a véleményére szól, hogy kinek tartják az emberek az emberfiát. Vagyis mit mondanak az emberek Jézusról. És a világ, a mostani világ is abszolút módon kész válaszokkal rendelkezik. Persze ez a történelemben nagyon sokszor megváltozik, hogy ki is a Krisztus az emberek számára. Nyilván egy vallásos ember már nagyon jól meg tudja fogalmazni a saját maga által fölkínált választ erre a bizonyos kérdésre, hogy az emberek mit mondanak. Mindannyian tudnánk környezetünkből válaszolni, hogy mit mondanak a barátaink, ismerőseink, esetleg hitetlenebb emberi közösségünk, hogy mi a véleményük Jézusról. Egy valós történelmi személy, talán próféta, nagy tanító, forradalmi példakép. Jézustól könnyű valamilyen alakot készíteni, valamilyen skatujába betenni, bezárni. Csak egyetlen válasz lesz az, ami kicsit botrányos, hogy ő maga az Isten fia. És erre eljutni, vagy erre a kijelentésre elérni, az talán hosszú idő, amíg erre az ember valóban képessé válik, hogy ezt megmondja. Az a baj, hogy a világ úgy szeretné ezt a választ megadni, hogy kinek tartják őt, hogy ők akarják elmondani, hogy milyen is legyen ez a Krisztus. A másik irány, amikor a tanítványok, illetve Péter képes lesz kimondani, hogy ki is ő, akkor annak az elfogadása történik, hogy nem én mondom meg, hogy ki Jézus. És nem az a kérdés, hogy én kinek tartom őt, hanem miként jön el hozzám, és miként mutatja meg magát. Itt már nem én mondom meg, hogy ki ő. Mert Péter sem, persze, hogy ő mit érzett, vagy mit mondott belülről, ez egy fontos dolog. de konkrét dolgot, konkrét kijelentést tesz. Te vagy Krisztus, az Istennek fia. És onnantól kezdve ő mondja meg rólam, hogy én ki vagyok. Péter válasza ezért csodával határos, különleges, hiszen ez a válasz nem az ő emberi teljesítménye. Ezt Jézus fogalmazza meg, hogy nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked. Mert ember önszántából, önmagától nem tudna ilyet kimondani. Ha mi kimondjuk azt, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia, az azért van, mert én hiszek. És a hit pedig ajándék magától az Istentől. Ez nem vallási érzékenység, hanem olyan dolog, amit az ember képes befogadni, nem ésszel, hanem a szívével. És ezért tud a szívéből fakadóan hitvallást tenni Krisztus mellett. Jézus az, hogy ki vagyok én, ezt a legtöbbször, a legkülönbözőbb helyzetekben teszi föl kérdésként. És az a hely, ahol a tanítványoknak ezt a kérdést föltette, az Cezárea vidéke, vagyis a pogány istenek városai vannak ott, és ott kell megmondania Péternek, és ott kell megmondania a világnak is, hogy kicsoda ő. Ebben a helyzetben kijelenteni a legnagyobb valóságot, hogy te vagy Istennek a fia, az még erőteljesebb mozzanat. Ez a mai világnak is a feladata. Bárhol is teszi föl Jézus ezt a kérdést, az egész világnak egyetemesen ki kellene mondania, és akkor jutnánk egységre, akkor jutnánk el az egy igaz hitre, ha minden ember a saját szívéből képes lenne ezeket a mély szavakat kimondani. Te vagy Krisztus, az élő Istennek fia.
1: A vasárnapi evangéliumról Alpeth Gergely káplán elmélkedését hallották.

0: Az elmúlt percekben az Emmanuel közösség felvétele szólt.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetség által alapított díjakat szombaton a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismeréseket a magyar népművészet és népi kézművesség területén kiemelkedő munkát végző alkotóknak és közösségeknek ítélték oda. Nagy Ervin kulturális államtitkár a díjátadó ünnepségen mondott köszöntőjében hangsúlyozta, a mesterségek ünnepe fontos szerepet tölt be abban, hogy a népi kultúra és a kézművesség a fővárosban is megmutatkozzon, és közelebb hozza egymáshoz a városi és vidéki közösségeket. Az év ifjú mestere címet Juhász Ráhel Csenge párta készítő, a Tolna megyei Népművészeti Egyesület tagja kapta, az év mestere díjat pedig Szatmári Ferenc vesszőfonó és seprűkötő, a Bihari Népművészeti Egyesület tagja vehette át. 14. Leó pápa állami vezetőkkel és a civil társadalom képviselőivel, majd a San Marinói bazilikában papokkal, megszentelt személyekkel és az egyházmegye képviselőivel találkozott szombaton a San Marinói köztársaságban, adta hírül a Vatikán média. Beszédében a San Marinói Libertas eszményéből kiindulva a szabadság keresztény értelméről elmélkedett, hangsúlyozva az emberi méltóság és a lelki ismeret tiszteletét, valamint a szabadság és a közösség elválaszthatatlanságát. Méltatta San Marino béke és párbeszéd melletti elkötelezettségét, és arra buzdította az ország vezetőit és polgárait, hogy a jó politika műhelyeként továbbra is minden ember méltóságát és a közjót szolgálják. Bensőséges ünnepség keretében adták át augusztus 12-én a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban Sobor Antal emlékszobáját. A tudós tanár íróként és festőként is meghatározó alakja volt a város kulturális életének. Évtizedeken át tanított, miközben irodalmi és képzőművészeti munkásságával is maradandót alkotott. Megható szavakkal emlékezett vissza rá Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök is, aki köszöntőjében méltatta a szerény, becsületes, a másikra mindig odafigyelő, sokoldalú tehetséggel megáldott embert. Mint mondta, egykori műterméből kialakított helyiségben a köztiszteletben álló alkotóról készült fotók, másolatai, újságcikkek, irodalmi művek, festmények és személyes tárgyak kaptak helyet, amelyeket alkotó tevékenységéhez használt. Szent István olyan ember volt, aki előre tudott tekinteni, nem csak azt látta, ami körülötte van, hanem azt is kereste, merre vezet az út tovább, mondta Törő András, a Pápai Magyar Intézet rektora a Szent István ház kápolnájában bemutatott ünnepi misén Rómában augusztus 20-án este. Az ünnepi misét szokás szerint a római Szent István ház kápolnájában mutatták be, amelyet Prokop Péter egykori festőpap alkotásai, Szent István és más magyar szentek ábrázolásai díszítenek, és amelyet 1967. augusztus 20-án szenteltek fel. Jelen voltak a Rómában szolgáló magyar papok és szerzetesnők, a Vatikánnál és a római államfői palotánál akkreditált magyar diplomaták, a magyar közösség tagjai, valamint az olasz fővárosban tartózkodó magyar turisták. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel, a nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8 óra 4 perc. Következik a templom térkép.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Nyíregyházán szombat délután egyik templomban esküvő előtt, másik templomban pedig esküvő után beszélgettem a szertartást vezető atyákkal. Először a nyíregyházi görögkatolikus székesegyházban Kocsis Fülöp, metropolita a beszélgető társam, a műsor második felében pedig a főtér másik oldalán, a római katolikus főplébánia templomban Csordás Gábor lesz kalauzunk. Először tehát Kocsis Fülöp a nyíregyházi székesegyházban az esküvő előtti percekben mutatja be nekünk a templom néhány ékességét.
4: Ünnepi díszbe van a templom. Nagy bizánci ritusú esküvő előtt vagyunk. Titulus és ikonosztáz kalauzolj végig minket.
5: A templom jó 100 évvel ezelőtt épült, a múlt század fordulóján, és akkor még nem püspöki templomnak, hanem egy nagy görögadős templomnak. Nagyobbra tervezték, mégpedig úgy, hogy a keleti oldala lett volna a szentély, tehát keletelve lett volna a templom. Érdemes tudni azt, hogy a keleti templomok keletelve vannak, ez azt jelenti, hogy az oltár mindig a templom keleti oldalán van, tehát amikor mi imádkozunk, az oltár felé fordulunk, akkor mindig kelet felé fordulunk. Onnan jön a nap, onnan jön a fény, ennek egy nagyon tartalmas, mély szimbolikája van.
4: De akkor ez most nem kelet
5: felé. Ez nem kelet felé van, mert elfogyott a pénz annak idején, így aztán hát lezárult, és így mondjuk egy centrális templomot tudtak kialakítani. Észak felé néz, tehát ennek ilyen értelme most már nincs jelentősége. Az is viszont egy érdekes dolog, hogy amikor megépült a templom, akkor nem volt ikonosztázionja. Akkor nem volt pénz, akkor is építettek ikonosztázionokat, de a század első felében, 20. század első felében erre kevesebb pénz és figyelem jutott. Egészen annyira, hogy a debreceni templomban sem volt ikonosztázion, és itt sem. Egyébként mindig is tervezték már Timkó püspök úr, emlékszem, amikor itt kispapként szolgáltunk. Tehát ez volt a templom, ahol
4: itt volt a szeminárium mellette.
5: A papok nemzedékei itt nőttek fel, és most is ugyanígy van, tehát a szeminárium most is itt van. No, és akkor maga az ikonosztázion emlékeim szerint talán 2010-12 tájban véglegesült. Seres Tamásnak a munkája, azt mondhatom, hogy az új ikonosztázion közül a legeslegszebb. Akkor egy teológiai bizottság állította össze ennek az ikonográfiai programját, hiszen az ikon mindig meghatározott rend szerint készül el, éppen azért, mert az egyház tanítását foglalja magába és közvetíti. És ahogy az ikonosztázion fönt vannak a szentek, a maguk rendjében ünnepek, proféták, apostolok, ez mind-mind az igazából az üdvösség történetet közvetíti. Az, hogy a szenteket, az üdvösség történeti eseményeket látjuk, ez mind-mind elénk vetíti azt, ami láthatatlan, ami a szentélyben történik. Sokszor mondják, hogy hát milyen kár, hogy nem látjuk a papot, nem látjuk az oltárt, nem látjuk, mert az, ami igazából látható volt, vagy igazából fizikailag látható, az messze túl haladja a szent cselekmény és a szent esemény. Csak itt röviden elmondom, ugye a 4 fő ikon, a Krisztus ikon, a király ajtótól jobbra és attól balra az Istenszülő oldalán pedig a Szent Miklós ikon.
4: Ő a patronos, ugye?
5: Igen, és jobb oldalt pedig keresztelő Szent János. És az a különlegessége ennek a ikonosztázionnak, hogy jól lehet nem teljes emeleti, nem 4 emelet, 5 emeletes, mint a Mária Pócsi vagy a Hajdúdorogi, hanem mindössze 2 szintes, de mégis a Krisztus ikon köré megjelennek az apostolok, az Isten szülő körött pedig megjelennek azok a proféták, akik mind jövendőltek őról. A Szent Miklós ikonja körül ott vannak a püspökök, és keresztelő Szent János ikonja körül pedig az ószövetségi proféták, alakok, ószövetségi alakok.
4: Különleges, hogy szárnyakot kapott keresztelő Szent János, ilyet még nem láttam.
5: Van ilyen ábrázolás, amikor keresztelő Szent János, aki angyali életet élt, tehát szinte már nem is földi ember volt. Ugye Jézus azt mondja róla, hogy asszonyok születe között nem született nagyobb keresztelő Jánosnál, meg hát az ő aszketikus élete és az előköveti léte egy ilyen küldött angyali életet hozott, és hát ezt próbálja kifejezni az ikonábrázolás. A felső sorban pedig az üdvösség történeti események vannak, ami érdekesség, hogy liturgikus sorrendben, tehát ahogy
4: az egyházi év visszaköszön.
5: Egyházi évnek az ünnepei szépen sorban, az Isten szülő születésétől kezdve egészen a mennybe menetelik, tehát augusztus 15-ig, és pluszban még ugye a kereszt, Szent Kereszt fönmagasztalása, mint szeptember 14-e.
4: 3 ajtaja van a szentélynek.
5: középső a királyi ajtó, amelyen egy függöny is van. Ez a királyi ajtó mindig zárva van, mégpedig éppen azért, hogy a Szent Liturgia adott pillanataiban meg tudjon nyílni. És a függöny pedig a Ószövetségi sátornak a függönyét idézi, amely szintén elválasztotta a szentét. Nagyon sok ponton fölidéződik egyébként az Ószövetségi sátornak, a találkozás sátrának a szimbóluma is. Igaz, hogy ugye nagypénteken Krisztus, amikor kilehelt a lelkét a kereszten, akkor a függöny kárpítja ketté hasat, és megnyílt az út a szenté felé. És akkor szokták is mondani, hogy mi meg mégis miért húzzuk be a szintén, akkor hát elválasztottuk a szentét. Hát azért, mert a szentély a mennyországot jelképezi, a templom hajó, ahol mi vagyunk, ez pedig a földi egyházat. És hát még azért nem adatott meg nekünk, hogy belépjünk a mennyek országába, de vannak pillanatok, amikor mégis megnyílik előttünk, és ezek azáltal, hogy a királyajtó mindig zárva van, a függöny mindig be van húzva, de a Szent Liturgia elején kihúzzuk a függönyt. A különböző bemeneteknél, amikor az evangéliumos könyvét visszük be, vagy az adományokat hozzuk fel, akkor kinyílik az ajtó. Onnan jön ki hozzánk az eukarisztia. Ez mégis ez az ajtó nyílás számunkra lélektanilag is, hogy ábrázolja, kifejezi azt, hogy azért mégiscsak megvan a lehetőségünk a mennyország való kapcsolatteremtésre.
3: Szent Lőrinc diákonus miért került ide? A másik ajtó, ha szembe állunk, akkor a jobb oldali.
5: Jobb és bal oldalon a úgynevezett diákonusi ajtók vannak, ez két oldalajtó, amin általában a diákonus lép be és jön ki. A diákonus az a személy, aki a papot és az híveket összeköti, és a szentét és a templomhajót is. Tehát ő, hogyha megnézzük, diákonus számtalanszor jön ki, jön be, ő tartja a kapcsolatot a pappal, aki mint Mózes fönt van a Szent hegyen, és ott áll az Úristen színe előtt, és közvetíti az imádságot a hívek felé, ugye az ekténiában vezeti a könyörgést, amire a hívek válaszolnak. Tehát a diákonusnak ez a szerepe megjelenik az ajtókon, ez két diákonus, itt Lőrinc diákonus, ott pedig Szent István. De érdemes majd megnézni, hogy itt ebben a templomban most rövid idő miatt, az idő rövidsége miatt csak a ikonosztázionról tudtunk beszélni, de érdemes föltekinteni és körülnézni, hiszen a templom teljes fala, mennyezete ki van festve, és ennek is minden egyes részlete teológiai üzenetet hordoz. Hát erre most nincsen alkalom, hogy ezeket mind végig
3: mondjam. Ez egy másik alkalom.
5: De érdemes bejönni ide, és úgy működik az ikonográfia teológiai üzenete, hogy akkor is hat, hogyha nem érti az ember. Belép ebbe a térbe, és mindaz, amit az egyház kifejez az ikonokon keresztül, az hat a lélekre, minél imádságosabb módon fogadja be az ember, annál inkább a lelkére hat az ikonográfia, az ikonok. De még beszélhetünk a esküvőről, hogyha szeretnéd.
3: Igen, a bizánci esküvő milyen sajátosságokban különbözik a latin liturgiától, ez a szertartásotok.
5: Mindjárt, ami most itt szembetűnő, hogy egy gyönyörű szép evangéliumban itt középen, talán ez a római esküvőn is ki van téve, ezt nem tudom megmondani, de mellette pedig két korona van, mert a bizánci esküvőnek egy nagyon sajátos és különleges eleme, hogy megkoronázzuk a vőlegényt és a mennyasszonyt. Egyébként ott hátul látható a kánai mennyegzőnek a képe, és ott is a kánai mennyegzőnek a vőlegény és mennyasszony alakja meg vannak koronázva. Ugyanis az ember a teremtés koronája, de ezt pontosan akkor éli meg, amikor a férfi és a nő egyként hordozza az Isten képmását. Esküvői beszédekben sokszor előhozzuk ezt, hogy amikor a férfi és a nő egymásra talál és összekötik az életüket és egyesülnek, ez a legteljesebb kifejezése az isteni képmásnak az ember. Nyilván a férfi is hordozza az isteni képmást, a nő is hordozza az isteni képmást, de amikor összekötik az életüket Isten akarata szerint, akkor együtt válnak leginkább, vagy legteljesebb módon a teremtés koronáivá. Ugyanakkor ez a vértanúságnak is a koszorúja, azt sem rejtjük vék alá a jegyesek vagy a házasulandók előtt, hogy nagyon nehéz, kemény útra vállalkoznak, a házasság egyben vértanúság is, önfeláldozásból születhet meg az igazi boldogság, hogyha odaadják magukat az Istennek és egymásnak. Úgyhogy ezek itt a sajátosságok. Még egy érdekesség, hogy az esküvő a templomon kívül kezdődik, és a pap kimegy a ifjú pár elé, és ott kikéri a szándékot, hogy akartok-e valóban, ott kell kimondani az igent a templomon kívül. És akkor utána ő vezeti be őket a templomba, és amikor már megvolt az evangéliumos könyvre tett kezükben az esketésnek a szertartása, ugye amit Isten összekötött ember el ne válassza, a korona már a fejükön van, akkor három körmenetet tesznek az evangélium körül. Tudnék, az első lépéseiket az egyházban közösen teszik meg a pap vezetésével. A pap kézen fogja őket, ilyen szent tánc szinte, hogy kézen fogva a mennyasszonyt és a vőlegényt vízi körbe az evangélium körül, és utána aztán a legvégén pedig a pap vezeti ki őket a templomból, tehát bejöttek különálló párként azzal a szándék, hogy összekössék az életüket, és ez az egybekelés, ez az összekötés aztán elindítja őket az életben. Tehát ezek a lépések, ezek a tánclépések, vagy liturgikus mozgások mind-mind szintén tanítanak arra, hogy mi is történik egy-egy házasságban.
3: Nagyon szépen köszönöm, visszaadlak az előkészületeknek.
5: Mennem kell, most már bár, lehet az ifjú pár már kint áll a templomban.
3: Nagyon köszönjük.
5: Köszönöm.
3: Isten áldjon. Nyíregyházán vagyunk, a római katolikus főplébánia templomban. Egy esküvő most fejeződött be éppen, és az eskető pap, a plébános Csordás Gábor atya a beszélgető társunk, hogy erről a gyönyörű szép neoromán templomról beszélgessünk, illetve a nyíregyházi hitéletről. De először is a plébános urat szeretném, hogyha bemutatnánk. Hova való, mikor látta meg a napvilágot?
6: Én 82-ben születtem, itt Szabolcs megyében, a Nyírség szívében, Ófehértón, és itt jártam középiskolában Nyíregyházán, úgyhogy kötődök a városhoz, és hát magához, a templomhoz is, hiszen diákként gyakran megfordultam, meg megfordultunk itt ebben a templomban.
3: És még Egri egyházmegyés kispap volt kezdetben, vagy már, Debrecen Nyíregyházi?
6: Igen, én már Debrecen Nyíregyházi egyházmegyésként kezdtem a pályafutást.

0: Hadba jártam itt életemben először ebbe a templomba, illetve ezen a plébánián. Csépány Ferenc volt a plébános, nagy egyházi személyiség volt. 4 vagy 5 káplánya volt, és nagy rendet tartott, de nem én miatt, hanem az Újembertől Kárpátaljára akartunk kimenni egy társas utazással, autóklub szervezett ilyen szervezett utat, és Munkács Ungvár volt az útvonal, és hát itt aludtunk előző este, és Csépány Ferenc adott kontaktokat a munkácsi akkori paphoz, aki a maradék 11 római katolikus papnak volt az előjárója informálisan, és hát mindent tudott arról, hogy mi van Kárpátalján, hát akkor még Szovjetunió volt, tehát akkor kezdődött, ez lassan 40 éve volt. Tehát a templom ugyanolyan szép, csak még szebb. Hogy néz ki most a lelkipásztorkodás itt Nyíregyházán? Egymás hegyén hátán vannak itt a különböző felekezeteknek a templomai a belvárosban, de mekkora a feladat, mondta, hogy ipari plébánia, viccesen.
1: Valóban Nyíregyháza nem kisváros, és hát mi vagyunk itt a fő templom, ráadásul társszékes egyház, tehát egyházmegyei feladatokat is ellátunk, egyházmegyei ünnepségeknek is viszonylag gyakran helyt adunk. Nagyon jó aktív a közösség, és az ember papként is érzi, hogy a hívek ott vannak szívvel, lélekkel a közösségi életben. Nyilván különböző módokon, különböző intenzitással. Nagyon aktív a liturgikus életünk, a hívek nagyon szeretik itt a szép liturgiákat, a szép koncerteket, éppen most vasárnap is lesz egy. És ugyanakkor a klasszikus lelkipásztorkodáson túl, tehát a szentségkiszolgáltatások, temetéseken túl vannak közösségeink, igyekszünk odafigyelni ugye az idősekre is. Van a városban egy katolikus iskola, a Szent Imre, ami gyakorlatilag az óvodától a középiskoláig lefedi ugye a gyermekeknek az életét. És hát így igyekszünk, karöltve a többi felekezettel, hiszen ugye itt ez mindig egy adottság volt, hogy gyakorlatilag Nyíregyháza ugye központja az evangélikusoknak, központja a görögkatolikusoknak, reformátusok is szép számmal vannak, itt ugye itt van az esperességi központjuk, és hát itt vagyunk mi, és hál' Istennek jó az együttműködés.
0: Szerzetes van-e a városban? Mikor, mint hogy a kamilliánusok lettek volna korábban.
1: Igen, most is vannak kamilliánusok néhányan, ők látják el a kórház lelkészséget, és így ők így kapcsolódnak be. Illetve van egy rehabilitációs központjuk, ahol fogyatékos fiatalokkal foglalkoznak, és őket próbálják fejleszteni.
0: 1950-ig ferencesek is voltak itt, de most az egy papi szociális otthon, úgy tudom.
1: Igen, még a Egri főegyház megye vette át azt az épületet, és hát Seregé István érsek úr vezetésével indították el ott a papi otthont, úgyhogy azóta fel is vette az ő nevét az intézmény, és hát őrizzük az ő emlékét. Sajnos ez a mi vidékünknek egy hiányossága, hogy a rendszerváltás után a szerzetesek, amikor indult 93-ban az egyház megye, akkor Bosák Nándor püspök úr, ugye a egyház megye első püspöke, megkereste az összes nagy szerzetes rendet, hogy meghívja őket, de már nem. Ide se jöttek vissza a ferencesek, Debrecenbe se mentek vissza a piaristák, egyedül a domonkosok mentek vissza Debrecenbe. Ide bejöttek a kamilliánusok, és kisebb-nagyobb megszakításokkal, de ők itt jelen is vannak.
0: Bosák Nándor püspök a szociális otthonnak, a ferences kolostornak a lakója megvan most is, ugye még?
1: Igen, hál' Istennek, a korához képest jó egészségnek örvend, úgyhogy még részt vesz a programjainkon, amennyire az egészsége engedi, és hát továbbra is, mint az egyházmegye első püspöke, azért egy ilyen oszlopként áll itt közöttünk.
0: Rómában is tanult. Mit tanult Rómában, atya?
1: Ugye ott végeztem az alapciklust is. Tehát
0: germanikus volt?
1: Germanikus voltam, és utána pedig liturgiát tanultam a Szent Anselm Egyetemen.
0: Tehát a bencéseknél.
1: Igen. A Gregoriánán ugye megismerkedtem a jezsuita lelkiséggel, meg hát a germanikumnak is ugye a vezetői a jezsuiták, és hát a Anselm Egyetemen pedig a bencés lelkiséggel. Tehát még kispapként kerültem ki, és akkor menet közben szentelődtem fel, és akkor már papként végeztem a licenciát, és akkor úgy jöttem haza.
0: Szép emlékek a római évek?
1: Természetesen, hát ugye az meghatározó mindenkinek a számára, és hát egy olyan világ nyílik meg az ember előtt, amit nem pótolhat semmi.
0: Szóljunk erről a templomról. Ki a védőszentje, vagy titulusa a templomnak, és mikori a templom? Egy nagyon megkomponált, egységes alkotás.
1: Igen, Samassa József, akkori egri érsek, bíboros, az aranymi

0: meséje, örömére és emlékére ajándékozta ezt a nyíregyházi híveknek. 1904-ben szentelték fel, és hát azóta is az ő nevét nagy hálával őrzik itt a nyíregyházi hívek. Az akkori kis templom az már nagyon kicsinek bizonyult, és így akkor ő úgy gondolta, hogy, és ez tényleg a saját vagyonából, azért is ilyen egységes a templom, mert ez egyszerre épült, az orgona is ide lett tervezve, egyből beépítve. Neoromán stílusban épült, magyarok nagyasszonya a titulusa, és hát azt szoktuk mondani, hogy a szó lelkibb értelmében egy jól sikerült templom. Tehát amikor ide bejön az ember, akkor tényleg áhítatra, imádságra hívja a templom, se nem túl gicses, se nem túl egyszerű, a maga nemességében mégis olyan templom a szó tényleg legszebb értelmében.
1: Nagy templom. Van, hogy túl nagy? Vagy azért vasárnap a szentmiséken nem tudom hány szentmise van, megtelik?
0: Vasárnap van 5 szentmisénk, nem mindegyiken, de szép számmal vannak. Nyilván ilyenkor nyáron ugye kevesebben, mert sokan elmennek, de egy átlag vasárnapon egy 1500 ember megfordul itt a templomban. Hál' Istennek sokat gyóntatunk, tehát van igény ugye arra a szentségre is. Hát ünnepek alatt meg nyilván ugye meg többszöröződik.
1: És hányan vannak most, akik itt szolgálnak ebben a templomban, illetve milyen külső feladatok, misézőhelyek tartoznak önökhöz?
0: Most 4 vagyunk itt a főplébánián, és jelenleg most éppen augusztus 1-től volt átszervezés, úgyhogy végül is egy oldallagosan ellátott plébániánk van még ugye a nagy templomon kívül.
1: Itt bennyire egy házán?
0: Igen. Pont ahová a katolikus iskola is tartozik.
1: Kinek a példájára, vagy hogyan kapta a megszólítást, hogy ezt a szép hivatást válassza?
0: Katolikus iskolába jártam, tehát nyilván az ott lévő hangulat, az ott lévő lelkipásztorok, hitoktatók hatással voltak rám, meg ugye az egész iskolának volt egy olyan egészségesen vallásos hangulata, tehát nem volt túl erőszakos, túl bigott, de ha a gyereknek meg volt az igény rá, akkor megkapta azt a lelki táplálékot. Nekem személy szerint Pásztor Károly atya, aki egy nagy dohenye volt itt a papoknak az egyházmegyében, és 2 éve halt meg, ő volt egy személyes példám, akkor pont őhozzá tartoztunk, és akkor az ő lelkipásztori élete, munkája nagy hatással volt rám.
1: Köszönöm a beszélgetést. Szokták mondani, hogy szombatpapot szorongat, tehát hagyom, hogy átadja magát az előkészületeknek. Hány mise vár önre szombat este, vasárnap? Hogy néz ki a naptár ilyenkor, egy átlag vasárnap, illetve hétvége?
0: Holnap csak 2 misém lesz. Itt bent szoktam a 9-es misét mondani, az úgymond itt a főmise, és utána pedig megyek ki majd az oldallagosan ellátott egyházközségünkbe, a Szent Imre egyházközségbe.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Nyíregyházán jártunk egy szombat délután a görög katolikus székesegyházban Kocsis Fülöppel, majd a római katolikus főplébánia templomban Csordás Gáborral beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép.

0: Tom Koopman felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 8:30. Varázsdoboz. Mesés irodalom.

0: Kriza János, Tündér Erzsébet, második rész. Ott hagytam el tegnap a mesémet, hogy Tündér Erzsébet s az óriás nevelte fiú éldegélt boldogan, de egyszer szomorkodni kezd esmét a fiú. Kérdi az óriás, hát édes fiam, miért szomorkodol esmét? Hiszen amit a szűved gondol, a szád kiszól, mindent megcselekszem. Ej, édesapám, hogy ne szomorkodnám, mert mi az igaz, hogy jól élünk, de hát vajon otthon az én édesapám, anyám, testvéreim, ki tudja, hogy élhetnek. Szeretnék hazamenni, hogy őket meglássam. Azt mondja az óriás. No, fiam, én eleresztelek, menjetek el haza. A te apádék éppen akkor tartják harmadszor a tort érted, mikor hazaérkeztek. Mert ők a búzát, hogy hazavitték, annak arany szemeiből úgy elgazdagodtak, hogy a legnagyobb gazdák most a faluban. Mindegyik testvéret külön-külön lakik. Hatökrös gazdák lettek. Egész turma juhok van. Kimenjen az óriás, mindjárt ír a porba lovakat, kocsit, legényeket, farajt. Fölülnek a kocsiba az éjfiak, de meghagyja a legénynek, hogyha valami baja találna lenni, csak gondoljon egyet ebből a lovakból, azon mindjárt idejöhet. Avval elutaznak. Elérkeznek egyszer haza. Hát látják, hogy az apja udvara végig van rakva asztalokkal. Körülette töménytelen sok ember ül, de mégis olyan mély csendesség van, hogy csak egy szót sem lehet hallani. Leszállnak a kocsiról a kapu előtt, bemennek az udvarra, hát találkoznak egy öreg emberrel, aki éppen az apja volt. Köszön neki, azt mondja. Adjon Isten jó napot, tekintetes úr. Az öreg is köszön vissza.
1: Isten áldja meg kiedet is, nagyságos úr.
0: Azt kérdi tovább az öregtől.
1: Ugyan bizt, tekintetes úr. Miféle vendégség lehet ez, hogy itt csak esznek, isznak, de nem szólnak egymáshoz egyet is? Tor-e, vagy lakodalom?
0: Azt feleli az öreg vissza.
1: Ez bizony, nagyságos úr, tor. Nekem három fiam volt, azok közül egyik elveszett. Most már harmadikszor torozzuk.
0: Hát, ha elé jön a fiúk, megismernéke? Erre a szóra elé szökik az anyja. Azt mondja, megbizony mi, édes kedves nagyságos uram, mert annak a bal hónya alatt egy jegy van. Ahaj csak fölhúzza az ingét, megmutatja a jegyet. Egyszerre megismerik, hogy az az ő fiúk. Rajta mindjárt a torból csinálnak nagy lakodalmat. A kocsinak meg a lovaknak azt mondja, oda menjetek, ahonnét jöttetek. Azok egybe eltűnnek.
2: Az apja hivat papot, újra összeesküdteti őket. Vagy csinált volt az óriás lakodalmat, vagy nem, de csinált az édesapja olyant, amilyenre soha senki sem emlékezett. Hogy fölkérnek az asztaltól, mindjárt a mennyasszony táncát kezdették járni. Legelőbb is a legügyesebb legény kezibe adják a mennyasszonyt, de vagy táncolt a legény, vagy nem, de táncolt a mennyasszony úgy, hogy a lába sem érte a földet. Minden ember, aki a táncban volt, csak a mennyasszonyt nézte, egymásnak pusmogták. No ilyen soha teljes világ életükben nem látott ember. Ezt meghallja a mennyasszony, elkezd dögeli. Vagy táncolok most, vagy nem, de táncolnék, ha valaki a leánykori gúnyámat ideadná. Mindenfelé pustogják. Vajon az hol lehet? Meghallja ezt is a mennyasszony, azt mondja nekik. Az bizony, lelkeim, egy dióhéjban vagyom belévarva az uram zsebibe, de azt soha senki sem tudja onnan kivenni. Elészökik az anyósa, azt súgja. De ki tudom én venni, mert álombort adok a fiamnak, avval elaluszik. Neki áll, beadja az álombort, avval ledől az ágyra a fia, mélyen elaluszik. Az asszony is fogja magát, kibontja a zsebit, kiveszi belőle a dióhéjat, odaadja mennyinek, Az kibontja mindjárt, kiveszi a gúnyát belőle, fölveszi magára, olyan táncol egyet benne, hogy vagy volt az első szép, vagy nem, de szép volt ez olyan, amilyent még csak gondolni sem lehetett. Azonban, hogy a házban nagy meleg volt, ki voltak nyitva az ablakok, ahogy csak átalbukik a fején Tündér Erzsébet, lesz belőle egy fehér galamb, kirepül az ablakon. Volt az ablak alatt egy körtövefa. Annak a tetejébe leszáll, de úgy megbámul a nép, hogy ahajt azt kiáltja le a fáról, hogy hozzá ki az urát, hogy szóljon véle vagy két szót. De hogy még az álombor ereje nem ment volt el, nem tudták fölébreszteni, hanem lepedőben kivitték a fa alá. A galamb egy csöpp könnyét az arcájára ejtette, avval fölébredett. Azt mondja neki a galamb: hallod-e, szüvem szép szerelme? Ha velem valaha találkozni akarsz, engemet fekete gyász országában, Johara városában keres. Avval szárnyára kőtt, elrepült. Az ura nézett egy darabig utána, de úgy megijedett, hogy szüve szarufája mindjárt letörött. Hát most mit csináljon? Ő bizony ahogy fogja magát, elbúcsúzik az egész háztól, megindul bujdosni. Mikor kimenne a kapun, eszibe jut, hogy az óriás mit mondott volt, hogy a lovakból egyet gondoljon, mindjárt ott lesz. Ezt alig gondolta ki, hát ott a ló készen fölnyelgerve, csak reápadtan gondolja magában, az óriás kapujában legyek. Azt még ki sem mondta, hát ott volt az óriás kapuja előtt. Az óriás kimegyen elébe, s azt mondja neki: no, édes fiam, ugye megmondám, hogy a diót ne add oda senkinek? Azt feleli a szegény fiú nagy szomorán: hát, már édesapám, mit csináljak? Hát, mit mondott Tündér Erzsébet, amikor tőled elbúcsúzott? Azt mondotta, hogy ha véle még valaha találkozni akarok, keressem őt fekete gyász országában, Johara városában. Azt mondja az öreg óriás: aj, fiam, soha még hírit sem hallottam, nem hogy te elmehetnél oda valaha, hanem ő itt veszteg. Élj velem, ahogy lehet. De azt mondja a szegény éjfiú, hogy mindenképpen menjen, még csak a szemivel lát. No, ha elmész, van nekem még két testvérem, egy bátyám, egy néném, messze. Ehelyt egy buzogánt adok a kezedbe. Azt hárman testvérekül nem tudtuk elosztani, ezért nálam maradt. Erről megismernek, hogy én küldtelek. Menj előbb a bátyámhoz, az a csúszómászó állatok királya, ha tud neked valamit mondani. Ahajt ír neki a porba egy három esztendős csitkaut, reá fölülteti, jól föltarisnyál, avval az Istennek ajánlotta. Menjen, menjen, hetet hét országon, még azon is túl, mindaddig jár, míg a csitkója úgy megvénül, hogy a foga is mind el volt húlva. Megérkezik a csúszómászó állatok királyához, béj menjen oda, köszön neki. Adjon Isten jó napot, édesapám! Azt mondja az öreg ember: Isten hozott, fiam! Hát mi járásbeli vagy? Azt feleli: én megyek fekete gyász országába, Johara városába, ha reát találnék. Azt kérdi az öreg: hát te ki vagy? Ahajt megmutatja a buzogánt. Mindjárt megismeri, hogy kié a buzogán, azt mondja: ó, édes fiam, én annak a városnak soha még hírit sem hallottam, bár az este jöttél volna ide, mert akkor minden állatok hozzám voltak köszönteni, de csak maradj nálam, még reggel összehívom, ha neked valamit tudnának mondani. Reggel jókor fölkelt az öreg, kezébe veszi a sípot, háromszor megfújja, hát egy pillantásban mennyi csúszómászó állat van a világon, mint elégyült.
1: Megkérdi tőlük rendről rendre, hogy nem hallották-e hírit Fekete Gyász országának, Johara városának. De mind azt felelték, hogy nem látták, hírit sem hallották. Megbúsul a szegény legény, hogy már mitevős legyen. Ő bizony elmenjen ki, hogy nyergelje meg a lovát. Hát a vénségtől megdöglött. Az öreg ember mindjárt mást ír a porba, esmét egy három esztendős csitkót. Azt neki megnyergeli, föltarisnyál, megmondja, hogy a testvér nénnyit merre keresse, avval útra indult. Menjen, menjen, hetet hét országon, még azon is túl, megérkezik nagy későre az óriásnak a nénnyihoz. Köszön neki, az is fogadja, azt kérdi tőle az öregasszony.
3: Hát, mi járásbeli vagy?
1: Azt feleli, hogy ő menjen Fekete Gyász országába, Johara városába. Kérdi az öregasszony.
3: Hát, fiam, ki küldött tégedet hozzám?
1: Azt mondja, nem ismeri ezt a buzogánt? Egyszeriben Reá ismer a buzogánról a bátyjára, s azt mondja neki.
3: Aj, fiam, én hiszen jó szűvel látlak, de nem tudlak útba igazítani, mert annak az országnak soha még hírit sem hallottam. Bár jössz vala tegnap, mert akkor mind elégyűltek volt az állatok, mégis, hogy a bátyám küldött hozzám, még este összehívom őket. Há, ha valamit mondhatnának neked.
1: A hajt elmenjen ki. Béköti a lovát, de már olyan vén volt, hogy még csak egy foga sem volt. Maga is úgy el volt köpörödve a vénség mián, mint egy szalonna bőr. Haja olyan volt, mint a hó. Este azt mondja neki az öregasszony.
3: No, feküdj le ebben az ágyba!
1: Ahogy lefekszik, reát teszen egy nehéz malomkövet, elé veszen egy ostort. Kiáll az ajtó elejébe, akkorát csattant egyet, hogy ugyan megdördül. Ben úgy megijed a szegény ember, hogy a malomkövet egy arasznyég is fölemelte. Az kiáltsa be neki az öregasszon.
3: Ne félj, fiam, mert csak még kettőt csattanok.
1: Ahajt még csattant egyet, olyant, hogy vagy szólott az első, vagy nem, de ez ugyan szólott, hogy benne a szegény ember egy sinnyég is fölemelte a malomkövet. Azt kiáltja ki az öregasszonynak, hogyha még egyet csattant, mindjárt meg kell neki halni. De ő bizony még egyet csattant olyat, hogy vagy szólott a két első, vagy nem, de ez olyan szólott, hogy a malomkövet a szegény ember éppen a padlóig fölrúgta. Ekkor bémenjen az öregasszon, azt mondja neki.
3: No, már fölkelhetsz, mert többet nem csattantok.
1: Ahajt fölkel. Ő pedig nekiáll, megnyitja az ablakot, az ajtót végig nyitva hagyja. Egyszer sötét kezd lenni. Hát úgy jönnek mindenféle állatok, hogy a napnak világát elvették. Beregeti őket egyenként az ablakon, mindegyiknek fölolvassa a nevét a katalógusból, megkérdi, hogy nem tudják-e, merre vagyon Fekete Gyász ország. Hát, egy se tudja. Elbocsátja őket mind, beteszi az ajtót, ablakot. Nagy búba esik a szegény ember, hogy már mit csináljon. Merre legyen el? Azt mondja neki az öregasszon.
3: Már nincs mit csinálj egyebet, hanem adok egy csitkót, föltarisnyálok, Isten hírivel, menj vissza!
1: Mikor így beszélgetnének, hát kopogtat valaki az ablakon. Azt kiáltja ki a vénasszon.
3: Ki kopogtat az ablakon?
1: Egy madár azt kiáltja. Én vagyok, kedves fejedelem asszony! Ahajt, szidni kezdi, miért jöjjön ilyen későre, de mégis beereszti, hogyha valamit tudna mondani. Hát, egy sánta horokály. Kérdi tőle,
3: miért jössz ilyen későre?
1: Azt feleli neki a horokály, hogy azért jöjjön ilyen későre, mert fáj a lába. Azt kérdi az öregasszony,
3: hol törték el a lábodat?
1: Fekete Gyász országában, Johara városában.
3: Jól van, éppen te kell lesz nekünk. No, azt parancsolom, hogy ezt az embert mindjárt vedd a hátadra, vidd el éppen abba a városba.
2: A horokály fogadkozni kezd, hogy ő nem menjen oda többet, hogy a más lábát is eltörjék, de neki toppant az öregasszon. Kénytelen volt, hogy szót fogadjon. Ahogy fölül a szegény ember, mert már a harmadik lova is megdöglött volt, elmennek hetet-hét országon azon is túl, érnek egy magos hegyet. De ez olyan magos volt, hogy az eget érte. Azt mondja a horokály neki,
1: no hé, immár szállj le, mert itt nem tudunk keresztül menni.
2: Azt kérdi a szegény ember,
3: hát te hol mentél keresztül?
1: Én egy likon.
3: No, hát engem is vígy keresztül.
2: De a horokály fogadkozni kezd, hogy ő így nem, amúgy nem viszi keresztül. Megharagszik a szegény ember a horokályra, sarkantyúzni kezdi, avval azt mondja neki.
3: Erígy, csak vígy, ne sokat vikotálódj, mert te loptad volt el az én kolondjámból az aranybúza szálat.
2: Mit tudott tenni? A szegény horokálynak el kellett vinni. Megérkeznek Fekete Gyász országába, megállnak éppen Johara városában. Ahajt a horokály elbocsájtja, maga pedig igyenesen bémenjen a palotába, ahol Tündér Erzsébet lakott. Mikor bémenne a házba, hát ott ül egy aranyos kanapén Tündér Erzsébet. Köszön neki, azt mondja, hogy ő azért jött, hogy menjen vissza neki feleségül. Azt feleli Tündér Erzsébet.
3: Majd bizony, elmegyek hozzád feleségül, egy vén görbéhöz. Adok enned, innod avval, Isten hírivel, menj vissza, ahol eljöttél.
2: Megszomorodik erre a szegény ember, hogy már mit csináljon. Erősen kezd sírni. De alattomban Tündér Erzsébet parancsolja a farajoknak, hogy menjenek tüstényt, szedjenek mindenféle éjfiútófüvet, hozzanak éjfiútóvizet, készítsenek azokból hamar förödőt. Azonban esmét az öreghez fordul, hogy bosszantsa, s azt mondja neki.
3: Hogy is kívánod, hogy egy ilyen fiatal, szép leányka egy csúf vén emberhez menjen feleségnek? Csak hamar egyél, s igyál, avval indulj vissza, ahonnan jöttél!
2: A szegény ember szüve szinte meghasadt keservibe, de azt mondja Tündér Erzsébet.
3: No, édes régi kedvesem! Hogy ne mondd, milyen háládatlan vagyok hozzád, hogy hozzám fáradtál, ilyen nagy utat tettél meg, hát meg is föröztelek.
2: Ahaj csak int a farajoknak, azok egyben megragadják, levetkőztetik, belenyomják a kádba.
3: Hát egy pillanatra olyan éjfiú lesz belőle, hogy százszor különb, mint mikor előbb éjfiú volt.
2: Míg itt förödőzik, hoznak a boltból különféle drága gúnyákat, fölöltöztetik belé, beviszik Tündér Erzsébethez.
3: Ahajt összeölelkeznek, összecsókolódnak, újra nagy lakodalmat csinálnak, újra megindulnak, eljönnek mind a ketten az óriáshoz lakni. Az apjokhoz, ahol megcsúfolódott volt, egyszer sem mennek.
2: Az óriás nagy örömmel fogadta. Még mái napig is élnek, ha meg nem hódtak.
3: Hónap, legyenek a kigyelmetek vendégei!

Kriza János, Tündér Erzsébet, a második befejező rész hangzott el. Felolvasta Kristán Attila. A műsort Horváth János és Elromán Kata készítette. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Az elmúlt percekben a vízöntő, a muzsikás, a csűrentő és kobzos kis Tamás felvételeit hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter pénteken. Vitézi Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szent György-hegy matinét, amely borokkal, zenével és árnyékos teraszokkal várja a közönséget a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. A Szent György-hegy matiné a nyár elejé Szent György-hegy hajnalig társ rendezvénye, közölték az MTI-vel a szervezők. A rendezvény helyszíneinek listája és részletes programja a www.szentgyörgyhegyhajnalig.com honlapon érhető el. Átadták a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított díjakat szombaton a 40. mesterségek ünnepén a Budai Várban. Az elismeréseket a Magyar Népművészet és Népi Kézművesség területén kiemelkedő munkát végző alkotóknak és közösségeknek ítélték oda. Az év ifjú mestere címet Juhász Ráhel Csenge pártakészítő, a Tolna megyei Népművészeti Egyesület tagja kapta, az év mestere díjat pedig Szatmári Ferenc vesszőfonó és seprűkötő, a Bihari Népművészeti Egyesület tagja vehette át. Bensőséges ünnepség keretében adták át augusztus 12-én a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban Sobor Antal emlékszobáját. A tudós tanár íróként és festőként is meghatározó alakja volt a város kulturális életének. Évtizedeken át tanított, miközben irodalmi és képzőművészeti munkásságával is maradandót alkotott. Megható szavakkal emlékezett vissza a Sobor Antalra, Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök is, aki köszöntőjében méltatta a szerény, becsületes, a másikra mindig odafigyelő, sokoldalú tehetséggel megáldott embert. A Sobor Antal egykori műterméből kialakított helyiségben a köztiszteletben álló alkotóról készült fotók másolatai, újságcikkek, irodalmi művek, festmények és személyes tárgyak kaptak helyet, amelyeket alkotó tevékenységéhez használt. Szent István olyan ember volt, aki előre tudott tekinteni. Nem csak azt látta, ami körülötte van, hanem azt is kereste, merre vezet az út tovább, mondta Törő András, a Pápai Magyar Intézet rektora a Szent István ház kápolnájában bemutatott ünnepi misén Rómában augusztus 20-án este. Jelen voltak a Rómában szolgáló magyar papok és szerzetesnők, a Vatikánnál és a római államfői palotánál akkreditált magyar diplomaták, a magyar közösség tagjai, valamint az olasz fővárosban tartózkodó magyar turisták. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a paksi, életünk, családunk és közösségünk akkor tud megállni a viharokban, ha Krisztusra, a sziklára épül, hangsúlyozta Urbán Erika, az erdélyi Ferences rendtartomány előjárója augusztus 20-án este a Csíksomlyói Kegy templomban bemutatott Szent Misén, írta meg a Magyar Kurír. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel, a nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 9 óra 4 perc. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Következő műsorunkkal a ma 149 éve született posztumusz Ybl Miklós díjas építészre, Medgyasszai Istvánra emlékezünk.
4: Köszönti a hallgatókat Csíh Nagy Tamás zenei szerkesztő nevében is Tóth János András. A mai szomszédolóban, Budára, a Ménesi útra látogatunk el, méghozzá Medgyasszai István egykori műtermébe, ahol most már emlékháza van a jelentős építésznek, aki saját korában olyan jelentőset alkotott, mint Kós Károly, legalábbis az építész szakma szerint, jól lehet, jóval kevésbé ismert. Itt az emlékházban, ahol a családja a mai napig él a leszármazottak, az unokával beszélek, Ládonyiné Barta Gabriellával. Mielőtt egy pici betekintést adnánk, hogy mi minden van itt, elevenítsük fel a nagyapa hagyatékát, az emlékezetét.
5: Édesanyám édesapja volt Medgyasszai István. Mi sajnos nem ismerhettük, mert én egy éves voltam, amikor ő meghalt, de a teljes hagyaték itt van a házban, a Ménesi úti, most már Medgyasszai emlékhelyen, amit édesapám hozott létre ezelőtt 30 évvel.
4: Édesapja pedig festőművész.
5: Ő Rudnai Gyula növendéke volt, és mint művészember, amikor ő ide került 1955-ben, akkor ő felfedezte, hogy ez a hagyaték milyen óriási nagy kincs. Ő még 4 éven keresztül beszélgethetett a apósával, és látta, hogy milyen nagy kincs van, és ezt mindenképpen meg kell menteni.
4: Itt a felvezetőben említettem Kós Károlyt, és akkor indokoljuk meg, hogy miért jött ez a párhuzam, hiszen Medgyasszai István építészete egyszerre modern, illetve egyszerre a népi motivumokhoz való visszanyúlást számos helyen megfordult. Talán onnan érdemes az ő szakmai pályafutását kezdeni, hogy felvették Bécsbe.
5: Hát Kós Károly szóba került, ő erdélyi származású, az én nagyapám viszont budapesti volt, és mikor ő elvégezte a Bécsi Egyetemet és a Budapesti Műegyetemet is.
4: Bécsben Otto Wagner tanítványa volt.
5: Igen, ez nagyon fontos, mert Otto Wagner nem csak építészetet tanított, hanem minden művészetet is, tehát ez egy különleges iskola volt, és ott, mint végzős diák, ott készítette el a Gellért hegyre tervezett Magyar Nemzeti Panteont, ami azért is nagy szó, mert Otto Wagner egy osztrák építész volt, és mégis mindenkinek hagyta, hogy azzal foglalkozzon, amit szeret.
4: Ez a Panteon nem valósulhatott meg, de a terve az emlékház bejáratában fogad minket, pontosabban ennek a rajza.
5: Az eredeti rajz nálunk van, és ez azért is nagyon fontos a Magyar Nemzeti Panteon, mert az épület egyrészt temetkezési hely lett volna, olyan királyok kerültek volna ide, akik méltatlan helyen vannak eltemetve, tehát volt egy ilyen funkciója vagy elképzelés. A másik pedig mindenképpen a Feszti körkép végleges elhelyezése. Ez egy nagyon érdekes téma, hogy a Feszti körképet ugye 1900 előtt már elkészült, és tulajdonképpen a 70-es évekig nem került egy végső helyre. És ezzel foglalkozott is a mindenkori kormány, még a 30-as években lett volna a Tabánba például, aztán a Hármas Határhegyen Medgyasszai István tervezett egy konkrét 8 szögletű épületet, de az se készült el. Tehát évtizedeken keresztül a gyönyörű, hatalmas Feszti körkép ment tönkre, mert elázott, és nem épült egy épület, hanem Opus Tesseren aztán egy méltó helyre került. A Magyar Nemzeti Panteon rajz egész életét végkísérte, és több országba is díjazták, tehát külföldön, Londonba, Monzába is eljutott, és már ezáltal világhíressé vált. De nem csak ez a fontos, hanem az, hogy ez a Magyar Nemzeti Panteon témája, ez milyen nagy örömet jelentett számára, és hogy mennyire örült, hogy ő ezzel foglalkozhatott.
4: Jelentős gyűjtőkörútjai voltak, talán elsősorban Erdélyben, de járt Balatonfelvidéken, sőt Magyarország északi részén, tehát a jelenlegi Felvidéken, Szlovákia területén, sőt épített is ott templomot, és hát számos helyen járt Kárpát-medencében, és így fedezte fel, hogy a népi építészet szorosan összefügg azokkal a törekvésekkel, amit egyébként Bécsben tanult.
5: Igen, ez nagyon fontos, hogy a pályája legelején, tehát egyetlen egy terve még nem valósult meg, és akkor elindult, 3 éven keresztül járta a falvakat, és akkor ismerkedett meg a gödöllői művészekkel is. Ez Manonyai Dezsőnek a Magyar Nép Művészete című sorozatába került be, ami pár évvel később jelent meg, összesen 7 kötet volt.
4: Ez a Manonyai Dezső néprajzi művészettörténeti kötete, ez aztán a 80-as években a Helikon gondozásában újra megjelent, sőt, ma is olvasható a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalain.
5: Ez egy nagyon érdekes mű, és még azt szerettem volna elmondani nagyapámmal kapcsolatban, hogy ő, mikor gyűjtőúton volt, akkor naplót írt, és ez a napló, ez fantasztikus, tehát ez a napló, mint irodalmi mű is nagyon értékes. Gyönyörűen leírja, ahogy rácsodálkozik, hogy a faluban milyen az élet, mert ő Budapesten élt, és eddig ilyet nem látott, és mint egy ilyen nagy szenzáció, rögtön több újságban jelentek meg cikkei ezzel kapcsolatban.
4: Kalotaszegen, Székelyföldön, Csángóföldön járt, vagy éppen a palócokról írt, a palócok művészetéről, szóval meglehetősen korán kialakult egy széles rálátása a népi építészetre.
5: Igen, ő volt a legelső, aki mint építész kutatta a népi építészetet, mert nagyon sokan jártak már előtte is, a székelykapukat rajzolták, szóval rengetegen felfedezték a vidéknek a gyönyörűségét, meg a népművészet gyönyörűségét.
4: Én javaslom, hogy egy rövid zene után mutassuk be Medgyaszay Istvánt immár a művei alapján, amiről itt rengeteg kép tanúskodik. És hogyha már zene, akkor hagyj kérdezzem meg a házigazdát, Ládonyiné Barta Gabriellát, hogy milyen zene jöjjön.
5: Hát mindenképpen kalotaszegi zenére gondoltam, mert ő ott kezdte a gyűjtőútját, és tudjuk, hogy Körösfön járt először, és gyönyörűen leírja az ottani népviseletet, hogy hogy mentek a templomba, és ezt szinte magunk elé tudjuk képzelni.

0: A kalotaszegi zene után hagyj kérdezzek rögtön rá az örökösökre, a házigazdára, Ládonyiné Barta Gabriellára, hogy miben jelentkezik Medgyasszai István örökséget. Úgy tudom, az unokák kézművességgel foglalkoznak, tehát van egyfajta élő örökség, ami a népi motivumokhoz köt minden leszármazottat.
1: Igen, mi ebbe bele születtünk, hogy ilyen környezetben vagyunk, és tényleg egy épületnek az atmoszférája az hat az emberre, és sokszor meg szokták kérdezni, hogy van-e építész a családba, és hát az nincsen, de a néprajz szeretete és a művészetek iránti vonzódás az mindegyikünkben benne van.
0: Úgy tudom, hogy a bátyja Barta Ágoston a népzene felé fordult.
1: Igen, nyilván a hagyatékkal is foglalkozik, de ő végül népzenész lett, és ő meg abba találta meg a hivatását. És azon kívül gramofongyűjtő, nagyon sok gramofon lemeze van, szereti a régi dolgokat, és valószínű ez is ebből adódott.
0: Akkor nézzük az első képet a Medgyasszai Emlékházban.
1: Itt az épületeiről szeretnék pár szót szólni. Ő elsősorban, mint építész ismert, de azon kívül nagyon sok mindennel foglalkozott. A legelső középülete, ami felépült 1908-ban, a Veszprémi Színház.
0: Ez az első vasbeton szerkezetes színházunk.
1: Igen, tehát ezen az épületen mind a kettő látszik. Ő nagyon kutatta a népi hagyományokat, tehát a régmúltat, de ugyanúgy érdekelték az újítások, tehát ő a jövőnek épített. És ez a két dolog ezen az egy épületen gyönyörűen látszik, mert ő a népművészetből merítette a motívumot, és főleg nem csak a motívumokat, hanem az arányokat, és ezen az épületen mutatta be egy előadáson Bécsben, hogy a vasbetonnak milyen a művészi formája, és ez a művészi forma, ez legyen magyar.
0: És erről olvashattam az építész fórum oldalán, hogy költészet vasbetonból.
1: Igen, ez nagyon jellemző rá, és szinte minden épületén ez a kettősség megtalálható.
0: Mutassunk be néhány olyan épületet a Veszprémi Színházon kívül, ami szintén mindannyiunk számára alig, hanem ismerős. Ha már színház, a következő talán a Soproni Színház lehetett, amire pont a Veszprémi okán kapott megbízást.
1: Igen, valószínű, és akkor egy nagyon nagy vita előzte meg, hogy a Soproni Színház az egy már álló épület volt, és akkor ugye hozzányúlt, és milyen stílusban tervezett, mert ez egy nagyon-nagyon szokatlan stílus volt akkor még.
0: És aztán volt olyan is, ami végül nem épülhetett meg, mert volt egy pályázat egy új nemzeti színházra, ami szintén részt vett.
1: Igen, ez a Nemzeti Színházról nagyon sok dokumentum van nekünk, mert következett a első világháború, és amiatt aztán az egész abba maradt annak idején.
0: És aztán van még jó pár középület, illetve gimnázium és templom, ami szintén az ő munkáját dicséri.
1: Igen, ő több templomot is tervezett. A legismertebb talán a Balatonalmádé, mert az lent a vonatról is látszik ottan a hegyoldalon.
0: A Szent Imre templom.
1: Igen, és egy nagyon gyönyörű fafaragások vannak. Ugyanígy itt Budán, az Alléval szemben, mondom most így, talán jobban tudják, hogy van egy református templom, ami különösen nagyon gyönyörű, rengeteg fafaragással is, főleg bent.
0: Ez a református templom látható itt a emlékházban, az első helyiségben?
1: Igen, sőt van egyetlen egy fénykép van a műtermében, ahogy ülés ezt a templomot tervezi.
0: Ez a templom a 4-es villamos végállomásánál valószínűleg mindenkinek ismerős.
1: Igen, hát ez itt van a kerületben, tehát itt a kerületben több épülete is megvalósul, de egyébként teljes Nagy Magyarország területén láthatóak az épületei. A templomok kapcsán a legkülönlegesebb, de egyáltalán nem ismertem temploma, mert ez a Felvidéken található Rárosmujadon, ez egy pici falu, és ott épült meg a világon a legelső olyan templom, ami tiszta vasbetonból készült.
0: Ennek a képét láthatjuk itt? Az már egy másik helységben van.
1: Igen.
0: Most beléptünk egy másik helységbe, ez talán korábban tervezőszoba volt?
1: Nem, ez volt a családnak az ebédlője régen, tényleg egy elég nagy tágas szoba, és itt az én édesapám rendezte be annak idején, hogy a apósa, aki

0: Nagypapám 16 éves volt, és ő már, mint gyerek, ment vele, és nyilván szerzett tapasztalatokat, de mikor az édesapa meghalt, akkor ő, mint kőműves inas, ment el dolgozni, és úgy keresett pénzt, hogy a család megéljen.
1: De a mesterség felől tanulta meg az építészetet.
0: Igen, ez biztos, hogy nagyon fontos, és hát a népművészet szeretete pedig, amire ugye visszatérhetünk, hogy ő ugye elvégzett 3 egyetemet, és mikor ő elment a gyűjtőutakra, hát 3 éven keresztül, akkor később megállapította, hogy az ácsmesterektől ő szinte többet tanult, mint a 3 egyetemen összevéve.

0: teljes életművet itt nem tudjuk áttekinteni, különben is arra itt van a emlékhely, ahova előzetes bejelentkezés alapján el lehet jönni, de néhány jelentős épületről szóljunk még, annál is inkább, mert ez egy újabb arcot is mutathat Megyeszay István építészetéről, például a Bármadas Református Gimnázium és Kollégium, ami szembeötlően indiai motívumokat is mutat, legalábbis a díszítettségében.
1: Igen, hát az India egy külön téma, de most még visszatérnék arra, hogy ő nagyon jó pedagógus volt, és ez látszik az iskolán.
0: Ládonyiné Barta Gabriella.
1: De egy iskola épület, hogy a gyerekek milyen környezetben járnak naponta, és töltik ott az idejüket, az nagyon hat rájuk, és mivel akkor az én nagypapámnak ugye három lánya már volt, tehát a mamám volt a középső, ő volt körülbelül akkor olyan 10 éves, volt egy húga meg egy nővére, és ez a gimnázium, ez egy lánygimnázium volt, és ezért ő nagyon tudta, hogy a lányoknak mire van szüksége. Tehát kint a, ugye nem csak az épületet tervezte, hanem az egész kertet, az udvar, tehát gyönyörű vízmedencék voltak, rózsalugasok voltak, tehát egy igazi paradicsom volt az akkori lányoknak, akik oda járhattak.
0: Ennek a részleteit láthatjuk fotókon itt, ezen a falon, például itt van a medence.
1: Igen, kivilágított vízmedencék vannak, most ezen a fényképen itt sorakoznak a lányok, akik most már valószínű 100 évesek lennének.
0: És aztán itt van az udvar, és itt is látszik a épületnek egy egész jelentős része.
1: Ez itten a bejárat, ami szintén ilyen indiai hatást tükröz, ami nem véletlen, mert mikor ez az épület fölépült, utána Indiába eljutott. Hát ő már nagyon régóta kutatta a keleti művészeteket. Mikor ő gyűjtőúton volt, és látta a székely kapukat, hogy a kicsi házakhoz miért van ilyen hatalmas kapu, azon is elgondolkozott, hogy ez valahonnan jött, ez az egész kultúra, és ezért utazott aztán, már 55 éves volt, mikor Indiába eljutott.
0: Egyébként, hogy mennyire organikusan igyekezett minden épületét megtervezni, rengeteg bérházat is épített. Ez a műteremház is hordozza ennek jegyeit, most is éppen egy falépcsőn állunk.
1: Hát bárki, aki Megyeszay házba lakik, szóvá teszi, hogy mennyi praktikus megoldás van. Így nálunk is a lépcsőfordulóba például beépített szekrények vannak, és minden szintről van egy szekrény, tehát ezt mi is nagyon élvezzük.
0: A praktikusság az pedig valószínűleg szintúgy a népi építészetből következik.
1: Igen, ő is ezt figyelte meg, hogy ott is mennyi ügyes megoldás volt.
0: Megyeszay örökségéről, az unokák vonatkozásában is ejtsünk pár szót, néhány családtagot jelesül, az édesapát is emeljük ki.
1: Az én édesapám ugye festőművésznek végzett, de aztán élete folyamán nem foglalkozhatott ezzel.

0: hanem rengeteg magánkutatást végzett, tehát Rudnai Gyula növendéke volt, Rudnai Gyuláról írt egy könyvet, és hát a másik óriási feladat volt számára, hogy Medgyassza István életművét ismertesse, mert akkor még nagyon nem lehetett erről szó.
1: Most már időben a Rákosi diktatúra, illetve a kádárizmus évtizedeiben vagyunk. Hadd kérdezzem meg, hogy egyáltalán hogy sikerült itt a családnak megmaradnia ezekben a nehéz időszakokban, hogy megúzták a kitelepítés, vagy voltak-e társbérlők, hogyan voltak azok az évtizedek?
0: Hát mindig belegondoltam, hogy a nagyapámnak milyen nehéz lehetett, mikor az 50-es években az egy családi házból hármat kellett neki csinálni, és át kellett alakítani a házat. Akkor még előtte volt a világháborúba bombatalálat ért, szerintem azt se valószínű, hogy teljesen be tudták fejezni, és már is újabb kiadások voltak, hogy lakókat kellett befogadni. Tehát ez nehéz volt biztos nagyon lelkileg is, meg anyagilag végképp.
1: Az 1948-as változások jelentősen érintették Medgyasszai Istvánt, hát nem csak a műterem lakás vagy ház miatt, hanem a rendszer változása miatt lefokozták, segédépítész lett. Tehát hogyan viselte ő azt a viszonyt, ami nyilván újonnan érte a két világháború közletett jelentős teljesítménye után?
0: Igen, ez mindenkinek szörnyű volt, aki akkor élt, és hát mi igyekszünk azért sokat megtudni erről. A nagyapám egy végtelenül szerény ember volt, és őt mindenki nagyon szerette. Most vannak történetek, tehát ő 1947-ben volt 70 éves, de nem kapott nyugdíjat, és ezért kellett neki elmenni dolgozni, és egészen 80 éves koráig ment egy teljesen megalázó munka, tehát egy rajzoló segéd volt, azt hiszem. És ugye mi ezt így közvetlen nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy nagyon szerény volt, és ő ezt így elfogadta valahogy. Anyagilag rettenetesen nehéz helyzetben volt, a mindennapi életre se volt pénz, hát amit kapott, és állítólag még ő segített másokat ebből a semmi pénzből, úgyhogy muszáj volt eladni dolgokat, hát ahogy mások is, szóval nehéz lehetett, lelkileg is biztos, hogy nagyon nehéz volt.
1: Ugyanakkor gondolom, hogy 1990 után ismét sokak figyelmébe került Medgyassai István építészete?
0: Igen, hát a papám annak idején, mikor lett volna a 100 éves születés évfordulója, ugye 1977-ben mindent megpróbált, de soha sehol senki nem foglalkozott vele. És amikor volt a születésének a 140. évfordulója, az MMA gyönyörűen megemlékezett róla, több konferencia volt, vándorkiállítás volt. Szerintem ez nagyon sokat segített. Ő mindenképpen példakép, tehát a magyarság kutatása, ugye ez ma is aktuális, most ezt úgy hívják, hogy hungarikum, úgyhogy ő a hungarikum megtestesítője volt, mert az építészetbe azt valósította meg, hogy mindenképpen magyar stílusú legyenek a Magyarországon az épületek.

A mai szomszédolóban beszélgető társunk Ládonyiné Barta Gabriella volt. Adásunkba ennyi fért, de a Barta Zoltán festőművész által létrehívott Ménesi úti Meggyasszai István emlékhelyen a posztumusz Ybl-díjas építőművész életművében jobban elmélyedhetnek, előzetes időpontegyeztetés után, melyet a következő budapesti vonalas telefonszámon tehetnek meg. 061-397-79-15. És ezzel köszöni megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Cséh Nagy Tamás nevében is a szerkesztő riporter Tóth János András. Viszont hallásra!

0: Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. 2022-ben készült műsorunkkal Medgyaszay Istvánra emlékeztünk. A posztumusz Ibl-díjas építész ma 149 éve született.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 9 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, reggeli hangolunkban Phil Collins, Lara Fabian, Sting és Celine Dion felvételeiből válogat Mári Szabó Eszter.

0: Phil Collins, Lara Fabian, Sting és Celine Dion felvételeiből válogatott a hangoló szerkesztője Mári Szabó Eszter.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Új alapokra helyezik az önkormányzati bérlakás rendszer Debrecenben. A legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat. A rendelet hatályba lépését követően 200 lakás válik elérhetővé az arra jogosultak számára, tudatta az MTI-vel a Debreceni Városháza. A lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően 3 bérbeadási kategória jön létre, szociális, költségelvű és piaci alapú. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. A felsőoktatásban folyó paradigmaváltásról, az átalakulás kényszeréről és lehetőségeiről rendeztek kerekasztal beszélgetést szombaton a 17. Kolozsvári Magyar Napokon. A Kolozsvári Babesbolyai Tudományegyetem által megszervezett és Markó Bálint tanulmányi rektorhelyettes által moderált, csaknem 2 órás rendezvény egyik kiemelt témája az állami finanszírozás és az egyetemi önállóság összehangolása volt. Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár kijelentette, fontos, hogy a politika ne befolyásolja az egyetemet. Az autonómia nem azt jelenti, hogy az államnak nem kell finanszíroznia az egyetemet, hanem azt, hogy az intézmény szabadon dönthet az intellektuális feladatait, a kutatást, a működési szabályzatot érintő kérdésekben, maga választja meg vezetőit és készíti el gazdálkodási tervét. A Magyar Kurír cikkében a győri Cucor Gergely Bencés gimnázium és kollégium jubileumi ünnepére szóló meghívót adja közre. A Jézus Társasága által 1626 őszén alapított gimnázium szeretettel várja diákjait, szüleiket, öreg diákjait, családjaikat és Győrváros, valamint a térség minden érdeklődő polgárát 400. tanévnyitó ünnepségére. Győr főterén, a Széchenyi téren 2026. augusztus 30-án vasárnap délután. Megkülönböztetett szeretettel hívják és várják a Győri Bencés gimnáziumban végzett szerzeteseket és papokat a Szent Mise együtt ünneplésére. Az ünnepséget a Cucor Gergely Bencés gimnázium és kollégium a YouTube csatornáján és Facebook oldalán is élőben közvetíti. Bensőséges ünnepség keretében adták át augusztus 12-én a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban Sobor Antal emlékszobáját. A tudós tanár íróként és festőként is meghatározó alakja volt a város kulturális életének. Évtizedeken át tanított, miközben irodalmi és képzőművészeti munkásságával is maradandót alkotott. A Sobor Antal egykori műterméből kialakított helyiségben a köztiszteletben álló alkotóról készült fotók másolatai, újságcikkek, irodalmi művek, festmények és személyes tárgyak kaptak helyet, amelyeket alkotó tevékenységéhez használt. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel, a nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tíz óra 4 perc. Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítünk Budapestről a külső ferencvárosi Szent Kereszt templomból. A szentmisét bemutatja Kálmán József plébános, orgonán kísér Uchner Bruno kántor.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Ezt a szentmisét elhunyt Kassai János lelki üdvéért ajánlom föl, akinek most lenne a 103. születésnapja. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves híveket, hogy eljöttetek a szentmisére, illetve a rádiónak a hallgatóit, akik a mi szentmiségünkbe csatlakoznak a mai nap. Oltalmazó Istenünk, tekints le ránk, és nézz fölkented arcára, mert jobb a te házadban egy nap, mint máshol ezer. Szentmise elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket.

Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és neked testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhoz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és e világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk igazi örömünket, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Így szól az Úr Sebna udvarnagyhoz. Kivetlek tisztségedből, és elmozdítalak hivatalodból. Azon a napon elhívom szolgámat, Eljákimot, Hilkiahu fiát, és ráadom köntösödet, és ráerősítem övedet. A kezébe adom hatalmadat. Így atya lesz Jeruzsálem lakóinak és Júda házának. Az ő vállára teszem le Dávid házának kulcsát, amit kinyit, azt senki be nem zárja, s amit bezár, azt senki ki nem nyitja. Mint a szeget szilárd helyre verem be, és dicsőséges trónjává lesz atya házának. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, milyen mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása, milyen kifürkészhetetlenek szándékai, és milyen megfoghatatlanok útjai. Vajon ki látta az Úr gondolatait, és tanácsot ki adott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövethetné tőle? Ő belőle, ő általa, és ő érte van minden, övi a dicsőség mindörökké. Amen. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Fülöp Cezáreának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól Jézus: kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták: van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket: hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt: te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki: boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egy házamat, s a pókol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, s amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak: el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ezek az evangélium igéi. Krisztus.

Ilyen halk van azt mondani, hogy ellene mondunk, ott bátran kell ellene mondani, hiszen ott függ, azon függ, hogy melyik irányba indulsz el. Hogyha az emberben olyan bizonytalanság van, hogy jaj, nem is tudja, hogy mit csináljon, csak a többiekhez igazodik, akkor ő nem fog igazából kitartani a jó mellett. De hogyha van benne bátorság, és ki tudja mondani, hogy ellene mondok, akkor tud a jó irányba haladni. És ugyanígy Jézus Krisztussal kapcsolatban is, hogy fölteszi Jézus a kérdést, hogy kinek tartotok engem? És akkor sokféle válasz van. Elmondják az apostolok, hogy van, aki Illésnek, valaki Jeremiásnak, valamelyik nagy prófétának, de lehetne sorolni, hogy mai világunkban is nagyon sok könyv jelenik meg, hogy ki is valójában Jézus, és akkor elkezdik magyarázni, hogy Jézusnak a személyét így vagy úgy kell értelmezni egy rabbiként, tanítóként, bölcsemberként, prófétaként, és mindenféle megközelítésként. És van egy másik válasz, amire Péter válaszol. Azt mondja, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Mit jelent ez a mondat? Hát magyarázunk el, azt mondja, hogy Krisztus szó az a felkentet jelenti. Tehát te vagy az, akit kiválasztottak, akit felkentek, aki a megváltást hozza az embereknek. Te vagy az, aki folytatja azt a sort, amit a Ószövetségben, a királyoknál, a prófétáknál tapasztaltunk, hogy Isten kiválasztotta őket, és igaz prófétaként, igaz királyként uralkodtak az embereken, akiket a fölkentek a krizmával, az olajjal, hogy Istennek a szavát hozzák az embereknek. De Péter nem csak azt mondja, hogy te vagy Krisztus, hanem hozzáteszi, hogy az élő Isten fia. Tehát nem csak egy ember, hanem Isten fia, aki a megváltást, az üdvösséget adja nekünk. Úgy tudom ezt így megfogalmazni, hogy az ember mondjuk egy nagy betegséggel rendelkezik, egy súlyos betegséggel, egy halálos betegséggel, amellyel naponta küzdeni kell. És akkor próbál orvos keresni, gyógyszert keresni erre a betegségre, de igazából semmelyik gyógyszer, semmelyik orvos nem tudja gyógyítani. És akkor meghallja, elolvassa, utána néz, hogy egy darab gyógyszer képes meggyógyítani őt. Azt hiszem, hogy pénzt, energiát, fáradtságot és kapcsolatokat nem sajnálva elkezdené keresni azt a gyógyszert, elkezdené megtalálni, hogy az az illető az valóban meggyógyuljon, újra egészséges legyen. És olyan furán néznénk rá, akkor az illető tudná, hogy ez a gyógyszer meggyógyítja, de hát a szomszéd azt mondta, hogy még ezt a C-vitamint próbálja ki, az a rokona azt mondta, hogy még egy ilyen iszap pakoláson menjen el, és akkor ezeket is próbálgatja, hogy hát ha meg tudja változtatni az életét, hát ha máshogy tud működni, és azt mondja, hogy nem. Hogyha az a gyógyszer képes meggyógyítani, az a gyógyszer képes egészséget adni, akkor nem kell mást keresnem. Nagyon tetszik ez a szentírási rész, ahogy Péter apostol, az apostolok között az első, egy párbeszédet folytat Jézussal. Mert ahogy Péter apostol megvallja, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten fia, úgy Jézus mondja neki, hogy te pedig Péter vagy, azaz kőszikla, és én erre az sziklára építem az egyházamat. Tehát először Péternek szükséges kimondani a hitvallást, kimondani azt, hogy te vagy az üdvözítő. És utána Jézus tekint rá, és mondja ki, hogy te vagy a kőszikla, és téged választottalak arra, hogy majd első pápaként vezesd az egyházat. És hogy ez a párbeszéd az úgy létrejön. Azon gondolkodtam, hogy nagyon sokszor nem jön létre egy ilyen párbeszéd. Nem merjük kimondani azt, hogy te vagy a Messiás, te vagy az üdvözítő. Kosztorányi Dezsőnek van egy novellás kötete, az Esti Kornél, és ott leírja azt, hogy Esti Kornért igazából bármire rá lehet beszélni. Azt mondja, ha valaki 5 percig beszél neki okosan, hogy térjen át erre a hitre, ő áttér, föltéve, ha megkímélik, a cselekvés nyűgétől. És azt hiszem, hogy ez annyira jellemző a mai emberre, hogy igen,
mi bármit elhiszünk,

0: bármit végig gondolunk, csak ne kelljen semmit se csinálni. És amikor az ember kimondja azt, hogy te a barátom vagy, akkor a barátságba elköteleződik. És abban az elköteleződésben a másik fontossá válik. És ahogy a másik fontossá válik, abban a kapcsolatban az ember már tesz energiát, odafigyelést. Ugyanígy, amikor itt a templomban házasságot kötnek, és a ifjú pár kimondja, hogy te vagy a életem párja, és hogy igen, szeretnék teljesen mondani rád, de ugyanígy, amikor egy fiú megkéri a lány kezét, vagy elindulnak a közös úton, kell egy elköteleződés, mert addig csak a felszínen vannak, addig csak haverság lesz, addig csak ott nem fog az a kapcsolat elmélyülni. De amikor elindulnak az úton, amikor kimondottá válik az a kapcsolat, akkor válik igazából erőssé. És ugyanez történik a hitünkkel is. Tehát amíg a felszínen vagyunk, amíg azt mondjuk, hogy hát igazából valamilyen valláshoz tartozok, de semmit nem tiszek a hitemért. Az, hogy én katolikus vagyok, vagy a katolikus egyházhoz tartozom, de igazából úgy élek, mint bárki más, okosan, szépen kijátszom a helyzeteket, meg mindenfélét csinálok, addig igazából nincsen személyes kapcsolatom az Istennel. De amikor a hitemből fakadóan megteszem azt, hogy akár az imádságba elkezdek elmélyedni, akár a jó cselekedetekbe, hogy a egyház községben megkeresem, hogy milyen feladatot tudok teljesíteni, amikor elkezdek valami többet megtenni Krisztusért, akkor fog az a hit igazából elmélyülni. A felszínesről elkezd egy nagyobb mélységbe kerülni, és igazából az egyház akkor kezd el majd erőssé válni és élni. Kérik az Istentől, hogy erősítse a hitünket, hogy merjük kimondani a hitvallás szavait, merjük azt mondani, hogy valóban Krisztus az, aki az üdvösséget adja nekünk. Amen. Valljuk meg a Szent Háromság egy Istenbe és az örök életbe vetett hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, minden Istentől, Isten által és Istenért van. Kérjük tehát őt rendíthetetlen bizalommal.
1: Áld meg, Urunk, szentatyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy sziklaszilárdan álljanak korunk szellemi viharaiban. Hallgass meg, Urunk!
2: Add meg, Urunk, hogy a békesség és a megértés szelleme uralkodjék az egész világban. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy Krisztus mindenkor Urunknak és Istenünknek valljuk. Hallgass meg, Urunk!
3: Add, Urunk, hogy Péter sziklájához mindig hűségesen ragaszkodjunk. Hallgass meg, Urunk!
4: Add, Urunk, hogy az egyháztól kapott feloldozás megnyissa számunkra a mennyország kapuját. Hallgass meg, Urunk!
0: Istenünk, te az igazság sziklájává tetted egyházadot. Add, hogy megtaláljuk benne biztonságunkat és békénket, Krisztus a mi Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Közöttől az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész szívünk. Urunk Istenünk, Te fiad egyetlen áldozatával új választott néphez szereztél magadnak. Add meg irgalmasan egyházadnak az egység és a békesség ajándékát Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az ő csodálatos műve volt, hogy húsvét szent titka által a bűnből és a halál igájából arra a dicsőségre hívott meg minket, mely által választott nép, királyi papság, szent nemzet és a te megváltott néped lettünk. Így mindenütt hirdetjük hatalmas művedet, hogy a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál meg minket. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körülálló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árad le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a szent élek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházas sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek keretségben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Jézus itt van közöttünk a kenyér és a bor színe alatt. Megkérem a gyerekeket, hogy gyertek ide az oltár köré, fogjuk meg egymás kezét, és mondjuk el azt az imádságot, amelyet Jézus tanított nekünk imádkozni.

0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert Te jöjjön az ország, a hatalom és a dicsőség mindenek eljön. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkedben.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy
1: hanem csak szóval,
0: és megyek.

Alkotásod gyümölcsével táplálod a földet, Uram, kenyeret adsz a földből, és bort, hogy vidámítsa az ember szívét. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, szerető jóságot hozzon nekünk teljes gyógyulást, segíts kegyesen és támogass, hogy mindenben tetszésedre éljünk Krisztus a mi Urunk által. Plébániánk hirdetései. Pénteken megtartjuk a szentségimádást délután 17 órától este 8 óráig. Biblia egy év alatt összejövetel szeptember 2-án szerdán lesz. Veni Sante Szentmise pedig szeptember 6-án. A héten Szent Bertalan apostolt, Kalazanci Szent Józsefet, Szent Lajos királyt, Szent Mónikát és Szent Ágostont és Keresztelő János virtuóságát ünnepli az egyház. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját. Köszönjük mindenkinek, aki eljött a Szentmisére, és együtt ünnepeltünk itt a Szent Kereszt templomba, illetve hát azokat is szeretettel köszöntöm, akik a rádión keresztül kapcsolódtak ebbe az ünneplésbe. Plébániának van egy ilyen YouTube csatornája, hogyha valaki szeretné megnézni a minisztránsokat vagy a templomot, akkor azon keresztül még inkább bele tud ebbe kapcsolódni. Szentmise végén fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, küldetésetek van, menjetek békével. Istenem.

Kedves hallgatóink! Római katolikus szentmisét közvetítettünk Budapestről a külső ferencvárosi Szent Kereszt templomból. A szentmisét bemutatta Kálmán József plébános, orgonán kísért Uchner Bruno kántor.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Fogadják köszönetünket anyagi támogatásukért, mely hozzájárult a mai ünnepi liturgia közvetítéséhez. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
4: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Új alapokra helyezik az önkormányzati bérlakásrendszer Debrecenben. A legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat. A rendelet hatályba lépését követően 200 lakás válik elérhetővé az arra jogosultak számára, tudatta az MTI-vel a Debreceni Városháza. A lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően 3 bérbeadási kategória jön létre. Szociális, költségelvű és piaci alapú. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. A felsőoktatásban folyó paradigmaváltásról, az átalakulás kényszeréről és lehetőségeiről rendeztek kerekasztal beszélgetést szombaton a 17. kolozsvári Magyar Napokon. A kolozsvári Babesbolyai Tudomány Egyetem által megszervezett és Markó Bálint tanulmányi rektorhelyettes által moderált, csaknem 2 órás rendezvény egyik kiemelt témája az állami finanszírozás és az egyetemi önállóság összehangolása volt. Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár kijelentette, fontos, hogy a politika ne befolyásolja az egyetemet. Az autonómia nem azt jelenti, hogy az államnak nem kell finanszíroznia az egyetemet, hanem azt, hogy az intézmény szabadon dönthet az intellektuális feladatait, a kutatást, a működési szabályzatot érintő kérdésekben, maga választja meg vezetőit és készíti el gazdálkodási tervét. A gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye 2026-2027-ben kiemelt rendezvénysorozattal emlékezik tiszteletre méltó Márton Áron püspökre. Az emlékév eseményei nem csupán kegyeletes visszaemlékezések, hanem olyan találkozások, amelyek Márton Áron szülőföldjén és szolgálatának helyszínein erősítik a hívek közösségét az általa képviselt értékekben. Márton Áron püspök tanúságtétele, rendíthetetlen hite, népe iránt érzett felelőssége és az emberi méltóság melletti következetes kiállása ma is irányt mutat az egyház számára. A változó társadalmi környezetben különösen fontos visszatekinteni arra a lelki és erkölcsi örökségre, amelyet életével ránk hagyott. Az emlékév során a főegyházmegye több helyszínen szervez kiemelt eseményeket. A Magyar Kurír cikkében a győri Cucor Gergely Bencés gimnázium és kollégium jubileumi ünnepére szóló meghívót adja közre. A Jézus Társasága által 1626 őszén alapított Bencés gimnázium és kollégium szeretettel várja diákjait, szüleiket, öreg diákjait, családjaikat és Győrváros, valamint a térség minden érdeklődő polgárát 400. tanévnyitó ünnepségére Győr főterén, a Széchenyi téren augusztus 30-án vasárnap délután. Az ünnepséget a Cucor Gergely Bencés gimnázium és kollégium a YouTube csatornáján és a közösségi oldalán élőben közvetíti. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel. A nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenegy óra 4 perc. Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunkban Szent István tiszteletéről szóló Gregorián dallamok csendülnek fel. Szent István officiumát és 2 tételt a Gregorián Szent István miséből a Skóla Hungarika előadásában hallhatnak Dobszai László vezényletével.

0: Kedves hallgatóink! Egyházzenei összeállításunkban a Szent István tiszteletéről szóló középkori latin nyelvű officiumot és két tételt a Gregorián Szent István miséből, a Scola Hungarica előadásában hallhattak, Dobszai László vezényletével.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 11 óra 30 perc.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Gasztronómiai műsorunk az asztali áldás következik.
3: A nyárról mindannyiunknak eszébe jutnak a jeges finomságok épp úgy, mint csodálatos zöldségeink. Köszöntöm Önöket, Zsoldos Szilvia vagyok. Ma az ország két végében élő és dolgozó különleges emberekkel találkozhatnak. Egy cukrásszal, Jakab Fi Dáviddal, aki nem csak a szakmájában, hanem a közösségi médiában is sikeres. Valamint Kézi Kata gazdálkodóval, aki a természettel és az állatokkal együtt élve az egészséges élelmiszerekért és az önellátásért dolgozik.

0: Nagykanizsán Jakabfi Dávid cukrászmester nap mint nap bizonyítja, hogy a cukrászat több, mint receptek pontos követése. Egyszerre mesterség, művészet, hagyomány és folyamatos megújulás. Egy jól elkészített sütemény vagy fagylalt nem csak az ízlelő bimbóinkat, hanem az emlékeinket is megszólítja. Ezért szenvedélyesen őrzi és formálja a magyar cukrászat értékeit, miközben ezrek arcára csalmosolt humoros videóival a közösségi médiában. Hogy a követők kedvence a mama, vagy inkább ő készíti a finomabb süteményeket, arról Tóth Kata beszélgetett Jakabfi Dávid cukrászmesterrel és oktatóval.
1: Gyerekkorunkban sok gyümölcs volt az udvarban, meg így a kertben, és édesem rengeteg szilvás gombócot csinált. Már akkor rengeteg gyerek járt hozzánk, mert igazi központi hely voltunk, ott a Fenyő utcában állunk, és mindig odaálltam anyu mellé, mikor a szilvás gombócot csinálta. Idő után engedte, hogy én is készítsem, és akkor ugye a barátaimnak elkezdtem csinálni, és akkor már megfigyeltem azt, hogy azért az édesség az egy olyan dolog, ami összeköti így az embereket, úgyhogy itt már megtetszett ez az egész. Úgyhogy innen indult így a legelső állomása. 10-12 éves lehettem.
2: Emlékszel az első süteményedre, amire igazán büszke voltál?
1: Az, amikor a Torta Fesztiválon csináltam meg a krokodiltortámat, ami volt 220 centis, 72 kilós, 6 laposból készült krokodiltorta volt, egy nagyon életűen sikerült megcsinálni az akkori technikákhoz képest, és akkor annak ugye azért elég jó nagy visszhangja volt, mert alatt én nagyon büszke voltam.
2: Mikor érezted azt, hogy tényleg ez így hivatásként is lehet az életedben, és nem csak hobbiként?
1: Középiskolába jártam, akkor már szakácsnak tanultam, és ugye rengeteget lógtam át a cukrász tanulókhoz a szünetekbe, és engem már nagyon megtetszett akkor is a cukrászoknak a pontosság, ami jár a munkájukkal, ugye a kémia, a fizika engem mindig is érdekelt, már általános iskolában is jó jegyeim voltak belőle. Felkeltett az érdeklődésemet, nyilván volt egy hosszú kanyar, mire én a cukrászathoz újra visszatértem.
2: Egyetértesz-e azzal a mondattal, hogy a magyar cukrászatnak nagyon nagy hagyományai vannak? Miben rejlik az értéke?
1: A magyarok azért nagyon a hagyományőrzők így a süteménykészítés szempontjából, és mi az a hagyományőrzés nagyon erős bennünk, azért hasonló a jó minőséget tudunk az ország minden pontján nyújtani ezekben a termékekben. Meg azért a cukrászok egy nagyon jó összetartó erő itt az országban, úgyhogy ez biztos, hogy hozzátesz.
2: Mely magyar sütiket tudnád kiemelni süteményeket, amik igazi hungarikumoknak számítanak?
1: Tipikusan a Rigó Jancsi, a Rákóczi túrós, az Eszterházi torta, a dobos torta, ezeket nincs olyan, aki nem ismeri.
2: Hogyan lehet a hagyományt modern köntösbe öltöztetni?
1: Hát úgy, hogy például a régen használt kötőanyagok, mint például, hogy most már nem liszttel sűrítünk, hanem lehet, hogy keményítővel, ami mondjuk könnyedebb, vagy nem annyira a tejet használjuk, hanem inkább a tejszint, ami ugye értékesebb tejtermék. Ugyanígy ez igaz a zsírokra. Azért most a nagy előszetettel használunk mascarpone-t, krémsajtokat, amik sokkal könnyedebbé teszik a desszerteket.
2: A szavaidból kivéve a cukrászat egyszerre mesterség is és művészet is. Ha a kettő közül kéne választani, melyiket mondanád, hogy közelebb áll hozzád?
1: Inkább a művészetet mondanám, mert én hozzám azt kötik inkább a művészi részét.
2: Tudnál nekünk ilyen süteményt mondani, ami mondjuk, hogyha bemenne valaki most hozzátok a cukrászdába, akkor ezt így egyből megtalálja?
1: Most divatban lévő realisztikus desszertekkel azért nagyon sok mindenki azonosít minket, vagy engem, vagy magát a helyet, de ilyen például a zserbogolyó, ami abszolút ilyen termék.
2: A realisztikus sütikre egy picit visszatérve, ezt hogy képzelje el egy hallgató?
1: Például, hogyha egy körtéről beszélünk, hogy megvan ugyanúgy kívülről ez a szép változatos színvilága egy körtének, mondjuk sárga és narancsága, van egy kis szeplő rajta, amit ugye ételfestékkel nyerünk el, van egy roppanós külső, ami kakaóvajból és csokiból áll, és belül egy ilyen habos, piskótás, gyümölcsös ragút kell elképzelni, tehát így épül fel egy ilyen desszert. Na, nagyon sokféle van, például a fekete ribizli, málna, szeder, alma, szilva, gesztenye, kávé, tehát azért elég változatos, meg nagy a létszám, meg ugye a skála, mint mozgunk.
2: Ebből a skálából egyet kiemelve, melyiket látod azt, hogy a legjobban és leginkább fogyasztják?
1: Hát nálunk a mangó a legkeresettebb desszert, top első és top második a málna.
2: A másik, amit megtalálnak nálatok a betérő vendégek, az a fagylalt.
1: Így van.
2: Talán ez a legnépszerűbb nyári édesség. Mitől lesz igazán jó egy fagylalt?
1: Mindig azt mondom, hogy az igazán jó fagylaltnál az olvadás pontja az, hogy mennyire krémes, a textúrák mennyire váltják egymást, mennyire ízes egy fagylalt. Ugye nagyon fontos, hogy a citromnál tényleg lehessen érezni megfelelő savanykásságot, de ne legyen túlzottan bántóan savanyú, egy mangó legyen testes, édes, de mégis legyen meg az az igazi mangós íze. vagy ha mondjuk egy somlói fagylaltról beszélünk, tényleg lehessen elérezni a jó megfelelő minőségű mazsolát, vagy a jó barackfekvárt használjuk hozzá, tényleg jó pörkölt dió legyen benne, ezek a szempontok.
2: Hogyan csinálod a fagylaltot? Erről tudsz nekünk egy kicsit mesélni? Ha szabad ilyen kulisszatitkot kérdezni.
1: Hagyományos módon tejszínnel, kötőanyagokkal, különböző cukrokkal dolgozunk, ebből készítünk egy alapot, több száz litert dolgozunk fel egy héten, ennek a különböző további ízesítésével alakítjuk ki az ízpalettát, meg az ízkínálatot.
2: Van-e olyan íz, ami minden nyáron kötelező elkészíteni?
1: Ami nagyon visznek, az például a sáskajárás, meg ugye a rockermogyi, ez a kettő fagylaltunk.
2: Hogy képzelje el például a sáskajárást az, aki nem is ismeri, hogy Nagykanizsán hogy hívják a kiskanizsai városrészt?
1: Hát igen, ugye kiskanizsákat ugye sáskáknak hívják, érdemes megemlíteni, hogy ezt azért aggatták ránk, mert kiskanizsa a virágokról híres, és amikor ugye bennek fel a piacokra a termékek, meg ugye elkezdődik ugye a leszedése ezeknek a virágoknak, akkor olyan, mintha sáska járta volna meg a kerteket, és ugye ez azért van. Mi nem erre asszociálunk, hanem ugye magunkra az elnevezése. Úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen tök mag alapon készült fagylalt, amiben pisztácia darabok, sóskaramellás szósz és sóskaramella darabok mellett még pirított tök mag grillás található. Ez egy ilyen helyi fagyi, úgymond, amit úgy tényleg szeretnek.
2: És a másik, amit említettél?
1: A rocker mogyi, annak meg egy ilyen földi mogyoró alapja van, amiben dzsandulyás, mogyorós csokoládé és nugátos krémet keverünk bele, pirított török mogyorót keverünk, és ez az, amiért mi nagyon-nagyon oda vannak.
2: Tudsz-e nekem olyan fagylalt ízt mondani, amit sokan nagyon furcsának tartanának, vagy tartanak, és meglepően finom lesz belőle a végeredmény?
1: Hát ilyen a tejfölfagyi, mert amilyen egyszerűen gondolunk a tejfölre, fagylaltként annál nagyszerűbb dolgot lehet belőle készíteni. Ugye a tejfölnek annak nagyon jó savai vannak, meg nagyon finom, és jól tud egyesülni a többi tejtermékkel, meg a cukrokkal.
2: Ez lenne a legmerészebb íz, amit valaha elkészítettél?
1: Hát mivel én ilyen nagyon hagyományosan gondolkodom az ízekkel kapcsolatban, igen. Abszolút nem szoktam túlgondolni, semmiképp sem viszek bele húst a fagylatkészítésbe, zöldséget is csak óvatosan, de például készítek turos medgyes rétest, vagy ehhez hasonló desszerteket.
2: A fagyira még egy kicsit hadd kérdezzek vissza. Ha valaki megkóstolja először egy kis kanállal mondjuk ezt a fagyit, akkor mi az, ami mihez hasonló? És hogy miért érdemes mondjuk akár Budapestről, vagy akár az ország túlsó részéről átmenni majdnem a határ mellé, és megkóstolni ezt a fagyidat?
1: Hát a tudogombócnak a tejfőjéhez hasonlít a legjobban, de azért mégis fagylalt állagban ez az édesség. És hát, hogy miért érdemes, igazából azt gondolom, hogy magáért beszél az egész. Nekünk a kommunikációnk által nagyon sok ember belelát abba, hogy hogyan készül egy-egy fagyi, hiszen videókon keresztül mutatjuk meg a közösségi médiákon, hogy milyen alapanyagokat, milyen módon teszünk bele a fagylatba. Nem minden fagyizó használ olyan mennyiségű ropogóst, legfárt vagy egyéb ilyen kiegészítő textúrákat, mint mi. És szerintem ez nagyon sok vendégnek vonzó, hogyha látja, hogy egy ilyen fagyi textúrákban, szószokban, gyümölcsben gazdag és bőséges.
2: A közösségi médiában sokan ismerik a humoros videóidat. Honnan jött az ötlet, hogy a szakmaiság mellé egy kis humort is belecsempészetek?
1: Az igazság, hogy én mindig ilyen középpontban lévő ember voltam, meg szerettem a középpontban lenni. Ezt csak tényleg viccből dobtuk fel, mi lenne, hogyha egy ilyen öreg asszony körbe bújnék, ugyanis régen mindig tanároknak a hangját utánoztam, és iszonyat szórakoztató volt még saját magamnak is, hogy például a szakrajztanárnak a hangját tudtam utánozni, és volt, hogy ő is odafordult, hogy meglepődik, hogy hasonlít a hangom. Kiskanizsán ugye ez már egy ilyen hungarikumnak számít a kendő meg az otthonkának a használata, ami sajnos egyébként kezd kiveszni a köztudatból, de azért nem csak az idősebb korosztály, a mi korosztályunknak is legalább kiskorában látott sok ilyen öreg asszonyt, aki ilyen ruhában járkált a misékre vagy a piacokra.
2: Mennyire okozott ez neked meglepetést, vagy nektek, hogy ennyire szerették ezeket a videókat, és ennyire népszerűek lettek? Hogyha jól látom, ilyen több tízezres, néha százezres nagyságrendű megtekintések is vannak már.
1: Olyan szinten, hogy mi nem is találkoztunk negatív kommenttel, tehát annyira szeretik a mamit, olyan mértékben szerethető lett ez a karakter, hogy van, hogy még én is elhittem, hogy létezik. Sőt, a kollégáim közül van a kettőn is, aki már nem is Dávidnak hív, hanem maminak.
2: Érkezett-e olyan visszajelzés hozzátok, hogy valaki miattatok kezdett el például sütni?
1: Ja, hát ez természetesen igen, és van nekem 3 megjelent szakkönyvem is, amit kiadtam így a 7 év során, és ez miatt több mint 30 000 példányt vásároltak meg már tőlem. Úgyhogy azért engem nagyon sokan követnek ebből a szempontból is.
2: Akkor, ha már így említetted, hogy van olyan kollégád, aki maminak szólít, szerinted Joli mamaként öltözve, vagy Dávidként készülhet-e finomabb sütemény vagy fagylalt?
1: Mivel a tapasztalat és az évek száma számít, azért egyértelműen a mama tudja jobban prezentálni ezeket a termékeket.
2: És szerinted a mamának van veled szembe titkos receptje is?
1: Biztosan van, hiszen folyamatosan tanít minket.
2: Említetted a könyveidet. Ezek szerint oktatással is foglalkozol?
1: Igen, igen. Most már egyre kevesebbet. A fókusz inkább a cukrászdára terelődik, de természetesen még tartok rendszerkészítő tanfolyamokat Európa szerte.
2: Egy cukrász munkája kívülről nagyon szépnek, látványosnak tűnik. Mi az, amit legtöbben egyáltalán nem látnak ebből a hivatásból?
1: Hát a villanyszámlát. Rengeteg gép megy.
2: Kis villámkérdéssel készültem még neked. Ha azt kérdezem, hogy vanília vagy csokoládé, melyiket választanád?
1: Csokoládé.
2: Tölcsér vagy kehely?
1: Tölcsér.
2: Dobostorta vagy Eszterházi torta az, amit szívesebben ennél?
1: Eszterházi.
2: Édes vagy sós inkább?
1: Édes.
2: Citrom vagy pisztácia?
1: Pisztácia.
2: Melyik az az alapanyag, ami nélkül nem tudnál dolgozni?
1: Só.
2: Melyik az a fagylalt íz, amit nem készítenél el soha?
1: A húsízűt.
2: Melyik desszert az, amit a család a leggyakrabban kér tőled?
1: Pisztáciafagyi.
2: Inkább hajnalban sütni, vagy késő este alkotni?
1: Hát, egész nap.
2: Egy nap sütemény nélkül, vagy egy hét fagylalt nélkül?
1: Hát, sütemény nélkül.
2: Ha a mama egyszer átvenni egy napra a cukrászdát, észrevennék a vendégek a különbséget?
1: Hát, a vendégek nem is, akkor munkatársai biztos.
2: Miben nyilvánulna meg ez?
1: Hát, a szalma szigorúbb lenne.
0: Reméljük, önök is kedvet kaptak egy-egy finom desszert elkészítéséhez, vagy egy gombóc valódi kézműves fagylalthoz. Jakabfi Dávid nagykanizsai cukrászmesterrel és oktatóval Tóth Kata beszélgetett. A zene után pedig, legalábbis gondolatban, a Nyíregyháza környéki tanyavilágba utazunk.

0: A nyár a hazai termesztésű zöldségek és gyümölcsök szezonja is. Mennyi munka és mennyi szeretet van az élelmiszerek előállításában? Hogyan él a tanyán egy hazai kistermelő család? Érezzük-e a gondoskodást az asztalunkra kerülő ételekben? Kézi Katát, a kelet-magyarországi Major Katanya gazdasszonyát Gyarmati Eszter kérdezte.
1: Nyíregyházán élünk, Nyíregyháza vonzás körzetében, a Bokortanyák egyikében, én már 5 éve költöztünk ide. A kis gazdaságunk egyébként igen sokrétű. Úgy élünk, ahogy régen éltek az anyáink, vagy esetleg nagyanyáink. Nálunk ez azt jelenti, hogy én itthon tevékenykedem, befőzök, az állatokat ellátom, a kerttel dolgozok, veteményezek, teafüveket szárítok, gyermeket nevelek, látok el, főzök, mosok, takarítok napi szinten. A párom pedig eljár dolgozni, és mellette természetesen ő is részt vesz az itteni munkálatokban, például épít, ha kell, vagy bont, vagy épp az állatokat takarítja ki. Valamikor ezt is közösen. Itt semmi sem gépesített. Itt mindent a két kezünkkel csinálunk és oldunk meg, fúrunk, faragunk, ásunk, és tényleg építkezünk, bontunk, ha kell. Külön büszke vagyok arra, hogy én már 3. éve kisiskolások, óvodások, gyerekek jönnek hozzánk ősszel és tavasszal. Évszaknak megfelelően interaktív program keretein belül mutatom nekik a tanyasi életet. Látom, hogy újra kitárul előttük a világ, és elkezdenek érdeklődni az állatok felé, a növények felé. Mindig leviszem őket a kertbe is tavasszal is és ősszel is. Ősszel meg szoktam nekik mutatni, hogy hol fejlődik a hagyma, a krumpli, mert nem tudják, hogy néz ki egy paradicsombokor, egy babbokor.
2: Akkor szeretnélek arra megkérni, hogy a hallgatóságot is kicsit tájékoztassuk, mégpedig, hogy néz ki nálatok pontosan a termelői munka?
1: Minden tavasszal kezdődik, amikor ébred a természet, és késő ősszel, amikor az első fagyok bekövetkeznek, akkor ér véget szinte minden. És körülbelül nálunk egyébként egy időben kezdődik a palántázás és az első tojások keltetése. Fóliasátram ugyan nincs, de viszont van ablakpárkányom, hatalmas nagy ablakokkal, a folyosóra pedig a párom csinált nekem egy polcrendszert, ami segíti a palánták nevelését. Erre is egyébként külön büszke vagyok, hogy a tyúk, csirke, liba, kacsa, gyöngy, tyúk, illetve az összes palánca, az mind az én két kezem munkája. A napom az úgy kezdődik, hogy általában 7 órakor már kijövök az állatokhoz. Körülbelül 300 és 350 fő közé tehető az állatállományom, ami áll baromfikból, liba, csirke, kacsa, pulyka, talán még a galambot is ide sorolnám, ugyan nem egy helyen vannak. Vannak nyulaim, kecskéim, van egy bocim, vannak disznóim, vannak törtemalacaim, és egyéb állatai a gyermekeimnek, akiket lakásban tartunk. Ezeknek az állatoknak a gondozása úgy van, hogy én a kinti állatokat rendezem, a bentieket pedig a gyermekeim rendezik teljes mértékben. Szóval 7 órakor kezdődik a napom, és akkor ezeket az állatokat, akiket felsoroltam, mindenkinek kimosom külön az izatóját. Aztán megtöltöm az etetőjüket, aztán átnézem, hogy kit kell az adott napon kitakarítani. 11 óra körül nagyjából szoktam végezni, de akkor ebben tényleg a 300-350 állat ellátása tetőtől talpig benne van az etetés, az itatás, és némelyik állatnak az almazása is. Valakit ki szoktam engedni, ugyanis van kis hátsó részünk legelni. Ő szokott lenni a boci, a kecskék és a törtemalacok. Ők mindannyian ismerik egymást is, majdhogy nem együtt élnek, mert hogy vannak nekünk olyan állataink itt a tanyán, akik örök életűek, házi kedvencek, és csak azért tartjuk őket, hogy örömet okozzunk egymásnak. Én nekik, ők pedig nekem a kedvességükkel és a feltétel nélküli szeretetükkel. Mivel itt van már ez a befőző szezon, ugye szinte tombol, most épp az uborkánál tartok, szóval amikor 11-kor vízek, akkor bejövök, iszok egy kávét, megreggelizek. És akkor körülbelül 2 óráig van időm arra, hogy a benti tevékenységeimet ellássam, fűzzek, mossak, takarítsak. Délután jön a állatokkal való foglalkozásom, 2 óra körül kicserélem az összes itatót, ismét feltöltöm az etetőket, ha szükséges. Tehát kezdődik minden erről igazából. Aztán hazajön a párom, becsatlakozik, ő is segít. Együtt meglocsoljuk a kertet este, amikor zöldséggyümölcs zomon általában melegre való tekintettel. Az este leszedjük, és én másnap szoktam a következő szabad déli időpontomban feldolgozni. Így történt ez most az uborkával, mert uborkát raktam el télire, mint egy vegyes vágottszerűséget. Azt tegnap este megreszeltem, és ma reggel pedig üvegekbe töltöttem. Miután kellő mennyiségű hozzávalókból kevertem neki egy alaplevet, ráöntöttem, beforgattam, állni hagytam 12 órát, és ment is az üvegekbe. És még a termelői munkára visszatérve, azért szeretem ezt a termelői munkát, mert van mihez nyúlnunk. Ugye a kertben nekem már bőségesen van zöldség, paprika, paradicsom, uborka. Viszont ezen felül nekem van zöldbab, vannak tökfélék, cukkini, főző, több patiszon. Vagy például vannak bokorbabjaim, kétfajta, a zöld, a sárga. Azt ilyenkor frissen fogyasztjuk, vagy beszoktam főzni azt is télére, vagy csak a fagyasztóba elrakom egy gyors levestevalót. Van krumplink a kertbe, van cékla a kertbe. Ezeket nekem semmit nem kell a boltba vennem.
2: Hogyha ennyire önellátó életmódot folytattok, akkor hogyan döntitek el, hogy mi az, amit eladásra szántok?
1: Én tudom már például azt a mennyiséget a befőttekből, amennyi elfogy. És amikor látom, hogy már ez nem fog az idén elfogyni, akkor mindig körbeszólok azoknak a barátoknak, ismerősöknek, akik hát nagyon várják, hogy mikor csúran cseppen nekik valami. Például a kecsketejből most két kecskét szerettem volna meghagyni fejősnek, mert napi 3 liter tejünk van, amit én fel tudok dolgozni túrónak és sajtnak, de meg kell hagynom a harmadikat is fejős kecskének, mert van egy ismerősünk, aki heti szinten minden 10 liter tejet. Szóval ez egy olyan körforgás, hogy mindig mindennek megvan a helye.
2: És ebben a körforgásban, ebben az eladási körforgásban mi az, ami jelenleg nektek nyáron most nagyon kelendő?
1: Az idén jellegű zöldségek egyértelműen, és a gyümölcsök. Viszont gyümölcsből nem tudnék olyan mennyiséget adni, amennyire szüksége van az embereknek. Egyébként kelendő még az uborka, abból sem tudnék annyit termelni. Ezt annak tudom be, hogy semmilyen vegyszert nem használunk. Mindent inkább növénytársítással próbálok megoldani, vagy ha úgy nem megy, és mondjuk ne adj Isten, jön egy nagyobb bogárinvázió, akkor a gyerekekkel oda megyünk, és például leszedjük a krumplibogarat. Belerakjuk vízbe, utána pedig bedobjuk a csirkéknek. Mindent igyekszünk a két kezünkkel megúvni, meggyógyítani és megművelni. Én ennek vagyok a híve. Termelői munka lényege az emberi jelenlét. Tehát mindig mindenhol ott tudok lenni. 100%-ban ott tudok lenni a növények mellett, szemmel kísérni, figyelni a fejlődésüket, és közben pedig megadni, amire szükségük van. Akár növénytársításra, hogy a bogarakat elkergetve, vagy épp árnyékot adva, biztos a régi idősek emlékeznek az aféle növénytársításra, amikor kimentek az öregek a szőlőbe. Ezt a Szent Háromságot, így nevezték ezt mifelénk, amikor úgy ültették a bokrokat, hogy ültettek több bokrot, ültettek néhány szem kukoricát és futósbabot. És akkor ők együtt összedolgoztak, és egymást segítették a megfelelő termelésben. A tök árnyékot adott mindenkinek, jobban megtartotta a nedvességet. A bab tudott fejlődni, mikor felfutott a kukoricám. A kukorica pedig támasztékot adott a babnak. És például ezt én a mai napig alkalmazom. Szerintem ebben is más a nyár. Itt is ki lehet használni az időjárást, ki lehet használni, esővizet lehet gyűjteni, mi azzal locsolunk például, viszont megkönnyítve az én dolgomat, már a párom felszerelt nekünk egy hatalmas nagy tartályt, hogy abba gyűjtsük az esővizet a nagy tartályba, és öntöző csöveket telepítettünk, kinyitjuk, és amikor esik az eső, akkor ugye nyilván feltöltődik a kis tartályunk, a növények felüdülnek, akkor 3-4 napig nem locsolunk. Viszont utána nem várjuk meg, hogy a növény kókadjon, még kókadás előtt beledugom a földbe az ujjamat, húzok egy csíkot, és amikor látom, hogy már tiszta száraz a teteje, akkor rányitom az öntözőrendszert, és kilocsolom a benne lévő esővizet. Kútvízzel szoktuk feltölteni még, mert idén sajnálatos módon 2-szer tudott még ez a tartály megtelni az esőtől, de ennek is örültünk.
2: Mit ajánlanál a hallgatóknak, hogy mit fogyasszanak idén nyáron?
1: A legfontosabb az idén jellegű étkezés, tehát zöldség, gyümölcs, esetleg húsokról van szó, mert a szervezet meg fogja hálálni. Én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy így élhetünk, hogy megtehetjük azt, hogy én itthon elkészíthetem ezt a csodákat, és ezeket ehetünk, és kíváncsian várom, hogy ezt felnőtt korba hogyan fogják tudni a gyermekeim továbbvinni.
0: Kézi Katát, a Majorka tanya termelőjét hallották. Gasztronómiai magazinunk ezzel a végére ért. A riporterek Tóth Kata és Gyarmati Eszter, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, valamint Urbán Péter technikus nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő Zsoldos Szilvia. Ezzel a műsorunkkal legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk.
3: Elhangzott az asztali áldás.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

A Kerekes Band zenélt. Kedves hallgatóink! Hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozik, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Bensőséges ünnepség keretében adták át augusztus 12-én a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban Sobor Antal emlékszobáját. A tudós tanár íróként és festőként is meghatározó alakja volt a város kulturális életének. Évtizedeken át tanított, miközben irodalmi és képzőművészeti munkásságával is maradandót alkotott. A Sobor Antal egykori műterméből kialakított helyiségben a köztiszteletben álló alkotóról készült fotók másolatai, újságcikkek, irodalmi művek, festmények és személyes tárgyak kaptak helyet, amelyeket alkotó tevékenységéhez használt. A Lövétei templom jubileumi ünnepség sorozata július 31-én pénteken kezdődött a Lövétei népiskolában, ahol két a templomhoz és a település örökségéhez kapcsolódó kötetet mutattak be, írta meg a romkat.ro. Mindkét szerző lövétei gyökerű, és mindketten évek, évtizedek kutató munkáját tették közkincsé az évforduló alkalmából. Elsőként Márton Szabolcs egyházzenész az Utolsó bástya éneke című kötetét ismerhették meg az érdeklődők, amely Lövéte évszázados egyházzenei örökségének átmentését és közreadását vállalja. A könyv középpontjában az a gazdag helyi egyházi nép énekkincs áll, amely a nemzedékeken át élő gyakorlatként formálta a falu vallásos életét, és amely, ahogy a szerző az előszóban is megírja, ma már az eltűnés határán áll. A gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye 2026-2027-ben kiemelt rendezvénysorozattal emlékezik tiszteletre méltó Márton Áron püspökre. Az emlékév eseményei nem csupán kegyeletes visszaemlékezések, hanem olyan találkozások, amelyek Márton Áron szülőföldjén és szolgálatának helyszínein erősítik a hívek közösségét az általa képviselt értékekben. Márton Áron püspök tanúságtétele, rendíthetetlen hite, népe iránt érzett felelőssége és az emberi méltóság melletti következetes kiállása ma is irányt mutat az egyház számára. A változó társadalmi környezetben különösen fontos visszatekinteni arra a lelki és erkölcsi örökségre, amelyet életével ránk hagyott. Az emlékév során a főegyházmegye több helyszínen szervez kiemelt eseményeket. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház Őrbottyán-Vác vasút, írta a közösségi oldalán szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Mint írta, továbbá megfelelő számú parkolóhelyet is kialakítanak az autóknak és a kerékpároknak. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel, az északnyugati északi szél helyenként megélénkül, a nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát. Ezt válaszolták. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket. Hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus ezt mondta neki. Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 16. fejezetéből a 13-tól a 20. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái Leó pápa egynapos San Marinói és Rimini látogatásáról. Leó pápa a San Marinói hatóságokhoz. A szabadság a személy méltóságának tiszteletéből fakad. A Szent Atya beszéde San Marino egyházi közösségéhez. Isten szent akaratának tiszteletére építsetek. A Szent Atya augusztus 22-én egynapos lelkipásztori látogatása érkezett San Marinóba és Riminibe. Leó pápa szombaton reggel 8 órakor indult a Vatikánból helikopterrel, és egy órás repülés után érkezett meg a San Marinói köztársaságba, ahol a Torraccia repülőtéren szállt le a gépe. Innen a Piazzella Libertára, a Szabadság térre hajtott, ahol a kormánypalotában államtitkárokkal találkozott, utána pedig zárt körű megbeszélés folytatott a régens kapitányokkal a 12 tanács termében. A látogatás a vendégkönyv aláírásával zárult. Délelőtt a nagy tanács tagjaival találkozott a tanács teremben, ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözölte a téren összegyűlteket, beszédet intézett hozzájuk és apostoli áldását adta rájuk.
2: 14. Leó pápa San Marinóban a hatóságok képviselőihez. A szabadság a személy méltóságának tiszteletéből fakad. 14. Leó pápa augusztus 22-én szombaton San Marinóban a Palazzo Publicóban találkozott a köztársaság vezetőivel, a hatóságok és a civil társadalom képviselőivel. Beszédében a világ legrégebbi köztársaságának történelmi örökségéből kiindulva a szabadság valódi értelméről, a lelkiismeret elsőbségéről, a közjó szolgálatáról és a béke építéséről szólt.
3: Sono molto lieto di visitare il vostro paese.
2: Leó pápa örömének adott hangot, hogy ellátogathatott San Marinóba, amelynek hagyománya a 4. század elejére nyúlik vissza. Köszönetet mondott a két régens kapitánynak a meghívásért és a fogadtatásért. Látogatását Szent II. János Pál 1982-es és 16. Benedek 2011-es útjának folytatásaként értelmezte, amely megerősíti a Titánó-hegyen fekvő köztársaság és az apostoli szentszék közötti szoros kapcsolatot. Felidézte azt is, hogy éppen 100 évvel ezelőtt 1926. áprilisában létesítettek hivatalos diplomáciai kapcsolatot a szentszék és San Marino között. 14. Leó beszédének vezérfonalául San Marino jelmondatát a Libertas, vagyis szabadság szót választotta. Felidézte az alapító Szent Marinusnak tulajdonított lelki végrendeletet.
3: Relinquo vos liberos ab utroque homine.
2: Mindkét embertől szabadon hagylak benneteket. A Libertas egy nép és egy állam történetében mindenek előtt az önrendelkezés, a más politikai hatalmaktól való függetlenség vágyát fejezi ki. A pápa azonban hangsúlyozta, hogy ennél sokkal mélyebb jelentéssel rendelkezik. Mindenek előtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy nincs valódi polgári szabadság személyes szabadság nélkül,
3: senza libertà personale.
2: Vagyis az emberi személy méltóságának tisztelete és előmozdítása nélkül, amelynek a szabadság lényegi alkotóeleme. Ez a szabadság, folytatta, végső soron Istentől származik, és ő biztosítja azt. Hangja minden ember lelkiismeretében megszólal. A szabadság előmozdítása ezért szükségszerűen magában foglalja a lelkiismeret szabadságának védelmét is. A Szentatya gondolata azokhoz a férfiakhoz és nőkhöz szól, akik minden korban és a világ számos részén a szabadság vértanúivá váltak, mert a lelkiismeret elsőbségéről tettek tanúságot. Az igazság keresésében megerősödve felelősséget vállaltak döntéseikért, és nem engedték, hogy külső kényszer eltérítse őket attól, amit lelkiismeretük helyesnek ismert fel. Példaként Mórusz Tamást, a kormányzók és politikusok védőszentjét említette.
3: Esemplare in questo è San Tommaso Moro.
2: Ma is sokan vannak, akik nagyon ellenséges körülmények között is hűségesek maradnak lelkiismeretükhöz, és ezzel arról a valódi szabadságról tesznek tanúságot, amely Isten gyermekeinek szabadságából fakad. A pápa ezután a szabadság közösségi dimenziójára irányította a figyelmet. A valódi szabadság nem elszigetel, hanem kapcsolatot teremt, az ajándékozásban, a szeretett közösségben, a találkozásban és a párbeszédben valósul meg. A Szentatya egy növényhez hasonlította a szabadságot, amely növekszik, ágakat és leveleket hajt, hogy mindenkinek oxigént, árnyékot, illatot és gyümölcsöt adjon, és új magvakat teremjen. Mindez azért lehetséges, fejtette ki, mert a szabadság forrása maga a Szent Háromságos Isten szeretete. 14. Leó szerint napjainkban különösen szükséges emlékeztetni erre a teológiai alapra, mert létezik egyfajta bálványimádás, amely gyökerében rontja meg azokat a politikai és gazdasági terveket, amelyek ugyan a szabadság nevében lépnek fel, valójában azonban a bálványok és a hatalom rabságában állnak. A keresztény szemléletben tehát a szabadság és a szeretet közösség elválaszthatatlan egymástól. A pápa felidézte, hogy számos szent olyan közösséget alapított, amelyekben az emberek éppen az evangéliumon alapuló szabály iránti engedelmességben fejezték ki szabadságukat.
3: A una regola basata sul Vangelo.
2: San Marino esetében különösen jelentős, hogy a közösség eredeténél olyan emberek állnak, mint Szent Marinus és Szent Leo, akiket a pápa szabad és békés városok építőinek nevezett. A Libertas San Marino számára a pápa szerint a béke építésében való aktív és pozitív részvételt is jelenti. 14. Leó nagyra értékelte a köztársaság etéren vállalt szerepét, amelyben különleges összhangot lát a szentszék törekvéseivel. Mindketten nagy jelentőséget tulajdonítanak a diplomáciának és a multilateralizmusnak, mint a nemzetközi kapcsolatok ápolása és a nemzetek közötti egyetértés előmozdítása kiemelt útjainak. A Szentatya Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézve arra figyelmeztetett, hogy napjainkat az impulzív kommunikáció, az agresszív retorika és a hatalmi logika jellemzi. Ezzel szemben a diplomácia hivatása, hogy mindenkivel párbeszédet folytasson, azokkal is, akiket kényelmetlen tárgyalópartnernek tartanak. A diplomáciának a végsőkig élnie kell az alázattal és a türelemmel, hogy a konfliktusban álló felek jó akaratának legapróbb jeleit is összekapcsolja, és ezzel elindíthassa a béketeremtés folyamatát. Beszéde következő részében 14. Leó a kis államok sajátos értékére hívta fel a figyelmet. Monakói látogatásához hasonlóan San Marinóban is hangsúlyozta egy olyan kis emberléptékű állam jelentőségét, amelyben a politika közel maradhat a polgárok szükségleteihez, és így a demokrácia is közvetlenebbül valósulhat meg, még inkább akkor, ha keresztény ihletésű. A pápa szerint ezért San Marino a jó politika laboratóriumává válhat. Az állam világi jellegének teljes tiszteletben tartása mellett meríthet a katolikus társadalmi tanítás alapelveiből. A közjó kereséséből, a javak egyetemes rendeltetéséből, a szubszidiaritás és a szolidaritás összhangjából, valamint a társadalmi igazságosságból. Ez a feladat különösen időszerű most, amikor működésbe lép az Európai Unióval kötött társulási megállapodás, és San Marino tartós, bár sajátos kapcsolatba kerül egy jóval összetettebb közösséggel. A pápa meggyőződése szerint ebből nem csak a kis köztársaság profitálhat, az Európai Unió számára is értékes lehet San Marino hozzájárulása. 14. Leó még mélyebbre tekintve megjelölte ennek a politikai laboratóriumnak a legfontosabb célját. az emberről való gondoskodást. San Marino egyszerre őriz gazdag hagyományos értékeket, és halad együtt a technológiai fejlődéssel. Éppen ezért képes lehet olyan társadalom építésére, amely minden emberi életet véd annak valamennyi szakaszában, a fogantatástól a természetes halálig. A pápa enciklikájából idézve hangsúlyozta, egy civilizáció minőségét nem eszközeinek hatalma méri, hanem az a gondoskodás, amelyet nyújtani képes, és az a képesség, hogy a másikban arcot, ne pedig funkciót ismerjen fel.
3: E non come funzione.
2: Az egymásról való gondoskodás képessége emberi mi

0: Ez az érzékenység San Marino keresztény hagyományának is gyümölcse, valamint annak az állandó és pozitív együttműködésnek, amely a politikai vezetők és a püspök között a közjó keresésében kialakult. 14. Leo ezért köszönetét fejezte ki San Marino tanúságtételéért, majd a köztársaság vezetőit, polgárait és az egyházi közösséget egyaránt arra buzdította, hogy bátran és előre látóan folytassák munkájukat minden ember méltóságának és a közjónak a szolgálatában.
1: Leó pápa San Marino egyházi közösségének, Isten szent akaratának tiszteletére építsetek. A San Marinoi köztársaság bazilikájában a Szent Atya beszédében a város alapítók példáját emelte ki. Az alapító szentek eredetileg kőfaragók voltak, akik az evangélium üzenetét egy új közösségi és társadalmi modellé tudták alakítani, amelyet a szabadság, a kölcsönös tisztelet és a közösség keresztény elvei jellemeztek. A polgári hatóságokkal való találkozás után a Szent Atyát a város bazilikájában Domenico Beneventi püspök, a San Marino Montefeltro egyházmegye püspöke és Marco Mazzanti plébános fogadta. A látogatást szentségimádás vezette be, majd a pápa lerúgta tiszteletét Szent Marinus erekéi előtt. Ezután a Szent Atya beszéddel fordult a papokhoz, a megszentelt személyekhez és a helyi egyház képviselőihez. A San Marino Montefeltro egyházmegye a hit és a bátorság gazdag történelmének örököse,
2: erede di una ricca storia di fede e di coraggio.
1: Hiszen Szent Marinus és Szent Leo 18 évszázaddal ezelőtt a keresztény üzenet új távlatait és értékeit hozták ide, ami révén olyan kultúra és civilizáció született, amelynek középpontjában az emberi személy, Isten képe áll. Idézett a Szent Atya beszéde kezdetén 16. Benedek pápa prédikációjából, amelyet 15 éve tartott San Marinóban. Az alapító szentek eredetileg kőfaragók voltak, akik az evangélium üzenetét egy új közösségi és társadalmi modellé tudták alakítani, amelyet a szabadság, a kölcsönös tisztelet és a közösség keresztény elvei jellemeztek mindmáig. Leó pápa beszédében az azóta megtett út néhány fontos szempontjára mutatott rá. Először is a fiatalokhoz fordulva ismét Benedek pápától idézett. Ne álljatok meg a részleges, azonnali válaszoknál, amelyek talán elsőre könnyebbek és kényelmesebbek. Néhány pillanatnyi boldogságot és mámort ígérnek, de nem vezetnek el az élet igazi öröméhez. Majd hozzátette. A szívetek egy ablak, amely a végtelenre nyílik.
2: Il vostro cuore è una finestra aperta sull'infinito.
1: Most Leó pápa azt kérte a San Marinói fiataloktól, hogy tartsák nyitva ezt az ablakot. Lelkükkel kövessék azokat az ösvényeket, amelyeket a szépség, a jóság és az élet iránti nagy vágya kerültek ki a szívükben. Ha gondosan ráhagyatkoznak a vágyak hangjaira, akkor azok felfelé viszik őket az Istennel való találkozáshoz. Második felhívásában arra kérte őket a pápa, hogy lelkesen öleljék át küldetésüket a világban. Először is mindenki keresse a saját egyéni hivatását, majd szenteljék magukat neki. Ne féljetek olyan igényes döntéseket hozni, mint a házasság, az Istennek szentelt élet, a papi szolgálat, a szakmai élet, a társadalmi és politikai elkötelezettség. Vegyetek részt a szeretet és az igazságosság kezdeményezéseiben, mert így ti is hozzájárultok ahhoz, hogy a béke tanúságtétele szóljon a világhoz.
2: A dare una testimonianza di pace che parla al mondo.
1: Ahogy a pápa látogatás mottoja is jelzi. A Szent Atya köszönetet mondott a papoknak, a hitoktatóknak és minden nevelőnek, akik különféle programokon és kezdeményezéseken keresztül a gyermekek emberi és keresztény fejlődéséért dolgoznak. Munkájuk a szülőket segíti, akik elsősorban felelősek gyermekeik hitbéli neveléséért. Valóban a család a hitre nevelés elsődleges helye, mint egy anyamíh, ahol az evangéliumot gyermekkortól fogva tanulják. A keresztény életbe való beavatás közvetítse elsősorban a keresztségi és szentségi élet szépségét és örömét. hogy a közösségekben megszülethessenek és megerősödhessenek a szentség útjai, és mindenkiben kialakulhasson a saját prófétai, papi és királyi

0: méltóságának tudatossága. A második Vatikán zsinat szellemében a liturgiát gondosan kell ápolni, és a híveket arra kell nevelni, hogy azt egységes testként, egyetlen élő test közös cselekvéseként éljék meg, amelyben minden tag az Úr asztalától merít erőt, hogy világosságát elvigye a világ ösvényeire. A pápa meggyőződése, hogy az evangélium révén a szabadság útján mindenki végleges választ talál kérdéseire Jézus Krisztusban. Éppen ezért a legnagyobb ajándék, amelyet testvéreinknek adhatunk, ha segítjük, hogy találkozzanak vele, az ember élet Istennel, aki meghalt és feltámadt értünk.
1: A incontrare lui, il Dio fatto uomo. Morto e risorto per noi.
0: Korunk nyugtalanító jelenségeivel szembesülve a hívő ember bánozat csak az lehet, hogy még nagyobb meggyőződéssel járjunk az evangélium útján. Ahogy Szent II. János Pál pápa tanította, itt San Marinóban tett 1982-es látogatása során, olyan társadalmat építünk, amely a saját és mások szabadságának tiszteletben tartására és mindenek előtt Isten szent akaratának tiszteletén alapul. Egymás kölcsönös támogatása és a közelség lelkületével segítsék a legeldugottabb területek kis közösségeit az elnéptelenedéssel és a szolgálatok hiányával szemben. Ezek a látszólag kicsi gesztusok olyan lángok, amelyekből erőt meríthetünk, hogy újra-újra felrobbantsuk mindenkiben a szilárd, ősi és mindig jelenlévő értékek tüzét. Ezek a tapasztalatok tanúskodnak annak a nagyszerű emberségnek a melegéről, amelyre törekednünk kell, hogy legyőzzük egy bizonyos nagyvárosi és fogyasztói kultúra individualizmusát, valamint a bizalmatlan és megosztó lokalitás más formáit, és új életet leheljünk a testvériség és a béke reményébe. Végül Leó pápa a szívéhez legközelebb álló témáról, a közösségről szólt.
1: L'ultima parola è quella che più mi sta a cuore. Comunione.
0: Közösségeinkben tegyünk tanúságot az egységről, a plébániák között és azokon belül a papok és hívek között, a különböző karizmák és szolgálatok között. Ez is része a megélt evangélium örökségének, amelyet a város alapítók hagytak ránk, hogy kitartással és odaadással folytassuk azt, amit ők elkezdtek. Közben járásukra áldjon meg benneteket az Úr, és mindig tartson meg titeket utatokon. Szívből köszönöm a fogadtatást, imádságaimban magammal viszlek benneteket, és biztos vagyok benne, hogy ti továbbra is imádni fogtok a pápáért. Köszönöm, zárta Leó pápa a San Marinói Egyházi Közösséghez intézett beszédét. A Szent Atya Rimini programját vasárnapi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
2: 12 óra 30 perc. Mai Guzsiasunkban a Lóca, a Slama Band, a Budafolk, valamint Szokolai Dongó Balázs és Bolya Mátyás felvételeiből válogatunk.

Mai guzsajasunkban a Lóca, a Slama Band, a Budafolk, valamint Szokolai Dongó Balázs és Bolya Mátyás felvételeiből válogattunk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az egész magyar társadalom összefogott annak érdekében, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István emlékeztetett, az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a változtatott a fogyasztási szokásain, és 1000 vállalat önkéntesen ajánlott fel üzemszervezési technikákat, hogy sokkal kevesebb energiát fogyasszanak, vagy ne akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége van a magyar áramhálózatnak. Új alapokra helyezik az önkormányzati bérlakás rendszert Debrecenben. A legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat, a rendelet hatályba lépését követően 200 lakás válik elérhetővé az arra jogosultak számára, tudatta az MTI-vel a Debreceni Városháza. A lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően 3 bérbeadási kategória jön létre, szociális, költségelvű és piaci alapú. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legnagyobb potenciálú vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház Őrbottyán-Vác vasút, írta a közösségi oldalán szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Mint írta, megfelelő számú parkolóhelyet is kialakítanak az autóknak és a kerékpároknak. A lövétei templom jubileumi ünnepség sorozata pénteken kezdődött a lövétei népiskolában, ahol 2 a templomhoz és a település örökségéhez kapcsolódó kötetet mutattak be, írta meg a romkat.ro. Mindkét szerző lövétei gyökerű, és mindketten évek, évtizedek kutató munkáját tették közkincsé az évforduló alkalmából. Elsőként Márton Szabolcs egyházzenész az Utolsó Bástya éneke című kötetét ismerhették meg az érdeklődők, amely lövéte évszázados egyházzenei örökségének átmentését és közreadását vállalja. A könyv középpontjában az a gazdag helyi egyházi nép énekkincs áll, amely nemzedékeken át élő gyakorlatként formálta a falu vallásos életét, és amely, ahogy a szerző az előszóban is megírja, ma már az eltűnés határán áll. A gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye 2026-2027-ben kiemelt rendezvénysorozattal emlékezik tiszteletreméltó Márton Áron püspökre. Az emlékév eseményei nem csupán kegyeletes visszaemlékezések, hanem olyan találkozások, amelyek Márton Áron szülőföldjén és szolgálatának helyszínein erősítik a hívek közösségét az általa képviselt értékekben. A változó társadalmi környezetben különösen fontos visszatekinteni arra a lelki és erkölcsi örökségre, amelyet életével ránk hagyott. Az emlékév során a főegyházmegye több helyszínen szervez kiemelt eseményeket. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel, az északnyugati északi szél helyenként megélénkül, a nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket! Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Mai összeállításunkban elsőként az Évezredek Asztalánál című műsorunkat hallják, utána jelentkezünk a Remény hírnökeivel, melyben a 4. Nemzeti Vallásturizmus Fórumról Domjanné dr. Nizsalovszky Ritával, az Esterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélgetünk, s végül egy rövid imával búcsúzunk. Ha tehetik, maradjanak velünk!
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
6: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
7: Moravszky József Pékkel Pálházán ültem le beszélgetni, egy nem akármilyen helyen, egy vízimalomban, mert hogyha a kedves hallgatók erre látogatnak, akkor szeretnénk buzdítani őket, mindenképpen keressék fel Pálháza egyik látványosságát, ezt a vízimalmot, amelyet nyugodtan kijelenthetek, hogy ön épített, az ön ötlete és az ön tervei alapján készült. Legalábbis az alapgondolat mindenképpen.
8: Így van, ez szó szerint, így van, tehát ez új építésű pékség. A középkori jelleget akartuk visszaadni a malomnak, tehát egy középkori jellegű malmot építettünk, ami köves malom, teljesen működőképes, tehát a víz hajtja teljesen természetesen, tehát ez volt a célunk, amit el akartunk vele érni, meg hogy be tudjuk mutatni a egyre ritkábban adódóan egy hagyományos szálaz őrdési módot, meg egy hagyományos kenyér, tehát végig a búzától a kenyérig egy ilyen folyamatot akarunk bemutatni, és mellette van egy sütőház, ahol meg is lehet kóstolni, meg is lehet készíteni a dolgokat.
7: Honnan jött az ötlet? A szakmából?
8: Igen, a szakmából adódott az ötlet, meg itt volt a pékség, mert egy terület, ami volt egy kis zógó a patakon, a Bisó patakról beszélünk konkrétan.
7: Ez a patak itt található a vízimalom mellett.
8: Így van. És egy felülcsapott patakmalmot építettünk vissza. Konkrétan ezen a helyen nem volt malom, lejjebb volt vagy 6-700 méterre, ahogy megkutattuk a térképeken. És itt végig is ezen a területen ez adta magát pont egy zógó miatt, ami volt egy szintkülönbség, egy 2,60 méter, és ezt tudtuk kihasználni, és erre tudtuk ráépíteni a malmot.
7: Ha már malom, akkor ez egy különleges malom, mert egyrészt nem akármilyen látványosság, másrészt pedig általában a vízimalmok, nekem úgy vannak az emlékeimben, hogy egykerekűek. Ez a malom azonban, végigjártuk, a riportra készülve bemutatta nekem, kétkerekű. Miért?
8: Azért lett kétkerekű a malom, mert menet közben én is az egykerekűnél kezdtem, tehát 2009-ben kezdődött ez az egész pályázati dolog, mert pályázati pénzből építettük a dolgot, a svájci alapú, az Sátorolyai közeli nagyvárossal együtt egy közös projektből lett építve ez a malom, és menet közben 2012-ben találtunk egy kivitelezőt, aki Magyarországon ezzel foglalkozik, a Tamás Péter nevezetű vállalkozó, és neki volt meg a kapcsolata a Szentendrei Skanzennal, a Balázs György úrral, egy népdalkutatóval, és ő világosított föl, hogyha a középkori jelleget akarunk építeni, az tehát egy kőjárathoz egy kerék tartozik. Tehát ami modernebb, amiket most Erdélyben sok helyen lehet látni, a hagyományos köves malmokról, tehát nem engelszégekről beszélünk, ott már színmeghajtással teszik át a két meghajtás, az egy György nevezte, egy modernebb változat, ami 1800-as évek második felében a németektől lett átvéve.
7: Akkor, ha jól veszem ki a szavaiból, ez egy középkori malom modern köntösben?
8: Hát egy középkori malom újonnan építve, középkori malom. Tehát azt nem mondanám, hogy modern, nem, mert ugyanúgy a kő meghajtás, az áttételek annyi, hogy ahol régen fa részek voltak, mint az orsókerék, meg ilyesmi, azt már mondjuk vasszerkezettel oldottuk meg. Tehát ilyen a szárazkerék is fából van, még, tehát minden, ami régen volt fából, az itt is ugyanúgy van.
7: Nem régen nyílt ez a vízimalom, nagyon fiatal még az épület.
8: Így van, sikerült megnyitnunk ezt a malmot. Emiatt várunk mindenkit szeretettel, hogy minél többen jöjjenek és nézzék meg egy működő középkori vízimalmot, mert ez a nagyon nagy szó, hogy működőképes, tehát nem műemlék, emiatt tudom bemutatni, hogy működik, megnézhetik az emberek, nincs azok a kötöttségek, mint egy műemlék jellegű épületnél.
7: Nézzék meg a kedves hallgatók, erre szeretnénk buzdítani őket, de azért írjuk le szavakkal, hogyha eljönnek ide, akkor mit is láthatnak, milyen főbb részei vannak a vízimalomnak.
8: A vízimalom két részből áll, van a konkrétan a malom része, ott a két kőjáratot meg lehet nézni, meg lehet konkrétan nézni egy őrlést, és van egy sütőház része, ahol finom ételekkel tudjuk önöket várni, tehát az alapvető ételünk a kenyérlángos, az klasszikus, mint a pékség meg a dolgokkal kapcsolatosan. Van a Molnárok eledele, ez egy csülökkel megtöltött lepénykenyér, ez is nagyon finom, és elsősorban csülkös ételeket gyártunk, tehát ez a kemencére alapozott ételeket gyártunk mostan is, ezeket tudom ajánlani előzetes bejelentkezésre.
7: Nagyon lényeges, előzetes bejelentkezés fontos és szükséges.
8: Így van. Így van, nagyon fontos, mert a csülöknek, hogy jól elkészítjük, egy kicsit több idő kell neki, tehát meg kell főzni, megsütni, tehát az egyik pillanatra a másikra nem tudjuk megoldani. Még ez hagyományosan, tehát hagyományos még a konyha, tehát így ezt csak úgy tudjuk megoldani, hogy előzetes bejelentkezésre.
7: És úgy kell elképzelniük a kedves hallgatóknak, hogy ha bejelentkeznek, eljönnek ide, akkor valóban megláthatják a kezdetektől egészen a kész termékig a gyártási folyamatot, mert hogy megörli a búzát, liszt készül belőle, bedagasztja a tésztát, megsüti a kemencében, szóval minden egyes lépést itt a kedves látogató végig kísérhet.
8: Így van, tehát ezt meg tudjuk csinálni, erre akarunk rámenni, hogy teljesen a búzaszemtől a készkenyérig, tehát egy ilyen címszóval akarunk kitalálni programokat, elsősorban diákoknak, hogy tudják, hogy mi a kenyérnek a háttere. Az őrléstől egészen a kenyérig, tehát szépen megvan a dagasztással egybekötött, mielőtt nekem pék a szakmám, tehát ezzel össze tudom nagyon jól kötni, végig tudok egy folyamatot vinni, és meg tudják a gyerekek főleg, meg akit érdekel a dolgot mutatni.
7: És ha jók az értesüléseim, jártak itt diákok, olyan diákok, akik cukrászok és szakácsok lesznek, és valóban ők már kipróbálhatták mindazt, amiről mi most itt beszélgetünk.
8: Így van, voltak kint ide a Sátorról, Jőhebből, a mezőgazdasági iskolából, a cukrászpék másodikos évfolyamosak voltak kint, és velük ezt a dolgot itt megejtettük. Nagyon sikeres volt a gyerekeknek. Az elején, ahogy szokott mondani, kicsit noszogatni kellett, utána még nagyon lelkesedtek, és nagyon aktívan részen vettek az egész folyamatba. Egy 4-5 óra hosszás folyamat, tehát ez egy félnapos programnak mondható dolog, mert azért mindennek megvan az ideje, tehát kelési idő, dagasztási idő, tehát mindennek az tészta és sütési idő. Tehát azért mondom, hogy ez egy kicsikét hosszabb program, de nagyon megéri, meg nagyon érdeklődő.
7: És hát jó munkához idő kell. Milyen kenyér és milyen pékárú készül itt? Van egy tuti receptje, amelyet nem árul el, de ami erre a térségre, erre a vidékre jellemző?
8: Hát ez annyira, ahogy mi is tanultunk annak idején a magyar szabványok felett, mondjuk kifejlesztettem egy kimondottan, de Erdélyben nekem nagyon tetszettek a vert kenyerek, ezek a krumplis vert kenyerek, arra fejlesztettem ki egy dolgot, egy receptet, az vagy 3-4 évvel kikísérleteztük. Megvannak benne a részletek, savóval kovászolni, meg krumplit nem főzzük bele, nem sütjük bele, tehát ilyen apróságokkal, hogy kicsit vissza tudjuk adni jobban az ízeket, meg ilyesmiket megpróbálni ebből a lisztből, amit környék 8 km a szomszéd faluba öllik a búzát, onnan veszem, és ebből helyi búzából előállított kenyeret.
7: És mekkora kenyerek készülnek, olyan igazi szép nagy kenyerek, amelyeket már tényleg csak azokban a falvakban láthatunk és kóstolhatunk, ahol még élnek a régi hagyományok?
8: Igen, 2,5 kilósba szoktam elkészíteni gömbölyűbe ezeket a kenyereket.
7: És meddig kell sütni? A sütési idő is gondolom, hogy ahogy mondtam is, jó munkához idő kell, hát hogy szépen megpiruljon, megbarnuljon, olyan igazi szép sült színe és illata is legyen, ahhoz azért idő kell.
8: Hát általában 1 óra körül vannak ezeknek a kenyereknek a sülés ideje. Tehát az 1 kilós kenyereknek azok 35-45 perc között szoktak, de ezeknek 1 óra, még néha egy kicsit több idő kell, hogy átsüljenek.
7: A pék szakmát tanultak évekkel ezelőtt. Mi miatt döntött emellett a mesterség mellett?
8: Hát végül is nekem a nagyapám volt pék, tehát ő neki volt Pálházán, ő nyíregyházi származású, Budapesten tanult, és lekerült Pálházára, és itt is volt péksége, még a múlt századi, még a rendszerváltás, mikor ráfőszisították a dolgokat, akkor meg kellett neki szüntetni, és be kellett menni a pékségbe, de addig 54 vagy 55-ig volt Pálházán saját péksége, tehát innen jött a dolgok, tehát van egy kis hagyomány a családba pék dolgoknak.
7: És volt a nagyapjának olyan receptes könyve, amelyet ön örökölt, és mind a mai napig azon receptúra alapján készíti a péksüteményeit, a kenyereit?
8: Igen, megvannak nagyapámnak a szakmai könyvei, a 30-as évekbeli szakmai könyvei. Egy-két süteményt, mikor nagyon ráérek, és van egy kis kedvem is hozzá, akkor szoktam belőle sütögetni. A töltelékanyagai nagyon jók, tehát a hagyományosan tejjel forrázott dió, mágtöltelék, tehát azok a receptek szerint megpróbálom. A pozsonyi kiflit például azt megpróbáltam, nagyon verhetetlen volt, tehát az mindenki úgy kéri. Csak egy kicsikét ez időigényesebb, tehát ez az időkérdése mindig.
7: És a jó alapanyagok kérdése.
8: Így van. Magyarországon megvannak a jó alapanyagok, csak az a bajunk van, hogy mindent szeretünk műanyagokkal megcsinálni, mert sokkal gyorsabb és egyszerűbb.
7: A keresztény ember számára is a legfontosabb táplálék a kenyér, hiszen legszebb imádságunkban, a mi atyánkban is imádkozzuk, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Jogosan merül fel az emberben a kérdés, hogy manapság ebben a rohanó világban, amikor már olyan kevés pékség működik, amikor a multikban megvásárolhatjuk a kenyereket, a pékárukat, akkor mit is mondhatunk el, milyen is a jó kenyér, és mitől is jó a kenyér?
8: Nagyon nehéz a kérdés, mert manapság pont, ahogy beszéltük, nagyon fölgyorsult a világ, hogy tetszett említeni, és pont emiatt van, hogy a jó kenyert akarunk, ahhoz idő kell. Tehát normálisan kell első a lelke a kenyérnek a kovászolás. Középérésű kovászról beszélünk, az lenne az igazi, szerintem egy a 8 óra hossza körül, és utána a dagasztáskor már nem élesztőzni a kenyert, csak simán natúr rá dagasztani a kovászra, akkor kerül bele a só, és akkor utána megint a tésztaérés egy folyamat. Már ez is sajnos föl van gyorsítva, tehát már 20 perc, fél órákat hagyjuk pihenni a tésztákat, ezenek is egy órószának lehetne egy átszellőztetése egy hagyományos dagasztógépnél, és utána a kelési idő megint a következő dolog, ami még emiatt ez is hosszabb lenne. Tehát magyarán mondva, lenne ideje a zemzineknek dolgozni, a kenyérbe végigvinni a folyamatot, tehát a savtartalma, ami az ízét adja a kenyérnek, ami már sajnos adalékanyagokkal adjuk bele a kenyérbe. Tehát az idő, ami szerintem az első dolog, meg a pékeknek a lelkét, hogyha beletesszük, akkor nagyon jó kenyereket lehetne még mai nap sütni mindenféle adalékanyag nélkül.
7: Ugyanez elmondható a péksüteményekre és a többi pékárúra is?
8: Ami hála az égnek egy kicsikét megváltozott most megint Magyarországon a sütőiparban, hogy már most eljutott odáig a Magyarországon is a hatóságok, hogy már most nem a műanyagokat kell annyira beletenni, hanem már most visszatérhetünk a tojáshoz, a vajhoz, a zsírodék, természetes zsírhoz, tehát nem a műanyagokat kell beletennünk. Emiatt most látok rációt, hogy az a baj, kicsit drágább ezekből az előállítás, de megérné, hogy ezekből dolgozunk, mert egy egészségesebb terméket tudnánk a vevőink elé tenni.
7: És mit tapasztal, működik a vízimalom, milyen iránta az érdeklődés? Gondolom a pálháziak örülnek és büszkék arra, hogy van egy ilyen látványosság már a településen.
8: Így van, ezt próbáltam is nagyon úgy, hogy a pálháziak, tehát a település magának érezze ezt a malmot, tehát a köztudatban is, tehát szívesen látjuk a helybelieket, nagyon sokszor csak kijönnek sétálni, mert szép kis malomtól kialakítva, és emiatt egyre sűrűbben járnak ki az itteniek.
7: És mivel egy pékkel beszélgetek, hát szubjektív véleményére is kíváncsi lennék, önnek van-e kedvenc péksüteménye, vagy olyan kenyere, amelyet különösen szeret valami miatt?
8: Hát a klasszikus, a kifli, amit minden nap azért meg tudok enni. A süteményekben az ember váltogat, a túrós dolgokat szeretem, a túrós batyot, a hagyományosakat. A kenyérbe pedig ez a verkenyér, ez verhetetlen.
7: Szó szerint. És ha jól veszem ki a szavaiból, nem csak kenyeret, idézőjelben a csak, hiszen egy vízimalomban és egy pékségben természetesen a kenyéri a főszerep, de más finomságot is kóstolhatnak az ideérkezők, például a csülköt.
8: Így van, hát már ez is már most mondhatom, hogy már egész jól tudom csinálni.
7: Ennek is megvan, gondolom, a csínya, bínya, hogyan kell pácolni, hogyan kell elkészíteni, hogyan kell sütni.
8: Igen, hát ami az eddigi tapasztalatom, tehát ez, hogy előtte meg kell főzni, tehát van egy pászleves főzési technológia, és akkor utána szépen sörbe megpárolni, és amit tapasztalatom, hogy a frissesség, tehát az mindennek a legnagyobb alapja. Tehát mindig minden frissen próbáljuk, és ezért ragaszkodunk az előre bejelentkezéshez, mert akkor tudjuk ezt megcsinálni.
7: Ha pedig felkeltettük kedves hallgatóinkban az érdeklődést, akkor mondjuk el, hogy hogyan is vehetik fel önökkel a kapcsolatot.
8: Pálháza vizimalom.hu, van egy honlapunk, és azon keresztül rajta vannak a telefonszámok, és akkor úgy fel tudják velünk venni a kapcsolatokat.
7: Moravszky József péknek köszönöm szépen a beszélgetést, szívből gratulálok ehhez a vízimalomhoz, és köszönöm szépen a riportot.
8: És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Mindenki szeretettel várok, aki a Szent István Rádiót hallgatja. Örülök, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget. Viszont hallásra.

0: Mi most ugyanezt a technológiát, és csak ezzel a technológiával dolgozunk. Tehát a beragasztás után van egy tésztaérlelő csészénk, ahol egy órát érik a tészta. Na most, a tésztaérés az egy nagyon fontos folyamata a kenyérsütésnek, azért szerintem talán az egyik legfontosabb, mert ez az az időszak, amikor kialakul a sikérváz, kialakul a kenyérnek az aromája, tehát az íz és az amatanyagok a kenyérbe lezajló mikrobiológiai folyamatokon keresztül itt alakul ki. És még el ne felejtsem, hogy a dagasztásnál kétféle kovászt használunk, egy hosszú érésű és egy rövid érésű kovász. Tehát kovász nélkül kenyeret nem sütünk. Éppen ezért én lényegesen kevesebb élesztőt használok. Tudnék, a mostani korszerű pékségekben már kelesztőkamra van, ahol beragasztják a tésztát, rögtön kiformázzák, kimérik arra a súlyra, amelyet akarnak sütni, és utána szakajtóba teszik, betolják ebbe a kelesztőkamrába, ahol hőmérsékletet, páratartalmat lehet állítani, és akkor meg kell egy óra alatt, vagy fél óra alatt, utána rögtön teszik a kemencébe, sütik ki. Tehát én ezeket a kenyereket gyors talpaló kenyereknek nevezem.
1: Szükséges a finom kenyérhez a megfelelő idő. Tehát, hogy a kovász is megérlelődjön, és megdagadjon az a bizonyos kenyértészta. Mindennek megvan a maga ideje.
0: Mi a egy óra tésztaérés után kezdjük el feladni és formázni a kenyeret.
1: És egymás után ki vannak fejlesztve, hogy úgymond a kenyérkészítés lépései?
0: Nagyon fontos, minden kenyérkészítésnek természetesen megvan a folyamata, de nagyon fontos, hogy én ragaszkodok a hagyományos kenyér minőségéhez, és éppen ezért is tudom azt mondani, hogy az én kenyerem az nem savanyodik meg egy-két napon belül, hanem valóban tartja a minőségét több napon keresztül. Ez nem azt jelenti persze, hogy arra biztatom az embereket, hogy több napos kenyeret egyenek, de lényegesen ezzel a technológiával, tehát kovászos technológiával és tésztaérési folyamatot betartva lényegesen kevesebb élesztő mennyiség kell a kenyér gyártásához, mint ezekhez a úgynevezett gyors talpaló kenyerekhez. Mert ott arra megy a technológia, hogy sok élesztő gyorsan megkeljen, nálam viszont lényegesen kevesebb élesztővel, hogy úgy mondjam, megadjuk a módját a kenyérsütésnek. Tehát betartjuk azt a régi technológiát, ami az én kenyeremre az van ráírva, hogy házi jellegű kenyér. És ha nem ezt a technológiát alkalmaznám, és nem ezt a technológiát szerint sütném a kenyeremet, akkor nem lenne házi jellegű kenyér.
1: Ezek a gyors talpaló kenyerek, ha fogalmazok most már én is így, mint ahogy ön, kölcsönveszem öntől ezt a kifejezést, nem is olyan tartósak.
0: Nem tartósak. Azok a kenyerek nem tartósak. Igen, hamar meg savanyodnak úgy, hogy úgy mondjam, penészednek. Mi megadjuk a módját a kenyérsütésnek igazán valóban. Betartjuk azt a technológiát, ami a jó kenyér készítéséhez valóban szükséges.
1: És az öngyártási technológiájával mennyi idő alatt készül el egy kenyér?
0: A dagasztás kezdetétől számítva nálam 3,5-4 órán belül van kész kenyér. Mert, amint mondtam, a dagasztás az legalább 20 perc, utána egy órás tésztaérés, utána a feladás az szintén egy ilyen 20 perc, utána egy óra kelés a szakajtóba, tehát ott a formába, és utána pedig a kisütés az szintén 3/4 óra vagy 50 perc, és ezt, hogyha ezt összeadjuk, akkor ez 3,5 és 4 óra hossza között jön ki. Természetesen, hogy a minden árunál, de a kenyérnél is a vizualitás az nagyon fontos, mert amikor ránéz a kenyérre a vevő, és látja, hogy az nem elég dombos, hanem lapos, vagy esetleg nagyon éget, vagy nem eléggé sült, mert ilyen is van, akkor természetesen, hogy nem veszi meg. Maximálisan törekszünk a jó minőségre.
1: Többször említettem, hogy az én kenyerem az én általam készített kenyér. Hát most nagyon nehéz kéréssel fordulok önhöz, mert az ízekről beszélni nagyon nehéz. De mégis, ha meg kellene fogalmazni, hogy milyen az ön kenyere, milyen a finom Vas András féle besenyőtelki kenyér, akkor hogyan tudnánk ezt szavakkal leírni?
0: Hát igen, valóban elég nehéz az ízekről beszélni, mert lényegesen egyszerűbb, hogyha megkóstolja az ember, és akkor megfelelő savfok, megfelelő sótartalom, és ezen kívül természetesen, hogy a tésztaérés során kialakult íz és zamatanyagok, amik a nem lehet másként mondani, hogy kenyéríz, tehát adalékanyagot, minimálisat használunk.
1: Ez nagyon fontos kérdés, főleg a mai világon, amikor oly sok mindent hallatunk, hogy az élelmiszeriparban milyen problémák vannak az adalékanyagok használatával kapcsolatosan. Ön akkor ezt lecsökkentette a legminimálisabb szintre?
0: Az adalékanyagot minimális szintre csökkentettük, 0,02%-ot használunk lisztmennyiségre számítva. Tehát ami azt jelenti, hogy a technológiai folyamatnak a pontos betartásával pótoljuk azt, tehát a térfogatnak a növelését, mint amit mások esetleg térfogat növelő szerekkel érnek el. Mi viszont a technológiának a betartásával, tehát nem használunk ilyen térfogat

0: növelő és ilyen állagjavító adalékanyagokat, csak teljesen minimális mennyiségben.
1: Milyen lisztből készíthető a legfinomabb kenyér? Több éves tapasztalata önnek mit mond erre a kérdésre?
0: Az én véleményem az, hogy a kenyeret is, a jó házi jellegű kenyeret többféle lisztből kell készíteni, tehát nem egyféle lisztből. Én háromféle lisztet használok, és minden kenyerembe háromféle liszt van. Akik ismerik a lisztet valamelyest, azoknak mond valamit az, hogy BL55-ös, tehát ez a finom liszt, ebből használunk 30%-ot, 60% 80-as, tehát BL80-as, búzaliszt 80-as, és 112-es teljes kiürülésű lisztet is használunk minden dagasztáshoz. Tehát 55-ös, 80-as és 112-es lisztből sütjük a kenyerünket.
1: Annak idején olyan szép szokás volt még nagymamáink korában, hogy amikor hazavitte az ember a kenyeret, akkor természetesen keresztet vetett és úgy szegte meg. Mi az ön tapasztalata szakemberként? Valóban az emberek még gondolnak a kenyér megszelésekor arra, hogy hálát adjanak a jó Istennek, hiszen az egyik legfontosabb imádságunkban, a mi atyánkban is benne van, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Mennyire él ez a mai korban?
0: Én úgy látom, hogy mint ahogy minden, az élet minden területén a manapság, az erkölcs és a tisztesség az sajnos eléggé felhígult, meglazult. Én vallásom a gyakorló, hívő ember vagyok, katolikus, az Egri Bazilikába járok minden vasárnap templomba. Én természetesen, hogyha megszegek kenyeret, akkor előtte ugyanúgy, ahogy az édesapám tette, a késsel keresztet rajzolok rá, és utána szegem meg. Úgy tapasztalom, hogy van egy olyan réteg még, akik megfelelően tisztelik a kenyeret, mert dolgoztak nem csak ebben a szakmában, hanem a vetés, aratás, cséplés, tehát ezt a munkafolyamatot ismerik. És ezért tudják, hogy ez egy nagyon nehéz munkával járó folyamat, és megadják a tiszteletet a kenyérnek. Hiszen a régi parasztember, a régi falusi ember úgy hívta a búzát, hogy élet. És nem csak a búzát, hanem a kenyeret is. Úgy mondták, hogy az élet. És valóban így van, hogy most sajnos fölnőtt már egy olyan, nem egy, hanem több olyan generáció, aki nem adja meg ezt az igazi tiszteletet a kenyérnek se, és annak se esetleg, aki készíti. És ha valaki nem adja meg a tiszteletet az életnek, akkor bizony olyan dolgokat követele ellene, ami az én értékrendemmel nem egyezik.
1: Nagyon örülök, hogy megemlítette a kenyérnek járó tiszteletet, hiszen régen még olyan szokás is volt, hogyha leejtettünk egy darabot a kenyérből, akkor felvettük és megcsókoltuk.
0: Ezt én még mai napig is így csinálom, mert ha véletlenül, bár nem nagyon fordul elő ilyen, de ha véletlenül leesik kenyér, akkor igenis fölveszem, és utána megpuszilom, és utána aztán oda kerül esetleg, ahová éppen való.
1: A kenyér az nagyon fontos a mindennapi táplálkozásunkban, elvitathatatlanul, első helyen áll mindenki táplálkozásában, még akár a lisztérzékenyek esetében is, hiszen ők is tudnak olyan kenyereket készíteni, amely olyan típusú alapanyagokból készül, melyeket ők is ehetnek. Önnek a kedvenc étele a kenyér, a zsemle és a kifli?
0: Természetesen, hogy én a kenyeret szeretem a legjobban. A kifliét is szeretem, azt a kiflit, amit én sütök, de természetesen én, mint régi falusi gyerek, a kenyér a mindenek előtt a kedvenc péksüteményem, hogy így mondjam.
1: Elhangzott riportunkban Vas Andrással beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
4: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A vallásturisztikai helyeknek a remény helyeivé kell válniuk, annak érdekében, hogy reménnyel és békével teljen el az odalátogató ember. Jelentette ki Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a 4. Nemzeti Vallásturizmus Fórumon Budapesten. Műsorunkban erről a rendezvényről lesz szó. Műsorunk a 2026. február 2-ai adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
3: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
5: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Domjánné dr. Nizsalovszky Ritát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének vezetőjét, habilitált egyetemi docenst. A beszélgetésünknek az a témája, hogy vallásturisztikai fórumot tartottak Budapesten, immár ez a negyedik vallásturisztikai fórum volt, itt az EGRI Egyetemen pedig már a második tanév volt, ami elkezdődött ugye ebben az évben is. Indítottak vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakot, erről is már többször beszámoltunk, és ennek a fórumnak a különlegessége, hogy Rita ide hallgatókat is vitt erre a rendezvényre. Ez már a negyedik vallásturisztikai fórum volt. Mi volt ennek a témája?
6: Tényleg ez már a negyedik vallásturisztikai fórum volt, és mindegyik fórum igyekezett egy-egy témakört a vallásturizmussal kapcsolatban körbejárni. Ezen a rendezvényen leginkább a legfrissebb trendek és a vallásturizmus kapcsolatát igyekeztek az előadók boncolgatni, megvilágítani a hallgatóság számára, és a trendek közül pedig ebben az évben kiemelkedett a mesterséges intelligencia. Úgy gondolom, hogy most már nagyon-nagyon sok csatornán hallhattunk a mesterséges intelligenciának a megjelenéséről, úgy a turizmusban, a különböző gazdasági ágazatokba, tudományokba, úgyhogy ez volt az egyik fontos előadása a fórumnak a második napon, amikor Bagyinszky Ágoston, a Sapientia Hittudományi Főiskolának a rektora tartott előadást ebben a témában, ami szintén nagyon érdekes kérdéseket vetett fel. Az előadó Emmivel, mesterséges intelligenciával való találkozásnak három szintjét emelte ki. Lehetne úgy is mondani, ilyen furcsán, hogy első típusú, második típusú, illetve harmadik típusú találkozások. Itt ez az Emmával való érintkezésnek a szintjét próbálják ezek a találkozástípusok bemutatni, hogy milyen mélységben találkozik a felhasználó, akár a spirituális élménnyel kapcsolatban is, a mesterséges intelligenciával. Tehát tulajdonképpen a harmadik típusú találkozások azok a legmélyebbek, hogyha a vallásturizmust nézzük, méghozzá ez a transzcendens élmény a mesterséges intelligenciának a közvetítésével. Nagyon érdekes volt maga az előadás, és utána kérdéseket is lehetett feltenni. Igazából az előadás és a kérdések is azt a határmezsgyét próbálta meg feltárni, hogy hol van a határa a hitnek, és hol van a határa igazából a mesterséges intelligenciának. Tehát, hogy mikortól válik már mondjuk az, hogy ez egy ilyen Istent helyettesítő személyiségé a mesterséges intelligencia. Talán a hallgatók is hallottak már róla, hogy ilyennel is találkozhatunk, hogy például mesterséges intelligenciánál gyónni, vagy ad lelki tanácsokat. Úgy gondolom, hogy ez már egy, illetve maga az előadó is ezt hangsúlyozta, hogy ezek már inkább a hitet, majdnem, hogy kikapcsoló tevékenységek, mint sem a hitet elősegítő tevékenységek. Tehát tulajdonképpen ebben a harmadik típusú találkozásban a mesterséges intelligencia már belép egy olyan szerepbe, amire a hitünk alapul, van mesterséges intelligencia által kreált Jézus, Mózes, akikkel lehet beszélgetni. Tehát igazából az előadásnak az volt a lényege, hogy egyrészt hol van a határvonal, és hogy tudjuk úgy felhasználni a vallási turizmusban a mesterséges intelligenciát, ahol még magát, a hitet, Istent nem zárjuk ki, hanem gyakorlatilag ezt jóra fordítjuk, és inkább az elmélyülést, a megértést segíti elő, mint sem, hogy egy ilyen kizáró tényező legyen.
5: Ezen kívül még milyen előadások voltak?
6: Kétnapos volt a rendezvény, az első napon délután kezdődtek az előadások, és itt két fontos előadást hallgattunk, az egyik az Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeumnak a főigazgatója tartott előadást nemzetvallás identitás kérdései címmel, illetve a turizmus jelen trendjei és a jövő víziója címmel tartott Boros Botond előadást, aki a Visit Hungary-nek volt a képviselője. Az egész rendezvényt egyébként Nacsa Lőrinc nyitotta meg, aki a vallásturizmusért felelős miniszteri biztos és egyben nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, aki hangsúlyozta azt, hogy a vallásturisztikai helyszínek a remény helyszínei. Reménnyel és békével mennek el innen a látogatók, tehát ez a cél, hogy reménnyel és békével menjenek el innen a látogatók. Hangsúlyozta azt is, hogy nőtt a vallásturisztikai helyszíneknek a száma, a képzésben résztvevőknek a száma, a vallásturisztikai képzésben résztvevőknek a száma megduplázódott, tehát tulajdonképpen nagyon fontos előrelépések történtek az elmúlt évben is. Ezt követően Szonták Szabolcs, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára köszöntötte szintén a résztvevőket, aki szintén kiemelte azt, hogy a helyszíneknek nőtt a száma, egyre több a résztvevő a vallási turizmusban, és különösen fontosnak érezte azt, hogy nőtt a vallásturisztikai helyszíneknek a száma, hiszen ezek találkozási lehetőséget biztosítanak Istennel. Az elkészült vallásturisztikai intézkedési tervnek a megvalósítási lépésein mentünk tulajdonképpen végig a köszöntőjében, és ennek alapján ő hangsúlyozta, hogy a vallásturizmus mindig egy misszió. Ez a legfontosabb, hogy egy missziós tevékenységet végeznek azok, akik a vallási turizmusban dolgoznak. A vallási turizmus az egy lehetőség, de egyben felelősség is. Lehetőség az adott helynek a megismerésére, megismertetésére, de egyben felelősséget is jelent azok számára, akik az adott vallásturisztikai attrakcióban dolgoznak, hiszen gyakorlatilag ez a missziós tevékenység, ez egy nagyon nagy felelősség, hogy hogyan közvetítik az értékek által a hitet a látogatók számára. Szonták Szabolcs még ezen kívül hangsúlyozta azt is, hogy akik a vallásturisztikai attrakciókban dolgoznak, vagy maguk a vallásturisztikai attrakciók, azok nem magányos harcosok. Együtt vagyunk, közösségként kell, hogy megéljük ezeknek a helyszíneknek az üzenetét is. Tehát itt kiemelte azt a bibliai idézetet, hogy a test ugyan egy, de nagyon sok tagja van, tehát egymással összefogva, hálózatosodva kell ezeket az értékeket bemutatnunk. Ugyanakkor azt is hangsúlyoztam még, hogy a vallásturizmus egy nagyon-nagyon érzékeny terület, és itt kapcsolódik össze azzal, hogy a nap folyamán még hallhattunk a vallásturisztikai trendekről, a legújabb trendekről is, hogy a trendek azok nagyon jók, hogy újabb és újabb trendek lépnek fel a turizmusban is, így a vallásturizmusban is megjelennek, de hogy a trendek azokat be kell építenünk a vallásturisztikai attrakciók bemutatása során, és nem a trendeknek kell diktálni azt, hogy mi hogyan mutassuk be ezeket az értékeket, hanem sokkal inkább a trendek vannak a vallási turizmusért. Tehát tulajdonképpen, hogyha világi értelemben akarunk a turizmussal versenyezni, akkor vesztesek vagyunk, hiszen mondjuk azt, hogy a sima turizmus az sokkal másképpen, sokkal profitorientáltabban működik, mint ami a cél a vallási turizmusnak a szempontjából.
5: Egy trend akár lehet az is, hogy egy applikációt készít mondjuk egy vallásturisztikai helyszín?
6: Igen, abszolút. Amit az előbb is mondtam, hogy a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket lehet jóra is, illetve korlátok között felhasználni. Abszolút, tehát egyre inkább elterjednek az applikációk, az olyan mesterséges intelligencia támogatott lehetőségek, amik teljesebbé tudják tenni az élményt, de soha nem zárhatjuk ki mögötte a missziót, nem zárhatjuk ki mögüle a vallásos élménynek az átadását és a személyességet. Tehát nem szabad, hogy a különböző technikai, technológiai fejlesztések vagy mesterséges intelligencia az embert és a személyességet háttérbe szorítsa. Szonták Szabolcs volt, aki szintén azt hangsúlyozta, hogy tanulnunk kell ezekből a trendekből. Hogyan tudunk ezekből tanulni? Nyilván nagyon fontos trend az is, hogy fejleszteni kell a különböző turisztikai attrakciókat, ebbe beletartoznak a vallásturisztikai attrakciók. Fejlesztenünk kell az zarándokutakat. Az infra és szuprastrukturális fejlesztésekről sem szabad elfelejtkezni, de természetesen, ami a központi szerepet játsza a vallási turizmusban, az, hogy az embereket kell, az ott dolgozókat kell elsősorban érzékenyé tenni arra, hogy ők egy missziós feladatot látnak el. Meg kell újulni nagyon sok szempontból, és figyelembe kell venni azt is, hogy a templomok nem csak múzeumok, nem kizárólag olyan helyszínek, ahol a falakat, vagy a benne lévő tárgyakat, mutatjuk be az ideérkezőknek, hanem ezek élő közösségek, és az élő közösségeknek az ereje kell, hogy áthassa ezeket az attrakciókat. Gyakorlatilag a modern technológia segítségével tudjuk talán a legmodernebb módon átadni ezeket az üzeneteket, még egyszer kihangsúlyozva, hogy az embernek, az itt dolgozóknak a missziós szerepét azt nem szabad háttérbe szorítani, sőt ki is kell emelni.

0: Kétnapos rendezvény volt tehát ez a 4. Vallásturizmus Fórum Budapesten. Mennyire volt ez gyakorlatorientált, gyakorlatias, miket tapasztaltak?
1: A második nap az egyértelműen a jó gyakorlatoknak a megismeréséről és bemutatásáról szólt. Először a Szent István Bazilikába látogattunk el, ahol a turisztikai vezető mutatta be a Szent István Bazilika, mint vallásturisztikai attrakciónak a jellegzetességeit, itt a kereslet, kínálatot jellemezte a fejlesztéseit, és igazából én magam is megdöbbentem, mert egy olyan 500 000-ra tippeltem volna, hogyha látogatószámot kellett volna tippelni, de még ennél is több, majdnem 700-800 000 látogató per év a látogatószáma a Szent István Bazilikának. Ezek nagyon nagy kihívások a látogatómenedzsmentnek a szempontjából, illetve nyilván ez egy élő közösség a bazilikának is, a közössége egy élő közösség, hogy hogyan lehet összeegyeztetni az élő közösségnek a működését, és a Szent István Bazilikának, mint templomnak a működését, és ezt az óriási létszámú látogató számot összeegyeztetni. Ezekről a kihívásokról mesélt, és ezeknek a megoldási lehetőségeiről mesélt a Szent István Bazilika vallásturisztikai vezetője. Ezt követően átsétáltunk a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagógába, aminek a felújítása, teljes körű felújítása nem olyan nagyon régen fejeződött be. Ez is egyben hitéleti helyszín, hiszen van aktív közössége. Tehát a Rumbach utcai zsinagógának a belső felújítását, átépítését, ezt úgy oldották meg, hogy teljes egészében alkalmas legyen rendezvényeknek a lebonyolítására, és például a 1,5 tonnás tóraolvasó emelvényt, a bimát, azt süllyeszthetővé tették. Amikor hitéleti cselekmény zajlik benne, akkor felemelik, és amikor valamilyen rendezvénynek a lebonyolítása történik, akkor pedig egy gomnyomással tulajdonképpen ez a 1,5 tonnás emelvény ez süllyeszthetővé válik, és teljesen berendezhető székekkel. Hihetetlenül szép lett egyébként, mindenkinek nagyon sok szeretettel ajánlom a Rumbach utcai zsinagógának is a meglátogatását, csodaszép lett a felújítás után, és számos rendezvény, kulturális rendezvénynek a helyszínévé is vált. Az utolsó helyszín, amit meglátogattunk, az a Dohány utcai zsinagóga volt, ami mind méretében, különlegességében, értékében, mind Magyarországnak, mind a világnak egy kiemelkedő zsidó építészeti és kultúrtörténeti értéke. Itt is szakavatott idegenvezetőknek a segítségével tekintettük meg a zsinagógát, és nagyon-nagyon sok érdekességet tudtunk meg magáról a zsinagógáról, az építéséről, a történetéről. Érdekes módon, hogy miért alakultak ki azok a belső szerkezeti elemek, amelyeket ma is láthatunk. Tehát amikor a Dohány utcai zsinagógának az építése történt, akkor a magyarországi zsidóság igyekezett minél jobban belesimulni a magyar társadalomba, és ezt építészeti módokon és építészet formájában is kifejezték, tehát olyan építészeti elemek kerültek be a Dohány utcai zsinagógába, amiről úgy gondolták, hogy minél jobban bele tud simulni a magyar korabeli építészetbe a 19. század második felében.
0: Ahogy a bevezetőben mondtam, tehát tanszékvezető asszonya a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak hallgatóit is meghívta erre a fórumra. Hogyan fogadták a hallgatók ezt?
1: Ebben az évben 2-szer annyi hallgatóval tudtuk elindítani a képzést, 22-en jelentkeztek a képzésünkre, és mint ahogy a tavalyi évben is, ebben az évben is a miniszterelnökség, aki ezt a vallásturisztikai fórumot szervezte, lehetővé tette, hogy a hallgatókat teljesen ingyenesen el tudjuk vinni erre a rendezvényre. Szerencsére a körülbelül a hallgatóinknak a fele élt is ezzel a lehetőséggel, és úgy gondolom, hogy nagyon sok értékes szakmai tapasztalattal és élménnyel gazdagodtak.
0: Az egyetem szempontjából egészen pontosan a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak szempontjából milyen pozitív jövőbe mutató együttműködéseket sikerült kiépíteni ezen a fórumon önnek?
1: A fórumon a képzésnek már a meglévő szakmai partnereivel is sikerült szakmai beszélgetéseket folytatni, és a jövőre nézve újabb pontokkal kiegészíteni az együttműködésünket. Mindezek mellett pedig új partnerekkel való kapcsolatteremtésnek a lehetősége is felvetődtek. Az egyik ilyen lehetőség a Masi Hisszel való együttműködés turisztikai, vallásturisztikai szempontból. A Masi Hisz turisztikai vezetője Róna Iván nagyon készségesnek mutatkozott az együttműködésre, és ennek kapcsán már tartott is előadást a képzésünkön, a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésen, és ennek segítségével, vagy az előadásában bemutatta a magyarországi zsidóság legfontosabb kulturális értékeit, épített és szellemi örökségét, és áttekintettük azt is, hogy melyek a zsidó valláshoz kapcsolódó legfontosabb zászlóshajó vallásturisztikai attrakciók.
0: Műsorunkban a 4. Nemzeti Vallásturizmus Fórumról Domjánné dr. Nyizsalovszki Ritával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélgettünk. Műsorunk a 2026. február 2-ai adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

a remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható, címünk www.szentistvánrádió.hu. A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: A nap imája.
1: Uram, add, hogy mindenben eleget tegyek az igazságosságnak, mert ez az út vezet az örömhöz. Az öröm a jutalom, az igazságosság az érdem és az ok. Amikor te, Krisztusunk, életünk majd megjelensz, mi is megjelenünk majd veled a dicsőségben, s akkor majd pontosan az igazságosságból fakad az örömünk, mint hogy te leszel az Atyaisten által számunkra rendelt igazságosság. Valóban boldogok azok, akik lelkiismeretükben már most élvezik az igazságosság gyümölcsét. Igaz, most fáradtságos ennek az erénynek a gyakorlása, de eljön az a nap, amikor minden fáradtság nélkül szeretjük, birtokoljuk, megértjük és élvezzük magát az igazságosságot. Uram, ne engedd, hogy hátat fordítva az igazságosságnak beérjen valami hiú és mulandó örömmel.

0: Kedves hallgatóink, ezzel már összeállításunk véget ért. Búcsúzom készítői Farkas Erzsébet, Sinkovics Andrea és Varga Ildikó nevében is. A szerkesztő Vasvári Detti volt. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Élő videóban jelentkezett be a miniszterelnök az atomerőmű irányító központjából, amelynek ügyeletese Kis Tamás megerősítette. Előző éjszaka sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba. A bejelentkezés időpontjában a turbina 22 megawatt teljesítménnyel üzemelt, ezt percenként 1 megawattal növelik, amíg elérik a 240 megawattot. A további blokkok indítása folyamatban van, derült ki a Magyar Péter Facebook oldalán közvetített videóból. A kormányfő az emberfeletti munkát megköszönve később kiemelte, a 6-os turbina elérte a 3000-es fordulatszámot, és újra termeli az áramot a magyar lakosságnak és a vállalatoknak. Elhangzott az is, a 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése vasárnap reggelre a szombat késő estemért 500 körüli megawattról körülbelül 750 megawattra emelkedhet. A 2000 megawatt a magyarországi áramfogyasztás több mint 35%-át fedezi. Várhatóan szerdára már mind a 8 turbina újra üzemelhet. A The New York Times riportja szerint a Karmelita kolostor Magyar Péter által megnyitott helyiségei csalódást okoztak a látogatók egy részének, akik luxus és pompa helyett inkább egy elegáns szállodára emlékeztető, puritán berendezésű épületet találtak. Ugyanakkor továbbra is kérdéses, mi lesz az egykori miniszterelnöki rezidencia sorsa. A The New York Times egy riportjában a Karmelita kolostor megnyitása utáni lakossági reakciókról számolt be, és megállapította, nem pont erre számítottak a látogatók. Szerintük Magyar Péter ugyan azzal számolt, hogy az egykori kolostor az előző kormány luxizását tárja fel, de az eredmény elmaradt a várakozásoktól. A cikk szerint ugyanakkor a látogatók egy része csalódott, és inkább egy elegáns szállodának gondolták, mint egy palotának. Magyar Péter az épület bejárásakor két hátrahagyott irat megsemmisítőt is bemutatott, amelyet szerinte az előző kormány terhelő dokumentumokat semmisített meg, majd kiemelte, hogy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával kivizsgálják az előző kormány alatt eltulajdonított vagyonokat. Ugyanakkor a felsorolt tárgyakon kívül az épületben nem sok minden maradt hátra a korábbi vezetéstől, például egy biblia feküdt az asztalon Orbán Viktor irodája előtt. A gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye 2026-27-ben kiemelt rendezvény sorozattal emlékezik tiszteletre méltó Márton Áron püspökre. Az emlékév eseményei nem csupán kegyeletes visszaemlékezések, hanem olyan találkozások, amelyek Márton Áron szülőföldjén és szolgálatának helyszínein erősítik a hívek közösségét az általa képviselt értékekben. Végül az időjárásról. Napos idő várható, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel, az Észak-Dunántúlon lehet több felhő, de csapadék ott sem valószínű. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül, a nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz.
3: Tizennégy óra 4 perc. Sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Endietta válogat.
4: Sanzon körút.
5: A hangvadász Péter Ferenc.

messzire tekintünk, hallgatunk ma, távolra Franciaországtól, melynek része a szépség szigete, Korzika. A chanson, a dal itt jobban, mint bárhol másutt egy nép öntudatának, identitásának a kifejezője lett. Az emberek itt is mindig énekeltek, az élet és a halál dalai, az esküvői, a mezei munkák, a családi ünnepek, a vásárok dalai. A híres korzikai polifón ének hangzott valamikor mindenütt, amikor az énekesek egy hangra annak számtalan dallam variációját improvizálták. De a francia fennhatóság ezt is veszélybe sodorta, mi több, magát a nyelvet. Az iskolákban tilos volt a korzikait használni. Egyre inkább a vidékre, a falvakba szorult vissza, az idősebb generáció őrizte csak. A korzikaiak saját kultúrájukban száműzetésben éltek. Végre a 60-as, 70-es években indult meg egy erjedés. Olyan történt, amit még Bartók is csodálattal nézne. Fiatalok indultak útnak, s járták a falvakat, hogy mentsék, ami még menthető. Lejegyezték, magnóra vették az ősi énekeket. És egymás után alakultak meg együttesek. Hirdették, hogy Korzika feltámadt, a nép énekel. Canta Populu. A népdalok mellett új szerzők jelennek meg, akik a ma életét, reményeit éneklik meg. A 80-as, 90-es években ide is betör a kontinentális rock, de nem hagy nagy nyomokat. Ebből az áramlatból csak egy chanson fognak hallani, Patrick Fiori előadásában. Ő franciául énekel, a többi viszont korzikaiul hangzik.

a ma legismertebb énekes Petru Guelfucci. Amikor 1991-ben megjelenik Korsika című albuma, híre átkel az óceánon, és aranylemez lesz Kanadában. Párizs ezután fedezi fel. Amikor együttesével a Théâtre de la Ville-ben lép fel, a siker olyan nagy, hogy az előadás után kimennek az utcára, s ott énekelnek tovább a hatalmas tömeg előtt. A hang a szegények munkaeszköze, mondják a korzikaiak. És ezzel a szerszámmal többet értek el, mint a robbantásokkal. Egy nép büszkén vallja múltját, jelenét és jövőjét. Petru Guelfucci úgy énekli meg Korzikát, hogy szinte benne lélegzik az egész sziget. Olyan dal ez, hogy szinte himnusszá lett. Én

0: Kedves hallgatók, rendhagyó volt ma a Sanzon körút. Korszika dalait hallották, tradicionális és mai szerzők által komponált sanzonokat. Az előadók Petru Guelfucci, Patri Fiori, Cristina Antoine Chosi, Mariz Nikolai és Maggi Zani.
1: Sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogatott.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Lev Nikolajevics Tolsztoj. Miből él az ember? Fordította Honti Rezső. Harmadik rész.

Mi tudjuk, hogy által mentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, a halálban marad. János 3:14. Akinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete? 3:17. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. A szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. 4:7. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. 4:8. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad. 4:12. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. 4:16. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az. Mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? 4:20.

kialkutták az asszonnyal az árat. Amikor megegyeztek, Szemjon elkészítette a mértéket. Az asszony az ölébe ültette a sánta kislányt, és azt mondta: erről a kislányról kétféle mértéket vegyél. Egy csizmát csinálja a bal lábára valót, a jobb lábára hármat. Egyforma kis lábok van, egyiké, mint a másiké, ikrek. Szemjon vette a mértéket, ahogy kívánták. Mi történt vele? Kérdezte. Ilyen szép kislány. Születésétől fogva ilyen? Nem. Az anyja nyomta meg a lábacskáját. Matryona beleszólt. Nem te vagy az anyjuk. Se anyjuk, se rokonuk. Fogadod, gyerekek. Nem a sajátod. Mégis úgy szereted őket. Hogy ne szeretném? Az én tejemen nevelkedtek. Volt nékem is gyerekem, de Isten magához vette. Őt se szerettem úgy, mint ahogy ezeket a lányokat szeretem. De hát kié? Az asszony belemelegedett a beszédbe. Vagy hat esztendeje lesz, mesélte, hogy egy hét leforgása alatt apátlan, anyátlan árva lett a két kisgyerek. Egy keddi napon temették az apjukat, pénteken meghalt az anyjuk. Mi az urammal abban a faluban laktunk, a szomszédaink voltak. Az apa fát vágott az erdőn. Egy fa ráesett, agyon zúzta, hogy a belseje mind kifordult. Alig hozták haza, kiadta a lelkét. Az asszony meg azon a héten megbabázott, ikreket szült, ezeket a kislányokat. Nyomorúságban, elhagyatottságban egyes-egyedül, se bába asszony, se szolgáló körüle. Egyedül volt, mikor szült, egyedül is halt meg. Amikor másnap reggel benézek hozzá, mint szomszéd asszonyomhoz, már meg is merevedett. Amint haldoklott, a kislányra dobta magát, és kificamította a lábacskáját. Összegyűltek a falubeliek, megmosták a halottat, felöltöztették, koporsót csináltak, és eltemették. Ezt mind a jó emberek tették. A kislányok magukra maradtak. Mi legyen velük? Én voltam az asszonyok közt az egyetlen, akinek szopós gyereke volt. Az én kisgyerekemet már 8. hete szoptattam. Egyelőre magamhoz vettem az ikreket is. Megint összegyűltek a parasztok, és törték a fejüket, hogy mi legyen a kicsinyekkel, és azt mondták nekem: tartsd őket magadnál egyelőre, Mária. Majd közben körülnézünk, hogy más helyen elhelyezzük őket. Én a mellemre tettem az épp gyereket, de a másikat nem szoptattam meg, nem igen hittem, hogy életben maradjon. De aztán gondoltam, miért pusztuljon el a kis angyal lélek. Megszántam, és neki is odaadtam a mellemet. Egészséges, erős voltam, jó táplálékom volt bőven. Ketten szopnak, a harmadik vár. Ha az egyik jól lakik, megszoptatom a harmadikat. De az úr úgy akarta, hogy az ikrek viruljanak és éljenek, a magam gyerekét pedig 2. esztendejében eltemettem. Isten több gyereket nem adott. A vagyonunk gyarapodott. Most itt lakunk a malomban a kereskedőnél. Ő fizetés, jó élet, saját gyerekeink nincsenek. Hogy is élnék, ha ezek a kislányaim nem volnának? Hogy ne szeretném őket? Egyik kezével magához ölelte az asszony a sánta lányt, a másikkal letörölte a könnyeket az orcájáról. Matryona felsóhajtott, és ezt mondta: úgy látszik, nem hiába tartja a közmondás, élhetsz apa, anya nélkül, de nem élhetsz Isten nélkül. Amint így beszélgetnek egymással, egyszerre, mint valami hajnali fénytől, világossá lesz a szoba, és az a sarok, ahol Mihály ül. Mindnyájan ránéznek, és látják, hogy Mihály a kezét térdén összekulcsolva felnéz és mosolyog.

Az asszony elment a kislányokkal. Mihály is feláll a padról, levezi a kötényét, meghajlik Szemjon és Matriona előtt, és így szól. Isten veletek, gazdáim! Nekem Isten megbocsátott, bocsássatok el ti is. És ámulattal látták Szemjon és Matriona, hogy fényesség árad Mihály körül. Szemjon fölkelt, meghajtotta magát Mihály előtt, és mondta: látom, Mihály, hogy te nem vagy emberfia, mint mink. Én nem tartóztathatlak, se nem faggathatlak. Mondd meg csak azt az egyet, amikor rád találtam és hazahoztalak, miért voltál úgy elkomorodva? Ám mikor Matriona vacsorával kínált, rámosolyodtál és földerültél. Aztán, amikor az az úr a csizmát rendelte, másodszor mosolyodtál el, és még derűsebb lettél azóta. És most, hogy az asszony a gyermekekkel bejött, harmadszor mosolyogtál, és fény árad belőled. Mondd meg nekem, miért mosolyogtál háromszor? Miért ragyogsz dicsfényben? Mihály felelte: azért jő fény belőlem, mert büntetés alatt voltam én, és Isten most megbocsátott nekem. Azért mosolyogtam háromszor, mert megértettem Isten három szavát. Az első szót megértettem, mivel a feleséget szánalommal volt irántam. Ekkor mosolyogtam először. Amidőn a gazdag a csizmát rendelte, megértettem a második szót, akkor mosolyogtam másodszor. És most, hogy a kislányokat megláttam, megértettem a harmadik, az utolsó szót, s mosolyogtam harmadszor. És Szemjon így szólt: mondd meg nekem, Mihály, mely vétkedért büntetett Isten, és mik voltak azok a szók? Hadd tudjam én is. Isten megbüntetett, felelte Mihály, mert nem voltam engedelmes. Angyal voltam a mennyben, és Isten elküldött, hogy egy asszony lelkét vigyem az égbe. Leszálltam a földre, s látom, betegen fekszik egy asszony, ikreket szült, kislányokat. A kicsikék mozgolódnak az anyjuk mellett, és az anyjuk nem bírja mellére venni őket. Az asszony meglátott engem, megértette, hogy Isten az ő lelkéért küldött. Sírva fakadt, és azt mondta: Isten angyala, most temették az uramat, fatörzs ütötte agyon. Nincs se testvérem, se néném, senki segítőm, senki sincs, aki az árváimat fölnevelni. Ne vidd el a lelkemet, hisz apa és anya nélkül nem élhetnek a gyermekek. És én engedtem a kívánságnak. Az egyik gyermeket a mellére tettem, a karjai közé a másikat. Fölemelkedtem az égbe Istenhez. Nem bírtam, ó uram, így szóltam, a gyerek ágyas lelkét elvenni. Fatörzs zúzta agyon az apát, ikreket szült az anya, könyörök, hogy hagyjam meg a lelkét, és azt mondja: hagyd táplálnom a gyermekeimet, hagyd, hogy fölneveljem őket, hisz apa és anya nélkül nem nőhetnek fel gyerekek. Én, uram, nem vettem el az anya lelkét. És Isten szólott: vedd el a gyerekágyas nő lelkét, és megérted majd három szavamat. Meg fogod tudni, mi rejlik az emberben, mi nincs megadva neki, meg hogy miből él az ember. Ha megérted ezt a három szómat, akkor térj vissza a mennybe. Én leszálltam a földre, és elhoztam a szülőnő lelkét. Az újszülöttek ekkor elbocsátották az emlőt, az anyateste kinyúlt fekhelyén. Megnyomta az egyik kisleányt, és megsértette a lábát. Hogy a lelket Istenhez vezéreljem, fülemelkedtem a falu fölött. A szél megkapott,
Szárnyaim elernyedtek, lehultak rólam, és a lélek egyedül szállt fel Istenhez. Én azonban az úton a földre hullottam.

Szemjon és Matriona megértették, kit ruháztak, kit tápláltak, kinek adtak hajlékot, és sírtak félelmükben és örömükben. Tovább beszélt az angyal. Magánosan, mezítlenül maradtam a mezőn. Azelőtt nem ismertem az emberek baját, se hideget, se meleget, és most magam is ember voltam. Éhes lettem, fáztam, nem tudtam, mihez fogjak. Amint körülnéztem, megláttam egy Istennek szentelt kápolnát. Ahhoz igyekeztem, ott reméltem menedéket, de a kápolna be volt zárva. Hogy a szél ellen védekezzek, mögéje ültem. Eljött az este. Éhes voltam, csonttá fagyott, és igen nyomorult. Egyszerre észreveszek egy embert, amint megy az úton, egy pár csizmát visz a kezében, és magában beszél. Amióta emberré lettem, most először láttam halandó arcát. Féltem tőle, elfordultam. Hallom ennek az embernek a szavát, amint arról beszél, hogyan védje meg a testét a téli hideg ellen, hogyan tartsa el feleségét, gyerekeit. Gondolom magamban, én majd meghalok a hidegtől, meg éhségtől, és erre megy egy ember, aki csak arra gondol, hogy magát, meg a feleségét, hogy takarja bundába, hogy lakassa jól az övéit. Ez nem segíthet rajtam. Az ember megállott, összeráncolt a szemöldökét, még félelmesebb lett, és elment mellettem. Kétségbe esve feküdtem ott. Egyszerre hallom, hogy az ember visszajön. Hanem én nem ismertem föl benne az előbbi embert. Előbb a halál volt benne, most életet lehelt, és az orcájában megismertem Istent. Odajött hozzám, fölruházott, szeretettel a házába fogadott. Egy asszony látott kettőnket a házba belépni, és rossz szavakat szólt. Borzalmasabb volt a férfinál. A halál lehellete jött ki a száján, és én nem tudtam lélegezni a dögletes levegőben. Az asszony ki akart kergetni a hidegbe, és én éreztem, hogy ha megtette volna, tüstént meghal. Ekkor az ura emlékeztette Istenre, és az asszonyon változás történt, amikor elénk tálalta az ételt, és rám nézett, én is ránéztem. Nem volt már benne a halál, élt, és én megismertem benne Istent. És megemlékeztem az első isteni szóról, megtudod majd, mi van az emberben, és megértettem, hogy szeretet van az emberben. Megörült a lelkem, hogy Isten kezdte fölfedni előttem azt, amit ígért. Ekkor mosolyogtam először. De mindent még nem bírtam megérteni. Nem tudtam fölfogni, mi nincs megadva az embernek, és hogy miből él az ember. Egy esztendőt töltöttem nálatok. Akkor egy ember lépett a szobátokba, csizmát rendelt, amit egy évig lehessen hordani. De se föl ne repedjen, se el ne ferdüljön. Amint ránéztem, megláttam a háta mögött a társamat, a halál angyalát. Kívülem senki se látta az angyalt, ám de én megismertem, és tudtam, hogy mielőtt a nap lemegy, magával fogja vinni a gazdag ember lelkét. Egy évre előre gondoskodik az ember, és nem sejti, hogy az élete véget ér, mielőtt estére hajlanék a nap. És ráemlékeztem a második isteni igére, megtudod, mi nincs megadva az embernek. Nincs megadva neki, hogy fölfogja, mire van szüksége az ő testének. Ekkor mosolyogtam másodszor. Örültem, hogy megláttam angyaltársamat, és hogy Isten felfedte nekem a második szó értelmét. De még mindig nem értettem meg mindent. Nem értettem meg, miből él az ember. Vártam, amíg Isten az utolsót is kinyilvánítja előttem. És most, 6 teljes év után,
Íme jönnek az ikerlányok, és az asszony. Én megismerem a leányokat, és emlékezem, hogyan maradtak életben. És gondolom, a kisdedei véget könyörgött nekem az asszony. Én hittem neki. El voltam telve avval a gondolattal, hogy apa és anya nélkül gyermekek meg nem élhetnek. De íme, egy idegen asszony föltáplálta őket. Az ő gondjai alatt fölnevelkedtek. Amidőn ezt az asszonyt elfogta a meghatottság az idegen gyermekek fölött, és sírt, én az élő Istent láttam, és megértettem, miből él az ember. És megismertem, hogy az Úr fölfedte nekem az utolsó szót, s hogy megbocsátott nekem. Ekkor mosolyogtam harmadízben.

és lehult a máz az angyal testéről, és fürdött a fényben, hogy emberi szem el nem bírta viselni annak látását. Fölemelte a hangját, mintha nem a szájából, hanem az égből hangzana a szava. Szólt az angyal: megtanultam, hogy az ember nem a magáért való gondból, hanem a szeretetből él. Az anyának nem volt megadva, hogy megtudja, mi kell a kicsinyeinek az életre. A gazdagnak nem volt megadva, hogy mire van szüksége. Ki nem fürkészheti az ember, hogy estére csizma kell-e neki, mint élőnek, vagy halotti cipő, holt embernek való. Én emberkoromban életben maradtam, nem azért, mert én magam gondoltam magammal, hanem a szeretet által, ami egy arra járó emberben meg a feleségében ébredt, mert megesett a szívük nyomorúságomon, és megszerettek engem. Nem abból él az ember, hogy gondoskodik saját magáról. A szeretetből él, ami az emberekben lakik. Régebben is tudtam azt, hogy Isten adta az életet az embernek. Tudtam, hogy az ő akarata, hogy éljek. Most megértettem valami mást is. Megértettem, hogy Isten nem akarja, hogy az emberek külön éljenek. Ezért nem fedte fel nekik, hogy mire van szüksége minden egyesnek. Az ő akarata, hogy mind egyetértésben éljenek. Ezért mutatta meg nekik, hogy mi kell nekik a maguk és mindnyájuk számára. Tisztán látom most, az embernek csak úgy tűnik, mintha a magára való gondnak élne, pedig csak a szeretetnek él. Akiben pedig szeretet, abban Isten. Isten benne él, mert Isten a szeretet.

Isten dicséretét zengte az angyal. Hangja végig dörgött a házon. A tető megnyílt, tűzoszlop csapott fel a földtől az égig, Szemjon feleségestül, gyerekestül térdre rogyott. Nőttön nőttek az angyal szárnyai, és fölemelkedett az ég felé. Mikor Szemjon megint magához tért, a háza úgy állott ott, mint régen, és nem volt a szobában senki. Csak az övéi.

Lev Nyikolajevics Tolsztoj, miből él az ember? A harmadik befejező rész hangzott el. Felolvasta Gáspár Sándor, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E. Román Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Johann Sebastian Bach korál előjátékát Holger Groschop adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulós ünnepségének támogatására kérte fel a vállalati szférát a miniszterelnök, a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Magyar Péter azt mondta, a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokon felbuzdulva a kormány úgy döntött, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit úgy lenne méltányos és helyesen működő, ha nem csak az adófizetőknek, hanem a magyar kis és nagy vállalatok is támogatnák. Teremtsünk ebből hagyományt, hogy ne kelljen a miniszterelnöknek mindig szólnia, hogy van társadalmi felelősségvállalás, fogalmazott a kormányfő. Aki igazán meg akarja védeni a klímát, az nem lehet atomerőmű ellenes, jelentette ki a miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a közelmúltban voltak országok, ahol győzött az atomenergia ellenes lobby, leállították az atomerőműveket, és óriási bajba kerültek. Van olyan nagy európai ország, ahol nagyon megdrágult ettől az energia, kiszámíthatatlanná vált, külső függőség alakult ki, ezt nekünk el kell kerülnünk, fogalmazott. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon kibocsátása és az egyéb szennyező anyag kibocsátása, valamint az energia ellátás költsége is radikálisan megnőne. 9 millió forintnak megfelelő vérdíjat tűzött ki az iráni hadsereg amerikai katonák megölésére vagy elfogására, és az összeg megduplázódik, ha a támadást nő hajtja végre. Ugyanezen a vasárnapon az iráni parlament olyan törvénytervet fogadott el, amely börtönnel fenyegeti azokat, akik interjút adnak a rezsim által ellenségesnek minősített médiának. A két lépés egyszerre irányul kifelé és befelé, az amerikai katonák ellen és a saját társadalom külvilággal való érintkezése ellen. Az iráni hadsereg vérdíjat tűzött ki amerikai katonák megölésére vagy fogságba ejtésére. Erről az Avash nevű helyi hírportál számolt be vasárnap, amelynek beszámolóját az MTI ismertette. A portál szerint az összeg átszámítva mintegy 9 millió forintnak felel meg, és a duplájára emelkedik, ha a cselekményt nő hajtja végre. A vérdíjat a beszámoló szerint Amir Hatami, az iráni hadsereg fő parancsnoka tűzte ki. Fontos különbség, hogy Iránban két párhuzamos fegyveres erő működik, a Hatami vezette reguláris hadsereg és az attól szervezetileg elkülönülő iszlám forradalmi gárda, amely a rendszer ideológiai védelmére jött létre. A bejelentés arra a februárban kirobbant amerikai-iráni háborúra rakódik rá, amelyben Teherán a régióban állomásozó amerikai bázisokat is támadta. Közlekedési hírek következnek.
4: Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízcsőtörés miatt. Egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudnak a 11-es főút felé tovább haladni. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. Farkas Renáta, BKK Info.
3: Végül az időjárásról. Napos idő várható, többnyire kevés, fátyol és gomoly felhővel. Az Észak-Dunántúlon lehet több felhő, de csapadék ott sem valószínű. Az északnyugati, északi szél helyenként megélénkül. A nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. Páholy és pódium.
5: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Páholy és pódiumban. Marton Árpád vagyok. Schubert szimfóniáinak számos és számtalan fölvétele van. Nálunk is hallották már többek között természetesen Vásári Tamás, Erik Kleiber, Günther Wand vagy éppen Sir Colin Davies változatait. Én most bevallom, hogy a kedvenceim közül hallanak majd hármat. Kedvenc Schubert fölvételeim pedig a legendás, nemrégiben 99. születésnapját ünnepelt svéd származású karmester legenda Herbert Blomstedt vezényletével készültek, méghozzá a Dresdai Staatskapelle zenekarával. Különleges életút Herbert Blomstedté, aki svéd szülők gyermekeként Amerikában született, de aztán a család visszatért Svédországba. Itt folytatta tanulmányait a Stockholmi Királyi Zeneakadémián. Karmesterként olyan mesterei voltak, mint Párizsban Igor Markevics, később Leonard Bernstein, a régi zenei tanulmányait Paul Zahernél, Svájcban a Schola Cantorum Basiliensisben folytatta, aztán pedig a New Yorki Juilliard Schoolban tanult, hát a legjobb helyek, de ahol föllépett, azok is a legnagyobb dicsőség helyszínei. Miután 1954-ben bemutatkozott a Stockholmi Filharmonikus Zenekar élén, kinevezték a Norrköpingi Szimfonikus Zenekar zeneigazgatójává, innen az oszlói filharmonikusok élére került, majd a Kopenhágai Dán Királyi Zenekar következett. Eztán jött egy különös kaland, amelynek majd nem soká fültanúi leszünk. 1975-ben meghívták őt az akkor még Kelet-Németországba tartozó Staatskapelle Dresda élére, ahol 10 évet töltött, és nem csak Európa szerte turnézott ezzel a zenekarral, de többek között Schubert összes szimfóniáját lemezre rögzítette velük. Ahogy hallgatjuk ezt az elbájolóan stílus érzékeny, elbájolóan gazdag, elbájolóan muzikális és elbájolóan tónus gazdag fölvételt az embernek óhatatlan, az az érzése van, hogy a kelet-európai zenei gyökereket örökölt zenekar tagjai lubickoltak abban, hogy egy a vasfüggöny túloldaláról származó karmesterrel, egy igazi világnagysággal muzsikálhatnak. Folytatván Herbert Blomstedt pályaképét a San Franciscó-i szimfonikus zenekar élére került, akikkel nem csak az Egyesült Államokban, de Európában és Ázsiában is turnékat folytatott le. Koncerteztek többek között Salzburgban, az Edinburgh-i és a Lucerni fesztiválokon. Európába visszatérve a hamburgi Észak-Német Rádió szimfonikus zenekarának lett a művészeti vezetője, majd a nagy visszatérés Lipcsébe vezette őt, ahol immár a Gewandhaus zenekarának lett a zeneigazgatója. Mindezek mellett volt rá energiája és ideje, hogy vendégkarmesterként dirigálja a berlini filharmonikusokat, a Bajor Rádió szimfonikus zenekarát, a Royal Concertgebouw Orchestrát, az Orchestre de Paris-t, a Philharmonia zenekart, a bostoni szimfonikusokat, a chicagói szimfonikusokat, a clevelandi zenekart, a Philadelphia Orchestrát, a New Yorki filharmonikusokat és a Los Angeles-i filharmonikusokat, továbbá az izraeli filharmonikus zenekart, valamint Japánban az NHK szimfonikus zenekart. Meghívnak és nem mondhatok nemet, vallotta egy ízben mindannyian a barátaim és a családomnak tűnnek, mert minden évben látom őket. Egyszer megkérdezték, meddig óhajt vezényelni, a most 99 éves művész akkor azt mondta, a nyugdíjba vonulás nem életkor kérdése, rugalmasnak kell lenni, egyszerűen annyira szeretem a zenét, hogy nem tudom feladni. Több Grammy-díj tulajdonosa, tagja a Stockholmi Királyi Zeneakadémiának, a Columbia Egyetem Disztondíjának kitüntettetje, és az osztrák Anton Bruckner díjjal is megtisztelték 2002-ben, pedig a Dan Carl Nielsen díjat nyerte el. Herbert Blomstedtnek a Staatskapelle Dresden élén készült legendás, és talán azt mondom, hogy fölülmúlhatatlan Schubert szimfóniái közül ma hármat hallunk. Elsőként a bár másodiknak nevezett, de valójában első, a 16 éves Schubert tollából származó B-dur szimfónia következik. Ez az elragadó Haydn és Mozart világába vezető szimfónia. A tételek Largo Allegro Vivace, Andante Menuetto Allegro Vivace és Presto Vivace.

A 16 éves Schubert második S-dur szimfóniájából 1816-ban ugrunk, az ötödik, ismét B-dur szimfóniát halljuk most. A tételek Allegro andante con moto, menuetto, allegro molto és allegro vivace.

Kedves hallgatóink, a Staatskapelle Dresden és a legendás 99 éves karmester Herbert Blomstedt befejezésül Schubert úgynevezett befejezetlen 8. Hámó szimfóniáját játsszák. Azért nyomtam meg azt, hogy úgynevezett, mert a legújabb kutatások szerint Schubert az újszerű formát, ezt a kéttételes formát véglegesnek szánta, és valóban mindent elmond benne az emberi szenvedésről, az emberi nagyságról és esendőségről, mint ezt egy levéltöredék vagy egy levélben tett utalása is nyomatékosítja. A két tétel Allegro moderato és Andante con moto Schubert egyik legmegrázóbb szimfóniájának egyik legfölkavaróbb fölvétele következik. A Dresdai Staatskapelle élén Herbert Blomstedt, Marton Árpád köszöni az önök figyelmét. A viszonthallásra!

0: Elhangzott a Páholy és Pódium.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Élő Gregórián című rovatunk következik. A műsorvezető Kékes Jenikő.
3: Szeretettel köszöntöm a stúdióban Stankó Attila atyát, a Gregórián Társaság elnökét.
4: Én is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
3: Milyen énekekkel foglalkozunk ma?
4: Mai vasárnapon az évközi 22. vasárnap, illetve 7 énekeivel fogunk foglalkozni. Ennek a vasárnapnak korábban, a zsinat előtti időszakban, a pünkösd utáni 16. vasárnapnak a Gregorián mise propriumában két fő téma uralkodik. Ezeket fogjuk most majd kibontani szépen. Egyfelől könyörgés Isten irgalmas és jóságos odafordulásáért, valamint az ellenséges fenyegetettségben nyújtott segítségért való bizalom. Másfelől Isten teremtésben megnyilvánuló jóságos és hatalmas munkálkodásának a dicsérete jut szóhoz. Így a Miserere mihi bevonulási ének az őt hívó emberek iránt megnyilvánuló túláradó isteni irgalmat olyan dallamfordulattal dicsőíti, amely messze kimagaslik az ének többi zenei megformálásából. Amire odafigyeljünk majd, ez a Copiosus in Misericordia, bővelkedő az irgalomban.
3: A hétköznapi ember gyakran úgy éli meg a mindennapokat, hogy folyton teljesítenie kell, és ha hibázik, gyengének érzi magát. Amikor részt veszünk a Szentmisén, az első dolog, amivel találkozunk, nem egy számonkérés, hanem az Isten túláradó irgalma. De mit jelent ez a gyakorlatban? Miért pont a kiáltással indul ez az ének, és mit mond a magyar szövege a padban ülő híveknek?
4: A zsoltáros nem udvariaskodik, hanem a mindennapok terhe alatt kiált Istenhez, tudva, hogy Isten válasza nem kimért adagolás, hanem bőséges irgalom. A bevonulási ének magyar fordítása pontosan ezt a bizalmat fogalmazza meg. Irgalmazz nekem, Uram, mert hozzád kiáltottam egész nap, mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és irgalmad bőséges minden te tőled segítséget kérőhöz. Ezt a kérést fogalmazza meg nagyon-nagyon szépen a Gregorián zeneszerző, azt, amit a zsoltáros így akar átadni. Hallgassuk meg ezt a szép tételt.

0: Az Isten irgalma iránti esedezés megrendítő szavai után az olvasmányok között a dicséret hangjai csendülnek fel. Annak, aki nem annyira járatos a gregorián ének hangvételében, rögtön feltűnik valami furcsa és gyönyörű jelenség. Egy-egy szót, mint a mirabilia vagy a dominus, az énekes rendkívül hosszan, szinte végtelenül kígyózó dallammal sok-sok hangon át énekel meg. Miért nem csak simán kimondják a szavakat? Mi a szerepe ezeknek a vége láthatatlan hajlításoknak egy átlagos hallgató számára?
1: Köszönöm a kérdést. A gregorián énekben ezeket a sok hangos dallamdíszítéseket melizmáknak nevezzük, és amikor az emberi nyelv már kevés ahhoz, hogy kifejezze az ámulatot, a csodálatot Isten iránt, illetve az ő csodálatos tettei iránt, a zene átveszi a szavak helyét. A timebunt gentes graduáléról, amely Istennek az emberek között végbevitt dicsőséges és fenséges tetteit, valamint a Sion hegyén való hatalmas jelenlétét dicsőíti, mégpedig himnusszerűen, már régebben beszélgettünk az évközi harmadik vasárnap kapcsán. A Cantate Domino Alleluja, Isten csodáinak dicséretére hív minket, Quia mirabilia fecit Dominus, mert csodálatos dolgokat vitt végbe az Úr. Itt mindenek előtt a mirabilia szónál, ahogy ezt már említettük, és a Dominus szót első szótagjától kezdődően ívelő dallamot figyeljük meg, amely az utolsó szótagra érkezik meg nagyon szépen, és szinte véghetetlen melizmában okoz újabb és újabb meglepetéseket számunkra.
0: Vagyis a zene itt szinte túlcsordul, mert Isten tettei nagyszerűbbek, mint amit a puszta beszéd leírhatna. Sok ember nehezen veszi észre a csodákat. Milyen szentírási képekkel ébreszt rá bennünket a graduále és az alleluja szövege arra, hogy Isten ma is munkálkodik a világban?
1: A graduále a nemzetek ámulatáról és Isten fenséges építkezéséről beszél. Milyen érdekes, hogy építkezés, mintha Isten építkezne az egész történelem folyamán. Félik majd a nemzetek nevedet, Uram, és a föld minden királya a te dicsőségedet, mert felépítette az Úr Siont, és látható lesz az ő fenségében. Ugye a Sion az nem csak egy templom, nem csak egy épület, hanem egy üftörténeti valóság, maga az egyház. Az Alleluja pedig egy egyetemes örömkiáltásra hív bennünket, énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett az Úr. Hallgassuk meg ezt a két tételt egymás után.

0: Manapság sokan szembesülünk különféle ellenségekkel, ha nem is karddal támadó ellenfelekkel, de akár munkahelyi feszültségekkel, tisztességtelen helyzetekkel, irigységgel, vagy éppen a saját belső bizonytalanságunkkal. Amikor valaki a fenyegetettség elleni segítségért imádkozik, ösztönösen drámai, harsány vagy harci a zenére számítana. Ehhez képest mit tapasztalunk ennél a felajánlási éneknél, miért nem háborgó a dallam?
1: A gregorián ének művészetének lényegére kérdeztünk rá. A gregorián dallam nem hangerővel és indulattal rajzolja meg a szöveget, hanem megtisztítja az amögötti érzelmeket, az egész emberi lelket tisztítja meg és fölemeli az Istenhez. A Domine in auxilium felajánlási ének tartózkodó zenei gesztusaival lép színre. A hatos módus nevezett fá alaphangját kerülgeti szüntelen, mégpedig mint egy meditatív módon, ami teljes összhangban áll a szövegben megfogalmazott alázatos kéréssel, de akkor is valahol benső elemi kérésről van szó, amelyel a zsoltáros Isten segítségét kéri az életét fenyegető ellenségekkel szemben.
0: Ez legyűgöző. Az ének nem csatározik, hanem egyetlen hang körül lebegve keres menedéket, mintha azt mondaná, Isten, nem állok le harcolni a rossz akarokkal, inkább nálad lelek csendes oltalomra. Hogy hangzik ez a megrendítő alázatos ima?
1: Uram, tekints rám és segíts! Zavarodjanak össze és szégyenüljenek meg, akik keresik az én lelkemet, hogy elvegyék azt. Uram, tekints rám és segíts! Hallgassuk meg ezt a tételt!

0: Az öregedés, a test hanyatlása és a magánytól, elhagyatottságtól való félelem az egyik legemberibb és legegyetemesebb szorongásunk. Akár fiatal valaki, aki még csak tervezi a jövőjét, akár idős ember, aki már visszatekint a lepergett évtizedekre. Milyen zene és lelki üzenetet hordoz a Domine, Memorábor áldozási ének a templomba ülő különböző generációk számára?
1: A kominója Jézussal való egyesülés pillanata, ez a szent áldozás. A Domine Memorábor kommunióban a zsoltáros azzal a kéréssel fordul Istenhez, hogy ne hagyja őt magára, hiszen kora ifjúságától egészen késő öregedésig követte az ő útmutatásait. Ennek során a tartalmilag kulcsfontosságú fogalmak és szövegrészletek, mint a docui istime, tanítottál engem, usque ad senectam et senium, egészen a késő öregségig, és mindenek előtt a ne derelinquas, mert ne hagyja engem, határozott zenei kidomborítást nyernek.
0: Mennyire húsba vágó ez a három kifejezés. Tanítottál engem, egészen késő öregségig, és a legfőbb kiáltást ne hagyja engem. Milyen jó tudni, hogy a Gregorián dallam nem elvont gondolat, hanem az emberi élet teljességét kísérő hűség éneke.
1: A zsoltáros érett bizalommal imádkozik, és ezt az érett bizalmat fejezi ki a dallamban a Gregorián ének zeneszerzője. Uram, egyedül is emlékezni fogok igazságodra. Nincs másra szükségem. Nem kell nekem más, megmondja, én emlékezni fogok rá. Istenem, te oktattál engem ifjúságom óta, és egészen öregkorig az akkorig. Istenem, ne hagyja engem. Hallgassuk meg ezt a szép tételt.

0: Kedves hallgatóink, a 22. vasárnap énekeivel foglalkoztunk. Állandó vendégünk és szakértünk Stanko Attila atya, a Gregorián Társaság elnöke volt.
1: Élő Gregorián című rovatunkat hallották. A műsorvezető Kékesi Enikő, a szerkesztő Bögös Henrietta volt.

0: Mozart D-dur zongora koncertjének részletét Ingrid Hebler és a Capella Academica Wien előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 17 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Csaknem 4 évszázados rejtély megoldásához kerülhettek közelebb a kutatók. A First of Force öböl fenekén bukkanhattak rá első Károly király elsüllyedt hajójának, a Burnt Island áldásának roncsaira, amelynek fedélzetén mai értéken 20 millió fontot érő kincs süllyedt a mélybe. Egy közösségi örökségvédelmi csoport azt állítja, megtalálhatták a csaknem 400 évvel ezelőtt elsüllyedt Burnt Island áldása elnevezésű királyi hajó roncsait. A Daily Star beszámolója szerint a víz alatti szkennelési technológia fejlődésének köszönhetően a szakértők úgy vélik, sikerült beazonosítaniuk a hajó nyughelyét a tengerfenekén. Elhunyt Fajlóni Donatella zongoraművész, a magyar zenei élet kiemelkedő alakja. A művésznő halálát hosszú, fájdalmas időszak előzte meg, és alig egy héttel azelőtt távozott, hogy betöltötte volna 80. életévét, írja a Blick. A hírt lánya, Oszter Alexandra osztotta meg a nyilvánossággal. A színésznő megrendítő bejegyzésében köszönetet mondott édesanyjának az élet ajándékáért, és méltatta kivételes személyiségét, aki zongorajátékával hosszú éveken át varázsolta el közönségét itthon és külföldön egyaránt. Isten veled, édesanyám, a művészetek a szép, az elegancia tanítója, írta Oszter Alexandra. A színésznő azt is elárulta, édesanyja életének történetét mindenképpen meg szeretné írni, hiszen az példaértékű és nem mindennapi. Fajlóni Donatella életét alapjaiban változtatta meg férje, Oszter Sándor színművész halála, akivel mintegy 50 évet éltek együtt. Fajlóni Donatella a hangversenyezés mellett a zenei élet szervezőjeként is jelentős szerepet vállalt. 1991 és 97 között a Nemzeti Filharmonikus Zenekar impresszáriójaként és külügyi osztályvezetőjeként, majd 2012-ig a Magyar Állami Operaház művészeti főtitkáraként tevékenykedett. A Hungaromet adatai szerint az Alpok térségében, így a Duna vízgyűjtő területén lehullott jelentős csapadék pozitív fejlemény lehet a folyó hazai vízállása szempontjából. Ugyanakkor Magyarországon továbbra sem várható csapadék, sőt a jövő hét második felében ismét hőség várható. Ezzel szemben Magyarországon a déli és délnyugati országrészeket leszámítva az elmúlt napokban nem hullott számottevő mennyiségű eső. Ezért különösen fontos, hogy a vízgyűjtő területekről mekkora víztömeg érkezik a folyóba. A külföldön lehullott csapadék viszont nem egyik pillanatról a másikra jelenik meg a magyarországi folyószakaszokon. A vízgyűjtő területen összegyűlő víz később indul lefelé, így az Alpokban lehullott jelentős mennyiség a Duna magyarországi vízszintjére is hatással lehet. Közlekedési hírek következnek. Az M1-es autópályán Hegyeshalomnál a határ kilépő oldalán 3 kilométeres torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán 60 és Bak között továbbra is erős a forgalom, lassulnak, torlódnak a járművek. Az M4-es autóút Karcag felé vezető oldalán Kisújszállás elkerülő szakaszán baleset történt, de a 147-es kilométernél a külső sávon megindult a forgalom. Erős a forgalom az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Zamárdi és Székesfehérvár között, illetve Érdnél is szakaszos lassulásra, torlódásra kell készülni. A 66-os főúton Pécs kivezető szakaszán baleset történt, az 1-es kilométernél a külső sávot zárták le. Végül az időjárásról. Napos idő várható, többnyire kevés fátyol és gomoly felhővel. Az Észak-Dunántúlon lehet több felhő, de csapadék ott sem valószínű. Az északnyugati, északi szél helyenként megélénkül. A nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 órakor lesz. Tizenhét óra öt perc. A zene közelben következik.
3: Születtem éppen múlt század, háromnegyedén. Nem is csoda, hogy korszerűtlen lettem mára én. Már amióta az eszem tudom,

verzióm, nem leplezem az averzióm, nem adom én a lényem lényegét. Az osztályomban volt kiúros, és persze módos is, lett egy divat szakember, és lett egy orvos is.

házam. Akkoriban még e-mail gyanánt az is megfelelt, a szomszédom a gépteremben igennel felelt. A penetráció alapján 94 van még talán, almalóg egy nagy analóg almafán, és modern kukac rágja meg.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Bólyás János, Peresztegyi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket, és mindannyiunk nevében köszöntöm újdonsült művész barátunkat, aki először szerepel a Zene közelben műsorban, Nattán Balázs. Isten hozott itt a Katolikus Rádióban. Tulajdonképpen minden sorát ennek az elhangzó dalnak külön lehetne elemezni, de mielőtt bármelyik dalt elkezdenénk puncolni, kérek szépen egy kicsi bemutatkozást.
1: Köszönöm, én is mindenkit üdvözlök. Nattán Balázs vagyok. Budapesten születtem, itt is nőttem föl. A zene az tulajdonképpen végig kísérte az életemet, de jobbára csak úgy, mint egy átlag zenehallgatóét. Mérnökként végeztem.
0: Milyen mérnök?
1: Villamosmérnökként.
0: És villamosmérnökként dolgozol is?
1: Nem szűken véve, de igen, tehát egy olyan munkát végzek, amihez azért jó a mérnöki végzettség.
0: És az is zenei, vagy az
1: nem,
0: egy
1: nem,
0: teljesen?
1: Nem, az teljesen más.
0: Én kíváncsi vagyok, mi az?
1: Épületek energetikai felújításával kapcsolatos programot.
0: Nagyon aktuális dolgozunk.
1: Igen.
0: Hogy jött a zene itt az elektromos életben?
1: Rögtön kisavítom magam, mert ugye azt mondtam, hogy mint egy átlag zenehallgatónk az életében, de ennél azért többről van szó. Tulajdonképpen a legkorábbi emlékem az talán ilyen óvodáskori, vittek a szüleim például táncházba, és akkor ott az megfogott.
0: Szabad kérdezni, hogy mivel foglalkoztak a szülei, csak zenei szempontból?
1: Nem, ők szintén mérnökök. Tehát így helytálló az első mondatom, hogy a családban a zene az nem volt kiemelt szerepben, hanem...
0: De ott volt valahol.
1: Igen, tehát hanglemezek voltak, meg rádió szólt, tehát ilyen értelemben...
0: Hova jártál suliba?
1: Budenzúti iskolába jártam általánosba, Budán, és aztán a Móricz Zsigmond gimnáziumba.
0: Ahol
1: a zene az szintén nem volt rajta különösebb hangsúly. Elkezdtem szolfézsre járni, de annak nem lett folytatása. Az nem volt egy...
0: Miért kezdtél szolfézsre? Hogy jut egy fiatal embernek eszébe, hogy én most szolfézsre megyek?
1: Hát akkor ez az alsó tagozat, amiről beszélünk, tehát ott a szüleimnek jutott eszébe.
0: És akkor nyilván nem csak járatni. A szolfésen, vagy zongora, vagy valamelyik
1: nem, az,
0: más hangszer.
1: Hát ugye az volt, meg ha jól tudom, akkor most is az a rendje ennek a dolognak, hogy először szolfésre kell járni, és aztán lehet hangszerhez nyúlni.
0: És neked melyik hangszer adódott?
1: Nekem nem adódott hangszer, mert ez a találkozás ez elég rövid ideig tartott, tehát elkezdtem, de hát azt kell mondjam, hogy én ott...
0: Nem tetszett,
1: ez egy semleges kifejezés, szóval, hogy nem értettük meg egymást, vagyis én, mint 7 éves gyerek, nem éreztem ott magam jól, ez a legegyszerűbb.
0: Világos, akkor nem kell erőltetni, így van.
1: És aztán ezzel egy időre ennek vége is szakadt, és hát olyan 15-16 éves koromban volt olyan találkozásom a zenével, amikor azt éreztem, hogy hoppá, akkor itt álljunk meg egy pillanatra, mert ez engem megfogott.
0: Na, erről mesélj, hogy volt ez a sugallat?
1: Az otthoni hanglemezekhez kapcsolódik alapvetően, így emlékszem rá vissza, és azok közül is, ami ezt a mondjuk így imprintinget előidézte, az egyrészt az észak-amerikai rock and roll, tehát az 50-es évek második felének a zenéje.
0: Nagyon szeretjük, úgyhogy nem kell szígyelni.
1: Nem, mert ha úgy hangzott, akkor ezt nem jól mondtam, és akkor onnan néhány centire volt csak a Beatles, úgyhogy őket, hát mondom, ebbe a ilyen fogékony 15-16 éves korban megtaláltam, és annyira jól sikerült ez a találkozás, hogy ott tulajdonképpen nagyon hosszú időre leragadtam, mondjuk így.
0: Tehát a gimi idején?
1: A gimi idején, igen.
0: Akkor egyszer csak bejött a zene.
1: Igen. A legeslegelső dolog, ami arról eszembe jutott, hogy akkor dobolni akarok, mert ugye a ritmus az nagyon hangsúlyos, nyilvánvalóan. De ott olyan sok lépést nem tettem, mert aztán rájöttem, hogy hát ez így azért nem jó, mert ugye abban a melódia az nincsen. És akkor olyan 16 éves korom körül rájöttem, hogy én gitározni akarok, úgyhogy akkor vettem egy Cremona gitárt, és azon elkezdtem tanulni.
0: Magattól?
1: Alapvetően magamtól, illetve hát volt osztálytársam, aki már előttem járt ezen az úton, és akkor vele, meg tőle.
0: De feltételezem, hogy az popzene volt.
1: Igen, igen. Hát azok akkordokat, meg akkordtáblázatokat néztem, hogy akkor hogy kell lefogni.
0: Számokat megfejteni.
1: Igen, igen, és akkor ez egy jó játék is volt, mert ezeket aztán, tehát visszakamarát vettem kazettára, mert az könnyebben volt kezelhető, és akkor ott az előre-hátra tekergetéssel már egyrészt a zene tanulás is megkezdődött, meg egyébként a nyelv, tehát ott az angol az... tanultam gimnáziumban, és
0: hát akkor egyébként sokan mit tanultak meg angolul, hogyne, hogy hallgatták igen. A Beatles-t és a többi együttes.
1: Igen, igen, tehát nekem ezt én nagyon élveztem, meg ez jól is ment, meg úgy általában a nyelvekkel jó viszonyban vagyok azóta is, uh-huh. És akkor ez tulajdonképpen a tanítás után, a délutánjaim azok nagyon gyakran ezzel teltek ugye szobában, hogy oda-vissza hallgattam ezeket. Hát ez egyrészt nagy örömet is adott, aztán amikor elkezdtem megpróbálni őket játszani, akkor rájöttem, hogy ez nem ennyire egyszerű, tehát ugye ami ott föl van játszva, meg főleg, hogy el van énekelve, az...
0: Innen fogjuk folytatni. Ja. Miért kérted, hogy a Harcos című saját dalot szólaljon meg legelőször?
1: Azt gondoltam, hogy ugye hoztam ezt a CD-t, ami nemrég jelent meg.
0: Mind saját dalok?
1: Ez mind saját dal, igen.
0: Igen.
1: Elejétől a végéig, és ez a Harcos, ez nem szerepel rajta, de azt gondoltam, hogy mint egy ilyen nyitás azért lehet jó, mert ez egy koncertfelvétel, mert az elmúlt években már ezeket a dalokat játszottuk egy trióval, illetve játszottam teljesen egyedül is, tehát egyetlen gitára, meg trióval is.
0: És na várjál, nagyon előre rohantunk.
1: Pardon.
0: Ezt fogjuk most meghallgatni, de az előbb a Korszerűtlen című dalodat egy kicsit úgy is értelmezhetem, hogy még vaciláltál, hogy amit csinálsz, vagy amit szeretnél csinálni, az korszerű-e?
1: Ez zenei értelemben? Vagy?
0: Bármilyen
1: nem,
0: értelemben?
1: Ez a dal, ez inkább, ez egy viszonylag újabb dal.
0: Amit hallottunk,
1: igen,
0: tehát a korszerűtlen.
1: Amit hallottunk.
0: De a szöveg nagyon fontos volt.
1: Igen, azt kijelentettem, hogy tulajdonképpen minden dalomban a szöveg nagyon fontos. Tehát,
0: saját szövegek?
1: Igen, mindegyik saját szöveg, és... Hát a melódián is, meg a harmónia meneten is sokat szoktam dolgozni, de amiben igazán egyedinek érzem ezeket, az mégiscsak inkább a szöveg.
0: Akkor hallgassuk a Harcos dalt, jó, és annak a szövegét.
2: Harcosok vagyunk, legyél is harcra kész. Ő ezt hagyta rám, rá is hagytam én. S hogy ne csesszem el, amit ő elcseszett, a képre néztem a füles fotel felett.

0: Ez bizony nagy váltás, mert az előbb arról volt szó, hogy gimnázium, ahol megérintett a zene, született egy gitárod, elkezdtél tanulni, nyilván a kollégáktól, illetve hát osztálytársaktól. Igen. Hogy jött hozzá a vers? Saját vers.
1: Ez számomra is egy érdekes dolog, úgy értem, hogy még szoktam ezen gondolkodni, hogy ez hogy volt. A vers az, ha mondjuk arra gondolok, hogy már hallgattam tizenévesen a Toldit, szintén hanglemezről, akkor arra visszatok emlékezni, hogy ez egy öröm volt. Tehát ott éreztem a dolognak a zeneiségét, meg a rímeket, és azt, hogy ez az egész egy történetté áll össze, és van mélysége, szépsége. Tehát ilyen fajta élményem viszonylag koránról van már, de aztán elég sok idő kimaradt, és tulajdonképpen ugye a 20-as éveim közepetáján volt az, hogy rájöttem, hogy
0: tehát egyetem versek... után?
1: Igen, igen. Bementem könyvesboltba, és akkor levettem verses köteteket, és volt egy, emlékszem, amit azért vettem meg, ez a Varró Dánielnek a Bögre az Úr című kötete volt, amiben így lapozgattam, és azt éreztem, hogy hát ezeken mindegyik nagyon a maga könnyedségével és rímeivel mindegyik megfog, és hát itt nem álltam meg, hanem tulajdonképpen azt éreztem, hogy ilyet én is akarok. Nem csak abban az értelemben, hogy akkor megvettem a könyvet, hanem hogy írni. És tulajdonképpen akkor így a 20-as évei második felébe kezdtem el verseket írni.
0: Mások fejével?
1: Volt olyan is, igen. Tehát voltak átirataim, tehát olyan versek, amik úgy születtek, hogy mondjuk láttam egy vers formát, mondjuk egy ötsorosat, és akkor azt gondoltam, hogy
0: ilyet akkor, én is tudok.
1: Hogy ilyet én is szeretnék tudni, és akkor aztán kiderült, hogy tudok. Szóval, hogy ezeket
0: elkezdtem. Jó, hát ez úgy gyakorlat, így lehet mondani.
1: Igen, igen. És akkor sokáig csak versek gyűltek, tehát ezek így tulajdonképpen párhuzamosan, már úgy értem, hogy a zene, mint mások zenének az eljátszása, és a saját versek írása, ez így ment.
0: Külön.
1: Külön, nem teljesen külön, tehát én próbálkoztam dalt írni, akkor már, tehát most ugye 20-as éveim első feléről beszélek, de annyira erős volt ez a hatás, amit rám ezek a világslágerek gyakoroltak, mondjuk így.
0: Tehát amiket gitároztál.
1: Hát igen, igen, hogy ilyenkor két dolog szokott történni, vagy túl jól sikerül, és akkor mármint a hatás alatt a dalírás, és akkor az ember rájön, hogy tulajdonképpen megírta azt, amit már valaki más, vagy úgy nem sikerül, és akkor nekem ez most már azt látom, hogy talán úgy kedvemet szekte, tehát hogy nem sikerült. Nem is fürödtem az önbizalomba, hogy úgy mondjam, ebben az időben, tehát hogy ezek a dolgok így maradtak, és akkor a versekkel, versírással, megolvasással telt viszonylag sok év, amiből aztán még egy publikáció is lett.
0: És közben elektromérnökösködtél, vagy?
1: Igen, igen. Hát nem dolgoztam sok helyen, de alapvetően mindenhova ezzel a diplomával, meg a nyelvtudással vettek föl, meg közben még megtanultam más nyelveket is, meg a munkám során is.
0: Milyen nyelveket?
1: Elnyertem egy ösztöndíjat Franciaországba, ott franciául, és aztán dolgoztam Horvátországban, Szerbiában is, úgyhogy szerbül is sikerült megtanulni, és aztán később már hogy úgy mondjam, külföldi tartózkodás nélkül érdeklődésből, meg németül, meg olaszul. Oh. Valamelyest ezek között nem...
0: Angolt soroltad?
1: Hát azt nem soroltam, bocsánat, mert az beleértettem a kezdetekbe.
0: A tehát természetes.
1: Ott, igen, hogy azt gimnázium meg, ami utána következett ezekben az időkben megtanultam.
0: Akkor összegezem. Túl vagy az iskolákon, dolgozol a saját területeden, energiában,

0: amiről most szól. De van az, amikor nem hagy nyugodni egy ötlet, és aztán addig-addig dolgozom rajta, míg elégedett nem leszek. Úgyhogy ez is így született.
1: Először meg volt a vers, és utána, vagy együtt?
0: Nem, tehát a versírás, illetve a zene kapcsolata, aztán ezek összemosódtak, összefolytak.
1: Hol ez, hol az?
0: Igen, tehát van az is, amikor zenével indul, és szöveget írok rá, de van olyan is, amikor szöveggel indul, sőt, hát egész ilyen kanyargos utak is vannak, mert van, amikor mondjuk írok egy parafrázist egy versre, mert annyira tetszik, és aztán rájövök, hogy akkor, ha már ez itt van, akkor írjak rá a zenét is, és akkor ez tulajdonképpen egy saját dallá válik ilyen módon. Tehát, hogy sokféle megoldás, vagy hogy milyen út van.
1: Jó, folytatjuk, akkor a Megnyugtató című dal Nattán Balástól.

0: csak megáll. Igen, mindegyiket végig lehetne hallgatni, csak én azt szeretném, hogy minél több dalba kóstoljunk úgymond bele. Közben érdekes dolog jutott eszembe, hogyha ezeket a verseket nem zenében mondod el, hanem próza, akkor ugyanígy hangsúlyoznál?
1: Biztos nem.
0: Igen?
1: Ezt rá tudom vágni, hogy biztos nem, bár ezeket nem mondtam versként, de hát nyilván a zene az megkövetel egy hangsúlyozást, meg egy ritmizálást, és azt gondolom, hogy versként ezek máshogy hangzanának. Én is gondolkodtam már ezeken, hogy ez mennyire vers vagy dal, de itt...
0: Hát mert egy tulajdonképpen.
1: Igen.
0: Nem nagyon
1: amikor kész vannak,
0: akkor már egy.
1: Akkor már egy, igen.
0: Na most azért kérdeztem, mert biztos te is úgy vagy ezzel, hogy a gyönyörű magyar nyelvet igyekszünk őrizni. És csak úgy megütötte a fülembe az egyik sorodban, hogy zavarnak. Mm. Ugye? Van egy ilyen. Jó, hát a zeneileg sok mindent lehet indokolni, de egészen biztos, hogy minél több dalt írsz, sok pláne saját versekre, akkor mind a kettőt lehet igazítani, azt hiszem annál kényesebb lesz a füled. És akkor nem, igen, biztos, hogy zavarnak, hanem zavarnak jön ki, de hát messze tőlem az, hogy én most elemezzem a te dalaidat. Mindenképpen egy dologra már felfigyeltem a legelső bejátszásnál,

0: hogy mindegyiknek van mondandója. Szóval nem csak gördül-gördül szépen, nem szépen, de inkább szépen, hanem érdemes figyelni a szövegre.
1: Igen, ezt köszönöm, én is így gondolkodom ezekről, tehát ilyen értelemben ezek nehezebben befogadható dalok, nyilvánvalóan, mint egy rövid popsláger. Talán ezért is tartott viszonylag sokáig, hogy eljussak ide, hogy ezeket kiadjam, mert én is éreztem, hogy hát ez nem olyan. De aztán egy idő után rájöttem, hogy hát ez pont azért, hogy ez nem olyan. Tehát ez olyan, amit én csinálok, és nem olyan, amit mások. Szóval igen, ezek a dalok figyelmet kérnek.
0: Abszolút.
1: Amit vagy megkapnak, vagy nem, de hát ez már nem rajtam.
0: De olyan igényűek minden
1: igen,
0: esetben.
1: Igen, igen, és valóban igyekszem, viszont sokat is dolgozom rajta, tehát nyilván van, hogy meglódul, de hogy nem szoktam megelégedni azzal, hogyha úgy formára kész van, és kitölti a teret, hanem hogyha van egy üresebb sor, vagy egy gyengébb megoldás, akkor azért addig nem megyek tovább, amíg az ki nincs javítva. És hát ilyen módon ezek ilyen sűrű szövésű dalok lettek. Majd meglátom, hogy ez...
0: Hogy fér az életedbe, a mérnöki energiaszakértői életedbe az alkotás, a dalok szövegének, zenének a megalkotása?
1: Hát ez egy nehéz ügy. Tulajdonképpen, amikor ezeket írtam, volt az életemben egy időszak, amikor nem alkalmazottként dolgoztam, hanem szabadúszóként, alapvetően fordítóként, meg fordításszervezőként.
0: Akkor jobban belefért.
1: És akkor jobban belefért, igen, meg ez tulajdonképpen a gyerekeimnek a születésével, kisgyerekkorával is függött össze, amikor több időt akartam velük tölteni, illetve hát azzal, hogy az élet az úgy gördülékenyen menjen.
0: És, itt álljunk akkor... meg egy pillanatra. Ja. A családról még nem meséltél. Kik vesznek körül?
1: Van 3 gyerekem, 2 fiam, meg 1 lányom.
0: Hány éves?
1: És a feleségem. A nagyfiam ő 15, a lányom 12, és a kisfiam 8.
0: Nagyszerű. És meg szabad kérdezni, hogy a feleséged mivel foglalkozik, de a 3 gyerek is önmagában életcél.
1: Igen. A feleségem ő kommunikációs, tehát ilyen területen dolgozik, de talán az is működteti a mi kapcsolatunkat, hogy ő szintén alkotó ember is, csak ír. Tehát ő meséket kezdett írni, aztán novellákat ír, és ő pedig a nem létező szabad idejében ezzel foglalkozni.
0: Igen, hát 3 gyerek pláne most már igen. Egyre jobb lesz egyébként, mert igen. Kiskorban nehéz. Tudom, mert nekem is 3 lányom van, meg családban is. Igen, de hát ez ugyanakkor elfoglaltság, egy igazi, szép, nemes elfoglaltság, igen. De ez inspirálhat téged is, családfőt.
1: Hogyne, igen. Sőt, tehát van is, még akár a dalok között is tudok olyat mondani, amelyek hozzájuk kapcsolódik. Ez a sárdal egyébként, amit...
0: Úgyis ezt gondoltuk folytatásnak. Igen, igen. No, akkor hogyan kapcsolódik a gyerekekhez, vagy a feleségethez?
1: Ez úgy kapcsolódik, hogy egy hosszabb genezise volt ennek, mert hogy egyik este próbáltam rávenni a lányomat, hogy menjen zuhanyozni, és ugye hát úgy csináltam, ahogy a kényelmes szülők a mindenféle szakemberek intelmeivel ellentétben szokták, hogy ül a széken vagy a fotelben, és megkéri, hogy menjen, de hát ő még abban a korban volt, hogy ez neki nem volt elég. És akkor ebből csírázott ki tulajdonképpen az első néhány sor, és akkor én meg is írtam ezt a dalt, ami akkor még arról szólt, hogy nagyon szeretném, hogyha ő elmenne a fürdőszobába. Amikor ez kész lett, akkor utána úgy éreztem, hogy hát ez egy ilyen, egy tréfának jó, mint ahogy mondjuk a harcos is írt be az értelemben, igazából egy tréfa, de hogy amit én éreztem ebbe a dalba, az ennél többet érdemel, és akkor eltelt egy pár hónap talán, és akkor írtam rá egy egészen más szöveget.
0: Tehát arra is jó?
1: Hát mondhatjuk így, igen. Hát végül is azért egy sémára, vagy dallamra rengeteg fél szöveget lehet írni. Úgyhogy aztán, ami most majd hallható lesz, az a szöveg értelmében semmilyen módon nem kapcsolódik a gyerekekhez, de a megszületésével összefüggésben pedig mégis.
0: Otthon sok zene szól?
1: Igen, de
0: a gyerekek
1: elég gyakran a gyerekek zenéje, illetve most már egyre inkább ilyen fülhallgatóval, tehát hogy ilyenkor az van ugye, hogy amit valaki szeretne hallgatni, azt a másik nem szeretné hallgatni, és akkor, jönnek ezek az egyéni megoldások, úgyhogy ez ilyen néha fura, meg én is azt gondolom, hogy milyen jó lenne, ha mindenki ugyanazt hallgatna, vagy megmutatok nekik dolgokat, hogyha...
0: Nem biztos, hogy egyszerre mind a hármat érdekli.
1: Így van. Úgyhogy néha szól így közösen is, de úgy egyébként zenehallgatóak.
0: Igen. És tanulnak valamilyen hangszeren?
1: Pillanatnyilag nem, de szolfézsra jár a legkisebb fiam, úgyhogy remélem, hogy ő majd fog tanulni.
0: Ők is a Budenc utcai iskolába járnak?
1: Nem, hát ez az én gyerekkorom volt, nem, ők most a Batthyány utcába járnak.
0: Uh-huh. Tehát mindenképpen Buda-Buda.
1: Igen, ott éltem Pesten is, de...
0: Sárdal, ez az első variációja a szövegnek, vagy a későbbi?
1: Nem, hát ez a későbbi. Tehát azt a mondjuk így könnyed, tréfás szöveget, ami arról szólt, hogy menjél, mert akkor tiszta leszel, és most még piszkos vagy, ugye ezt így nem, egy ilyen CD-re nem tenném. Tehát ez a kész verzió, ami egész másról szól.
0: Azért segítsél, mert nem mindenki csüng a rádión, hogy ennek a szövege miről szól? Sárdal.
1: Többféleképpen meg lehet fogalmazni nyilván, mint mindent. Hát arról, hogy úgy tűnik, hogy nehéz tisztességesnek maradni, illetve hogy milyen csábítások vannak, amik arra visznek, hogy ez ne sikerüljön, és ezt próbáltam egyfajta ilyen félképpen egy kinyilatkoztatás meg ítélet nélkül így leszögezni, hogy akkor ez hogy is működik, illetve hogy működik az ember akkor, amikor ilyen helyzetbe kerül, hogy ez kérdésként megfogalmazódik.
0: Kíváncsi vagyok a válaszra, akkor ezt most nem fogjuk lekeverni. A dal címe Sárdal.

0: nem a mi feladatunk elemezni most. Figyeltem a szöveget, és én megtaláltam a választ, de aztán ez mindig a hallgatótól függ, hogy mennyire figyel, meg mire figyel, meg hogyan figyel. A következő dal, amit javasoltál, azt a címet kapta, nagyon egyszerű, hogy egyszerű.
1: Igen.
0: Mert?
1: Egyrészt, ahogy írtam ezeket a dalokat, így rájöttem, hogy miközben a melódiát, meg a harmónia menetet keresem, hogy a szövegírás az nekem nem csak, hogy jól megy, hanem hogy én ezt élvezem, meg szeretek így kifejteni, kidolgozni témákat ilyen módon. És amikor ebből összegyűlt már egy pár tucat, akkor meg arra gondoltam, hogy hát ez jó, de akkor most csináljunk valami egyszerűt abban az értelemben is, hogy nem ilyen 8-10 verszakos, hanem valami rövidebb, és tulajdonképpen egy régebbi versemhez nyúltam vissza, tehát ez egy olyan példa, amikor először volt szöveg, és aztán írtam hozzá a zenét.
0: Megvan itt ez a szöveg, ez a vers?
1: Nem, ezt most nem hoztam.
0: Igen, nem baj.
1: És még amit talán érdekes ezzel kapcsolatban, hogy ezt gitárral játszottam, illetve ezzel a trióval szeretném is majd megemlíteni a nevüket azoknak, akikkel ezeket együtt csináltam.
0: Kértem volna, úgy van.
1: Tehát, hogy velük is ilyen módon játszottuk, ebbe volt akkor elektromos gitár, meg basszus gitár, meg akusztikus gitár is, de amikor ezt a lemezt csináltuk, és akkor megemlítem Stefa és Tibor barátomat, aki ennek a producere volt, és aki az előző dalban is játszott, meg sok dalban játszik.
0: Többieket is mond, légy
1: és
0: szíves.
1: Igen, Kis Sándor, aki pedig a hangmérnök volt, de szintén több hangszeren játszik ezen a lemezen, illetve akikkel a trióban játszom, ők jelenik Balázs és Benedek Norbi, tehát akik a Harcos című dal bejátszásában is az első néhány sort énekelte, ő a Balázs volt. Szóval velük csináltam ezt a lemezt, és miután a produceri feladatokat, amikhez én úgy éreztem, hogy nekem nincs jó képességem, és ezért felkértem a Stefit, akivel régóta barátok vagyunk, akkor ő mondta azt, hogy hát már pedig ez egy népdal, vagy hát fogalmazhatunk szerényebben is, vagy éppen másképp, de hogy ezt ő úgy képzelte el, hogy ebben népi hangszerek adják a kísérletet, és aztán így is lett, és megkértük Vizeli Mátét és Tímer Andrást, hogy játszanak Hegedűn, Brácsán és Nagybőgön, úgyhogy ez a dal pedig így készült el, hogy ez a három hangszer szólalatta, és én pedig éneklem a szólóéneket.
0: A dal címe egyszerű.

0: valóban azt hiszem, hogy igaza volt a kollégának, mert van ugye ez az áthallás, de nem baj. Nekem ez, megmondom őszintén, tetszett, mert lehet, hogy ez lesz a folytatás, majd meglátod, mert mindenképpen ennek van határozott ide kapaszkodó gyökere, tehát igen, magyar nóta vagy magyar népdal, és hát az nemes anyag, amihez nyúltál, és a szöveg is itt nagyon passzolt, úgyhogy gratulálok.
1: Igen, én is azért álltam rá erre a megoldásra, mert volt bennem is egy ilyen érzés, hogy ez a szöveg is, hogy mondjam, jól megvan ezzel a megoldással.
0: És ami még fontosabb, hogy a szöveg nem csak önmagában, hanem a zenével jól megvan. És ez a strofikusság is itt nagyon érvényesül. No, sajnos már csak perceink vannak. Hogyan tovább?
1: Tulajdonképpen koncertszervezésen dolgozom, úgyhogy azzal szeretném folytatni, hogy ezeket
0: klubban, játszok. Nagyobb teremben?
1: Hát, hogy mondjam, arányos teremben, tehát a klub, azt gondolom, hogy ennek a helye most.
0: Mindenképpen, igen.
1: Úgyhogy ezen dolgozom, és hát igyekszem írni tovább, aminek a helyét meg kell keresni, már mint az idejét, de remélem, hogy az is folytatódni fog.
0: Hát azt hiszem, hogy fogalmazhatom úgy, hogy jól be vagy oltva zenével, nem tudsz, hiába menekülsz, nem tudsz menekülni, de ez abszolút rendben van.
1: Igen.
0: Úgyhogy kérem szépen, Nattán Balázs, milyen műfajt jelöljünk meg? Talán nem nóta, dal?
1: Nem, hát az utóbbi időben találkoztam a dalköltészet fogalmával, talán ide lehetne sorolni. Ugye maga a lemez az szándékosan igyekezett színes lenni, tehát hogy ilyen szempontból zeneileg talán nehéz lenne besorolni, mert sok minden van benne, de miután ezek erősen szövegközpontú dalok, azt gondolom, hogy ez egy jó meghatározás lehet rá.
0: Úgy legyen. Hölgyeim és uraim, Nattán Balázs volt a vendégünk a mai Zeneközelben műsorban. Bólyás János, Pereszteggi Attila is a maga nevében köszönöm a figyelmüket, és most egy hosszú dal. A címe Mi lesz, hogyha, és van egy alcíme is, Fiszmol Fantázia. Erre még kérek magyarázatot.
1: A lemezen ez egy keretet alkot, tehát indul a Mi lenne, hogyha cíművel, ami egy tulajdonképpen egy abszolút személyes.
0: És itt meg mi lesz?
1: És itt pedig ez pedig inkább, igen, ez pedig már így kinyílik, úgymond, tehát hogyha magammal kezdem, akkor itt pedig már ugye a nagy egészre tekintek.
0: És miért írtad ki a hangnemet? Eddig még egyiknél sem írtad ki.
1: Igen, hát ez egy játék, tulajdonképpen ott van egy vesző, tehát hogy ez Fiszmol és Fantázia, tehát ez a fajta, ugye a zenei művek után ezt vesző nélkül szokták írni, ez pedig miután egy ilyen, hát egy ilyen tabló, mondjuk így, ezért azt gondoltam, hogy így eljátszom azzal, hogy mintha ez így olaj és vászon lenne, ahol viszont kell vesző, tehát ez így egész.

0: A zene közelben hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Jelentős állattenyésztő szövetségi államok republikánus törvényhozói bírálták Donald Trump amerikai elnök döntését 300 ezer tonna darált marhahús vámmentes importjának engedélyezése miatt szombaton. Többi között montanai, dél- és észak-dakotai, floridai törvényhozók fejezték ki egyetnemértésüket a fogyasztói árak rövid távú csökkentése érdekében hozott 3 hónapra szóló intézkedéssel. Donald Trump elnök pénteken jelentette be, hogy megállapodás született 300 ezer tonna darált marhahús vámmentes behozataláról, annak érdekében, hogy rövid távon csökkenjen az amerikaiak számára fontos termék fogyasztói ára, miközben időt ad az amerikai állattenyésztőknek a belföldi szarvasmarha állomány növelésére. A szarvasmarha szám újbóli növelése érdekében az elnök segítséget is megígért az állattartó farmereknek, és rámutatott, hogy a modern időkben a legalacsonyabb szintre csökkent az állomány. Ha egy diák 5 perc alatt tökéletes esszét készíthet mesterséges intelligenciával, mit bizonyít egy otthon beadott dolgozat? Dánia 2026. augusztusában radikális választ adott. Bizonyos írásbeli munkákat szóban is meg kell védeni. Több feladat kerül vissza az iskola ellenőrzött környezetébe. Lehet, hogy az AI végül nem eltünteti, hanem visszahozza a régi iskolát. A technológia nem fog eltűnni, sőt, a legtöbb munkahelyen elvárás lesz, hogy tudja is használni. Az iskola tehát különös helyzetbe kerül, egyszerre kell megtanítania az AI használatát, és biztosítania, hogy a gyerek nélküle is tudjon gondolkodni. Ezért különösen érdekes, hogy a legmodernebb technológia éppen a legősibb oktatási formát erősítheti meg, a beszélgetést. A tanár kérdez, a diák válaszol, visszakérdez, érvel. Nem tudja előre pontosan mi jön, nem lehet mindent bemagolt mondatokkal megoldani. A tudásnak ott, abban a pillanatban rendelkezésre kell állnia. Ez komoly pedagógiai fordulat lehet. Az elmúlt 20 évben rengeteg iskola rendszer szinte automatikusan azonosította a digitalizációt a fejlődéssel, jelezte helyzetképében a Magyar Hírlap. A Cernavoda atomerőművet a Duna alacsony szintje miatt bezárják. Szorin Elziej, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára azt mondta, a Cernavoda atomerőmű újraindítása tényezők kombinációjától függ. Az államtitkár úgy fogalmazott, nem hiszi, hogy a Cernavoda atomerőmű bármely egységét újra lehet indítani ebben a hónapban. Ez a tényezők kombinációja. Megértjük, hogy Németországból és Ausztriából, valamint Magyarországról is egyre nagyobb az áramlás. Van egy terjedési hatás, amit már napok óta tárgyalunk. Augusztus végére nem látok olyan szintet a retenciós medencében, amely lehetővé tenni egy egység újraindítását, mondta Szorin Elizai szombat este az Antenna 3-ban. A Cernavoda atomerőművet tehát a Duna alacsony szintje miatt bezárják, írta meg a Hat News. Végül hazánk időjárásáról. Ma és holnap is általában sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugati, északi részeken néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. Napközben időnként megélénkülhet az északias szél. A hőmérséklet csúcsértéke hétfőn 26 és 32 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Tizennyolc óra 4 perc. Következik a Keresztény Közéleti Akadémia.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Pregicer Fruzsina Jászai Mari Díjas színművész a beszélgető társam. Nyíregyházán beszélgetünk a görögkatolikus múzeum előterében. Ez egy épületegyüttes görögkatolikus hitványi főiskola is itt van, szemben a Szent Miklós görögkatolikus általános iskola, és hát Fruzsina ezer szállal kötődik ezekhez az intézményekhez, de ő elsősorban színésznő, és ahogy néztem az életrajzát, 1990 óta tagja a Nyíregyházi társulatnak, amely azt jelenti, hogy 3 év múlva 40 éve. Le a kalappal. Ön a legrégebb óta tagja a társulatnak?
4: Nem, ez a társulat 81-ben alakult, az állandó társulat. Én 90, tehát én csak 9 év után, nálam, hogy mondjam, gyökeresebb, vagy alapítótagabb, alapítóbb tagok is vannak.
3: Aktívak, tehát részt vesznek a színház életében?
4: Inkább műszaki munkatársainkról beszélek.
3: De a színészek között?
4: Sajnos ők elmentek már az
3: alapítót. Azt mondom, hogy akkor ön aki a legtöbb időre visszaemlékezik. Nekem volt egy gimnáziumi iskolatársam, Gados Béla, aki hosszú ideig itt játszott, és aztán a Márka Színházban, most nem tudom, hol van, de mindesetre tőle hallottam, hogy Nyíregyházán van színház annak idején, a 80-as években.
4: A Béla, Béláék osztálya, mindjárt mondom, úgy emlékszem, 84-ben kaptak diplomát, és akkor az egész osztály, vagy az osztálynak a 90%-a egy csomagban ide szerződött, és itt is voltak nagyon sokáig. Bélával én is nagyon sokat voltam egy színpadon, de egy színdarabban partnerek is voltunk. És aztán fölköltözött a 3 gyerekével, meg Gábos Katalin feleségével, ő is kolléganő volt, fölköltöztek Pestre. Béla most a Víg Színházban ér el sikereket, és nagyon szeretik, olvasok róla.
3: Na, nagyon jó, és nagy Fradi Drucker. Görögkatolikus kapcsolata önnek. Azt hallottam itt bennfentesektől, hogy nagyon fontos munkát végez a szép beszéd érdekében a jövendő papság nevelésében, oktatásában is részt vesz.
4: Borzasztó fontosnak tartom a hiteles és nagyon személyes kommunikációt az egyházban. Kértem is tanácsot annak idején, mert most már 16. éve tanítunk, és nem egyedül, mert csak úgy vállaltam az egészet, hogyha van mellettem egy szakmáját alaposan és tudományosan tudó szakember, tehát egy szakpedagógus, logopédus társtanárnővel együtt, Farkas Ágotával dolgozunk a fiúkon, mert mind a levegővétel, az artikuláció, a beszédritmus, ez már Ágotának a szakterülete, és én az összes többivel próbálok haladni, és felhívni a fiúknak a figyelmét, hol erre, hol arra. Egy csomó színész szakmai technikát át tudok nekik nyújtani, mert hiszen nagyon sok tekintetben ki kell állni, és valamit meg kell osztani a hallgatóságot.
3: És azt hatásosan, meggyőzően elő kell tudni adni, és érdekfeszítően.
4: Pontosan, és pontosan ebben a borzasztóan átalakult és furcsa világban, ahol annyi információval bombázzák az embert, még nehezebb dolga van egy előadónak, akár tudományosan, nem tudományosan, politikus, tanár, pap, színész, hogy fenntartsa a figyelmet, a hullámzó és az egyre rövidülő figyelmet, ami hová megy sajnos a világ.
3: Igen, mert SMS hosszúságú üzenetekre szűkült le a figyelem.
4: Nem véletlenül, hogy nálam például a humor és a derű az egy nagyon fontos faktor, és mindig viccmesélő verseny. Tehát meg kell tanulniuk akár ezzel is operálni, mert ez egy megtanulható dolog, ez egy ritmusjáték, technika, tehát ezt meg lehet tanulni, és hogyha ezeknek a birtokában vannak sok más minden mellett, akkor meg némi lelkiség, akkor már elindulhatnak az emberek felé.
3: A papképzésben nagyon ősidők óta tantárgy a szónoklat tan, ami hát egyrészt a biblikus pasztorális szempontokat veszi leginkább figyelembe, de a módja, amelyből ön kiegészíti, azt hiszem, hogy így teljes, nem?
4: Mi nem retorikát tanítunk. az egy teljesen speciális, külön világ, külön tantárgy, ahhoz mi nem is szeretnénk ezzel sem versenyezni, sem megmérteni, nem. Mi mást próbálunk, mást próbálunk átadni, és mondom, számomra a legeslegfontosabb az, hogy személyes legyen, és a személyességével legyen hiteles. És ezt a személyességet segítjük a fiataloknak, hogy felmerjék vállalni. És a felvállalásnak a különböző folyamatait például Petőfi Sándor Füstbe ment tervén keresztül, vagy az Arany Lacin keresztül, vagy Lackfi János versenyén keresztül, Márai Sándor füves könyve folyamatosan 16. éve tantárgy.
3: Tehát ahogy fölépül egy szent beszéde, egy megszólalása egy papnak, nagyon fontos, hogy ne papírízű legyen, hanem az ő személyisége, az ő személyes apróbb történetei és irodalmi idézetek is tarkítsák?
4: Pontosan, mert ha megnézzük a világot, egyre több olyan, az emberek figyelme egyre jobban lankad, egyre az inger küszöb az megváltozott, nagyon nehéz fenntartani a figyelmet. Tehát nagyon érdekes például nézni, hogy a színdarabokat most már nincs az, hogy este fél 11-11-ig tart egy színházi előadás. Mert erre most már a színház csinálók, a kultúra készítők is odafigyelnek. Most direkt mondom ezt a nagyon elhíresült filmet, a Christopher Nolannak az Odysseus filmjét, amit magam is megnéztem, az egy irgalmatlan hosszúságú film, szerintem embert próbáló annak, aki ráadásul még semmi köze is az eredeti történethez, mert aki egy kicsit klasszikusabb műveltséggel bír, az megtalálja, nem voltam teljesen kibékülve a filmmel, de akkor is megtaláltam azokat a szegmenseit, amitől nekem visszavillant a homéroszi anyag. De ma már egy átlagember, egy videoklip, egy reklámnyi, egy Reels videó hosszúságú koncentrációra arra képes, tehát nagyon ki kell találni, hogyha ennél jobban akarom megfogni az embereket. Nem véletlenül, hogy azok a prédikációk, most térjünk vissza az egyházba, azok a prédikációk, amiket éppen a Pál Feri atya, de Böjte Csaba, de direkt őket mondom, mert nagyon sokszor fiatalnak és egy fiatalabb korosztály szólítanak meg, egy kis más hangvételűek, mint teszem azt a Balsi Balázs atyának, vagy a Korzenszki Rihárd atyának a megszólalásai. Én hál' Istennek az a nemzedék vagyok, aki még az old school-t felvállalja, és örömömet lelem bennük, de nem a fiatalokat nagyon csínyán szabad terhelni, mert von egyet a vállán és elkapcsol.
3: Hát igen, igen, tehát az kell, hogy következő alkalom is ott legyen a templomban.
4: Tehát nagyon ravaszul kell úgy befonni a fiatal papnövendékeket, az egyházban ólálkodókat. Nagyon ravaszul kell befonni, hogy egy adott ponton egyszer csak nyitott legyen Korzenszki és a Barsi atyára és a többiekre.
3: Lehet-e tanulni az Úr Jézus prédikációiból, illetve példabeszédeiből, paraboláiból? Mert azt hiszem, hogy igen.
4: Pár évezred ezt már bizonyította, tehát nincs mese, még ma mai napig is használjuk őket.
3: És hát, nem is a tartalomra gondoltam, hanem a módszerre. Tehát ő is tudott nagyon meghökkenteni. És...
4: Hát nem véletlenül, hogy magyar népmese nálam tananyag. Hiszen kell tudni, de hogyha leegyszerűsítem, egy speciális viccecske is egy mikrotörténet. Tehát azt valaki ütősen, hatásosan, nagyon intenzíven el tudja mondani, akkor már kicsit hozzátanul, hozzáedzi magát, és akkor egyszer csak egy hosszabb népmesét is jól el tud mondani. De nem véletlenül, hogy egy csodálatos beszédtanárom volt a színművészeti főiskolán, Gáti József, aki az elhíresült Jónás könyvét mondta el, és a tanár úrnak volt egy veszőparipája, Arany Lászlónak a Kóró és a Kismadár című láncmeséje. nem véletlenül 16 éve az összes kispapotal ezzel a láncmesével, kínozgágotával, ritmika, levegővétel, stb. Kapcsán. De mindig azt mondom, hogy egy láncmesét, ha valaki nagyon jól el tud mondani, akkor bármit el tud mondani. Csak ezt, mert annyira unott a állandóan visszatérő fordulat a láncmesének, de ha az valaki nagyon jól elmondja, és mindig Szabó Gyula jut eszembe, aki elmondott egy láncmesét, és ha ő el tudta jól mondani, és hat rám, akkor ez megtanulható dolog.
3: Megtanulható? Tehát nincsenek reménytelen esetek?
4: Édesapám mondta mindig, nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Tehát csak akarni kell.
3: Tehát fölülnek a feladatokhoz a kispapjaink?
4: Hát igyekszenek, csak hát sajnos a statisztika. 17, 16, 15, idáig csak 15 volt, most jön a 16-dik. 15 év alatt sajnos nagyon nagy a lemorzsolódás, és ez nem, hanem elcsámítja más szakterület. És hát emberek vagyunk, és annak idején Vértes Ajai László atyától kértem tanácsot, amikor elkezdtem foglalkozni a növendégekkel, és aztán egy év múlva vissza is kellett hozzá mennem, és ő mondta, hogy hát, ők még csak szeretnének azok lenni, aztán a úristen kifürkészetetlen akaratából kanyarodik majd az életük.
3: Hát igen, és ez azért is érdekes, és nem nagyon szívderítő, mert hát a görög katolikus kispapokat irigyli az ember, mármint így az egyházon belül, hogy hát azok nősülhetnek, azoknak könnyebb. Tehát tulajdonképpen ők jobban meg kéne, hogy maradjanak a pályán. Gondolja az ember úgy kívülállóként.
4: Nehéz a dolgok, akár katolikus, akár görög katolikus.
3: Nem könnyű.
4: Nem könnyű, és nem véletlenül lengette be, azt hiszem Pál apostol fogalmazta meg, hogy azért át kéne gondolni azt, hogy valaki nősüljön, vagy ne nősüljön, hogyha ezzel a szakmával akar foglalkozni. Nem tudom, nem is szeretnék ebben
3: nagyon. Igen, nem is ez nem a dolgunk között tulajdonképpen. Színházról hagyj kérdezzem még, nyíregyházi színház. Melyek voltak a legkedvesebb szerepei? Mert úgy láttam a listát, hát 40 év alatt, közel 40 év alatt rengeteg szerepe volt.
4: Igen. Itt nagyon érdekes, hogy Csehov három nővére, itt most talált meg ötödszörre az életem során, nem ebben a színházban, csak másodjára. Korábban még volt három találkozásunk. Ibsen Nórája, aztán Brechtnek a kaukázusi krétakörét átírtuk, és nem Grósénak hívtak, hanem Frúzse névre hallgattam. Hát megrázó volt a Kurázsi mamát eljátszani, aznap is játszottuk, amikor kitört a háború tőlünk néhány méterre, 22-ben.
3: Ezt jó hallani, Brechtet még játszanak?
4: Persze, játszanak Pesten, nem is egy helyen. Uh-huh. No. És hát Brecht, de ez színház történet, hogy amilyen korszakban ő megírta a dolgait, és ami ellen fellépett, az már nincs. Tehát ez az elidegenítés is ugyanúgy át lehet élni. Szóval egy rendezője válogatja, hogy ki hogyan
3: nyúl hozzá,
4: hogyan fogja fel. Jók a szituációk, értett a színházhoz. Tehát jól megírt darabok ezek. Tehát,
3: és a jól megírt darab az örök zöld.
4: Pontosan. Akkor eljátszottam a macskajátékot, és most a legutóbb, amit nagyon szerettünk, és életemben mind biztos, hogy csodálatos munka folyamatnak fogom fel majd. A Szabó Magda Ajtóban nem merencet játszottam. Szabó K. István csodálatos rendező vezényletével.
3: Nyíregyházi színház, hát itt Móricz Zsigmond, ugye a névadó, de Krúdi, számtalan nagy művész született itt, Barabás Miklós egyebek, tehát Nyíregyháza kívülállóként azt hinné az ember, hogy a világ vége. Közben pedig?
4: Hát megmondom őszintén, és ezt megfogadtam, hogy ami történt itt velem, azért csak itt vagyok 36. éve, hogy úgy jöttem ide.
3: Számüzetésként? Vagy legalábbis emigrációba vonult?
4: Homok, alma, cigány, zsup, fedél, meg pálinka. Ja, meg színház, azt mi fogjuk csinálni. És ezt a bizonyos mondatot azért mondom el vezeklésül, ahol lehet, mert nagyon-nagyon elszégyeltem pillanatokkal alatt, amikor itt voltam, mert rájöttem, hogy itt milyen kedvesek, és milyen befogadóak, és milyen kíváncsiak az itteni emberek, és mennyi. Hát igen, és úgy fejeztem ki, olyan szabolcsi szorongással élték az életüket, mert hát a 90-es években azért még mindig egy nagyon lenézett része volt az országnak. És hát most már ugye az autópályán 2 óra alatt ide lehet érni, de azért a Budapest központú országunk azért még mindig Nyíregyháza messze van, és ott ezzel az attitűddel van Nyíregyháza és a körzet iránt, de én nagyon-nagyon megszerettem, és az embersűrűség, az érintés, az a légkör, amit engem azóta is körülvesz, azt...
3: Tehát szeretjük lenni.
4: Nagyon.
3: Kim voltunk, szombat délelőtt beszélgetünk, kezdve szombat délben, délelőtt a Buzatéri piacra kitévedtünk. Hát ennél elevenebb, szebb, színesebb piacot nem láttam még Magyarországot. Hát egy csoda volt.
4: Na, de jó.
3: Hatalmas áruk, aszály ide, aszály oda, és olyan derűs, egymásra rámosolygó, egymást megismerő emberek sokaságát láttam. Hát hatalmas alapterületen minden van, és boldog emberek mászkáltak ottan. Jó volt látni.
4: Hát egy ilyen fórum románom, ráadásul szombat délelőtt, mindenki akkor szokott összetalálkozni mindenkivel. Meg kell mondjam, hogy azért itt a fizetések egyáltalán nem olyanok, mint Dunántúlon vagy Pesten, de mégis, amikor azt lehet látni, hogy hiába a pénz, hiába nem tudom én mi, esetleg a 6 csillagos luxus, hogyha nincs öröm és nincs figyelem. Itt meg lehet, hogy kicsit kopott, kicsit kevesebb pénzből való, de itt nagyon, van, amikor hiányolni szoktak, mert nem régen láttak a piacon.
3: Ez jó. Színházba járó emberek, nem tudom, hogy minden nap van-e előadásuk, hogy szervezik, tehát van közönség?
4: Van, sőt, 21 000 bérletünk van. Ami nagyon nagy szó, mert például Debrecenben ennek a töredéke van. Ezt most konkrétan...
3: Tehát 21 000 éves bérletet vásárolnak meg?
4: 21 000 darab bérlet van a városban.
3: Azt mondom, hát 21 000 bérletet vettek meg, igen. Ami azt jelenti, hogy 5-6 előadás az év folyamán 21-szer, tehát igen, tehát értem.
4: Tehát ez egy nagyon, nagyon megnyugtató szám, egyrészt a színházat dicsi, másrészt minket, tehát a szervezést is, meg attól, hogy szeretnek minket, és kíváncsiak ránk.
3: Következő idény mi vár önre?
4: Egy, ami nem nagyon várom, egy Móricz átirat, a Kivilágos kivirattig, nem olyan hosszú, de olyan, mint az, kicsit az Uri Mori, de egyetlen estén István napnak a története, azt színpadra állítjuk, mert 45 éves lesz a társulat, és ez egy nagyon méltó dolog lehet, pontosan ennek a színdarabnak a bal együtt próbáljuk megünnepelni. Lesz egy Borsnéni átirat, abba játszom, és majd még nekiállunk, és csinálunk egy La Mancha musicet, abba egy kisebb szerep. De hát én a kispapok és a színház mellett azért nekem van még egy csomó minden más dolga.
3: Na, erről halljunk pár mondatot.
4: Hiszen a Magyar Művészeti Akadémia Színház Művészeti Tagozatának vagyok a tagja, és mint olyan, korábban volt, hogy színháztörténeti kiállítást szerveztem, vagy workshopot, vagy kerestem olyan projekteket, amit az akadémia felvállaltan támogathatott, például az Arany János évfordulóra itt egy Aranymetszés című produkciót támogatott az akadémia, illetve minden nyáron Tisza Bercelen szoktunk egy koncertsorozatot szervezni, és azt már most el kell kezdeni összekovácsolni 2027 nyarára.
3: Le a kalappal. És Budapestre hazamegy, vagy fölmegy Budapestre? Ha kell, akkor megy.
4: Lemegyek Budapestre, mert Budapest délebbre van.
3: Pedig onnan jött, ugye?
4: Onnan jöttem, de teljesen azt hittem, hogy az Irányi utcából, meg a Tököli útról én onnan megyek nyugdíjba. De hát...
3: Így alakult, és nem rosszul alakult.
4: És milyen érdekes. Édesapámat a Placid atyával együtt...
3: Gulágra?
4: Igen. Édesapám ugyanabban a politikai dologban volt bennem, mint a Placid atya. Cserkész vezetője volt. És 8 év után, 53

0: Eric Clapton felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.

0: A mikrofonnál.
1: A bemondó Tóth Zsófia. Augusztus 23-a van, 18 óra 30 perc. A technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Kövér Tamás. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Szent István olyan ember volt, aki előre tudott tekinteni, mondta Törő András, a Pápai Magyar Intézet rektora, a Szent István ház kápolnájában bemutatott ünnepi misén Rómában. Ukrajna függetlenségének napján, augusztus 24-én az egyházak és vallási szervezetek összukrajnai tanácsa közös imára hív a háború sújtotta országért. A The New York Times riportja szerint a Karmelita Kolostor Magyar Péter által megnyitott helyiségei csalódást okoztak a látogatók egy részének. A kolozsvári magyar napokon az RMDS sátrában tárt a közönség elé átfogó, összefoglaló helyzetelemző képet Kelemen Hunor, az RMDS elnöke. Elhunyt Fajlóni Donatella, zongora művész, a magyar zenei élet kiemelkedő alakja. Szent István olyan ember volt, aki előre tudott tekinteni. Nem csak azt látta, ami körülötte van, hanem azt is kereste, merre vezet az út tovább, mondta Törő András, a Pápai Magyar Intézet rektora, a Szent István ház kápolnájában bemutatott ünnepi misén Rómában augusztus 20-án este. Az ünnepi misét szokás szerint a római Szent István ház kápolnájában mutatták be, amelyet Prokop Péter, egykori festőpap alkotásai, Szent István és más magyar szentek ábrázolásai díszítenek, és amelyet 1967. augusztus 20-án szenteltek fel. Jelen voltak a Rómában szolgáló magyar papok és szerzetesnők, a Vatikánnál és a római államfői palotánál akkreditált magyar diplomaták, a magyar közösség tagjai, valamint az olasz fővárosban tartózkodó magyar turisták. Ukrajna függetlenségének napján, augusztus 24-én az egyházak és vallási szervezetek összukrajnai tanácsa közös imára hív a háború sújtotta országért. Felhívását a világ vallási vezetőihez, a papsághoz, a vallási közösségekhez és minden hívő emberhez intézi. A szöveget a szerkesztő idézi fel.
2: Azzal a megszólítással, hogy tisztelt vallási és lelki vezetők, kedves testvérek, indul a felhívás, amely indokait részletezi is a következőképpen. Az egyházak és vallási szervezetek összukrajnai tanácsa, amely Ukrajna különböző keresztény egyházait, valamint zsidó és muszlim egyesületeit foglalja magában, azzal a felhívással fordul Önökhöz, hogy csatlakozzanak az Ukrajnáért tartandó világimához 2026. augusztus 24-én. Az ukrán nép Ukrajna függetlenségének 35. évfordulóját 2026. augusztus 24-én ünnepli. Ez az évforduló a háború 12. és az Ukrajna elleni teljes körű orosz katonai agresszió 5. évére esik. Az ukrán nép elszenvedte és továbbra is elszenvedi az emberi veszteségeket, területe egy részének megszállását, gyermekek és civilek deportálását, városok és falvak pusztulását, a logisztikai rendszer és az élelmiszer raktárak megsemmisítését, a vallási közösségek és a különböző felekezetekhez tartozó hívők üldöztetését, valamint az Oroszországi Föderáció által kirobbantott háború egyéb következményeit írták a dokumentumban. Kiemelték, ukránok milliói vesztették el otthonukat és családok tízezrei a szeretteiket. Az orosz hadsereg nyílt terrorhoz folyamodik a civil lakossággal szemben, ballisztikus és cirkáló rakétákkal, sugárhajtású drónokkal és légi bombákkal ostromolja Kijevet és Ukrajna más városait. Az ukrán nép azonban kitartóan és egységben küzd szabadságáért és függetlenségéért. A súlyos próbatételek idején Ukrajnának nem csak politikai, gazdasági és humanitárius segítségre van szüksége, hanem lelki szolidaritásra is, imádságos támogatásra, együttérzésre és testvéri jelenlétre. Ukrajnának ma különösen nagy szüksége van a világ vallásos közösségének lelki egységére. Hisszük, hogy a közös ima képes egyesíteni a népeket, megerősíteni a hitet, támogatni a szenvedőket és Isten szeretetének, valamint az emberi szolidaritásnak a hatalmas tanúságtételévé válni. Ukrajna függetlenségének napja történelmi jelentőségű esemény, amely a szovjet totalitárius rendszer az állami ateizmusra, az alapvető emberi jogok és szabadságok megtagadására, valamint a hit üldözésére épülő rezsim összeomlásának jelképévé vált. Ma, amikor a kremli rezsim a birodalmi, gyarmati uralkodási modell felélesztésére törekszik, ez a közös ima nem csak az Ukrajnával való szolidaritás lelki tanúságtétele lesz, hanem a szabadság, az emberi méltóság, a béke, valamint a népek saját jövőjükhöz való jogának megerősítése is. Az Ukrajnáért tartandó világima célja a világ hívőinek egyesítése egy közös, a mindenhatóhoz intézett imában, kérve a háború és a szenvedés végét, az ártatlanok védelmét és az emberi élet megőrzését, az igazságos és tartós béke megteremtését, az igazság, a szabadság és az emberi méltóság helyreállítását. Hozzáfűzték, kérjük Önöket, hogy 2026. augusztus 24-én, vagy az ehhez a dátumhoz legközelebbi istentiszteleti napon templomaikban és más imahelyeiken saját vallási hagyományaiknak megfelelően forduljanak híveikhez a szenvedőkkel való lelki szolidaritás jelentőségét hangsúlyozva, és mondjanak külön imát Ukrajnáért és az ukrán népért. Az Ukrajnáért tartandó világimára vonatkozó szükséges információk és anyagok a prayforukraine.org.ua weboldalon érhetők el. Legyen az Ukrajnáért mondott közös imánk a jó akaratú emberek egységének tanúságtétele, a remény forrása a szenvedők számára, és lelki támasz mindazoknak, akik a békéért, a szabadságért és az emberi méltóságért küzdenek. A záró mondat: az irgalmas Isten adjon mindannyiunknak békét és áldást, így tette közzé a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye.
1: Két ipari létesítményt ért drón törmelék az oroszországi Orenburg régióban, idézte a Reuters hírügynökséget a magyar hírlap. Jevgenyi Szoncev kormányzó szerint az orosz légvédelem 6 ukrán drónt semmisített meg, személyi sérülés nem történt. Az egyik megrongálódott létesítmény az Ozon Online kereskedelmi vállalat logisztikai központja, ahonnan több mint 300 embert evakuáltak, a munkát pedig leállított. Szombaton a cég egyik Szamara régióban található központját is dróntámadás érte. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka folyamán összesen 328 ukrán drónt lőttek le. Aki igazán meg akarja védeni a klímát, az nem lehet atomerőmű ellenes, jelentette ki a miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a közelmúltban voltak országok, ahol győzött az atomenergia ellenes lobby, leállították az atomerőművek és óriási bajba kerültek. A The New York Times riportja szerint a karmelita kolostor Magyar Péter által megnyitott helyiségei csalódást okoztak a látogatók egy részének, akik luxus és pompa helyett inkább egy elegáns szállodára emlékeztető, puritán berendezésű épületet találtak. Ugyanakkor továbbra is kérdéses, mi lesz az egykori miniszterelnöki rezidencia sorsa. A The New York Times egy riportjában a karmelita kolostor megnyitása utáni lakosság gazdasági reakciókról számolt be, és megállapítottam, hogy nem pont erre számítottak a látogatók. Szerintük Magyar Péter ugyan azzal számolt, hogy az egykori kolostor az előző kormány luxizását tárja fel, de az eredmény elmaradt a várakozásoktól. A cikk szerint ugyanakkor a látogatók egy része csalódott, és inkább egy elegáns szállodának gondolták, mint egy palotának. Ugyanakkor a felsorolt tárgyakon kívül az épületben nem sok minden maradt hátra a korábbi vezetéstől, például egy biblia feküdt az asztalon Orbán Viktor irodája előtt. A kolozsvári magyar napokon az RMDS sátrában tárt a közönség elé átfogó, összefoglaló helyzet elemző képet Kelemen Hunor, az RMDS elnöke. Gáspár Sándor tudósít.
0: Józan ésszel a romániai politikai káoszban. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke és Rostás Szabolcs, a Krónika főszerkesztője e cím alatti beszélgetésében Kelemen Hunor előrevetítette. Arra számít, hogy szeptemberben egy új kormányfőjelölt megszerezheti a szükséges többséget a teljes értékű kormányalakításhoz Romániában. A válság legfőbb okának a két nagyobb párt közötti bizalomvesztést tartja. Kelemen szerint a több mint 100 napja tartó kormányképtelenség azt az üzenetet közvetíti, hogy Romániában a 2024-ben megválasztott politikai osztály nem tudja működtetni a demokratikus intézményeket. Az áur úgy erősödött 10 majd 20%-ról 35-40%-ra, hogy lényegében semmit sem kellett tennie. De ha így haladunk, nem kerülhetjük el az áur kormányzást, véli Kelemen Hunor, aki fenntartja, hogy kisebbségi kormányt ügyről ügyre lehet támogatni vagy elutasítani, de az előrehozott választásokat el kell kerülni. Az RMDS érdekérvényesítő képességét meghatározza, hogy csak 31 szavazata van a román parlamentben. A Tisza kormánnyal kapcsolatban egyelőre az ismerkedés szakaszában vannak, szögezte le az RMDS elnöke. Meg kell ismernünk egymást, meg kell hallgatnunk egymást. Meg kell várni az új kormány első nemzetpolitikai döntéseit ahhoz, hogy az RMDS tudja, mire számíthat. Kelemen politikai diverziónak minősítette, miszerint Budapestről a lemondását kérték volna. Szerinte a híresztelést román és erdélyi magyar körökből táplálják. Saját politikai döntései közül hibásnak tartja, hogy nem lépett föl elég határozottan az áfa emelés ellen, az adó emelés ugyanis tovább táplálta az inflációt. Hibának nevezte azt is, hogy ellenőrzés nélkül fogadta el a pénzügyiek állítását, emiatt többé nem fogad el bemondásra olyan adatot, amelyet előzetesen nem támasztanak alá írásban. Ez most különösen időszerű a közalkalmazotti bértörvény miatt, amelynek elfogadásától 770 millió euró uniós alap függ, de az RMDS csak úgy hajlandó megszavazni a törvényt, ha a jelenlegihez képest senkinek sem csökken a jövedelme, jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDS elnöke.
1: Elhunyt Fejlóni Donatella zongoraművész, a magyar zenei élet kiemelkedő alakja. A művésznő halálát hosszú, fájdalmas időszak előzte meg, és alig egy héttel azelőtt távozott, hogy betöltötte volna a 80. életévét, írja a Blick. A hírt lánya Oszter Alexandra osztotta meg a nyilvánossággal. A színésznő megrendítő bejegyzésében köszönetet mondott édesanyjának az élet ajándékáért, és méltatta kivételes személy, aki zongora játékával hosszú éveken át varázsolta el a közönségét, itthon és külföldön egyaránt. Isten veled, édesanyám, a művészetek a szép, az elegancia tanítója, írta Oszter Alexandra. A színésznő azt is elárulta, hogy édesanyja életének történetét mindenképpen meg szeretné írni, hiszen az példaértékű és nem mindennapi. Fejlóni Donatella életét alapjaiban változtatta meg férje, Oszter Sándor színművész halála, akivel mintegy 50 évet éltek együtt. Fejlóni Donatella a hangversenyek mellett a zenei élet szervezőjeként is jelentős szerepet vállalt. 1991 és 97 között a Nemzeti Filharmonikus Zenekar impresszáriójaként és külügyi osztályvezetőjeként, majd 2012-ig a Magyar Állami Operaház művészeti főtitkáraként tevékenykedett.
3: Kárpát-medencei lapszemle. Befejeződött a székely magyarosi kultúrotthon felújítása, ám a beruházás a vártnál jóval nagyobb önrészt igényelt az előre nem látott szerkezeti problémák miatt. A megújult épület elődjénél sokkal barátságosabban mutat, írta meg a Székelyhon. A megvalósíthatósági tanulmányt készítő tervező úgy becsülte, hogy nagyjából 1,2 millió lejért el lehet végezni a korszerűsítést, ebből 800 ezer lejt pályázati pénzből, a többit pedig helyi forrásból biztosíthatta volna a község, magyarázta Ülkei Zoltán, Bögösz polgármestere. A gyakorlat azonban végül mást mutatott, a kultúrotthon cserepeit például korábban már kicserélték, de arra senki sem számított, hogy időközben az azokat tartó szarufák is elkorhadtak. Ilyen és ehhez hasonló problémákra derült fény a kivitelezés során, míg végül a projekt önrésze nagyjából akkorára emelkedett, mint a megpályázott összeg. Ez már jelentős terhet rótt az önkormányzatra, de nem volt mit tenni, elő kellett teremteni a pénzt, közölte az előjáró. Tompa László költő műfordító Székelyudvarhely kiemelkedő kulturális történelmi személyisége. Emlékét irodalmi hagyatéka mellett a róla elnevezett utcában, egykori lakóházában emlékszoba is őrzi, benne a költő személyes tárgyai, legkedvesebb bútordarabjai, képzőművészeti alkotások. A szoba jelenleg zárt gyűjtemény, de tervben van, hogy hamarosan látogathatóvá váljon. Olvasható a Hargita Népe cikkében. Tompa László 1883-ban született Betfalván, több erdélyi városban élt, majd Székelyudvarhelyen telepedett le, ahol alkotói pályájának jelentős része telt, és 1964-ben itt is hunyt el. A városban ma utca és általános iskola viseli a nevét, emlékét és hagyatékát pedig a Ház Rezső Múzeum által a költő egykori lakóházában berendezett emlékszoba is őrzi. A hagyaték része a költő levelezése is, amely elérhető digitalizált formában, ebből kutatható a költő korabeli kapcsolati hálója, levelezett többek között Nyírő Józseffel, Kós Károllyal, Szabédi Lászlóval. Leveleit nemrégiben dédunokája Tompa Zsófia rendszerezte. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
1: A várható időjárásról. Sok napsütésre lehet számítani, az északnyugati, északi részeken néha jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. Napközben időnként megillénkülhet az északias szél. A derült, szélcsendes, hidegre hajlamos részeken alacsonyabb, míg a nagyvárosokban, vízpartokon, magasabban fekvő részeken kissé magasabb értéket is mérhetünk. A hőmérséklet csúcsértéke hétfőn általában 26 és 32 fok között várható. Főbb híreink még egyszer röviden. Szent István olyan ember volt, aki előre tudott tekinteni, mondta Törő András, a Pápai Magyar Intézet rektora, a Szent István ház kápolnájában bemutatott ünnepi misén Rómában. Ukrajna függetlenségének napján, augusztus 24-én az egyházak és vallási szervezetek összukrajnai tanácsa közös imára hív a háború sújtotta országért. A The New York Times riportja szerint a Karmelita Kolostor Magyar Péter által megnyitott helyiségei csalódást okoztak a látogatók egy részének. A kolozsvári magyar napokon az RMDS sátrában tárt a közönség elé átfogó összefoglaló helyzet elemző képet Kelemen Hunor az RMDS elnöke. Elhunyt Fajlóni Donatella zongoraművész a magyar zenei élet kiemelkedő alakja. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kövér Tamás, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
4: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: 18 óra 49 perc, múlt idéző című rovatunk következik, Iványi Balást hallják.
5: 2026. augusztus 23-a van, vasárnap, évközi 21. vasárnap. Isten éltesse Bence nevű hallgatóinkat. A Bence a latin Vincentius név, régi magyar Bencec alakjának rövidülése, jelentése győztes. Augusztus 23-án az egyház Limai Szent Rózára emlékezik. A 16.-17. század fordulóján élt domonkos harmadrendi szerzetesnő volt az amerikai kontinens első szenti avatott személye. Egész életét imádságnak, a betegek ápolásának és a szegények segítésének szentelte. Példája nyomán ma is Latin Amerika egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő szentje. 1572. augusztus 23-áról 24-ére virradó éjszaka Párizsban kezdetét vette a történelem egyik leghírhedtebb vallási vérengzése, a Szent Bertalan éjjel mészárlás. Medici Katalin anyakirályné és 9. Károly király beleegyezésével a katolikusok meggyilkolták a városba érkezett hugenotta vezetők jelentős részét, majd az erőszak Franciaország számos vidékére is átterjedt. A mészárlásnak néhány nap alatt több ezer áldozata volt, és a francia vallásháborúk egyik legsötétebb fejezetévé vált. Ezen a napon született 1754-ben 16. Lajos francia király. Uralkodása idején robbant ki a francia forradalom, amely fokozatosan megfosztotta hatalmától. A királyi család 1791-ben megpróbált külföldre menekülni, ám Várnesnél felismerték és visszavitték Párizsba. A nemzeti konvent végül hazaárulás miatt halálra ítélte, és 1793-ban giotinnal kivégezték. 1773. augusztus 23-án Mária Terézia aláírta a Magyarországi Zálogház alapító levelét. Az intézmény célja az volt, hogy a rászorulók uzsorások helyett állami felügyelet mellett méltányos feltételekkel juthassanak kisebb kölcsönökhöz. A királyi zálogház később Budára, majd Pestre költözött, és hosszú időn át fontos szerepet töltött be a magyar pénzügyi életben. 1831. augusztus 23-án kolera járványban meghalt Kazinczy Ferenc író, költő és nyelvújító. A magyar nyelv megújításának vezíralakjaként több ezer új szó meghonosításában vállalt szerepet, és döntő hatással volt a modern magyar irodalmi nyelv kialakulására. Széphalmi otthona a reformkor egyik legfontosabb szellemi központjává vált, levelezése és irodalomszervező munkája pedig egész nemzedékekre gyakorolt hatást. Munkássága nélkül a mai magyar nyelv és irodalom egészen másképp alakult volna. 1849-ben ezen a napon Szemere Bertalan Orsova közelében elásta a Szent Koronát és a koronázási ékszereket, hogy azok ne kerülhessenek a győztes osztrák csapatok kezére. A szabadságharc bukása után a rejtek helyett csak néhány beavatott ismerte. A császári hatóságok végül 4 évvel később találták meg a koronát, amelyet először Bécsbe, majd Budára szállítottak. A történet a magyar történelem egyik legismertebb legendájává vált. 1939. augusztus 23-án Moszkvában aláírták a Molotov-Ribbentrop-paktumot, a náci Németország és a Szovjetunió meg nem támadási szerződését. A megállapodás titkos záradéka felosztotta Kelet-Európát a két diktatúra érdekszféráira, és megnyitotta az utat Lengyelország lerohanására. A szerződés következményei hosszú évtizedekre határozták meg Közép- és Kelet-Európa sorsát. 1940-ben ezen a napon megnyitották a Zalai Lovászi első nagy teljesítményű olajkútját. A lelőhely évtizedeken át a magyar kőolajtermelés legfontosabb bázisa volt, egy időben az ország kitermelésének mintegy 70%-át adta. A II. Világháború végén a zalai olajmezők stratégiai jelentősége miatt heves harcok is folytak a térségben. 1944. augusztus 23-án első Mihály román király puccsal eltávolította Ion Antonescu marsalt a hatalomból, Románia pedig néhány napon belül szakította náci Németországgal és csatlakozott a szövetségesekhez. Az oldalváltás jelentősen felgyorsította a Vörös Hadsereg előrenyomulását a Balkánon és alapvetően változtatta meg a dél-kelet-európai hadszíntér helyzetét. Végül 2006. augusztus 23-án, 8,5 év fogság után megszökött elrablójától Natasa Kampusz, osztrák fiatalnő. 10 éves korában iskolába menet rabolta el Wolfgang Pszichopil, aki egy Bécs melletti házrejtek helyén tartotta fogva. Kampusznak egy kedvező pillanatban sikerült megszöknie, elrablója pedig röviddel ezután öngyilkosságot követett el. Az ügy hosszú időre Európa egyik legismertebb bűnügyévé vált, és világszerte a gyermekek biztonságáról, valamint az áldozatok lelki felépüléséről indított társadalmi vitát.
1: A mai múlt idézőt Iványi Balázs készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az első tized rózsafüzért imádkozzuk a Szűzanya szeplőtelen szíve szándékára. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek
0: Istennek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
4: Imádkozzunk a magyar egyház megújulásáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzunk a szentségi házasságot kötő és a házasságra készülő fiatalokért.
5: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: Imádkozzunk hallgatóink ima szándékainak meghallgatásáért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk egyházunk és hazánk vezetőiért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: Meg szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! Az északi sarkvidéken keresztül tart Európába most először egy dél-koreai kereskedelmi hajó, hogy tesztelje, használható-e rendszeresen ez az útvonal, jelentette be szombat este a Szőuli Tengerhajózási és Halászati Minisztérium. A Penstar Acro nevű hajó a délkeleti Busan kikötőjéből indult el, körülbelül egy hét múlva ér az északi sarkvidékre, amelyen

körülbelül egy hétig halad majd, és Európában több helyen ki fog kötni, Nagy-Britanniában, Hollandiában és Lengyelországban. Az egész út mintegy 45 napig fog tartani, ami sokkal rövidebb, mintha az Indiai óceánon, a Vörös-tengeren és a Suezi csatornán keresztül jutna el Európába. De a minisztérium nem csak a menetidőt akarja mérni, hanem az üzemanyagfogyasztást és az út egyéb költségeit is. Ha az útvonal beválik, akkor Pusan kikötőjét nemzetközi logisztikai csomóponttá fejlesztik, tették hozzá. Az alternatív tengeri útvonalakkal való kísérletezést már sok ország elkezdte, az Irán elleni amerikai-izraeli hadjárat március elejé kezdete óta, mert a háború miatt a hormozi szoros forgalma a töredékére csökkent. Környezetvédő szervezetek viszont arra figyelmeztetnek, hogy a megnövekedő intenzitású sarkvidéki forgalom felgyorsíthatja a sarki jég olvadását, és másként is árthat az ökoszisztémának. Mintegy 1000 embert kellett kitelepíteni Spanyolország keleti részén erdőtűz miatt. A gépjárművel nem rendelkezők számára autóbuszokat biztosítottak az evakuáláshoz. A Valencia mellett lévő Gátova településnél csütörtök éjjel kitört tüzet, amelyet egyelőre nem sikerült megfékezni, feltehetően villámcsapás okozta. Az oltást tűzoltó helikopterek is segítik. Péntek estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok, az aszály és a hőség pedig rendkívül gyúlékonnyá tette az aljnövényzetet. Az Európai Erdőtűz Információs Rendszer szerint idén összesen 425 erdőtűz, már több mint 297 ezer hektárnyi földet emésztett fel Spanyolország szerte. Nem akarnak házakat látni a leégett erdők helyén, kevesebb mint 48 óra alatt több mint 30 ezren írták alá azt a petíciót, amely azt kezdeményezi, hogy Szerbiában legalább 30 évig ne lehessen más célra használni a tűzben elpusztult erdő területeket. Ez azt jelenteni, hogy a leégett erdők helyén 3 évtizedig nem lehetne például építkezni, vagy kereskedelmi célú beruházásokat megvalósítani, írja a Vajdaság.ma. Mint a cikkből kiderül, a Mentsük meg az erdőket elnevezésű kezdeményezés ezen kívül egy nyilvános adatbázis létrehozását is kéri, amelyben nyomon lehetne követni az erdőtüzeket és az általuk érintett területeket. Végül az időjárásról. Ma és holnap is általában sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugati, északi részeken néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. Időnként megélénkülhet az északias szél. A hőmérséklet csúcsértéke hétfőn általában 26 és 32 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.

0: Kriza János, Tündér Erzsébet, második rész. Ott hagytam el tegnap a meséimet, hogy Tündér Erzsébet s az óriás nevelte fiú éldegél boldogan, de egyszer szomorkodni kezd esmét a fiú. Kérdi az óriás, hát édes fiam, miért szomorkodol esmét? Hiszen amit a szíved gondol, a szád kiszól, mindent megcselekszem. Ej, édesapám, hogy ne szomorkodnám, mert mi az igaz, hogy jól élünk, de hát vajon otthon az én édesapám, anyám, testvéreim, ki tudja, hogy élhetnek. Szeretnék hazamenni, hogy őket meglássam. Azt mondja az óriás. No, fiam, én eleresztelek, menjetek el haza. A te apádék éppen akkor tartják harmadszor a tort, érted, mikor hazaérkeztek. Mert ők a búzát, hogy hazavitték, annak arany szemeiből úgy elgazdagodtak, hogy a legnagyobb gazdák most a faluban. Mindegyik testvéret külön-külön lakik. Hatökrös gazdák lettek. Egész turmajuhok van. Kimenjen az óriás, mindjárt ír a porba lovakat, kocsit, legényeket, farajt. Fölülnek a kocsiba az éjfiak, de meghagyja a legénynek, hogyha valami baja találna lenni, csak gondoljon egyet ebből a lovakból, azon mindjárt ide jöhet. Avval elutaznak. Elérkeznek egyszer haza. Hát látják, hogy az apja udvara végig van rakva asztalokkal. Körülette töménytelen sok ember ül, de mégis olyan mély csendesség van, hogy csak egy szót sem lehet hallani. Leszállnak a kocsiról a kapu előtt, bemennek az udvarra, hát találkoznak egy öreg emberrel, aki éppen az apja volt. Köszön neki, azt mondja. Adjon Isten jó napot, tekintetes úr. Az öreg is köszön vissza.
1: Isten áldja meg kiedet is, nagyságos úr.
0: Azt kérdi tovább az öregtől.
1: Ugyan bizt, tekintetes úr. Miféle vendégség lehet ez, hogy itt csak esznek, isznak, de nem szólnak egymáshoz egyet is? Tor-e, vagy lakodalom?
0: Azt feleli az öreg vissza.
1: Ez bizony, nagyságos úr, tor. Nekem 3 fiam volt, azok közül egyik elveszett. Most már 3. torozzuk.
0: Hát, ha elé jönne a fiúk, megismernéke? Erre a szóra elé szökik az anyja. Azt mondja, megbizony mi, édes kedves nagyságos uram, mert annak a bal hónya alatt egy jegy van. Ahogy csak fölhúzza az ingét, megmutatja a jegyet. Egyszerre megismerik, hogy az az ő fiúk. Rajta mindjárt a torból csinálnak nagy lakodalmat. A kocsinak meg a lovaknak azt mondja, oda menjetek, ahonnét jöttetek. Azok egybe eltűnnek.
2: Az apja hivat papot, újra összeesküdteti őket.
0: Vagy csinált volt az óriás lakodalmat, vagy nem, de csinált az édesapja olyant, amilyenre soha senki sem emlékezett. Hogy fölkélnek az asztaltól, mindjárt a mennyasszony táncát kezdették járni. Legelőbb is a legügyesebb legény kezibe adják a mennyasszonyt, de vagy táncolt a legény, vagy nem, de táncolt a mennyasszony úgy, hogy a lába sem érte a földet. Minden ember, aki a táncban volt, csak a mennyasszonyt nézte, egymásnak pusmogták. No, ilyen soha teljes világ életükben nem látott ember. Ezt meghallja a mennyasszony, elkezd dögeli. Vagy táncolok most, vagy nem, de táncolnék, ha valaki a leánykori gúnyámat ideadná. Mindenfelé pustogják. Vajon az hol lehet? Meghallja ezt is a mennyasszony, azt mondja nekik. Az bizony, lelkeim, egy dióhéjban vagyom belévarva az uram zsebibe, de azt soha senki sem tudja onnan kivenni. Elészökik az anyósa, azt súgja. De ki tudom én venni, mert álombort adok a fiamnak, avval elaluszik. Neki áll, beadja az álombort, avval ledől az ágyra a fia, mélyen elaluszik. Az asszony is fogja magát, kibontja a zsebit, kiveszi belőle a dióhéjat, odaadja mennyinek,
2: Az kibontja mindjárt, kiveszi a gúnyát belőle, fölveszi magára, olyan táncol egyet benne, hogy vagy volt az első szép, vagy nem, de szép volt ez olyan, amilyent még csak gondolni sem lehetett. Azonban, hogy a házban nagy meleg volt, ki voltak nyitva az ablakok, ahogy csak átalbukik a fején Tündér Erzsébet, lesz belőle egy fehér galamb. Kirepül az ablakon. Volt az ablak alatt egy körtövefa. Annak a tetejébe leszáll, de úgy megbámul a nép, hogy ahajt azt kiáltja le a fáról, hogy hozzá ki az urát, hogy szóljon véle vagy két szót. De hogy még az álombor ereje nem ment volt el, nem tudták fölébreszteni, hanem lepedőben kivitték a fa alá. A galamb egy csöpp könnyeit az arcájára ejtette, avval fölébredett. Azt mondja neki a galamb, hallod-e, szüvem szép szerelme? Ha velem valaha találkozni akarsz, engemet Fekete Gyász országában, Johara városában keres. Avval szárnyára kőtt, elrepült. Az ura nézett egy darabig utána, de úgy megijedett, hogy szüve szarufája mindjárt letörött. Hát most mit csináljon? Ő bizony, ahogy fogja magát, elbúcsúzik az egész háztól, megindul bujdosni. Mikor kimenne a kapun, eszibe jut, hogy az óriás mit mondott volt, hogy a lovakból egyet gondoljon, mindjárt ott lesz. Ezt alig gondolta ki, hát ott a lókészen fölnyelgerve, csak reápadtan gondolja magában, az óriás kapujában legyek. Azt még ki sem mondta, hát ott volt az óriás kapuja előtt. Az óriás kimegyen elébe, s azt mondja neki, no, édes fiam, ugye megmondám, hogy a diót ne add oda senkinek. Azt feleli a szegény fiú nagy szomorán, hát, már édesapám, mit csináljak? Hát, mit mondott Tündér Erzsébet, amikor tőled elbúcsúzott? Azt mondotta, hogy ha véle még valaha találkozni akarok, keressem őt Fekete Gyász országában, Johara városában. Azt mondja az öreg óriás. Aj, fiam, soha még hírit sem hallottam, nemhogy te elmehetnél oda valaha, hanem ő itt veszteg. Élj velem, ahogy lehet. De azt mondja a szegény éjfiú, hogy mindenképpen menjen, még csak a szemivel lát. No, ha elmész, van nekem még két testvérem, egy bátyám, egy néném, messze. Ehelyt egy buzogánt adok a kezedbe. Azt hárman testvérekül nem tudtuk elosztani, ezért nálam maradt. Erről megismernek, hogy én küldtelek. Menj előbb a bátyámhoz, az a csúszómászó állatok királya, ha tud neked valamit mondani. Ahajt ír neki a porba egy három esztendős csitkaut, reá fölülteti, jól föltarisnyál, avval az Istennek ajánlotta. Menjen, menjen, hetet hét országon, még azon is túl, mindaddig jár, míg a csitkója úgy megvénül, hogy a foga is mind el volt húlva. Megérkezik a csúszómászó állatok királyához, béj menjen oda, köszön neki. Adjon Isten jó napot, édesapám! Azt mondja az öreg ember, Isten hozott, fiam, hát mi járásbeli vagy? Azt feleli, én megyek Fekete Gyász országába, Johara városába, ha reá találnék. Azt kérdi az öreg, hát te ki vagy? Ahajt megmutatja a buzogánt. Mindjárt megismeri, hogy kié a buzogán, azt mondja. Ó, édes fiam, én annak a városnak soha még hírit sem hallottam. Bár az este jöttél volna ide, mert akkor minden állatok hozzám voltak köszönteni. De csak maradj nálam, még reggel összehívom, ha neked valamit tudnának mondani. Reggel jókor fölkelt az öreg, kezébe veszi a sípot, háromszor megfújja, hát egy pillantásban mennyi csúszómászó állat van a világon, mint elégyült. Megkérdi tőlük rendről rendre, hogy nem hallották-e hírit Fekete Gyász országának, Johara városának. De mind azt felelték, hogy nem látták, hírit sem hallották. Megbúsul a szegény legény, hogy már mitevős legyen, ő bizony elmenjen ki, hogy nyergelje meg a lovát. Hát a vénségtől megdöglött. Az öreg ember mindjárt mást ír a porba, esmét egy három esztendős csitkót. Azt neki megnyergeli, föltarisnyál, megmondja, hogy a testvér nénnyit merre keresse, avval útra indult. Menjen, menjen, hetet hét országon, még azon is túl, megérkezik nagy későre az óriásnak a nénnyihoz. Köszön neki, az is fogadja, azt kérdi tőle az öregasszony. Hát, mi járásbeli vagy? Azt feleli, hogy ő menjen Fekete Gyász országába, Johara városába. Kérdi az öregasszony. Hát, fiam, ki küldött tégedet hozzám? Azt mondja, nem ismeri ezt a buzogánt? Egyszeriben Reá ismer a buzogánról a bátyjára, s azt mondja neki. Aj, fiam, én hiszen jó szűvel látlak, de nem tudlak útba igazítani, mert annak az országnak soha még hírit sem hallottam. Bár jössz vala tegnap, mert akkor mind elégyűltek volt az állatok, mégis, hogy a bátyám küldött hozzám, még este összehívom őket. Há, ha valamit mondhatnának neked. A hajt elmenjen ki. Béköti a lovát, de már olyan vén volt, hogy még csak egy foga sem volt, maga is úgy el volt köpörödve a vénség mián, mint egy szalonna bőr, haja olyan volt, mint a hó. Este azt mondja neki az öregasszony, no, feküdj le ebben az ágyba! Ahogy lefekszik, reáteszen egy nehéz malomkövet, elé veszen egy ostort. Kiáll az ajtó elejébe, akkorát csattant egyet, hogy ugyan megdördül. Ben úgy megijed a szegény ember, hogy a malomkövet egy arasznyég is fölemelte. Az kiáltja be neki az öregasszon, ne félj, fiam, mert csak még kettőt csattanok. Ahogy még csattant egyet, olyant, hogy vagy szólott az első, vagy nem, de ez ugyan szólott, hogy benne a szegény ember egy sinnyég is fölemelte a malomkövet. Azt kiáltja ki az öregasszonynak, hogy ha még egyet csattant, mindjárt meg kell neki halni. De ő bizony még egyet csattant olyat, hogy vagy szólott a két első, vagy nem, de ez olyan szólott, hogy a malomkövet a szegény ember éppen a padlóig fölrúgta. Ekkor bémenjen az öregasszon, azt mondja neki, no, már fölkelhetsz, mert többet nem csattantok. Ahajt fölkel, ő pedig nekiáll, megnyitja az ablakot, az ajtót végig nyitva hagyja. Egyszer sötét kezd lenni. Hát úgy jönnek mindenféle állatok, hogy a napnak világát elvették. Beregeti őket egyenként az ablakon, mindegyiknek fölolvassa a nevét a katalógusból, megkérdi, hogy nem tudják-e, merre vagyon Fekete Gyász ország. Hát, egy se tudja. Elbocsátja őket mind, beteszi az ajtót, ablakot. Nagy búba esik a szegény ember, hogy már mit csináljon. Merre legyen el? Azt mondja neki az öregasszon, már nincs mit csinálj egyebet, hanem adok egy csitkót, föltarisnyálok, Isten hírivel, menj vissza! Mikor így beszélgetnének, hát kopogtat valaki az ablakon. Azt kiáltja ki a vénasszon, ki kopogtat az ablakon? Egy madár azt kiáltja, én vagyok, kedves fejedelem asszony! Ahaj, szidni kezdi, miért jöjjön ilyen későre, de mégis beereszti, hogyha valamit tudna mondani. Hát, egy sánta horokály. Kérdi tőle, miért jössz ilyen későre? Azt feleli neki a horokály, hogy azért jöjjön ilyen későre, mert fáj a lába. Azt kérdi az öregasszony, hol törték el a lábodat?
1: Fekete Gyász országában, Johara városában.
3: Jól van. Éppen te kell lesz nekünk. No, azt parancsolom, hogy ezt az embert mindjárt vedd a hátadra, vidd el éppen abba a városba.
2: A horokály fogadkozni kezd, hogy ő nem menjen oda többet, hogy a más lábát is eltörjék, de neki toppant az öregasszon. Kénytelen volt, hogy szót fogadjon. Ahogy fölül a szegény ember, mert már a harmadik lova is megdöglött volt, elmennek hetet hét országon azon is túl, érnek egy magos hegyet. De ez olyan magos volt, hogy az eget érte. Azt mondja a horokály neki,
1: no hé, immár szállj le, mert itt nem tudunk keresztül menni.
2: Azt kérdi a szegény ember,
3: hát te hol mentél keresztül?
1: Én egy likon.
3: No, hát engem is vígy keresztül.
2: De a horokály fogadkozni kezd, hogy ő így nem, amúgy nem viszi keresztül. Megharagszik a szegény ember a horokályra, sarkantyúzni kezdi, avval azt mondja neki.
3: Erígy, csak vígy, ne sokat vikotálódj, mert te loptad volt el az én kolondjámból az aranybúza szálat.
2: Mit tudott tenni? A szegény horokálynak el kellett vinni. Megérkeznek Fekete Gyász országába, megállnak éppen Johara városában. Ahajt a horokály elbocsájtja, maga pedig igyenesen bémenjen a palotába, ahol Tündér Erzsébet lakott. Mikor bémenne a házba, hát ott ül egy aranyos kanapén Tündér Erzsébet. Köszön neki. Azt mondja, hogy ő azért jött, hogy menjen vissza neki feleségül. Azt feleli Tündér Erzsébet.
3: Majd bizony, elmegyek hozzád feleségül, egy vén görbéhöz. Adok enned, innod avval, Isten hírivel, menj vissza, ahol eljöttél.
2: Megszomorodik erre a szegény ember, hogy már mit csináljon. Erősen kezd sírni. De alattomban Tündér Erzsébet parancsolja a farajoknak, hogy menjenek tüstényt, szedjenek mindenféle éjfiútófüvet, hozzanak éjfiútóvizet, készítsenek azokból hamar förödőt. Azonban esmét az öreghez fordul, hogy bosszantsa, s azt mondja neki.
3: Hogy is kívánod, hogy egy ilyen fiatal, szép leányka egy csúf vén emberhez menjen feleségnek? Csak hamar egyél, s igyál, avval indulj vissza, ahonnan jöttél.
2: A szegény ember szüve szinte meghasadt keservibe, de azt mondja Tündér Erzsébet.
3: No, édes régi kedvesem, hogy ne mondd, milyen háládatlan vagyok hozzád, hogy hozzám fáradtál, ilyen nagy utat tettél meg, hát meg is föröztelek.
2: Ahaj csak int a farajoknak, azok egybe megragadják, levetkőztetik, belenyomják a kádba.
3: Hát, egy pillanatra olyan éjfiú lesz belőle, hogy százszor különb, mint mikor előbb éjfiú volt.
2: Míg itt fölödőzik, hoznak a boltból különféle drága gúnyákat, fölöltöztetik belé, beviszik Tündér Erzsébethez.
3: Ahajt összeölelkeznek, összecsókolódnak, újra nagy lakodalmat csinálnak, újra megindulnak, eljönnek mind a ketten az óriáshoz lakni. Az apjokhoz, ahol megcsúfolódott volt, egyszer sem mennek.
2: Az óriás nagy örömmel fogadta. Még mái napig is élnek, ha meg nem hódtak.
3: Hónap, legyenek a kigyelmetek vendégei!

0: Kriza János, Tündér Erzsébet. A második befejező rész hangzott el. Felolvasta Kristán Attila. A műsort Horváth János és E. Román Kata készítette.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem. De a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre, testvéreimre, nagyszüleimre, mire a nap újra felkel, ölelhessük egymás reggel. Amen.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! Az északi sarkvidéken keresztül tart Európába most először egy dél-koreai kereskedelmi hajó, hogy tesztelje, használható-e rendszeresen ez az útvonal, jelentette be szombat este a Szöuli Tengerhajózási és Halászati Minisztérium. A Penstar Acro nevű hajó a délkeleti Busan kikötőjéből indult el, körülbelül egy hét múlva ér az északi sarkvidékre, amelyen körülbelül egy hétig halad majd, és Európában több helyen ki fog kötni, Nagy-Britanniában, Hollandiában és Lengyelországban. Az egész út mintegy 45 napig fog tartani, ami sokkal rövidebb, mintha az Indiai óceánon, a Vörös-tengeren és a Suezi csatornán keresztül jutna el Európába. De a minisztérium nem csak a menetidőt akarja mérni, hanem az üzemanyagfogyasztást és az út egyéb költségeit is. Ha az útvonal beválik, akkor Busan kikötőjét nemzetközi logisztikai csomóponttá fejlesztik, tették hozzá. Az alternatív tengeri útvonalakkal való kísérletezést már sok ország elkezdte. Az Irán elleni amerikai-izraeli hadjárat március elejé kezdete óta, mert a háború miatt a hormozi szoros forgalma a töredékére csökkent. Környezetvédő szervezetek viszont arra figyelmeztetnek, hogy a megnövekedő intenzitású sarkvidéki forgalom felgyorsíthatja a sarki jég olvadását, és másként is árthat az ökoszisztémának. Mintegy 1000 embert kellett kitelepíteni Spanyolország keleti részén erdőtűz miatt. A gépjárművel nem rendelkezők számára autóbuszokat biztosítottak az evakuáláshoz. A Valencia mellett lévő Gátova településnél csütörtök éjjel kitört tüzet, amelyet egyelőre nem sikerült megfékezni, feltehetően villámcsapás okozta. Az oltást tűzoltó helikopterek is segítik. Péntek estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok, az aszály és a hőség pedig rendkívül gyúlékonnyá tette az aljnövényzetet. Az Európai Erdőtűz Információs Rendszer szerint idén összesen 425 erdőtűz, már több mint 297 ezer hektárnyi földet emésztett fel Spanyolország szerte. Nem akarnak házakat látni a leégett erdők helyén, kevesebb mint 48 óra alatt több mint 30 ezren írták alá azt a petíciót, amely azt kezdeményezi, hogy Szerbiában legalább 30 évig ne lehessen más célra használni a tűzben elpusztult erdő területeket. Ez azt jelenteni, hogy a leégett erdők helyén 3 évtizedig nem lehetne például építkezni, vagy kereskedelmi célú beruházásokat megvalósítani, írja a Vajdaság.ma. Mint a cikkből kiderül, a Mentsük meg az erdőket elnevezésű kezdeményezés ezen kívül egy nyilvános adatbázis létrehozását is kéri, amelyben nyomon lehetne követni az erdőtüzeket és az általuk érintett területeket. Végül az időjárásról. Ma és holnap is általában sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugati, északi részeken néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. Időnként megélénkülhet az északias szél. A hőmérséklet csúcsértéke hétfőn általában 26 és 32 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Zenei barangolás. István király. Részletek Erkel Ferenc utolsó operájából. A mikrofonnál Csányi Valéria és Kassai István. A szerkesztő, műsorvezető Magyar Kornél.

0: Erkel Ferenc utolsó operája, az István király című négy felvonásos dalmű nyitókórusával köszöntöm hallgatóinkat, és azt a művészházas párt, akinek ennek a dalműnek újra feltámasztásában legalábbis oroszlán része van, Csányi Valéria karmestert és Kassa István Lisztdíjas zongora művészt és Erkel kutatót. Most e minőségetekben köszöntelek benneteket, és bocsátott kérünk a tegeződésért, de éppen mielőtt elkezdtük volna a beszélgetést, állapítottuk meg, hogy közel 40 éve ismerjük egymást.
1: Sajnos több.
0: Úgyhogy kiváló az alkalom, attól eltekintve, hogy tulajdonképpen semmiféle konkrét évforduló nincsen sem Erkel Ferenchez, sem ez utolsó operájához fűződően, mintazonáltal adja magát a nemzeti ünnep, meg az öt nappal korábbi nagy boldogasszony, hogy mindenféleképpen ezt az operát tekintsük most egy kicsit át, és előtte pedig beszélgessünk, mert azt gondolom, hogy amióta ez a Naxos felvétel megjelent, azóta igazándiból nem találkoztunk és beszélgettünk erről, bár az opera részletei elhangzottak már a Katolikus Rádióban és másutt is, de azt gondolom, hogy ragadjuk meg az alkalmat, és időt hagyva a zenének, picit beszélgessünk ennek a keletkezéséről, meg egyáltalán a felvételéről, mert ez egy nagyon nagy munka volt tekintettel a ritkaságára, meg az ismeretlenségére, mert hova tovább éppen csak egy hevenyészet kéziratát rendelkezésre. Kedves igen. István!
2: Erkelnek ez utolsó opera, és aztán a életművének talán a summája, mert egy bölcs érett zeneszerzőnek a hagyatéka nem csak a zene életre, hanem a magyar nemzetre is. Minden benne van, amit ő fontosnak tartott. Hát mennyire lényeges volt ez, ami az ő életében is, az 1840-es években, tehát a Bátor és a Hunyadi idején már foglalkozott az István király témával, egy librettó is készült neki, de aztán elhalasztotta. Majd a Brankovics, tehát 1870-es években Brankovics György bemutatóját követően már két felvonást megírt ebből a darabból, és aztán megint félretette szövegkönyv problémák miatt, jött a Névtelen hősök, ugye 81-ben, majd befejezte az István királyt. Még ez is egy érdekes dolog, hogy a operaház megnyitására tervezték bemutatni, de végül is nem készültek el a próbákkal, azért gyanú szerint ebben ez a szövegkönyv dolog is belejátszott, nem az, hogy ő nem tudta befejezni, szó sincs róla. A operát végül is 1885. március 14-én mutatták be, és még abban az évben, ha jól emlékszem, 14-szer előadták, amit ez egy nem mindennapi dolog, egy frissen bemutatott operát 14-szer előadni az akkori Magyar Királyi Operaházban. De játszották egy szériában, aztán még párszor a következő évben. Azután a millénium kapcsán felújították, de akkor már Erkel halála után a fiai új jelentet írtak bele, a harmadik felvonásnak egy más kicsengést adtak. Majd a Szent Imre évbe vették el, a Szent István évbe vették el, gyalázatosan meghúzták a darabot a felére, mert csak Szent Imre volt az érdekes, ugye? És a felszabadulás után hát már nem hangozhatott el ideológiai okokból, és 1990-ben vette elő ez a pótolhatatlan ember, akinek a Muzika Hungarika cégénél meg is jelent, az Éliás Tibornak hívják, operaénekes és producer, és ottani énekesekkel, zömmel ottani énekesekkel vette föl. Sajnos nem volt erejük és idejük ahhoz, hogy legyártassák a teljes játszóanyagot, tehát most a színpadi előadásokról beszélek, ez ott csak húzásokkal valósulhatott meg. És ezt követte, ha jól emlékszem, a mi előadásunk, azt ambicionáltuk, hogy abban a formában hangozzon el, ahogy azt Erkel a bemutatón látta, hallotta, és ahogy megírta. Sikerrel is járt végül ez a próbálkozásunk. Ezt a darabot előadtuk végül is az opera bemutatójának 125. évfordulóján 2010. július 10-én egy másik előadás volt 2012-ben és egy harmadik 2013-ban. A felvétel az egy megint másik kérdés, mert a Magyar Rádióban Rüitner Sándor és Németh Amadé újra dramatizálásában és új szövegével bemutatták a darabot. Ez az akkori szokásoknak megfelelően szintén húzott, mert a műsoridő kötelezte, bizonyos műsoridőt nem lehetett túllépni. Másrészt pedig, hát erről írtam is egy tanulmányt, sajnos az opera végkicsengését is megváltoztatták erősen. Tehát a Magyar Rádióban egyszerűen ez volt a szokás. Az összes Erkel opera, amit ott bemutattak és fölvettek, ádramatizálták, átköltötték a szöveget, teljesen új szöveget írtak hozzá. Emiatt ezek nem is tekinthetők hitelesnek. A hangfelvétel, mint az Éliás Tiboré volt, egy dupla lemez, komoly visszhangja is volt, és a harmadik a miénk. Na most még volt egy előadás, a miénket követően, ez sajnos a utolsó volt ennek a darabnak, és azután is vették elő ezt. Ez a Margit szigeten 3 évvel kés, tehát 2013-ban
1: volt ez, és úgy emlékszem.
2: 2013-ban volt, ami a mi előadásunk tavasszal, ez ősszel volt. Minden lehetőség a rendelkezésre állt, de a körül nem tekintés miatt sajnos nem vették figyelembe azt, hogy a Kotta nem föltétlenül alkalmas előadásra. Mi megcsináltuk eredeti Kottából, tehát a MÁV zenekar és a énekesek elkötelezettsége folytán kiolvastuk, kibetűztük ezeket a Kottákat, viszont a úgymond profi együttesére nem volt hajlandó. Új Kottát kellett gyártani, ennek következtében a kórus betanításával elkéstek, és nem tudta a kórus betanulni a rövid idő alatt az anyagot, ennek következtében az operát 34 helyen meghúzták, zenedrámából kierélték a drámát. Így azt kell mondani, hogy a dráma nélküli zenedráma természetesen megbukott, és azóta ezt nem vették elő. Hát ez sajnos a helyzet jelenleg, ezt az operát rehabilitálni kellene, de sajnos az operaház részéről nincs fogadókészség.
0: Hadd kapaszkodjak bele abba, amit az imént említettél, hogy a kórus hiányosságai miatt meghúzták jelentős részben nyilván éppen a kórus részeket, pedig olvasmányaim szerint Erkel utolsó operájában a kórusnak hallatlanul nagy szerepe van, sőt nagyobb, mint a korábbi akárhányban. Kedves Vali, hadd kérdezzelek először is úgy, mint a előadás és a lemezfelvétel karmesterét, aki a 45 évvel korábban írott Báthori Máriát összetudja esetleg hasonlítani ezzel. Mi történt közben? Hiszen István említette, hogy már a Báthori Mária idején foglalkozott legalábbis a gondolattal, hogy az első szent magyar királyról írjon egy zenedrámát.
1: Igen, egy picit visszakanyarodnék az énekkari problémához, ugyanis ebben a darabban, az István királyban a végén, a Pogány jelenetben van egy olyan tétel, ahol 2x4 szólamú férfi kar énekel, és ez abban az időszakban még, hát azért ez elég ritka volt, és nagyon nehéz a szólamuk. Nekünk sikerült egy 90 tagú énekkart valahogy megszervezni, kevés profi énekes volt közöttük, fantasztikus kórus lett, tehát ők voltak a szíve, lelke ennek az előadásnak, és hetente jöttek próbára fél éven keresztül, és így sikerült megtanulni még a férfiakkal is megtanítani, hát hihetetlen volt ez a munka, és viszont ott a Margit szigeten ezek a részek egy az egybe kimaradtak. Úgyhogy ez egy kórus operának is mondható, nagyon sok kórustétel van benne, és hát kórus nélkül nem él meg gyakorlatilag. A többi húzás meg olyanoknak köszönhető, hogy tudom, egy ária felét kihúzzuk. Teljes áriát talán nem, de volt olyan is, ahol tényleg lerövidítették, és teljesen értelmetlenné vált a dráma, maga a történet is.
0: Annyi minden történt ezzel az operával, hiszen ugye elvettek belőle, hozzáírtak, arról nem is beszélve, hogy mondjuk Erkel Ferenchez legközelebb álló munkatársa, a két fia, akik nyilván a legautentikusabbak voltak a tekintetben, hogy hozzáírtak, akár édesapjuk halálakor, akár a hangszerelésben a segítségére voltak. De még utánuk is sok minden történt ezzel. Hogyan tudtátok kibogozni azt, hogy mi ebből az eredeti, és mi nem? Hiszen a Széchenyi könyvtárban felelhető kéziratban számtalan más is benne van. Tehát azt külön azt lehetett
1: választani. Más kézirással volt írva. Más kézirással volt írva.
0: Hitelesen külön lehetett választani.
1: Hozzá volt írva tényleg a szólamkottákba, és be volt téve, csak az egy másik kézirás. Tehát azért azt lehetett látni a szólamkottákban, meg a partitúrában is, hogy mi az eredeti. Az egy másfajta kézírás volt. Más Kotta másoló írta. Hát ezek kézírások, nem, ugye nem nyomtatott Kották, és így könnyű volt kitalálni azt, hogy melyik lehetett az eredeti előadásnak a szólama. És mi az, amit később írtak hozzá, mi az, amit esetleg kihúztak belőle. Nagyon sok húzás volt benne, tehát rettentő sokat dolgoztunk azon, hogy a szólamkottákból a húzásokat valahogy eltüntessük, és sikerüljön egy olyan anyagot összehozni, ahol ezek a húzások nem látszódnak.
0: Most neked nem csak zeneileg, hanem ha úgy tetszik, Kotta másolóilag is nagyon nagy szereped van ennek az Erkel István királynak az újra színreállításában, hiszen több hónapos, sőt, talán évesnél is több munkát fekszik ebben, mint Kotta másolónak. Tehát annyira magatokra voltatok utalva, hogy tényleg színpadra állítsátok, és ha úgy tetszik, hát nem sajtó alá, hanem nem ezt stúdió alá rendezzétek?
1: Hát gyakorlatilag igen. Igen. Gyakorlatilag ketten voltunk, és az operaház kottatárosa segítségével sikerült a kottákat a Széchenyi könyvtárból elkérni, azzal a feltétellel kaptuk meg, hogy a színház számára hagyunk ott példányt, tehát hogy ott hagyjuk a játszó példányokat, ezt meg is tettük, de hát nem használták.
0: Azóta majd reméljük, hogy azért eljön az ideje. Előbb említést tettél a kórusról, több mint 90 tagú énekkar, a Szent István Opera Kórus. Ugye erre a célra alakult tulajdonképpen,
1: hát ez később lett elnevezve.
0: És a leánszervétel.
1: Igen, Somogy Bári Ákos volt a kórusvezetőnk, és ő nevezte el Szent István Király Opera Kórusnak ezt az együttest, és azóta is nagyon sok koncertet szervez a kórussal. Legutóbb is volt egy koncertünk ennek a darabnak a részleteiből, az ő segítségével.
0: Milyen olyan távlati elképzelésetek van, vagy mondjuk inkább, hogy vágyatok? Túl azon, hogy természetesen nagyon szeretnétek bizonyára, István az előbb említést tett erről, hogy az opera ismét felvegye a repertoárjára, már úgy értem a Magyar Állami Operaház. Azóta már történtek ilyesfajta lépések, nem pont az István királlyal, hanem ott volt például az Erzsébetnek a másik felvonása, amit ugye színpadra állítottak, igaz, hogy koncertszerűen, de utána elkészült belőle a felvétel.
1: Úgyhogy koncertszerű előadások a színházban, ez valami.
0: Vannak, na jó, tudjuk azt, hogy az operaház sok sebből vérzett az elmúlt, mit tudom én, több mint fél évtizeden át felújítástól sok minden egyébig bezárólag. És hát nyilván nem tesz jót neki az elmúlt esztendőnek a megszorító intézkedései, amelyet kényszerű módon ők maguk is meg kell, hogy éljenek. De hát bízzunk benne, hogy azért talán eljön az ideje annak is, hogy végigérjenek az Erkel életművön, és ne csak a Hunyadinak meg a Vángvánnak legyen most már eredeti változata felvéve.
2: Igen, és a opera egyébként komoly lépéseket tett az Erkel ügyben, Kocsár Balázsnak köszönhetően, hát aki a eredeti Bánkban Debrecenben megcsinálta, és utána, amikor az operaházban szóhoz jutott, mint főzenéigazgató, akkor azonnal szárnyai alá vette ezt a problémát. Tehát a Báthori Máriát, a Dózsa Györgyöt és az Erzsébetet is bemutatták közel eredeti formában, nem tudták az eredetit mindenütt megcsinálni, pici húzások vannak benne, a Dózsa Györgynek még nem volt meg a kritikai kiadása, tehát itt egy viszonylag kíméletes átdolgozást tettek, ahol csak a kis húzások vannak és új szöveg. De szóval tagadhatatlanul történtek eredmények, és ezek nagyon szép eredmények. Sajnos azt nem tudta elérni Balázs sem, hogy szenírozott előadások jöjjenek létre, tehát ezek mind koncertszerű produkciók voltak, amiket felsoroltam, ami hát sajnálatos dolog. Az egy kérdés, hogy mire van pénz, hogy mire akarnak pénzt adni, ez sajnos nem ment. Viszont a mi előadásunkra visszatérve, szóval ez egy olyan produkció volt, amihez egy fillér támogatás nélkül indultunk el, tehát a kottát, hogy megcsináltuk, hogy összetoboroztad ezt a kórust az elején, hogy az énekeseket megkértük, hogy jöjjenek el, ez mindenki támogatás nélkül, egy fillér nélkül csinálta, amire pénz kellett, hát ugye ez a hangosítás és a díszletek, ugye? Tehát ez a két dolog, amire pénzt kellett költeni. Egyébként ezt tökéletesen ingyen osztuk létre, és az, hogy a kis pénz, vagy nulla pénzzel egy nívós előadás jöhet létre, ez is ellent mond a józanésznek, de hát ugye a motiváció az kihozza az emberekből a csodát. Nagyon nehéz kórus tételeket el tud énekelni egy olyan kórus, akik tulajdonképpen templomi kórusokból és amatőr kórusokból jött együttes, ez maga a csoda. Hit csodája, hogyha szabad ilyet mondani, és ez az egész, hogy létrejöhetett, ez valahogy a jó Isten szerintem azt akarta, hogy ezt megcsináljuk. Mert tényleg millió csapda, millió fúrás, millió hátráltató körülmény ellenére sikerült létrehozni, hogy egy hanglemez megjelenjen, és a hanglemez világsikert arasson, ez valóban a csoda.
0: Befejezésül hadd említsem meg a közelmúltbeli teljesen véletlen találkozásunkat. Ugyan nem tartozik az István király című Erkel operának a most következő keresztmetszetéhez, de annyiban feltétlenül, hogy Kassa István és felesége Csányi Valéria tevőlegesen is partnere ebben a vonatkozásban, a régi magyar romantikus zenének a nagyon elhivatott kutatója és feltárója. A Széchenyi család szerzeményeiből hallhatott a Ködüllői kastély hangversenytermének közönsége. Hát ez rendkívül érdekes, és meglepő biztos sok zenekedvelő számára. Ki hitte volna, hogy a haza ekkora személyisége, mint Széchenyi István családjában vannak elhivatott muzsikus tagok is, akik nem csak szerzők, hanem Széchenyi Imre talán még, ugye, zongoraművész is volt még hozzá, igen, nem is olyan kicsi, mert hogy még külföldön igen is híres volt. Igen. Hogy került ez? Ez nyilván a ti áldozatos feltáró és betanító munkátoknak az eredménye.
1: Nem egészen, mert a Széchenyi család leszármazottja, a Széchenyi Kálmán, aki bejárta a világot, felkutatta ezeket a kottákat, ahol csak jártak az elődei, a Széchenyi Imre, Lajos, kik voltak, még nagyon sok zeneszerző volt, a nők közül, Franciska.
2: Giza.
1: Ja, igen, igen. Nagyon sok Széchenyi.
2: Heten, most már 8-an meg, fölfedezett még egyet.
1: Igen. Kálmán, és most csináltunk 9 felvételt is a hölgyeknek a miséiből, meg egyházi énekekből.
2: Franciska megér egy...
1: Gyönyörűek.
2: Megér egy misét, mert írt egy misét, és hát ő apáca lett végül is, tehát egy szent életű hölgy volt.
0: A Széchenyi család zenei ága a romantikus magyar muzsika palettáján hova teendő? Mondjuk inkább hadd kérdezzem úgy, hogy érdekességük a ritkaságukban rejlik? Ennél fogva mindenféleképpen említést érdemelnek? Vagy képviselnek olyan zenei erőt és tehetséget, hogy feltétlenül számon tartásra érdemesek?
2: Hát természetesen vannak köztük, akik csak a Széchenyi név miatt érdekesek, de például Széchenyi Ödön, aki a tűzoltó pasa, aki ugye Isztambulban is, meg Budapesten is megalapította a tűzoltóságot, meg nagyon érdekes élete volt, ő neki a polkái kimondottan kiválóak. És valószínűleg Mosonyi tanítványa volt, mert a magyar stílusú művén ez hallatszik. És ugye hát egyébként inkább azt hiszem csak érdekességek, tehát arisztokraták voltak, akiknek volt zenei műveltség, és képesek voltak arra, hogy ilyen táncdarabokat, apró darabokat. De a valódi profi Széchenyi Imre volt, aki hát a legnevesebb muzsikus körökkel, Lisztnek volt barátja, Straussnak, meg Waldteufelnek, meg tényleg mindenkinek, aki ott élt, mozgott, és hát diplomataként bejárta Európát, mint Bismarck barátja, és hát a második Vilmos császár meglátogatja őt Horpácson, hát ez azért nem mindenkivel tettek meg, úgyhogy diplomatikus találkozó is volt nyilvánvalóan, valamit megbeszéltek, ami fontos volt aktuálisan, de hát, hogy meglátogasson egy volt nagykövetet, egy császár, hát ez nem egy mindennapi dolog. Szóval ő diplomataként is csúcsdiplomata volt, és zeneszerzőként is nagyon jó. Most, hogy megjelent ez a zenekari lemeze Valinak, hát megjegyezte egy kritikus, hogy hát igen, mondjuk, hogy ugye egy diplomata volt, aki zeneszerzéssel is foglalkozott, hát inkább azt kellene, hogy egy zeneszerző, aki diplomáciával is foglalkozott, úgyhogy tényleg egy jelentős figurája ennek a magyar zeneszerző életnek, annál is inkább, mert ilyen stílusú darabokat inkább, amikor bejött a nagy generáció, tehát a Lehárék, 20 évvel később kezdett ez kibontakozni igazán Magyarország, de ez a korai bécsi táncen, ez nálunk nemhogy ekkora, ilyen klasszis minőségben, nem egyáltalán nem volt, nincs képviselője.
1: Fantasztikus, bocsánat, darabok ezek a polkák, amiket a Széchenyi Imre írt, és olyan hangszerelése is van, és olyan csodálatos zenei formák. Táncosokkal is dolgoztunk itt a tegnapi koncerten, és nagyon boldogok voltak, hogy ilyen zenére tudnak táncolni, és nekik is ismeretlen volt. Úgyhogy ez főleg adott egy inspirációt nekünk, mint és a zenekarnak is.

Széchenyi Imre hópolkájával búcsúztunk el a Csányi Valéria Kassai István házaspártól, megköszönve az utolsó Erkel opera az István király keletkezéséről és a lemezfelvétel készültéről szóló háttérinformációkat. Most pedig összeállításunk második felét szenteljük már a szóban forgó CD-nek, amely 2014-ben látott napvilágot a Naxos gondozásában. Számtalan elívülhetetlen erénye közül az egyik éppen szereposztásában rejlik, olyan énekművészek közreműködésével, akikkel pályájuk során alig készült lemezfelvétel. Így többük számára az István király felvétele marad az a hangzó dokumentum, amely megőrzi művészetüket az utókor számára. Az együttes élén Gurbán János csendes, befelé forduló királya áll. Mellette a legkomplexebb alakítást Kreszimira horvát királylány szerepében a dráma legárnyaltabb figurája Bazsinka Zsuzsanna nyújtja. A többi szólamot az a generáció énekli, amelyik a rendszerváltástól a 2010-es évekig meghatározta a budapesti operajátszást. Nagy öröm, hogy Erkel utolsó operájában lenyomatot hagyhattak az utókornak művészetükről. A szereposztás tehát István Magyarország királya Gurbán János, Gizella királyné a felesége Bokor Jutta, Imre herceg a fiúk Nyári Zoltán, Kreszimira horvát királylány a menyasszonya Bazsinka Zsuzsanna, Vazul árpádházi herceg Pogány vezér Sárkány Kázmér, Sebős Buda fia Pogány harcos Daróczi Tamás, Jóva Gizella udvarhölgye Sánta Jolán, Zolna a leánya Szakács Ildikó, Barfang Sámán Szüle Tamás. Közreműködik a Szent István operakórus Somogyvári Ákos karigazgatásával, valamint a budapesti MÁV szimfonikus zenekar vezényel Csányi Valéria. Az első felvonás országgyűlési jelenettel kezdődik. A délről fenyegető háborús feszélyt és a trónutódlás kérdését úgy oldaná meg a király, hogy fia nőül venni Kreszimirát, a horvát fejedelem leányát. Imre fejet hajt apja akarata előtt. A tervet a gyűlés egyöntetű tetszéssel fogadja, István el is küldi unokaöccsét, Orszeuló Pétert a menyasszonyért. A kétségbe esett Imre egyedül marad Gellért püspökkel, de Gizella érkezik udvarhölgyeivel, akik örvendeznek a házasság hírén. A herceg, miután a hölgyek távoznak, édesanyjának és Gellértnek megvallja, hogy titkon a boldogasszony jegyese lett. Szüzességi fogadalmat tett, amiről nem beszélhet senkinek. Gellért tanácsa szerint apja akaratának is engedelmeskednie kell, és fogadalmát is meg kell tartania. Belép Sebős, Imre fegyvernöke, hogy ura eljegyzéséhez gratuláljon, de Jóva, Gizella egyik udvarhölgye zavarja meg, aki feldúltan panaszolja a királynénak, hogy lányát, Zolnát elrabolták. A tettest felismeri Sebősben, akiről a szóváltás során kiderül, hogy nem csak leányrabló, hanem bálványimádó pogány is. Gizella udvarhölgyéül fogadja Zolnát, Imre viszont száműzi Sebőst az udvarból, amíg meg nem bánja tettét és meg nem tér. Sebőst az őrök elhurcolják, bosszút esküszik. Tömegjelenet következik, mindenki ünnepel, kivéve magát Imrét. A második felvonás a folyóparton virradat előtt kezdődik. Sebős egyedül átkozódik és keserek sorsán, elveszítette kedvesét, kegyvesztett lett. Zolna érkezik anyja kíséretében, a két fiatal szenvedélyes jelenetben vallja meg szerelmét. Az anya hajlana is lánya könyörgésére, de intő jelként megszólal a hajnali harang. Mindketten kérlelik Sebőst, térjen meg, de mint hiába. Sebős egyedül marad. Átkozódását Vazul érkezése szakítja meg. Sebős meglátja bosszújának eszközét István mindeddig lojális rokonában, akiben pogány hitét felhasználva sikerrel szítja fel a hatalomvágy tüzét. Időközben felvíratt az esküvő napja, kikiáltó érkezik, aki tudatja a néppel, hogy István mindenkit meghív fia nászünnepére. A király és fia vonul be, Péter és Kreszimira hajókon érkeznek. A nász nép a templomba vonul, a kint maradó Pétert, aki beleszeretett Imre menyasszonyába, Sebős szólítja meg. A két intrigus egymásra talál. Péter Kreszimirát és a trónt egyaránt meg akarja szerezni, Sebőst a kereszténység és az árpádok elleni bosszúvágy fűti. A templomból kijön a nász nép, Kreszimira hitvallást tesz arról, hogy új hazájának hű leánya lesz. Részleteket hallanak a második felvonásból.

Erkel István Király című operája harmadik felvonása a Nászi szobában játszódik. A Nász nép kórusa gyönyörű énekben búcsúzik az ifjú házaspártól. Kreszimira áriában val szerelmet Imrének, aki viszont közli, hogy nem lehet az övé. Mivel titoktartási fogadalmát nem törheti meg, Kreszimirából a sértettség és a féltékenység vulkánként tör fel. Kettősüket Imre távozása után Kreszimira második áriája követi, amely az izzó bosszúvágytól a mély kétségbeesésig híven festi az ifjú feleség lelki állapotát. Zolna érkezik, s látva Kreszimira zaklatottságát, egy rejtek ajtón beereszti Pétert. A cselszövő még jobban feltüzeli Kreszimirát, mondván férje megveti őt és másé a szíve. Arra biztatja, hogy ülje meg Imrét, egy üvegcse mérget is ad neki. Kívülről fegyveresek lármája hallatszik, a pogányok ellen készülődnek. Kreszimira feldúltan elrohan. A rejtek ajtón Sebős érkezik, aki Istvánnak elárulta, hogy Vazul, akit erre éppen ő Sebős biztatott fel, a pogányok élén a király ellen vonul. Sebős távozik a rejtek ajtón. Kreszimira tér vissza, zavartan tétovázva. Péter mohón érdeklődik, mi történt. Amikor Kreszimira megvallja szörnyű tettét, diadalittassan árulja el, hogy tudott Imre szűzanyának tett esküjéről, amit Sebős árult el neki. Kreszimira megőrül. A fegyveresek zaja zárja a felvonást. A negyedik felvonás első képe Zolna áriájával kezdődik, aki elhagyta anyját és elárult a hitét kedveséért, akivel hajnal előtt az erdőben, a pogány oltárnál kell találkoznia. Kisvártatva pogány had érkezik Vazul herceg és Barang sámán vezetésével, hogy istenüknek, hadúrnak áldozatot mutassanak be. A szertartást a királynak és kíséretének érkezése szakítja félbe. A szenvedélyes jelenet majdnem csatába torkolik, amit István akadályoz meg. Leteszi fegyverét, imádkozik, majd hadúr áldozati mágiájához lép és keresztjének érintésével eloltja azt. Hadúr tüze a tévtan szerint mindent elemészt, és mindenkit, aki a hadúr ellen tör, lesújt pusztító villáma. Semmi ilyesmi nem történik, sőt a hatalmas mágia pillanat alatt elalszik. A pogányok hite ettől alapjaiban rendül meg. István hadinépe a megdöbbent pogányokra törne, de a király visszainti őket és közkegyelmet hirdet. A pogányok Vazullal együtt megtérnek, együtt éneklik István népével a kereszt himnuszát. A negyedik felvonás második képe Gizella imájával kezdődik. A diadalmas király bevonul, sikerült a nemzet egységét vérontás nélkül helyreállítania. Ekkor jóval lép be, aki Imre halálhírét hozza. A másik oldalról Kreszimira jön tébolyultan, férjéről vizionál. István a haza sorsán aggódik, Vazult jelölni trónutódul, de ekkor csanádvezér érkezik a hírrel, hogy a megtért Vazult, amikor a királyhoz igyekezett a békét szilárdítani, Péter orgyilkosai megölték. István elbocsátja az udvart a három herceg Endre, Béla és Levente kivételével. Kéri, hogy mivel ő már nem tudja őket megvédeni, vonuljanak száműzetésbe, amíg a gonosztevőkön Isten áll bosszút. Külső kar panaszolja Imre halálát. István Istentől kér vigasztalást. Sebős lopakodik be, meg akarja ölni a királyt. István ellenségeiért imádkozik, Sebős ezt halva rádöbben tetteinek következményére. Összeomlik és halálért könyörög a királytól. István megbocsát neki, de száműzi, mert orgyilkos nem lehet magyar. Az összetört Sebős szájából hangzik el először az opera folyamán a szó Szent István király. István kéri Istent, mutassa meg a jövőt, hogy szenvedései nem voltak hiába valók. Közzenék kíséretével három nagy vízió bontakozik ki a színpadon. Az első kép István utódainak sorsát, a második a királyság útját mutatja be, Péter bukását, majd Mátyás dicsőségét. A harmadik vízió a nemzet jövőjét tárta volna fel. Erkel 1848-at tervezte megidézni, de a cenzúra csak a magyar nemesség Mária Teréziának tett felajánlását engedélyezte. Az opera apoteózissal zárul. Ó, légy népünk őre mindenképpen, Szent István király ott fenn az égben. Befejezésül hallgassák tehát Erkel István király című operájának fináléját.

0: A zenei barangolás most elhangzott adásában részleteket hallottak Erkel Ferenc utolsó operájából, az István királyból. Közben Csányi Valéria karmesterrel és Kassai István zongoraművész Erkel kutatóval beszélgetett a szerkesztő Magyar Kornél. A 2014-es Naxos lemez felvétel szereposztása István Magyarország királya Gurbán János. Gizella királyné, a felesége, Bokor Jutta. Imre Herceg, a fiúk, Nyári Zoltán. Kressi Mira, horvát királylány, a menyasszonya, Bazsinka Zsuzsanna. Vazul, árpádházi herceg, pogány vezér, Sárkány Kázmér. Sebős, Buda fia, pogányharcos, Daróci Tamás. Jóva, Gizella udvarhölgye, Sánta Jolán. Zolna, a leánya, Szakács Ildikó. Barfang, Sámán, Szüle Tamás. Közreműködött a Szent István Opera Kórus Somogyvári Ákos karigazgatásával, valamint a Budapesti MÁV Szimfonikus Zenekar. Vezényelt Csányi Valéria.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 21 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Az északi sarkvidéken keresztül tart Európába most először egy dél-koreai kereskedelmi hajó, hogy tesztelje, használható-e rendszeresen ez az útvonal, jelentette be szombat este a Szőuli Tengerhajózási és Halászati Minisztérium. A Penstar Akro nevű hajó a délkeleti Puszán kikötőjéből indult el, körülbelül egy hét múlva ér az északi sarkvidékre, amelyen körülbelül egy hétig halad majd, és Európában több helyen ki fog kötni, Nagy-Britanniában, Hollandiában és Lengyelországban. Az egész út mintegy 45 napig fog tartani, ami sokkal rövidebb, mintha az Indiai óceánon, a Vörös-tengeren és a Szuezi csatornán keresztül jutna el Európába. De a minisztérium nem csak a menet időt akarja mérni, hanem az üzemanyagfogyasztást és az út egyéb költségeit is. Ha az útvonal beválik, akkor Puszán kikötőjét nemzetközi logisztikai csomóponttá fejlesztik, tették hozzá. Mintegy 1000 embert kellett kitelepíteni Spanyolország keleti részén erdőtűz miatt. A gépjárművel nem rendelkezők számára autóbuszokat biztosítottak az evakuáláshoz. A Valencia mellett lévő Gátova településnél csütörtök éjjel kitört tüzet, amelyet egyelőre nem sikerült megfékezni, feltehetően villámcsapás okozta. Az oldást tűzoltó helikopterek is segítik. Péntek estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok, az aszály és a hőség pedig rendkívül gyúlékonnyá tette az aj növényzetet. Az Európai Erdőtűz Információs Rendszer szerint idén összesen 425 erdőtűz, már több mint 297 ezer hektárnyi földet emésztett fel Spanyolország szerte. Nem akarnak házakat látni a leégett erdők helyén. Kevesebb mint 48 óra alatt több mint 30 ezren írták alá azt a petíciót, amely azt kezdeményezi, hogy Szerbiában legalább 30 évig ne lehessen más célra használni a tűzben elpusztult erdőterületeket. Ez azt jelenteni, hogy a leégett erdők helyén 3 évtizedig nem lehetne például építkezni, vagy kereskedelmi célú beruházásokat megvalósítani, írja a Vajdaság.ma. Mint a cikkből kiderül, a Mentsük meg az erdőket elnevezésű kezdeményezés ezen kívül egy nyilvános adatbázis létrehozását is kéri, amelyben nyomon lehetne követni az erdőtüzeket és az általuk érintett területeket. Elhunyt Fajlóni Donatella zongoraművész, a magyar zenei élet kiemelkedő alakja. A művésznő halálát hosszú, fájdalmas időszak előzte meg, és alig egy héttel azelőtt távozott, hogy betöltötte volna 80. életévét, írja a Blick. A hírt lánya, Oszter Alexandra osztotta meg a nyilvánossággal. A színésznő megrendítő bejegyzésében köszönetet mondott édesanyjának az élet ajándékáért, és méltatta kivételes személyiségét, aki zongorajátékával hosszú éveken át varázsolta el közönségét itthon és külföldön egyaránt. Végül az időjárásról. Általában sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugati északi részeken néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. Napközben megélénkülhet az északias szél. A hőmérséklet csúcsértéke hétfőn 26 és 32 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát. Ezt válaszolták. Van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket. Hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus ezt mondta neki. Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 16. fejezetéből a 13-tól a 20. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes Aljai László. Vasárnapi adásunk témái: Leó pápa szombat délutáni programja Riminiben. A Szent Atya a betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt Riminiben otthon vagytok. A pápa beszéde a Rimini Meeting résztvevőihez. A jövő ígéret, nem pedig fenyegetés. A Szent Atya homíliája Rimini kikötőjében. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
2: 14. Leó pápa betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt otthon vagytok. 14. Leó pápa augusztus 22-én Riminiben tett látogatása során a székes egyházban találkozott beteg, fogyatékkal élő és szegény emberekkel. Rövid köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy Jézus mindig befogadta és a középpontba állította a szenvedő és rászoruló embereket, visszaadva számukra az emberi méltóságuknak megfelelő életet. A Szent Atya arra buzdította őket, hogy ne csupán befogadói, hanem aktív résztvevői legyenek az egyház életének. Leó pápa mindenekelőtt köszönetet mondott Rimini püspökének és a helyi karitásznak a találkozó megszervezéséért, majd közvetlenül a jelenlévőkhöz fordult. Ez a Rimini székesegyház, és itt ti otthon vagytok.
3: Questa la cattedrale di Rimini. E qui voi siete a casa.
2: 14. Leó felidézte Jézus magatartását, aki, amikor beteg, fogyatékkal élő vagy szegény emberekkel találkozott, befogadta és a középpontba állította őket, hogy meggyógyítsa és visszaadja számukra a méltóságuknak megfelelő életet. Így mutatta meg mindenkinek Isten szeretetének, végtelen irgalmasságának jeleit, hangsúlyozta a pápa. Hozzátette: akiket Jézus meggyógyított és felemelt, gyakran követőivé váltak, és beléptek tanítványainak közösségébe. A Szent Atya rámutatott, hogy a keresztény embernek ugyanezt az utat kell járnia. Engednie kell, hogy Krisztus meggyógyítsa, megbocsásson neki és megtérítse, majd pedig együtt kell haladnia másokkal az egyházban. Az egyház ugyanis az a közösség, amelyet Krisztus azért hozott létre, hogy mindenkihez elvigye a bűn és a halál fölött aratott győzelmének örömhírét. XIV. Leó pápa a Rimini Meetingen. A jövő ígéret, nem fenyegetés. 14. Leó pápa augusztus 22-én Riminiben találkozott a 47. alkalommal megrendezett Találkozó a népek közötti barátságért résztvevőivel. Beszédében a népek közötti barátság és a béke építésének fontosságáról, az irgalmasság erejéről és a keresztények felelősségéről szólt. Különösen is a nagy számban jelenlévő fiatalokhoz fordult, végül pedig a Communione e Liberazione mozgalmat az egyház egységének megőrzésére és a kölcsönös meghallgatásra buzdította. Leó pápa beszéde elején hangsúlyozta, hogy a jelenlegi történelmi helyzetben még világosabban felismerhető az a profétai üzenet, amelyet csak nem fél évszázada a Találkozó nevében fogalmaztak meg.
3: Meeting per l'amicizia fra i popoli.
2: Meeting, azaz találkozó, a népek közötti barátságért. Ferenc pápa Fratelli Tutti, azaz mindnyájan testvérek kezdetű enciklikájára utalva, 14. Leó megállapította, hogy a társadalmi barátság a testvériség nyilvános és konkrét arca. A békét ma is azok az emberek őrzik és terjesztik, akik szeretnek találkozni egymással, és nem félnek attól, hogy szembesítsék egymással gondolataikat, fogalmazott. Amikor felismerjük egymásban Isten gyermekeinek méltóságát, képessé válunk meghallgatni egymást és barátokká válni, személyekként és népekként egyaránt. A határok, a meghatározások és az intézmények előtt mindig ott vannak az emberek.
3: Ci sono sempre le persone.
2: Szögezte le Leó pápa. Az idei Rimini Meeting mottója Dante isteni színjátékának utolsó sorából származik. A szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot. 14. Leó rámutatott. Ez a szeretet nem tűnt el, és nem veszített erejéből. Még ha csendesen működik is, szemben azokkal a hangos erőkkel, amelyek megrázzák világunkat. Igen, a szeretet mozgat, hangsúlyozta, majd hozzátette. A valóság megfullad számításainkban, és fellélegzik Isten ingyenességében. Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa tanítását felidézve, a Szent Atya az isteni irgalmasságot állította szembe korunk hatalmi logikájával. Krisztus követése, hangsúlyozta, egy világos felismerésből indul ki. A rosszat nem lehet rosszal legyőzni. A katolikus kultúrának ezért a fegyverkezésre ösztönző hamis realizmussal az irgalmasság realizmusát kell szembeállítania, amely szerint még ellenfeleink is testvérek, akiknek a szemébe kell néznünk, és akikkel az igazságban kell találkoznunk. A pápa konkrét feladatokat is megfogalmazott. Szabadítsuk meg az együttélést a gyanakvástól, a kultúrát az erőszakosságtól, az oktatást az ideológiától, a munkát a profit bálványimádásától, a technológiát és a pénzügyeket a halál üzleteitől. Fel kell tárni azokat az igazságtalan hatalmi viszonyokat is, amelyek a szegénység, az egyenlőtlenség, a háborúk és a környezeti katasztrófák hátterében állnak. Ehhez olyan bátor úttörökre van szükség, akik saját életük megváltoztatásával teszik hitelessé a mindenkitől megkívánt megtérést. Beszédének egyik leghangsúlyosabb részében 14. Leó közvetlenül a meetingen jelenlévő fiatalokhoz fordult. Kedves fiatalok! Sokan vagytok itt, közületek sokan önkéntesként. Annak jelei vagytok, hogy a jövő ígéret és nem fenyegetés.
3: Siete segno che il futuro è una promessa, non una minaccia.
2: Arra buzdította őket, hogy merjenek kockázatot vállalni. A szeretet mozgat, sürget, felébreszt a dermedtségből. Új hivatásokat ébreszt és arra hív, hogy kockáztassunk. Vállaljátok a kihívást. Leó pápa arra kérte a fiatalokat, hogy nyíljanak meg egy valódi katolicitás előtt, és lépjenek túl minden túlságosan szűk hovatartozáson. A mozgalom, a csoportok és a közösségek ne váljanak zárt világokká, hanem legyenek ugródeszkák, amelyek segítségével belemerülhetnek a teljes valóságba. Induljanak el más kultúrájú és származású testvéreik, különösen a legszegényebbek felé. 14. Leó hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációját csak szabadságban lehet építeni. A szeretetben soha nincs kényszer, indoktrináció, soha nincs csábítás, megtévesztés vagy toborzás. Szeretet csak szabadságban, élő párbeszédben és önmagunk nagy lelkű odaajándékozásában létezik. A Szent Atya szerint ma sokakat meglep a fiatalok Krisztushoz való ragaszkodása és az egyházhoz tartozása. Nem elsősorban a számok a fontosak, még ha figyelemre méltó is az a több ezer fiatal, aki a leginkább szekularizáltnak tartott társadalmakban kéri a keresztséget. A szabadságról van szó. Az igazsággal csak szabadságban lehet találkozni, mutatott rá, majd elődei tanítását idézte. Az egyház nem folytat prozelitizmust, inkább vonzás által növekszik. Beszéde végén 14. Leó a Communione e Liberazione mozgalom tagjaihoz fordult. Kedves barátaim, szeressétek mindig az egyházat.
3: Amate sempre la Chiesa.
2: Szeressétek és őrizzétek annak a közösségnek az egységét, amelyen keresztül Krisztus elért benneteket és magához vonz. A jelenlegi korszakváltás és a világot sújtó válságok közepette arra hívta őket, hogy fedezzék fel újra a meghallgatás értékét. Isten igéjének, egymásnak és azoknak az embereknek a meghallgatását is, akik keresik az igazságot, még ha nem is tartoznak az egyházhoz. A szinodalitás nem egy folyamat neve, hanem annak a népnek a természete, amely a barátságban és a másikkal való találkozásban felismeri, hogy egyedül Istenhez tartozik, hangsúlyozta 14. Leó. Arra buzdított, hogy tegyék kézzelfoghatóvá és hitelessé. Minden karizma a közösség javát szolgálja, minden gazdagság megsokszorozódik, ha megosztják, és minden félelem legyőzhető. Leó pápa végül a Szentlélek segítségét kérte a szeretett közösség építéséhez, majd Dante szavaival zárta beszédét. Vezessen továbbra is bennünket az a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot.
3: Che muove il sole e le altre stelle.
1: Leó pápa homiliája Riminiben. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent. A Rimini meetingen tett szombati látogatás utolsó programjaként Leó pápa város kikötőjében este 6:30-kor szentmisét mutatott be, mintegy 25 ezer hívő előtt, akiknek zöme a találkozó fiatalja volt. Leó pápa nagy örömmel celebrált a szentmisét Rimini egyházáért egy intenzív nap csúcspontján, amelynek során ellátogatott San Marino köztársaságba és a népek barátságának találkozójára. Most, hogy belépünk az Úr napjába, itt az ideje, hogy megünnepeljük azt a misztériumot, amely értelmet ad mindennek, és amely minden lelkipásztori tevékenységünk csúcspontja és forrása, kezdte homíliáját a Szentatya. A vasárnapi evangéliumban Jézus megkérdezi tanítványaitól, kinek tartotok ti engem? Péter mindannyiuk nevében így válaszol, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. 2000 után, folytatta a pápa, arra kaptunk hivatást, hogy megújítsuk ugyanezt a hitvallást. Azért vagyunk itt, mert hisszük, hogy Jézus a Messiás, az Atya örök fia, aki felkentek és elküldtek a világba, hogy szolgáljon és életit adja váltságul sokakért. Igen, kedveseim, szólt a pápa, Péter szavaival felismerjük az igazságot, amely örömmel és reménnyel tölt el minket, és megtaláljuk az életre vezető utat. Isten útját, aki az emberiség szolgálatába áll, a mesterét, aki lehajol, hogy megmossa a tanítmányai lábát, a pásztorét, aki feláldozza magát nyájáért. És ebben a fényben tekintünk Jézus gesztusára, amikor átadja Péternek a kulcsokat, mert az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
3: Perché nella chiesa ad ogni livello l'autorità è servizio.
1: Állapította meg a Szentatya. A pápa, a püspökök, a papok és a diákonusok az elsők, akik így éljenek, és Isten egész népének csatlakoznia kell hozzájuk, mindegyikük a maga sajátos hivatása szerint. Az egyházban ugyanis a kötés és oldás küldetése, miközben egyrészt azok szerepére vonatkozik, akik az Úr nevében hivatottak a tekintély gyakorlására, másrészt egy olyan stílust és feladatot ír le, amely minden megkeresztelt embert érint. Átölelni, újra egyesíteni, befogadni, megszabadítani, megbocsátani és felszabadítani mindazokat, akik a bűn és annak következményeinek fogjai. Igaz és bölcs sáfárai lenni mindazon javaknak, amelyeket Isten ránk bízott, hogy mindannyian együtt, szeretetben, mindenki javára munkálkodhassunk. Az első olvasmányban Izaiás próféta Sebnáról szólt, egy tisztviselőről, akire Ezekiás király nagyszabású vallási erkölcsi társadalmi megújulási tervét bízta Jeruzsálemben és Júda királyságában. A becsvágy és a kapzsiság miatt azonban ez a hatalmas ember visszaélt a ráruházott hatalommal, vagyont gyűjtött magának, barátainak és rokonainak és másokon uralkodott. Ezért elbocsátották és küldetését Eljakimra bízták, aki egy becsületes, a befolyásolástól mentes ember volt, akinek igaz lelkűsége olyan szilárd volt, mint a falba vert szög, a próféta szavai szerint. Az üzenet világos. Minden, amíg vagyunk és amíg van, Isten ajándéka, amelyet ránk bíztak, hogy az ő kezében az igazságosság üdvösségének eszközei lehessünk egymásért, kezdve azokon a helyeken és embereken, akikkel nap mint nap élünk és dolgozunk, hogy nagy és nyitott szívvel elérhessük az egész világot. A második olvasmányban Szent Pál Isten terveiről beszél, és azt mondja, hogy azok kifürkészhetetlenek, nem is annyira érvelésének bonyolultsága miatt, hanem szeretetének lefedverző mérhetetlensége miatt, amely felülmúlja minden képességünket és elvárásunkat, mert tőle, mondja az apostol, és általa és élette van minden. Isten egyszerű, mert tiszta szeretet, és arra hív minket is, hogy olyan szívvel szeressük, mint az övé. Útjainkat az ő útjaihoz, és gondolatainkat az ő gondolataihoz igazítsuk. Az őszinteség, a nagylelkűség és a jóindulat ezen értékei köztudottan kedvesek Románia népének, szólt a pápa, akik őszinték, vidámak, szorgalmasak és segítőkészek. Ezt bizonyítja a számos szent és boldog példája, akik itt születtek.
4: Ne sono testimoni, i numerosi esempi di santi e beati.
1: Így gyakorolták a szeretetet, és megélték az evangéliumot, néha a vértanúságig menően. Ezt bizonyítja a folyamatos elkötelezettség a különböző egyházi csoportokban, plébániákban, családokban, a katolikus akcióban, különféle mozgalmakban és egyesületekben, valamint a keresztény nevelésben és a karitatív munkában. Bizonyára e gazdagság, valamint az adriai partvidék és a hátország természeti és művészeti szépsége miatt érkezik ide minden évben annyi ember nyaralni Olaszország és a világ minden tájáról, szólt elismeréssel Leó pápa a népszerű és közkedvelt tartományról. Ezzel kapcsolatban a Szentatya arra buzította a romániai híveket, hogy folytassák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy ez a régió ne csak a pihenés és a szórakozás révén legyen befogadó, hanem a lelkülete által is.
4: Anche per lo spirito.
1: Szent II. János Pál pápa, aki sok évvel ezelőtt itt járt, erről a hivatásra beszélve hangsúlyozta, hogy a pihenés nem azt jelenti, hogy elszakadunk önmagunktól, inkább azt jelenti, hogy találkozunk önmagunkkal, és megbékélünk önmagunk legbensőbb lényével, tanította az 1982. augusztus 29-én itt bemutatott szentmisén. A világ, amelyben élünk, számos kikapcsolódási formát kínál, amelyek közül néhány azonban inkább szétszóródáshoz és romláshoz vezet, mintsem az igazi önmagunkhoz való visszatéréshez, és ürességet hagy a szívben. Vannak, akik menekülésnek nevezik ezeket, mintha a hétköznapi élet egy börtön lenne, amelyből ki lehet szabadulni. De mi tudjuk, hogy a legigazibb hely a pihenésre, az Istennel való találkozásra, és az igazán egymással való találkozásra nem kívül, a káoszban van, hanem önmagunkban, lelkünk legmélyén. Keresztény közösségként ezért különösen arra vagyunk hivatottak, hogy ápoljuk ezt a tapasztalatot, és adjuk tovább azt a nyitottság és a vendégszeretet által, mind személyesen, mind intézményesen, egyházaink gondoskodása és összeszedettsége által, a segítőkészségünk és a szeretet felajánlásának készsége révén. Ez vonatkozik mindazokra, akik egy évnyi munka után megérdemelt pihenésre vágynak, mind azokra, akik testileg és lelkileg sebzetten menedéket, élelmet és segítséget keresnek hazájuktól távol. Püspökötök az egyházmegyéhez írt levelében ezt írta: az ima, az egység, a meghallgatás, a bátorság, az egyszerűség, a hála, a szépség olyan magatartást kíván jelezni, amely mindig jelen van az élet minden területén.
4: In ogni frammento della vita.
1: Kedves fivéreim és nővéreim, miközben ismét ezt a fontos meghívást intézem mindnyájatokhoz, elmélkedéstek és elkötelezettségtek számára, ismét köszönöm a fogadtatást, a hittel és örömmel teli részvételeteket, és a boldogságos Szűz Mária Szent Gaudentius püspök és védőszentjeitek közbenjárására bízlak benneteket, zárta a Rimini kikötőjében tartó záró szentmise homiliáját 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönöm, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László.

0: Handel A-moll koncertó grosszójának részletét a Liszt Ferenc Kamarazenekar szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Lev Nikolajevics Tolsztoj. Miből él az ember? Fordította Honti Rezső. Harmadik rész.

Mi tudjuk, hogy által mentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, a halálban marad. János 3.14. Akinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete? 3.17. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. A szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. 4.7. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. 4.8. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad. 4.12. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. 4.13.

16. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? 4:20.

kialkutták az asszonnyal az árat. Amikor megegyeztek, Szemjon elkészítette a mértéket. Az asszony az ölébe ültette a sánta kislányt, és azt mondta. Erről a kislányról kétféle mértéket vegyél. Egy csizmát csinálja a bal lábára valót, a jobb lábára hármat. Egyforma kis lábuk van, egyiké, mint a másiké, ikrek. Szemjon vette a mértéket, ahogy kívánták. Mi történt vele? Kérdezte. Ilyen szép kislány. Születésétől fogva ilyen? Nem. Az anyja nyomta meg a lábacskáját. Matryona beleszólt. Nem te vagy az anyjuk. Se anyjuk, se rokonuk. Fogadod, gyerekek. Nem a sajátod? Mégis úgy szereted őket. Hogy ne szeretném? Az én tejemen nevelkedtek. Volt nékem is gyerekem, de Isten magához vette. Őt se szerettem úgy, mint ahogy ezeket a lányokat szeretem. De hát kié? Az asszony belemelegedett a beszédbe. Vagy hat esztendeje lesz, mesélte, hogy egy hét leforgása alatt apátlan, anyátlan árva lett a két kisgyerek. Egy keddi napon temették az apjukat, pénteken meghalt az anyjuk. Mi az urammal abban a faluban laktunk, a szomszédaink voltak. Az apa fát vágott az erdőn. Egy fa ráesett, agyon zúzta, hogy a belseje mind kifordult. Alig hozták haza, kiadta a lelkét. Az asszony meg azon a héten megbabázott, ikreket szült, ezeket a kislányokat. Nyomorúságban, elhagyatottságban egyes egyedül, se bába asszony, se szolgáló körüle. Egyedül volt, mikor szült, egyedül is halt meg. Amikor másnap reggel benézek hozzá, mint szomszéd asszonyomhoz, már meg is merevedett. Amint haldoklott, a kislányra dobta magát, és kificamította a lábacskáját. Összegyűltek a falubeliek, megmosták a halottat, felöltöztették, koporsót csináltak, és eltemették. Ezt mind a jó emberek tették. A kislányok magukra maradtak. Mi legyen velük? Én voltam az asszonyok közt az egyetlen, akinek szopós gyereke volt. Az én kisgyerekemet már 8. hete szoptattam. Egyelőre magamhoz vettem az ikreket is. Megint összegyűltek a parasztok, és törték a fejüket, hogy mi legyen a kicsinyekkel, és azt mondták nekem, tartsd őket magadnál egyelőre, Mária. Majd közben körülnézünk, hogy más helyen elhelyezzük őket. Én a mellemre tettem az épp gyereket, de a másikat nem szoptattam meg, nem igen hittem, hogy életben maradjon. De aztán gondoltam, miért pusztuljon el a kis angyal lélek. Megszántam, és neki is odaadtam a mellemet. Egészséges, erős voltam, jó táplálékom volt bőven. Ketten szopnak, a harmadik vár. Ha az egyik jól lakik, megszoptatom a harmadikat. De az úr úgy akarta, hogy az ikrek viruljanak és éljenek, a magam gyerekét pedig 2. esztendejében eltemettem. Isten több gyereket nem adott. A vagyonunk gyarapodott. Most itt lakunk a malomban a kereskedőnél. Bő fizetés, jó élet, saját gyerekeink nincsenek. Hogy is élnék, ha ezek a kislányaim nem volnának? Hogy ne szeretném őket? Egyik kezével magához ölelte az asszony a sánta lányt, a másikkal letörölte a könnyeket az orcájáról. Matryona felsóhajtott, és ezt mondta. Úgy látszik, nem hiába tartja a közmondás, élhetsz apa, anya nélkül, de nem élhetsz Isten nélkül. Amint így beszélgetnek egymással, egyszerre, mint valami hajnali fénytől, világossá lesz a szoba, és az a sarok, ahol Mihály ül. Mindnyájan ránéznek, és látják, hogy Mihály a kezét térdén összekulcsolva felnéz és mosolyog.

Az asszony elment a kislányokkal. Mihály is feláll a padról, levezi a kötényét, meghajlik Szemjon és Matriona előtt, és így szól. Isten veletek, gazdáim! Nekem Isten megbocsátott, bocsássatok el ti is. És ámulattal látták Szemjon és Matriona, hogy fényesség árad Mihály körül. Szemjon fölkelt, meghajtotta magát Mihály előtt, és mondta: látom, Mihály, hogy te nem vagy emberfia, mint mink. Én nem tartóztathatlak, se nem faggathatlak. Mondd meg csak azt az egyet, amikor rád találtam és hazahoztalak, miért voltál úgy elkomorodva? Ám mikor Matriona vacsorával kínált, rámosolyodtál és földerültél. Aztán, amikor az az úr a csizmát rendelte, másodszor mosolyodtál el, és még derűsebb lettél azóta. És most, hogy az asszony a gyermekekkel bejött, harmadszor mosolyogtál, és fény árad belőled. Mondd meg nekem, miért mosolyogtál háromszor? Miért ragyogsz dicsfényben? Mihály felelte: azért jő fény belőlem, mert büntetés alatt voltam én, és Isten most megbocsátott nekem. Azért mosolyogtam háromszor, mert megértettem Isten három szavát. Az első szót megértettem, mivel a feleséget szánalommal volt irántam. Ekkor mosolyogtam először. Amidőn a gazdag a csizmát rendelte, megértettem a második szót, akkor mosolyogtam másodszor. És most, hogy a kislányokat megláttam, megértettem a harmadik, az utolsó szót, s mosolyogtam harmadszor. És Szemjon így szólt: mondd meg nekem, Mihály, mely vétkedért büntetett Isten, és mik voltak azok a szók? Hadd tudjam én is. Isten megbüntetett, felelte Mihály, mert nem voltam engedelmes. Angyal voltam a mennyben, és Isten elküldött, hogy egy asszony lelkét vigyem az égbe. Leszálltam a földre, s látom, betegen fekszik egy asszony, ikreket szült, kislányokat. A kicsikék mozgolódnak az anyjuk mellett, és az anyjuk nem bírja mellére venni őket. Az asszony meglátott engem, megértette, hogy Isten az ő lelkéért küldött. Sírva fakadt, és azt mondta: Isten angyala, most temették az uramat, fatörzs ütötte agyon. Nincs se testvérem, se néném, senki segítőm, senki sincs, aki az árváimat fölnevelni. Ne vidd el a lelkemet, hisz apa és anya nélkül nem élhetnek a gyermekek. És én engedtem a kívánságnak. Az egyik gyermeket a mellére tettem, a karjai közé a másikat. Fölemelkedtem az égbe Istenhez. Nem bírtam, ó uram, így szóltam, a gyerek ágyas lelkét elvenni. Fatörzs zúzta agyon az apát, ikreket szült az anya, könyörök, hogy hagyjam meg a lelkét, és azt mondja: hagyd táplálnom a gyermekeimet, hagyd, hogy fölneveljem őket, hisz apa és anya nélkül nem nőhetnek fel gyerekek. Én, uram, nem vettem el az anya lelkét. És Isten szólott: vedd el a gyerekágyas nő lelkét, és megérted majd három szavamat. Meg fogod tudni, mi rejlik az emberben, mi nincs megadva neki, meg hogy miből él az ember. Ha megérted ezt a három szómat, akkor térj vissza a mennybe. Én leszálltam a földre, és elhoztam a szülőnő lelkét. Az újszülöttek ekkor elbocsátották az emlőt, az anyateste kinyúlt fekhelyén. Megnyomta az egyik kisleányt, és megsértette a lábát. Hogy a lelket Istenhez vezéreljem, fülemelkedtem a falu fölött. A szél megkapott,
Szárnyaim elernyedtek, lehultak rólam, és a lélek egyedül szállt fel Istenhez. Én azonban az úton a földre hullottam.

Szemjon és Matriona megértették, kit ruháztak, kit tápláltak, kinek adtak hajlékot, és sírtak félelmükben és örömükben. Tovább beszélt az angyal. Magánosan, mezítlenül maradtam a mezőn. Azelőtt nem ismertem az emberek baját, se hideget, se meleget, és most magam is ember voltam. Éhes lettem, fáztam, nem tudtam, mihez fogjak. Amint körülnéztem, megláttam egy Istennek szentelt kápolnát. Ahhoz igyekeztem, ott reméltem menedéket, de a kápolna be volt zárva. Hogy a szél ellen védekezzek, mögéje ültem. Eljött az este. Éhes voltam, csontáfagyott, és igen nyomorult. Egyszerre észreveszek egy embert, amint megy az úton, egy pár csizmát visz a kezében, és magában beszél. Amióta emberré lettem, most először láttam halandó arcát. Féltem tőle, elfordultam. Hallom ennek az embernek a szavát, amint arról beszél, hogyan védje meg a testét a téli hideg ellen, hogyan tartsa el feleségét, gyerekeit. Gondolom magamban, én majd meghalok a hidegtől, meg éhségtől, és erre megy egy ember, aki csak arra gondol, hogy magát, meg a feleségét, hogy takarja bundába, hogy lakassa jól az övéit. Ez nem segíthet rajtam. Az ember megállott, összeráncolt a szemöldökét, még félelmesebb lett, és elment mellettem. Kétségbe esve feküdtem ott. Egyszerre hallom, hogy az ember visszajön. Hanem én nem ismertem föl benne az előbbi embert. Előbb a halál volt benne, most életet lehelt, és az orcájában megismertem Istent. Odajött hozzám, fölruházott, szeretettel a házába fogadott. Egy asszony látott kettőnket a házba belépni, és rossz szavakat szólt. Borzalmasabb volt a férfinál. A halál lehellete jött ki a száján, és én nem tudtam lélegezni a dögletes levegőben. Az asszony ki akart kergetni a hidegbe, és én éreztem, hogy ha megtette volna, tüstént meghal. Ekkor az ura emlékeztette Istenre, és az asszonyon változás történt, amikor elénk tálalta az ételt, és rám nézett, én is ránéztem. Nem volt már benne a halál, élt, és én megismertem benne Istent. És megemlékeztem az első isteni szóról, megtudod majd, mi van az emberben, és megértettem, hogy szeretet van az emberben. Megörült a lelkem, hogy Isten kezdte fölfedni előttem azt, amit ígért. Ekkor mosolyogtam először. De mindent még nem bírtam megérteni. Nem tudtam fölfogni, mi nincs megadva az embernek, és hogy miből él az ember. Egy esztendőt töltöttem nálatok. Akkor egy ember lépett a szobátokba, csizmát rendelt, amit egy évig lehessen hordani. De se föl ne repedjen, se el ne ferdüljön. Amint ránéztem, megláttam a háta mögött a társamat, a halál angyalát. Kívülem senki se látta az angyalt, ám de én megismertem, és tudtam, hogy mielőtt a nap lemegy, magával fogja vinni a gazdag ember lelkét. Egy évre előre gondoskodik az ember, és nem sejti, hogy az élete véget ér, mielőtt estére hajlanék a nap. És ráemlékeztem a második isteni igére. Megtudod, mi nincs megadva az embernek. Nincs megadva neki, hogy fölfogja, mire van szüksége az ő testének. Ekkor mosolyogtam másodszor. Örültem, hogy megláttam angyaltársamat, és hogy Isten felfedte nekem a második szó értelmét. De még mindig nem értettem meg mindent. Nem értettem meg, miből él az ember. Vártam, amíg Isten az utolsót is kinyilvánítja előttem. És most, 6 teljes év után
Íme jönnek az ikerlányok, és az asszony. Én megismerem a leányokat, és emlékezem, hogyan maradtak életben. És gondolom, a kisdedei véget könyörgött nekem az asszony. Én hittem neki. El voltam telve avval a gondolattal, hogy apa és anya nélkül gyermekek meg nem élhetnek. De íme egy idegen asszony föltáplálta őket. Az ő gondjai alatt fölnevelkedtek. Amidőn ezt az asszonyt elfogta a meghatottság az idegen gyermekek fölött, és sírt, én az élő Istent láttam, és megértettem, miből él az ember. És megismertem, hogy az Úr fölfedte nekem az utolsó szót, s hogy megbocsátott nekem. Ekkor mosolyogtam harmadízben.

és lehult a mez az angyal testéről, és fürdött a fényben, hogy emberi szem el nem bírta viselni annak látását. Fölemelte a hangját, mintha nem a szájából, hanem az égből hangzana a szava. Szólt az angyal: megtanultam, hogy az ember nem a magáért való gondból, hanem a szeretetből él. Az anyának nem volt megadva, hogy megtudja, mi kell a kicsinyeinek az életre. A gazdagnak nem volt megadva, hogy mire van szüksége. Ki nem fürkészheti az ember, hogy estére csizma kell neki, mint élőnek, vagy halotti cipő, holt embernek való. Én emberkoromban életben maradtam, nem azért, mert én magam gondoltam magammal, hanem a szeretet által, ami egy arra járó emberben meg a feleségében ébredt, mert megesett a szívük nyomorúságomon, és megszerettek engem. Nem abból él az ember, hogy gondoskodik saját magáról. A szeretetből él, ami az emberekben lakik. Régebben is tudtam azt, hogy Isten adta az életet az embernek. Tudtam, hogy az ő akarata, hogy éljek. Most megértettem valami mást is. Megértettem, hogy Isten nem akarja, hogy az emberek külön éljenek. Ezért nem fedte fel nekik, hogy mire van szüksége minden egyesnek. Az ő akarata, hogy mind egyetértésben éljenek. Ezért mutatta meg nekik, hogy mi kell nekik a maguk és minnyájuk számára. Tisztán látom most, az embernek csak úgy tűnik, mintha a magára való gondnak élne, pedig csak a szeretetnek él. Akiben pedig szeretet, abban Isten. Isten benne él, mert Isten a szeretet.

Isten dicséretét zengte az angyal. Hangja végig dörgött a házon. A tető megnyílt, tűzoszlop csapott fel a földtől az égig, Szemjon feleségestül, gyerekestül térdre rogyott. Nőttön nőttek az angyal szárnyai, és fölemelkedett az ég felé. Mikor Szemjon megint magához tért, a háza úgy állott ott, mint régen, és nem volt a szobában senki. Csak az övéi.

Lev Nyikolajevics Tolsztoj, Miből él az ember? A harmadik befejező rész hangzott el. Felolvasta Gáspár Sándor. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte E. Román Kata. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Johann Sebastian Bach korál előjátékából Holger Grosop adott elő részletet.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Az északi sarkvidéken keresztül tart Európába most először egy dél-koreai kereskedelmi hajó, hogy tesztelje, használható-e rendszeresen ez az útvonal, jelentette be szombat este a Szőuli Tengerhajózási és Halászati Minisztérium. A Penstar Akro nevű hajó a délkeleti Puszán kikötőjéből indult el, körülbelül egy hét múlva ér az északi sarkvidékre, amelyen körülbelül egy hétig halad majd, és Európában több helyen ki fog kötni, Nagy-Britanniában, Hollandiában és Lengyelországban. Az egész út mintegy 45 napig fog tartani, ami sokkal rövidebb, mintha az Indiai óceánon, a Vörös-tengeren és a Szuezi csatornán keresztül jutna el Európába. De a minisztérium nem csak a menet időt akarja mérni, hanem az üzemanyag fogyasztást és az út egyéb költségeit is. Ha az útvonal beválik, akkor Puszán kikötőjét nemzetközi logisztikai csomóponttá fejlesztik, tették hozzá. Mintegy 1000 embert kellett kitelepíteni Spanyolország keleti részén erdőtűz miatt. A gépjárművel nem rendelkezők számára autóbuszokat biztosítottak az evakuáláshoz. A Valencia mellett lévő Gátova településnél csütörtök éjjel kitört tüzet, amelyet egyelőre nem sikerült megfékezni, feltehetően villámcsapás okozta. Az oltást tűzoltó helikopterek is segítik. Péntek estére már körülbelül 400 hektárnyi területet emésztettek fel a lángok, az aszály és a hőség pedig rendkívül gyúlékonnyá tette az aj növényzetet. Az Európai Erdőtűz Információs Rendszer szerint idén összesen 425 erdőtűz, már több mint 297 ezer hektárnyi földet emésztett fel Spanyolország szerte. Nem akarnak házakat látni a leégett erdők helyén. Kevesebb mint 48 óra alatt több mint 30 ezren írták alá azt a petíciót, amely azt kezdeményezi, hogy Szerbiában legalább 30 évig ne lehessen más célra használni a tűzben elpusztult erdőterületeket. Ez azt jelenteni, hogy a leégett erdők helyén 3 évtizedig nem lehetne például építkezni, vagy kereskedelmi célú beruházásokat megvalósítani, írja a Vajdaság.ma. Mint a cikkből kiderül, a Mentsük meg az erdőket elnevezésű kezdeményezés ezen kívül egy nyilvános adatbázis létrehozását is kéri, amelyben nyomon lehetne követni az erdőtüzeket és az általuk érintett területeket. Elhunyt Fajlóni Donatella zongoraművész, a magyar zenei élet kiemelkedő alakja. A művésznő halálát hosszú, fájdalmas időszak előzte meg, és alig egy héttel azelőtt távozott, hogy betöltötte volna 80. életévét, írja a Blick. A hírt lánya, Oszter Alexandra osztotta meg a nyilvánossággal. A színésznő megrendítő bejegyzésében köszönetet mondott édesanyjának az élet ajándékáért, és méltatta kivételes személyiségét, aki zongorajátékával hosszú éveken át varázsolta el közönségét itthon és külföldön egyaránt. Végül az időjárásról. Általában sok napsütésre lehet számítani, az észak-nyugati, északi részeken néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. Napközben megélénkülhet az északias szél. A hőmérséklet csúcsértéke hétfőn 26 és 32 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. A zene közelben következik.
3: Születtem éppen a múlt század, 3/4-én, nem is csoda, hogy korszerűtlen lettem mára én. Már amióta az eszem tudott,

verzióm, nem leplezem az averzióm, nem adom én a lényem lényegét. Az osztályomban volt kiúros és persze módos is, lett egy divat szakember és lett egy orvos is.

Mint az is megfelelt, a szomszédom a gépteremben igennel felelt. A penetráció alapján 94 van még talán. Alma lóg egy nagy analóg almafán, és modern kukac rágja meg pont ma.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Bólyás János, Peresztégi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket, és mindannyiunk nevében köszöntöm újdonsült művész barátunkat, aki először szerepel a Zene közelben műsorban, Nattán Balázs, Isten hozott itt a Katolikus Rádióban. Tulajdonképpen minden sorát ennek az elhangzó dalnak külön lehetne elemezni, de mielőtt bármelyik dalt elkezdenénk puncolni, kérek szépen egy kicsi bemutatkozást.
1: Köszönöm, én is mindenkit üdvözlök. Nattán Balázs vagyok. Budapesten születtem, itt is nőttem föl. A zene az tulajdonképpen végig kísérte az életemet, de jobbára csak úgy, mint egy átlag zenehallgatóét. Mérnökként végeztem.
0: Milyen mérnök?
1: Villamosmérnökként.
0: És villamosmérnökként dolgozol is?
1: Nem szűken véve, de igen, tehát egy olyan munkát végzek, amihez azért jó a mérnöki végzettség.
0: És az is zenei, vagy az
1: nem,
0: egy
1: nem,
0: teljesen?
1: Nem, az teljesen más. Az teljesen
0: én
1: más.
0: Kíváncsi vagyok, mi az?
1: Épületek energetikai felújításával kapcsolatos programot.
0: Nagyon aktuális dolog.
1: Igen, igen.
0: És hogy jött a zene itt az elektromos életben?
1: Rögtön kisjavítom magam, mert ugye azt mondtam, hogy mint egy átlag zenehallgatónk az életében, de ennél azért többről van szó. Tulajdonképpen a legkorábbi emlékem az talán én óvodáskori vittek a szüleim például táncházba, és akkor ott
0: az megfogott. Szabad kérdezni, hogy mivel foglalkoztak a szülei, csak zenei szempontból?
1: Nem, ők szintén mérnökök. Tehát így helytálló az első mondatom, hogy a családban a zene az nem volt kiemelt szerepben, hanem...
0: De ott volt valahol.
1: Igen, tehát hanglemezek voltak, meg rádió szólt, tehát ilyen értelemben...
0: Hova jártál suliba?
1: Budenzúti iskolába jártam általánosba, Budán, és aztán a Móricz Zsigmond gimnáziumba.
0: Ahol
1: a zene az szintén nem volt különösebb, nem volt rajta különösebb hangsúly. Elkezdtem szolfézsre járni, de annak nem lett folytatása. Az nem volt egy...
0: Miért kezdtél szolfézsre járni? Hogy jut egy fiatal embernek eszébe, hogy én most szolfézsre megyek?
1: Hát akkor ez az alsó tagozat, amiről beszélünk, tehát ott a szüleimnek jutott eszébe.
0: És akkor nyilván nem csak járatni. A szolfésen, vagy zongora, vagy valamelyik
1: nem, az,
0: más hangszer.
1: Hát ugye az volt, meg ha jól tudom, akkor most is az a rendje ennek a dolognak, hogy először szolfésre kell járni, és aztán lehet hangszerhez nyúlni.
0: És neked melyik hangszer és adódott?
1: Nekem nem adódott hangszer, mert ez a találkozás ez elég rövid ideig tartott, tehát elkezdtem, de hát azt kell mondjam, hogy én ott...
0: Nem tetszett,
1: ez egy semleges kifejezés, szóval, hogy nem értettük meg egymást, vagyis én, mint 7 éves gyerek, nem éreztem ott magam jól, ez a legegyszerűbb.
0: Világos,
1: legegyszerűbb
0: akkor nem kell erőltetni, ennek. Így igen. Van.
1: És aztán ezzel egy időre ennek vége is szakadt, és hát olyan 15-16 éves koromban volt olyan találkozásom a zenével, amikor azt éreztem, hogy hoppá, akkor itt álljunk meg egy pillanatra, mert ez engem megfogott.
0: Na, ez erről mesélj, hogy volt ez a sugallat?
1: Az otthoni hanglemezekhez kapcsolódik alapvetően, így emlékszem rá vissza, és azok közül is, ami ezt a mondjuk így imprintinget előidézte, az észak-amerikai rock and roll, tehát az 50-es évek második felének a zenéje.
0: Nagyon szeretjük, úgyhogy nem kell szígyelni.
1: Nem, mert ha úgy hangzott, akkor ezt nem jól mondtam, és akkor onnan néhány centire volt csak a Beatles, úgyhogy őket, hát mondom, ebbe a ilyen fogékony 15-16 éves korban megtaláltam, és annyira jól sikerült ez a találkozás, hogy ott tulajdonképpen nagyon hosszú időre leragadtam, mondjuk így.
0: Tehát a gimi idején?
1: A gimi idején, igen. Igen.
0: Akkor egyszer csak bejött a zene.
1: Igen. A legeslegelső dolog, ami arról eszembe jutott, hogy akkor dobolni akarok, mert ugye a ritmus az nagyon hangsúlyos, nyilvánvalóan. De ott olyan sok lépést nem tettem, mert aztán rájöttem, hogy hát ez így azért nem jó, mert ugye abban a melódia az nincsen. És akkor olyan 16 éves korom körül rájöttem, hogy én gitározni akarok, úgyhogy akkor vettem egy Cremona gitárt, és azon elkezdtem tanulni.
0: Magattól?
1: Alapvetően magamtól, illetve hát volt osztálytársam, aki már előttem járt ezen az úton, és akkor vele, meg tőle.
0: De feltételezem, tanulva. Hogy az popzene volt.
1: Igen, igen. Hát azok akkordokat, meg akkordtáblázatokat néztem, hogy akkor hogy kell lefogni.
0: Számokat ezt megfejteni.
1: Igen, igen, és akkor ez egy jó játék is volt, mert ezeket aztán, tehát visszalkamar átvettem kazettára, mert az könnyebben volt kezelhető, és akkor ott az előre-hátra tekergetéssel már egyrészt a zene tanulás is megkezdődött, meg egyébként a nyelv. Tehát ott az angol az... tanultam gimnáziumban, és
0: hát
1: akkor
0: egyébként sokan úgy tanultak meg angolul, hogyne, hogy hallgatták, igen, a Beatles és a többi együttes.
1: Igen, igen, tehát nekem ezt én nagyon élveztem, meg ez jól is ment, meg úgy általában a nyelvekkel jó viszonyban vagyok azóta is, uh-huh. És akkor ez tulajdonképpen a tanítás után, a délutánjaim azok nagyon gyakran ezzel teltek ugye szobában, hogy oda-vissza hallgattam ezeket. Hát ez egyrészt nagy örömet is adott, aztán amikor elkezdtem megpróbálni őket játszani, akkor rájöttem, hogy ez nem ennyire egyszerű, tehát ugye ami ott föl van játszva, meg főleg, hogy el van énekelve, az...
0: Innen fogjuk folytatni. Ja. Miért kérted, hogy a Harcos című saját dalot szólaljon meg legelőször?
1: Azt gondoltam, hogy ugye hoztam ezt a CD-t, ami nemrég jelent meg.
0: Mind saját dalom?
1: Ez mind saját dal, igen.
0: Igen.
1: Elejétől a végéig, és ez a Harcos, ez nem szerepel rajta, de azt gondoltam, hogy mint egy ilyen nyitás azért lehet jó, mert ez egy koncertfelvétel, mert az elmúlt években már ezeket a dalokat játszottuk egy trióval, illetve játszottam teljesen egyedül is, tehát egyetlen gitárral, meg trióval is.
0: És na várjál, nagyon előre rohantunk.
1: Pardon.
0: Ezt fogjuk most meghallgatni, de az előbb a Korszerűtlen című dalodat, igen, egy kicsit úgy is értelmezhetem, hogy még vaciláltál, hogy amit csinálsz, vagy amit szeretnéd csinálni, az korszerű-e?
1: Ez zenei értelemben? Vagy?
0: Bármilyen
1: nem,
0: értelemben?
1: Nem, ez a dal, ez inkább, ez egy viszonylag újabb dal.
0: Amit hallottunk,
1: igen,
0: tehát a Korszerűtlen.
1: Amit hallottunk.
0: De a szöveg nagyon fontos volt.
1: Igen, azt kijelentettem, hogy tulajdonképpen minden dalomban a szöveg nagyon fontos. Tehát,
0: saját szövegek?
1: Igen, mindegyik saját szöveg, és... Hát a melódián is, meg a harmónia meneten is sokat szoktam dolgozni, de amiben igazán egyedinek érzem ezeket, az mégiscsak inkább a szöveg.
0: Akkor hallgassuk a Harcos dalt, jó, és annak a szövegét.
2: Harcosok vagyunk, legyél is harcra kész,

0: szét, de nem pörölj el.
1: Ez bizony nagy váltás, mert az előbb arról volt szó, hogy gimnázium, ahol megérintett a zene, született egy gitárod, elkezdtél tanulni, nyilván a kollégáktól, illetve hát osztálytársaktól. Igen. Hogy jött hozzá a vers? Saját vers.
2: Ez számomra is egy érdekes dolog. Úgy értem, hogy még szoktam ezen gondolkodni, hogy ez hogy volt. A vers az, ha mondjuk arra gondolok, hogy már hallgattam tizenévesen a Toldit, szintén hanglemezről, akkor arra vissza tudok emlékezni, hogy ez egy öröm volt. Tehát ott éreztem a dolognak a zeneiségét, meg a rímeket, és azt, hogy ez az egész egy történetté áll össze, és van mélysége, szépsége. Tehát ilyen fajta élményem viszonylag koránról van már, de aztán elég sok idő kimaradt, és tulajdonképpen ugye a 20-as éveim közepetáján volt az, hogy rájöttem, hogy
1: tehát egyetem versek... után?
2: Igen, igen. Bementem könyvesboltba, és akkor levettem verses köteteket, és volt egy, emlékszem, amit azért vettem meg, ez a Varró Dánielnek a Bögre az Úr című kötete volt, amiben így lapozgattam, és azt éreztem, hogy hát ezeken mindegyik nagyon a maga könnyedségével és rímeivel mindegyik megfog, és hát itt nem álltam meg, hanem tulajdonképpen azt éreztem, hogy ilyet én is akarok. Nem csak abban az értelemben, hogy akkor megvettem a könyvet, hanem hogy írni. És tulajdonképpen akkor így a 20-as évei második felébe kezdtem el verseket írni.
1: Mások fejével?
2: Volt olyan is, igen. Tehát voltak átirataim, tehát olyan versek, amik úgy születtek, hogy mondjuk láttam egy vers formát, mondjuk egy ötsorosat, és akkor azt gondoltam, hogy
1: ilyet én is
2: szeretnék tudni, és akkor aztán kiderült, hogy tudok. Szóval, hogy ezeket...
1: Úgy gyakorlat, így lehet mondani.
2: Igen. És akkor sokáig csak versek gyűltek, tehát ezek így tulajdonképpen párhuzamosan, már úgy értem, hogy a zene, mint mások zenének az eljátszása, és a saját versek írása, ez így ment.
1: Külön.
2: Külön, nem teljesen külön, tehát én próbálkoztam dalt írni, akkor már, tehát most ugye a 20-as éveim első feléről beszélek, de annyira erős volt ez a hatás, amit rám ezek a világslágerek gyakoroltak, mondjuk így.
1: Tehát amiket gitároztál.
2: Hát igen, hogy ilyenkor két dolog szokott történni, vagy túl jól sikerül, és akkor mármint a hatás alatt a dalírás, és akkor az ember rájön, hogy tulajdonképpen megírta azt, amit már valaki más, vagy úgy nem sikerül, és akkor nekem ez most már azt látom, hogy talán úgy kedvemet szekte, tehát hogy nem sikerült... Nem is fürödtem az önbizalomba, hogy úgy mondjam, ebben az időben, tehát hogy ezek a dolgok így maradtak, és akkor a versekkel, versírással, megolvasással telt viszonylag sok év, amiből aztán még egy publikáció is lett.
1: És közben elektromérnökösködtél, vagy?
2: Igen, hát nem dolgoztam sok helyen, de alapvetően mindenhova ezzel a diplomával, meg a nyelvtudással vettek föl, meg közben még megtanultam más nyelveket is, meg a munkám során is.
1: Milyen nyelveket?
2: Elnyertem egy ösztöndíjat Franciaországban, ott franciául, és aztán dolgoztam Horvátországban, Szerbiában is, úgyhogy szerbül is sikerült megtanulni, és aztán később már hogy úgy mondjam, külföldi tartózkodás nélkül érdeklődésből, meg németül, meg olaszul. Valamelyest ezek között nem...
1: Angolt soroltad?
2: Hát azt nem soroltam, bocsánat, mert az beleértettem a kezdetekbe.
1: Természetesen.
2: Igen, hogy azt a gimnázium meg, ami utána következett ezekben az időkben megtanultam.
1: Akkor összegezem. Túl vagy az iskolákon, dolgozol a saját területeden, energia, elektromosság, stb. Mellette mondhatom úgy, hogy belehavarodtál a versekbe, kiderült, hogy te is próbálkozol ezzel-azzal. Jó, folytatjuk mindjárt, csak van egy olyan dalod, aminek az a címe, hogy megnyugtató. Kérek felvezetést hozzá.
2: Sok olyan dalom van, ami több fázison ment keresztül, és tulajdonképpen az újabbak azok, amikkel már kicsit nagyobb rutinnal rendelkezve, ugye elkezdem, és akkor megszületik, és azt érzem, hogy készen van. Ez a megnyugtató, ennek az eredete azért viszonylag régre nyúlik vissza. A témája is meglehetősen különbözött attól, amiről most szól. De van az, amikor nem hagy nyugodni egy ötlet, és aztán addig-addig dolgozom rajta, míg elégedett nem leszek. Úgyhogy ez is így született.
1: Először meg volt a vers, és utána, vagy együtt?
2: Nem, tehát a versírás, illetve a zene kapcsolata, aztán ezek összemosódtak, összefolytak.
1: Hol ez, hol az?
2: Igen, tehát van az is, amikor zenével indul, és szöveget írok rá, de van olyan is, amikor szöveggel indul, sőt, hát egész ilyen kanyargos utak is vannak, mert van, amikor mondjuk írok egy parafrázist egy versre, mert annyira tetszik, és aztán rájövök, hogy akkor, ha már ez itt van, akkor írjak rá a zenét is, és akkor ez tulajdonképpen egy saját dallá válik ilyen módon. Tehát, hogy sokféle megoldás, vagy hogy milyen út van.
1: Jó, folytatjuk, akkor a Megnyugtató című dal Nattán Balástól.

0: csak megáll. Igen, mindegyiket végig lehetne hallgatni, csak én azt szeretném, hogy minél több dalba kóstoljunk úgymond bele. Közben érdekes dolog jutott eszembe, hogyha ezeket a verseket nem zenében mondod el, hanem próza, akkor ugyanígy hangsúlyoznál?
1: Biztos nem.
0: Igen?
1: Ezt rá tudom vágni, hogy biztos nem, bár ezeket nem mondtam versként, de hát nyilván a zene az megkövetel egy hangsúlyozást, meg egy ritmizálást, és azt gondolom, hogy versként ezek

0: pláne saját versekre, akkor mind a kettőt lehet igazítani, azt hiszem annál kényesebb lesz a füled. És akkor nem, igen, biztos, hogy zavarnak, hanem zavarnak jön ki, de hát messze tőlem az, hogy én most elemezzem a te dalaidat. Mindenképpen egy dologra már felfigyeltem a legelső bejátszásnál, hogy mindegyiknek van mondandója. Szóval nem csak gördül, szépen, nem szépen, de inkább szépen, hanem érdemes figyelni a szövegre.
1: Igen, ezt köszönöm, én is így gondolkodom ezekről, tehát ilyen értelemben ezek nehezebben befogadható dalok, nyilvánvalóan, mint egy rövid popsláger. Talán ezért is tartott viszonylag sokáig, hogy eljussak ide, hogy ezeket kiadjam, mert én is éreztem, hogy hát ez nem olyan. De aztán egy idő után rájöttem, hogy hát ez pont azért, hogy ez nem olyan. Tehát ez olyan, amit én csinálok, és nem olyan, amit mások. Szóval igen, ezek a dalok figyelmet kérnek.
0: Abszolút.
1: Amit vagy megkapnak, vagy nem, de hát ez már nem rajtam.
0: De mondik. Olyan igényűek minden,
1: igen,
0: esetre.
1: Igen, igen, és valóban igyekszem. Viszont sokat is dolgozom rajtuk, tehát nyilván van, hogy meglódul, de hogy nem szoktam megelégedni azzal, hogyha úgy formára kész van, és kitölti a teret, hanem hogyha van egy üresebb sor, vagy egy gyengébb megoldás, akkor azért addig nem megyek tovább, amíg az ki nincs javítva. És hát ilyen módon ezek ilyen sűrű szövésű dalok lettek. Majd meglátom, hogy ez...
0: Hogy fér az életedbe, a mérnöki energiaszakértői életedbe az alkotás, a dalok szövegének, zenének a megalkotása?
1: Hát ez egy nehéz ügy. Tulajdonképpen, amikor ezeket írtam, volt az életemben egy időszak, amikor nem alkalmazottként dolgoztam, hanem szabadúszóként, alapvetően fordítóként, meg fordítás szervezőként.
0: Akkor jobban belefért.
1: És akkor jobban belefért, igen, meg ez tulajdonképpen a gyerekeimnek a születésével, kisgyerekkorával is függött össze, amikor több időt akartam velük tölteni, illetve hát azzal, hogy az élet az úgy gördülékenyen menjen. És,
0: itt álljunk meg egy pillanatra. Ja. A családról még nem meséltél. Kik vesznek körül?
1: Van három gyerekem, két fiam, meg egy lányom.
0: Hány évesek?
1: És a feleségem. A nagyfiam, ő 15, a lányom 12, és a kisfiam 8.
0: Nagyszerű. És meg szabad kérdezni, hogy a feleséged mivel foglalkozik, de a három gyerek is önmagában életcél.
1: Igen. A feleségem, ő kommunikációs, tehát ilyen területen dolgozik, de talán az is működteti a mi kapcsolatunkat, hogy ő szintén alkotó ember is, csak ír. Tehát ő meséket kezdett írni, aztán novellákat ír, és ő pedig a nem létező szabad idejében ezzel szeret
0: foglalkozni. Igen, hát három gyerek pláne most már, igen, egyre jobb lesz egyébként, mert igen, kiskorban nehéz. Tudom, mert nekem is három lányom van, meg családban is. Igen, de hát ez ugyanakkor elfoglaltság, egy igazi, szép, nemes elfoglaltság, igen, de ez inspirálhat téged is, családfőt.
1: Hogyne, igen. Sőt, tehát van is, még akár a dalok között is tudok olyat mondani, amelyek hozzájuk kapcsolódik. Ez a sárdal egyébként, amit...
0: Úgyis ezt gondoltuk folytatásnak. Igen, igen. No, akkor hogyan kapcsolódik a gyerekekhez, vagy a feleségethez?
1: Ez úgy kapcsolódik, hogy egy hosszabb genezise volt ennek, mert hogy egyik este próbáltam rávenni a lányomat, hogy menjen zuhanyozni, és ugye hát úgy csináltam, ahogy a kényelmes szülők a mindenféle szakemberek intelmeivel ellentétben szokták, hogy ül a széken vagy a fotelba, és megkéri, hogy menjen, de hát ő még abban a korban volt, hogy ez neki nem volt elég. És akkor ebből csírázott ki tulajdonképpen az első néhány sor, és akkor én meg is írtam ezt a dalt, ami akkor még arról szólt, hogy nagyon szeretném, hogyha ő elmenne a fürdőszobába. Amikor ez kész lett, akkor utána úgy éreztem, hogy hát ez egy ilyen, egy tréfának jó, mint ahogy mondjuk a harcos is írt az értelemben, igazából egy tréfa, de hogy amit én éreztem ebbe a dalba, az ennél többet érdemel, és akkor eltelt egy pár hónap,

0: talán, és akkor írtam rá egy egészen más szöveget.
1: Tehát erre is jó, arra is jó?
0: Hát mondhatjuk így, igen. Hát végül is azért egy sémára, vagy dallamra rengeteg fél szöveget lehet írni. Úgyhogy aztán, ami most majd hallható lesz, az a szöveg értelmében semmilyen módon nem kapcsolódik a gyerekekhez, de a megszületésével összefüggésben pedig mégis.
1: Otthon sok zene szól?
0: Igen, de
1: a gyerekek elég gyakran
0: a gyerekek zenéje, illetve most már egyre inkább ilyen fülhallgatóval, tehát hogy ilyenkor az van ugye, hogy amit valaki szeretne hallgatni, azt a másik nem szeretné hallgatni, és akkor,
1: az természetes.
0: És akkor jönnek ezek az egyéni megoldások, úgyhogy ez ilyen néha fura, meg én is azt gondolom, hogy milyen jó lenne, ha mindenki ugyanazt hallgatna, vagy megmutatok nekik dolgokat, hogyha...
1: Nem biztos, hogy egyszerre mind a hármat érdekli.
0: Így van. Úgyhogy néha szól így közösen is, de ugye egyébként zenehallgatóak.
1: És igen. Tanulnak valamilyen hangszeren?
0: Pillanatnyilag nem, de szolfézsra jár a legkisebb fiam, úgyhogy remélem, hogy ő majd fog tanulni.
1: Ők is a Budenc utcai iskolába járnak?
0: Nem, hát ez az én gyerekkorom volt, nem, ők most a Batthyány utcába járnak.
1: Uh-huh. Tehát mindenképpen Buda-Buda.
0: Igen, ott éltem Pesten is, de...
1: Sárdal, ez az első variációja a szövegnek, vagy a későbbi?
0: Nem, hát ez a későbbi. Tehát azt a mondjuk így könnyed, tréfás szöveget, ami arról szólt, hogy menjél, mert akkor tiszta leszel, és most még piszkos vagy, ugye ezt így nem, egy ilyen CD-re nem tenném. Tehát ez a kész verzió, ami egész másról szól.
1: Azért segítsél, mert nem mindenki csüng a rádión, hogy ennek a szövege miről szól? Sárdal.
0: Többféleképpen meg lehet fogalmazni nyilván, mint mindent. Hát arról, hogy úgy tűnik, hogy nehéz tisztességesnek maradni, illetve hogy milyen csábítások vannak, amik arra visznek, hogy ez ne sikerüljön, és ezt próbáltam egyfajta ilyen félképpen egy kinyilatkoztatás meg ítélet nélkül így leszögezni, hogy akkor ez hogy is működik, illetve hogy működik az ember akkor, amikor ilyen helyzetbe kerül, hogy ez kérdésként megfogalmazódik.
1: Kíváncsi vagyok a válaszra, akkor ezt most nem fogjuk lekeverni. A dal címe Sárdal.

0: nem a mi feladatunk elemezni most. Figyeltem a szöveget, és én megtaláltam a választ, de aztán ez mindig a hallgatótól függ, hogy mennyire figyel, meg mire figyel, meg hogyan figyel. A következő dal, amit javasoltál, azt a címet kapta, nagyon egyszerű, hogy egyszerű.
1: Igen.
0: Mert?
1: Egyrészt, ahogy írtam ezeket a dalokat, így rájöttem, hogy miközben a melódiát, meg a harmóni menetet keresem, hogy a szövegírás az nekem nem csak, hogy jól megy, hanem hogy én ezt élvezem, meg szeretek így kifejteni, kidolgozni témákat ilyen módon. És amikor ebből összegyűlt már egy pár tucat, akkor meg arra gondoltam, hogy hát ez jó, de akkor most csináljunk valami egyszerűt abban az értelemben is, hogy nem ilyen 8-10 verszakos, hanem valami rövidebb, és tulajdonképpen egy régebbi versemhez nyúltam vissza, tehát ez egy olyan példa, amikor először volt szöveg, és aztán írtam hozzá a zenét.
0: Megvan itt ez a szöveg, ez a vers?
1: Nem, ezt most nem hoztam.
0: Igen, nem baj.
1: És még amit talán érdekes ezzel kapcsolatban, hogy ezt gitárral játszottam, illetve ezzel a trióval szeretném is majd megemlíteni a nevüket azoknak, akikkel ezeket együtt csináltam.
0: Kértem volna, úgy van.
1: Tehát, hogy velük is ilyen módon játszottuk, ebbe volt akkor elektromos gitár, meg basszus gitár, meg akusztikus gitár is, de amikor ezt a lemezt csináltuk, és akkor megemlítem Stefajs Tibor barátomat, aki ennek a producere volt, és aki az előző dalban is játszott, meg sok dalban játszik.
0: Többieket is mond,
1: és igen, Kis Sándor, aki pedig a hangmérnök volt, de szintén több hangszeren játszik ezen a lemezen, illetve akikkel a trióban játszom, ők Jelenik Balázs és Benedek Norbi, tehát akik a Harcos című dal bejátszásában is az első néhány sort énekelte, ő a Balázs volt. Szóval velük csináltam ezt a lemezt, és miután a produceri feladatokat, amikhez én úgy éreztem, hogy nekem nincs jó képességem, és ezért felkértem a Stefit, akivel régóta barátok vagyunk, akkor ő mondta azt, hogy hát már pedig ez egy népdal, vagy hát fogalmazhatunk szerényebben is, vagy éppen másképp, de hogy ezt ő úgy képzelte el, hogy ebben népi hangszerek adják a kísérletet, és aztán így is lett, és megkértük Vizeli Mátét és Tímer Andrást, hogy játszanak Hegedűn, Brácsán és Nagybőgön, úgyhogy ez a dal pedig így készült el, hogy ez a három hangszer szól alatta, és én pedig éneklem a szólóéneket.
0: A dal címe Egyszerű.

0: valóban azt hiszem, hogy igaza volt a kollégának, mert van ugye ez az áthallás, de nem baj. Nekem ez, megmondom őszintén, tetszett, mert lehet, hogy ez lesz a folytatás, majd meglátod, mert mindenképpen ennek van határozott ide kapaszkodó gyökere, tehát magyar nóta vagy magyar népdal, és hát az neves anyag, amihez nyúltál, és a szöveg is itt nagyon passzolt, úgyhogy gratulálok.
1: Igen, én is azért álltam rá erre a megoldásra, mert volt bennem is egy ilyen érzés, hogy ez a szöveg is, hogy mondjam, jól megvan ezzel a megoldással.
0: És ami még fontosabb, hogy a szöveg nem csak önmagában, hanem a zenével jól megvan. És ez a strofikusság is itt nagyon érvényesül. No, sajnos már csak perceink vannak. Hogyan tovább?
1: Tulajdonképpen koncertszervezésen dolgozom, úgyhogy azzal szeretném folytatni, hogy ezeket játszok.
0: Klubban, nagyobb teremben?
1: Hát, hogy mondjam, arányos teremben, tehát a klub, azt gondolom, hogy ennek a helye most.
0: Mindenképpen, igen.
1: Úgyhogy ezen dolgozom, és hát igyekszem írni tovább, aminek a helyét meg kell keresni, már mint az idejét, de remélem, hogy az is folytatódni fog.
0: Hát azt hiszem, hogy fogalmazhatom úgy, hogy jól be vagy oltva zenével, nem tudsz, hiába menekülsz, nem tudsz menekülni, de ez abszolút rendben van.
1: Igen.
0: Úgyhogy kérem szépen, Nattán Balázs, milyen műfajt jelöljünk meg? Talán nem nóta, dal?
1: Nem, hát az utóbbi időben találkoztam a dalköltészet fogalmával, talán ide lehetne sorolni. Ugye maga a lemez az szándékosan igyekezett színes lenni, tehát hogy ilyen szempontból zeneileg talán nehéz lenne besorolni, mert sok minden van benne, de miután ezek erősen szövegközpontú dalok, azt gondolom, hogy ez egy jó meghatározás lehet rá.
0: Úgy legyen. Hölgyeim és uraim, Nattán Balázs volt a vendégünk a mai Zeneközelben műsorban. Bójás János, Peresztegi Attila és a maga nevében köszönöm a figyelmüket, és most egy hosszú dal. A címe Mi lesz, hogyha, és van egy alcíme is, Fiszmol Fantázia. Erre még kérek magyarázatot.
1: A lemezen ez egy keretet alkot, tehát indul a Mi lenne, hogyha cíművel, ami egy tulajdonképpen egy abszolút személyes.
0: És itt meg mi lesz?
1: És itt pedig ez pedig inkább
0: rá.
1: Igen, ez pedig már így kinyílik, úgymond, tehát hogyha magammal kezdem, akkor itt pedig már ugye a nagy egészre tekintek.
0: És miért írtad ki a hangnemet? Eddig még egyiknél sem írtad ki.
1: Igen, hát ez egy játék, tulajdonképpen ott van egy vesző, tehát hogy ez Fiszmol és Fantázia, tehát ez a fajta, ugye a zenei művek után ezt vesző nélkül szokták írni, ez pedig miután egy ilyen, hát egy ilyen tabló, mondjuk így, ezért azt gondoltam, hogy így eljátszom azzal, hogy mintha ez így olaj és vászon lenne, ahol viszont kell vesző, tehát ez így egész.

0: és nem gondolják, hogy lenne más világ.
1: A zene közelbent hallották.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra van. A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlése következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Pregicer Fruzsina Jászai Mari Díjas színművész a beszélgető társam. Nyíregyházán beszélgetünk a görögkatolikus múzeum előterében. Ez egy épületegyüttes görögkatolikus hitványi főiskola is itt van. Szemben a Szent Miklós görögkatolikus általános iskola, és hát Fruzsina ezer szállal kötődik ezekhez az intézményekhez, de ő elsősorban színésznő, és ahogy néztem az életrajzát, 1990 óta tagja a Nyíregyházi társulatnak, amely azt jelenti, hogy 3 év múlva 40 éve. Le a kalappal. Ön a legrégebb óta tagja a társulatnak?
4: Nem, ez a társulat 81-ben alakult, az állandó társulat. Én 90, tehát én csak 9 év után, nálam, hogy mondjam, gyökeresebb, vagy alapító tagabb, alatítóbb tagok is vannak.
3: Aktívak, tehát részt vesznek a színház életében?
4: Inkább műszaki munkatársainkra beszélek.
3: De a színészek között?
4: Sajnos ők elmentek már az
3: azt alapítóban. Mondom, hogy akkor ön a... Az, aki a legtöbb időre visszaemlékezik. Nekem volt egy gimnáziumi iskolatársam, Gados Béla, aki hosszú ideig itt játszott, és aztán a Márka Színházban, most nem tudom, hol van, de mindesetre tőle hallottam, hogy Nyíregyházán van színház annak idején, a 80-as években.
4: A Béla, Béláék osztálya, mindjárt mondom, úgy emlékszem, 84-ben kaptak diplomát, és akkor az egész osztály, vagy az osztálynak a 90%-a egy csomagban ide szerződött, és itt is voltak nagyon sokáig. Bélával én is nagyon sokat voltam egy színpadon, de egy színdarabban partnerek is voltunk. És aztán fölköltözött a 3 gyerekével, meg Gábos Katalin feleségével, ő is kolléganő volt, felköltözte Pestre. Béla most a Víg Színházban ér el sikereket, és nagyon szeretik, olvasok róla.
3: Na, nagyon jó, és nagy Fradi Drucker. Görög-katolikus kapcsolata önnek. Azt hallottam itt bennfentesektől, hogy nagyon fontos munkát végez a szép beszéd érdekében a jövendő papság nevelésében, oktatásában is részt vesz.
4: Borzasztó fontosnak tartom a hiteles és nagyon személyes kommunikációt az egyházban. Kértem is tanácsot annak idején, mert most már 16. éve tanítunk, és nem egyedül, mert csak úgy vállaltam az egészet, hogyha van mellettem egy szakmáját alaposan és tudományosan tudó szakember, tehát egy szakpedagógus, logopédus társtanárnővel együtt, Farkas Ágotával dolgozunk a fiúkon, mert mind a levegővétel, az artikuláció, a beszédritmus, ez már Ágotának a szakterülete, és én az összes többivel próbálok haladni, és felhívni a fiúknak a figyelmét, hol erre, hol arra. Egy csomó színész szakmai technikát át tudok nekik nyújtani, mert hiszen nagyon sok tekintetben ki kell állni, és valamit meg kell osztani a hallgatóságnak.
3: És azt hatásosan, meggyőzően elő kell tudni adni, és érdekfeszítően.
4: Pontosan, és pontosan ebben a borzasztóan átalakult és furcsa világban, ahol annyi információval bombázzák az embert, még nehezebb dolga van egy előadónak, akár tudományosan, nem tudományosan, politikus, tanár, pap, színész, hogy fenntartsa a figyelmet, a hullámzó és az egyre rövidülő figyelmet, ami ahová megy sajnos a világ.
3: Igen, mert SMS hosszúságú üzenetekre szűkült le a figyelem.
4: Nem véletlenül, hogy nálam például a humor és a derű az egy nagyon fontos faktor, és mindig viccmesélő verseny. Tehát meg kell tanulniuk akár ezzel is operálni, mert ez egy megtanulható dolog, ez egy ritmusjáték, technika, tehát ezt meg lehet tanulni, és hogyha ezeknek a birtokában vannak sok más minden mellett, akkor meg némi lelkiség, akkor már elindulhatnak az emberek felé.
3: A papképzésben nagyon ősidők óta tantárgy, a szónoklat tan, ami hát egyrészt a biblikus pasztorális szempontokat veszi leginkább figyelembe, de a módja, amelyből ön kiegészíti, azt hiszem, hogy így teljes, nem?
4: Mi nem retorikát tanítunk. Az egy teljesen speciális, külön világ, külön tantárgy, ahhoz mi nem is szeretnénk ezzel sem versenyezni, sem megmérce, nem. Mi mást próbálunk átadni, és mondom, számomra a legeslegfontosabb az, hogy személyes legyen, és a személyességével legyen hiteles. És ezt a személyességet segítjük a fiataloknak, hogy felmerjék vállalni. És a felvállalást a különböző folyamatait, például Petőfi Sándor Füstbe ment tervén keresztül, vagy az Arany Lacin keresztül, vagy Lackfi János versein keresztül, Márai Sándor füves könyve folyamatosan 16. éve tantárgy.
3: Tehát ahogy fölépül egy szentbeszéde, egy megszólalása egy papnak, nagyon fontos, hogy ne papírízű legyen, hanem az ő személyisége, az ő személyes apróbb történetei és irodalmi idézetek is tarkítsák?
4: Pontosan, mert ha megnézzük a világot, egyre több olyan, az emberek figyelme egyre jobban lankad, egyre az inger küszöb az megváltozott, nagyon nehéz fenntartani a figyelmet. Tehát nagyon érdekes például nézni, hogy a színdarabokat, most már nincs az, hogy este 10:30-11-ig tart egy színházi előadás. Mert erre most már a színház csinálók, a kultúra készítők is odafigyelnek. Most direkt mondom ezt a nagyon elhíresült filmet, a Christopher Nolannak az Odysseus filmét, amit magam is megnéztem. Az egy irgalmatlan hosszúságú film, szerintem embert próbáló annak, aki ráadásul még semmi köze is az eredeti történethez, mert aki egy kicsit klasszikusabb műveltséggel bír, az megtalálja, nem voltam teljesen kibékülve a filmmel, de akkor is megtaláltam azokat a szegmenseit, amitől nekem visszavillant a homéroszi anyag. De ma már egy átlagember, egy videoklip, egy reklámnyi, egy Reels videó hosszúságú koncentrációra arra képes, tehát nagyon ki kell találni, hogyha ennél jobban akarom megfogni az embereket. Nem véletlenül, hogy azok a prédikációk, most térjünk vissza az egyházba, azok a prédikációk, amiket éppen a Pál Feri atya, de Böjte Csaba, de direkt őket mondom, mert nagyon sokszor fiatalnak és egy fiatalabb korosztály szólítanak meg, egy kis más hangvételűek, mint teszem azt a Balsi Balázs atyának, vagy a Korzenszky Richárd atyának a megszólalásai. Én hál' Istennek az a nemzedék vagyok, aki még az old school-t felvállalja, és örömömet lelem bennük, de nem a fiatalokat nagyon csínyán szabad terhelni, mert von egyet a vállán és elkapcsol.
3: Hát igen, tehát az kell, hogy következő alkalom is ott legyen a templomban.
4: Tehát nagyon ravaszul kell úgy befonni a fiatal papnövendékeket, az egyházban ólálkodókat. Nagyon ravaszul kell befonni, hogy egy adott ponton egyszer csak nyitott legyen Korzenszky és a Balsi atyára és a többiekre.
3: Lehet-e tanulni az Úr Jézus prédikációiból, illetve példabeszédeiből, paraboláiból? Mert azt hiszem, hogy igen.
4: Pár évezred ezt már bizonyította, tehát nincs mese, még ma mai napig is használjuk őket.
3: És hát, nem is a tartalomra gondoltam, hanem a módszerre. Tehát ő is tudott nagyon meghökkenteni. És...
4: Hát nem véletlenül, hogy magyar népmese nálam tananyag. Hiszen kell tudni, de hogyha leegyszerűsítem, egy speciális viccecske is, egy mikrotörténet. Tehát azt valaki ütősen, hatásosan, nagyon intenzíven el tudja mondani, akkor már kicsit hozzátanul, hozzá edzi magát, és akkor egyszer csak egy hosszabb népmesét is jól el tud mondani. De nem véletlenül, hogy egy csodálatos beszédtanárom volt a színművészeti főiskolán, Gáti József, aki az elhíresült Jónás könyvét mondta el, és a tanár úrnak volt egy veszőparipája, Arany Lászlónak a Kúró és a kismadár című láncmeséje. Nem véletlenül 16 éve az összes kispapot ezzel a láncmesével kínozzuk Ágatával, ritmika, levegővétel, stb. Kapcsán. De mindig azt mondom, hogy egy láncmesét, ha valaki nagyon jól el tud mondani, akkor bármit el tud mondani. Csak mert annyira unott a állandóan visszatérő fordulat a láncmesének, de ha az valaki nagyon jól elmondja, és mindig Szabó Gyula jut eszembe, aki elmondott egy láncmesét, és ha ő el tudta jól mondani, és hat rám, akkor ez megtanulható dolog.
3: Megtanulható? Tehát nincsenek reménytelen esetek?
4: Édesapám mondta mindig, nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Tehát csak akarni kell.
3: Tehát fölülnek a feladatokhoz a kispapjaink?
4: Hát igyekszenek, csak hát sajnos a statisztika. 17, 16, 15, idáig csak 15 volt, most jön a 16-dik. 15 év alatt sajnos nagyon nagy a lemorzsolódás, és ez nem, hanem elcsámítja más szakterület. És hát emberek vagyunk, és annak idején Vértes Ajai László atyától kértem tanácsot, amikor elkezdtem foglalkozni a növendégekkel, és aztán egy év múlva vissza is kellett hozzá mennem, és ő mondta, hogy hát, ők még csak szeretnének azok lenni, aztán a úristen kifürkészetetlen a garatából kanyarodik majd az életük.
3: Hát igen, és ez azért is érdekes, és nem nagyon szívderítő, mert hát a görög katolikus kispapokat irigyli az ember, mármint így az egyházon belül, hogy hát azok nősülhetnek, azoknak könnyebb. Tehát tulajdonképpen ők jobban meg kéne, hogy maradjanak a pályán. Gondolja az ember úgy kívülállóként.
4: Nehéz a dolgok, akár katolikus, akár görög katolikus.
3: Nem könnyű.
4: Nem könnyű, és nem véletlenül lengette be, azt hiszem Pál Lapostól fogalmazta meg, hogy azért át kéne gondolni azt, hogy valaki nősüljön, vagy ne nősüljön, hogyha ezzel a szakmával akar foglalkozni. Nem tudom, nem is szeretnék ebben.
3: Igen, nem is ez nem a dolgunk között tulajdonképpen. Színházról hagyj kérdezzem még, nyíregyházi színház. Melyek voltak a legkedvesebb szerepei? Mert úgy láttam a listát, hát 40 év alatt, közel 40 év alatt rengeteg szerepe volt.
4: Igen. Itt nagyon érdekes, hogy Csehov három nővére, itt most talált meg öt ötszörre az életem során. Nem ebben a színházban, csak másodjára. Korábban még volt három találkozásunk. Ibsen Nórája, aztán Brechtnek a kaukázusi kréta körét átírtuk, és nem Grósénak hívtak, hanem Frúzse névre hallgattam. Hát, megrázó volt a Kurázsi mamát eljátszani, aznap is játszottuk, amikor kitört a háború tőlünk néhány méterre, 22-ben.
3: Ezt jó hallani, Brechtet még játszanak?
4: Persze, játszanak Pesten, nem is egy helyen. Uh-huh. Na. És hát Brecht, de ez színház történet, hogy amilyen korszakban ő megírta a dolgait, és ami ellen fellépett, az már nincs. Tehát ez az elidegenítés is ugyanúgy át lehet élni. Szóval egy rendezője válogatja, hogy ki hogyan
3: nyúl hozzá,
4: hogyan fogja fel. Jók a szituációk, értett a színházhoz. Tehát jól megírt darabok ezek. Tehát,
3: és a jól megírt darab az örökzöld.
4: Pontosan. Akkor eljátszottam a macskajátékot, és most a legutóbb, amit nagyon szerettünk, és életemben mind biztos, hogy csodálatos munka folyamatnak fogom fel majd. A Szabó Magda Ajtóban nem Emerenzet játszottam. Szabó K. István csodálatos rendező vezényletével.
3: Nyíregyházi színház, hát itt Móricz Zsigmond, ugye a névadó, de Krúdi, hát számtalan nagy művész született itt, Barabás Miklós egyebek, tehát Nyíregyháza kívülállóként azt hinné az ember, hogy a világ vége. Közben pedig?
4: Hát megmondom őszintén, és ezt megfogadtam, hogy ami történt itt velem, azért csak itt vagyok 36. éve, hogy úgy jöttem ide.
3: Számüzetésként? Vagy legalábbis emigrációba vonult?
4: Homok, alma, cigány, zsup, fedél, meg pálinka. Ja, meg színház, azt mi fogjuk csinálni. És ezt a bizonyos mondatot azért mondom el vezeklésül, ahol lehet, mert nagyon-nagyon elszégyeltem pillanatok alatt, amikor itt voltam, mert rájöttem, hogy itt milyen kedvesek, és milyen befogadóak, és milyen kíváncsiak az itteni emberek, és mennyi. Hát igen, és úgy fejeztem ki, olyan szabolcsi szorongással élték az életüket, mert hát a 90-es években azért még mindig egy nagyon lenézett része volt az országnak, és hát most már ugye az autópályán 2 óra alatt ide lehet érni, de azért a Budapest központú országunk azért még mindig Nyíregyháza messze van, és ott ezzel az attitűddel van Nyíregyháza és a körzet iránt, de én nagyon-nagyon megszerettem, és az embersűrűség, az érintés, az a légkör, amit engem azóta is körülvesz, azt...
3: De szeret itt lenni.
4: Nagyon.
3: Kim voltunk, szombat délelőtt beszélgetünk, közben szombat délben, délelőtt a Buzatéri piacra kitévedtünk. Hát ennél elevenebb, szebb, színesebb piacot nem láttam még Magyarországot. Tehát egy csoda volt.
4: Na, de jó.
3: Hatalmas áruk, aszály ide, aszály oda, és olyan derűs, egymásra rámosolygó, egymást megismerő emberek sokaságát láttam. Hát hatalmas alapterületen minden van, és boldog emberek mászkáltak ottan. Jó volt látni.
4: Hát egy ilyen fórum románum, ráadásul szombat délelőtt, mindenki akkor szokott összetalálkozni mindenkivel. Meg kell mondjam, hogy azért itt a fizetések egyáltalán nem olyanok, mint Dunántúlon vagy Pesten, de mégis, amikor azt lehet látni, hogy hiába a pénz, hiába nem tudom én mi, esetleg a 6 csillagos luxus, hogyha nincs öröm és nincs figyelem. Itt meg lehet, hogy kicsit kopott, kicsit kevesebb pénzből való, de itt nagyon, van, amikor hiányolni szoktak, mert nem régen láttak a piacon.
3: Ez jó. Színházba járó emberek, nem tudom, hogy minden nap van-e előadásuk, hogy szervezik, tehát van közönség?
4: Van, sőt, 21 000 bérletünk van. Ami nagyon nagy szó, mert például a Debrecenben ennek a töredéke van. Ezt most konkrétan...
3: Tehát 21 000 éves bérletet vásárolnak meg?
4: 21 000 darab bérlet van a városban.
3: Azt mondom, hát 21 000 bérletet vettek meg, igen. Ami azt jelenti, hogy 5-6 előadás az év folyamán 21-szer, tehát igen, tehát értem.
4: Tehát ez egy nagyon, nagyon megnyugtató szám, egyrészt a színházat dicsér, másrészt minket, tehát a szervezést is, meg attól, hogy szeretnek minket, és kíváncsiak ránk.
3: Következő idény mi vár önre?
4: Egy, aminek nagyon várom, egy Móricz átirat, a Kivilágos kivirattig, nem olyan hosszú, de olyan, mint az kicsit az Uri Mori, de egyetlen estén István napnak a története, azt színpadra állítjuk, mert 45 éves lesz a társulat, és ez egy nagyon méltó dolog lehet, pontosan ennek a színdarabnak a bal együtt próbáljuk megünnepelni. Lesz egy Bors néni átirat, abban játszom, és majd még nekiállunk, és csinálunk egy La Mancha musicet, abban egy kisebb szerep. De hát én a kispapok és a színház mellett azért nekem van még egy csomó minden más dolgom.
3: Na, erről halljunk pár mondatot.
4: Hiszen a Magyar Művészeti Akadémia Színház Művészeti Tagozatának vagyok a tagja, és mint olyan, korábban volt, hogy színháztörténeti kiállítást szerveztem, vagy workshopot, vagy kerestem olyan projekteket, amit az akadémia felvállaltan támogathatott, például az Arany János évfordulóra itt egy Aranymetszés című produkciót támogatott az akadémia, illetve minden nyáron Tisza Bercelen szoktunk egy koncertsorozatot szervezni, és azt már most el kell kezdeni összekovácsolni 2027 nyarára.
3: Le a kalappal. És Budapestre hazamegy, vagy fölmegy Budapestre? Ha kell, akkor megy.
4: Lemegyek Budapestre, mert Budapest délebbre van.
3: Pedig onnan jött, ugye?
4: Onnan jött, én teljesen azt hittem, hogy az Irányi utcából, meg a Tököli útról én onnan megyek nyugdíjba. De hát...
3: Így alakult, és nem rosszul alakult.
4: És milyen érdekes. Édesapámat a Placid atyával együtt...
3: Gulágra?
4: Igen. Édesapám ugyanabban a politikai dologban volt bennem, mint a Placid atya. Cserkész vezetője volt, és 8 év után, 53. november 25-én Nyíregyháza volt az első magyar föld, ahol kitette
3: a lábát. Igen, a vonat szerelvény, ami hozta őket haza, itt rakták ki őket.
4: Sóston, ott van a gulágos emléktábra, épp szeptemberben fogjuk megemlékezést tartani ott.
3: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
4: Köszönöm.
3: Pregicer Fruzsina Jászai Mari díjas színművésszel beszélgettünk Nyíregyházán. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlését hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, éjszakai hangolunkban Nora Jones, Oscar Peterson, Lester Young és Bob James felvételeiből válogat a szerkesztő Mári Szabó Eszter.

Nora Jones, Oscar Peterson, Lester Young és Bob James felvételeiből válogatott a hangoló szerkesztője Mári Szabó Eszter.

Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Fülöp Tamás, bemondó, Mári Szabó Eszter, zenei szerkesztő, valamint a technikai munkatársak Urbán Péter és Fülöp Csaba. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak. Adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

0 óra 5 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Hágár az elhagyott, de angyal által oltalmazott nő. A világirodalomban sok történet szól elhagyott nőkről. Gyakori, hogy egy férfi elhagyja a feleségét. Régebbi korokban, ha háborúba mentek, egyedül hagyták otthon a feleségüket a férfiak. Ma inkább házassági krízis miatt megy el a férfi, vagy azért, mert beleszeretett egy másik nőbe. Az elhagyott nő azonban nincs teljesen magára hagyva. Isten különleges védelme alatt áll. Az elhagyott nőkről szóló regények könnyekig hagyják a nőket, hiszen sokan magukra ismernek a történetekben. Úgy tűnik, a nő a lelke mélyén érzi, hogy mit jelent elhagyatottnak lenni, ám ott rejlik benne a sejtés is, hogy Isten ilyenkor sem hagyja magára őt. Az Ószövetség is erről tanúskodik. Az Úr megoltalmazza a jövevényeket, felkarolja az özvegyet és az árvát. Az özvegy az elhagyott asszony jellegzetes képe. Az ószövetségi történetek közül kiemelkedik Hágárnak, Ábrahám rabszolganőjének az esete. Hágár az elhagyott, ám Isten különleges oltalma alatt álló nő ősképe. Mivel Sárai, Ábrahám felesége terméketlen, ezért Sárai átadja férjének a szolgáló lányát, Hágárt, hogy tőle szülessen Ábrahámnak gyermeke. Amikor Hágár valóban áldott állapotba kerül, fölényesen viselkedik, legkezelően bánik Sáraival. Sárai ezt elpanaszolja Ábrahámnak, aki visszaadja neki Hágárt. Íme, kezedben van szolgád, tégy vele, ahogy tetszik. Ezután Sárai olyan keményen bánik Hágárral, hogy az elmenekül. A történetben a női lét egyik árnyoldalát láthatjuk. Sárai féltékeny. Nem tudja elviselni, hogy szolgáló lányának gyermeke születik Ábrahámtól, és neki nem. Ezért úgy érzi, el kell nyomni a Hágárt, hogy megmutassa a fölényét. A nők gyakran tapasztalják ezt, amit Hágár. Ha megerősödik az egyik oldaluk, más nők nekik támadnak. Mert vannak, akik nem bírják elviselni, hogy a másik nőnek olyas valami adatot meg, amit ők tilosnak vagy elérhetetlennek éreznek a maguk számára. És ahelyett, hogy örülnének a másik erősségének, ellene fordulnak. Hágár elmenekül úrnőjétől. Amikor leül egy forrásnál a pusztában, rátalálva az úrangyala így szól hozzá. Hágár, Sárai szolgálója, honnan jössz és hová mégy? Ő azt felelte. Az úrnőm Sárai színe elől menekülök. Az úrangyala erre azt mondta neki. Térj vissza úrnőthöz, s alázd meg magad a keze alatt. Elsőre úgy tűnik, hogy az angyal túl sokat kíván Hágártól. Azt, hogy egyszerűen térjen vissza a régi szituációba, és viselje el úrnője keménységét. Hágár jellegzetes női módon reagál. Áldozatnak érzi magát, és eltűri sorsát. Ám az angyal utasítását nem így kellene értenie. Hágárnak nem az áldozat szerepét kell magára vennie. Az áldozat szerep nem tesz jót a nőnek, mert áldozatként gyakran ő maga is elkövetővé válik. Feláldozzá magát másokért, befolyásolja a környezetét, áldozatával hatalmat gyakorol felettük, a többieknek meg kell jutalmazniuk áldozatáért. Vagy a magára vett áldozati szereppel a félelem, a terheltség, lelkiismeret furdalás légkörét alakítja ki maga körül, hiszen egy áldozati bárány mellett nem érzi jól magát az ember. Állandó lelkiismeret furdalás gyötri. Az angyal azonban nem áldozatként, hanem ígérettel küldi vissza Hágárt Sáraihoz. Úgy megsokasítom utódodat, hogy sokassága miatt meg sem lehet majd számlálni. Íme, fogantál, s fiút fogsz szülni. Nevezd Izmaelnek, mert meghallgatta az Úr nyomorúságodat. Hágár immár könnyedebben tudja viselni sanyarú helyzetét, mivel ígéret hordozója. Sokak ősanyjává lesz. Fia íjász lesz és sikeres. Hágár tisztában van a saját méltóságával, annak sérthetetlenségével, mivel tudja, hogy Isten figyel rá és gondoskodik róla. Hágár tudja, hogy van benne valami, ami fölött úrnőjének nincs hatalma. Sárai lényegében nem tudja őt megsebezni. Hágár úgy szólítja Istent, Elroi, ami azt jelenti, aki rám tekint. Mint hogy Isten látja Hágárt a maga méltóságában, ezért azt senki sem veheti el tőle. Hágárban rejlik valami lerombolhatatlan, múlhatatlan.
Hágár hordoz magában valami istenét, amelyhez e világ nem férhet hozzá. Sok nő azáltal vészel át nehéz helyzeteket, hogy tud a lénye legmélyén rejlő méltóságáról. Az általa hordozott élet tovább virul a földön. Ez a gyermektelen nőkre is igaz, mert ha ráéreznek, hogy ők az élet védelmezői, akkor azt nehéz helyzetekben is hordozni és védelmezni tudják. És ha Hágárhoz hasonlóan tisztában vannak azzal, hogy Istennek gondja van rájuk, akkor már nem érzik egyedül magukat. Mások lekezelő megnyilvánulásai sem tudják megsebezni őket. Sok második világháborús történetből kitűnik, hogy milyen erősnek bizonyultak azok az asszonyok, akiknek védtelenül kellett menekülniük a háború sújtotta vidékekről. És a háború után is nagyban hozzájárultak Németország újraindításához a Rommel takarításban jeleskedő nők, akik elképesztő körülmények között is igyekeztek gondoskodni családjukról, és minden zűrzavar ellenére biztonságot tudtak adni gyermekeiknek. Volt bennük valami Hágár erejéből. Tudtában voltak méltóságoknak. Álhatatosak és kitartóak maradtak, kiérdemelve ezzel az utókor elismerését. Amikor később Sárai megszülte Izsákot, kezdetben nagyon boldog volt. Ám amikor látta, hogy Hágár fia Izmael civakodni kezd Izsákkal, Sárai ezt nem viselte jól. Nem tudott örülni szolgája gyermekének, ezért elkezdte rágni Ábrahám fülét, hogy küldje el a háztól Hágárt és annak fiát. Ábrahám gyávának bizonyult ahhoz, hogy nemet mondjon a feleségének, így ha vonakodva is, de engedett Sárai kérésének. Isten azonban azt ígérte Ábrahámnak, hogy ne bánkódjon, mert Izmaeltől is nagy nép fog származni. Hágár így másodszor is a sivatagba került a fiával. Amikor elfogyott a vízük és a kenyerük, Hágár egy bokor alá tette síró gyermekét, mert nem bírta tovább hallgatni ordítását. Isten azonban ismét angyalt küldött megmentésükre, aki megnyitotta Hágár szemét, megmutatván neki egy közeli kutat. Hágár tehát ezen a nehéz helyzeten is túljutott, mert angyal óvta.

0: Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Jenikő olvasott fel. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Mindig elérzékenyít, ha anonimus gesztájába, a Gesta Hungariumba belelapozok, s ott olvasom a következő sorokat. Az Úr megtestesülésének 819. esztendejében ügyek, ki nemes vezére volt Szkítiának, feleségül vette Önet Belia vezérnek, Emes nevű leányát. Ettől fia született, aki az álmos nevet kapta, mert teherben lévő anyjának isteni látomás jelent meg turul madár képében. Méhéből rohanó víz fakadt, meggyarapodott, ám de nem a maga földjén. Ebből azt jósolták, hogy ágyékából dicső királyok származnak. Álmos nemzette Árpádot, ki elfoglalta szép Pannóniát. Árpád nemzette Zoltánt, Zoltán nemzette Taksonyt. Taksony nemzette Gézát és Mihályt, Géza pedig isteni jóslat által intve nemzette Gyula leányától, Saroltól, az Úr megtestesülésének 969. évében. Szent István királyt. Ha elballagok a budapesti Városligetben, Ligeti Miklós remek, csukjás, anonimus szobra előtt, mindig eszembe jutnak ezek a sorok, kedves hallgatóink. Harmadik Béla királyunk jegyzője a halotti beszéd születésével egy időben vetette papírra, latinul először, az Árpádok, az Árpádházi királyok eredetmondáját ekként, ahogy most hallottuk. Az 1358-ban keletkezett gyönyörű iniciálékkal és miniatúrákkal díszített Kálti Márkféle képes krónika anonimusztól átvéve a sorokat ad hírt az örvendetes tényről. Aztán már Szent István uralkodásának éveiről írja a következőket. Szent István aranyos erszényt hordott övén, telve szín ezüst dénárokkal, és midőnt szegényt látott, nyomban odament, és saját kezével gondoskodott róla. Ezért van mind a mai napiglan Magyarország szeme előtt az a könyörületes jobb kéz testi valóságában. Na, itt némul el az ember. Szent István királyunkat még Szent László idejében az ő közben járására avatják szenté egészen pontosan 1083. augusztus 20-án. A testi valóságában jelenlévő könyörületes jobb kézről mármint csodáról tesz említést a krónika, a képes krónika. 1358-at írunk. Ekkor még a Szent Jobb alig több, mint 300 éves, egészen pontosan 320 éves. Ez is rengeteg idő. De hát akkor mit szóljunk mi 2015-ben? A Szent Jobb testi valóságában ugyanitt van előttünk, mint akkor, 1358-ban, és lassan 1000 éves. Óriási idő. Ugyancsak a képes krónika jegyzi fel, hogy Szent István noha több fiakat nemzett, volt azonban egy Imre nevű fia, akit szerettett az Isten, és szerettek az emberek. Midőn Szent István át akarta adni a kormányzás gondját, Szent Imre herceg hirtelen halállal halt el. Utód nincs, mármint véréből való utód, a vazulág öröklődik tovább, és Szent István Szűz Mária oltalmába ajánlja az országot és annak népét. 1526-ban, tehát a Mohácsi csata esztendejében, a városlődi kartauzi kolostorban terjedelmes magyar nyelvű prédikáció és legenda gyűjtemény lát napvilágot, mely Érdi Kódex néven vonul be a szakirodalomba, és szerzőjét Kartauzi névtelenként tartja számon az irodalomtörténet. A hatalmas mű életre hívója anyanyelven kívánja olvasóit, a latinul nem tudó apácákat és laikus testvéreket az év egészére ellátni olvasnivalóval. Nála szerepel magyar nyelven, kedves hallgatóim, először Szent István imája a boldogságos szűzhöz. Nyelvemlék, ez is 1526-ból. Ó, mennyeknek királné asszonya, Istennek szent anyja, és ez világnak megépöjtő nemes asszonya, dicsőséges Szűz Mária. Te szentséges kezedben és oltalmad alá adom és ajánlom anya szent egyházat, mind benne való fejedelmekkel és lelki népekkel egyetemben, és a szegin országot, mind benne való urakkal, szeginnel és bódoggal egyetemben, hogy te legyél asszonyok és oltalmuk, és az én lelkömet, te szent markodban. Gyönyörűek ezek a sorok 1526-ból, és először magyar nyelven itt találkozunk ezzel a felajánlással, hogy aztán a kuruckorban megismétlődjön egy gyönyörű katolikus énekben, Szoszna Demeter gyűjtötte össze ezt az éneket, ugyancsak ez a könyörgés. Mária, magyarok anyja, édesanyánk, Krisztusnak választott anyja, szent pátrónánk, az egekből, magas mennyből tekints le ránk, ímé látod ránk érkezett sok nyavajánk. Mária, szegény magyarok megváltója, egyedül édes hazánknak bizodalma, mert Szent István holta után reád bízta, azt akarta és kívánta, légy oltalma. Hogy milyen nyomot hagyott maga után Szent István király, miként jelölte ki évszázadokra a közgondolkodásunkat is meghatározóan az ő személye. Arra a magyar irodalom 800 éves korpusza a tanúság. Nincs olyan korszaka, olyan vonulata, kedves hallgatóink, ennek az irodalomnak, melyben elő ne kerülne neve, emléke. Ott van jelen valóan a magyar tájban, mint ahogy erről Csóri Sándor is megemlékezik Idegszálaival a Szél című versében. Itt kékül meg a kezed, s cintányér arcod itt csattan a földhöz. Nincs másik idő, mely befogadna, másik ország, mely nevet adna, ideköt Idegszálaival a Szél, pamutszálaival a köd, s a végső türelem is ide ötvöz. Elsüllyedt szekértengelyek forgatják ezt a földet tavaszba, nyárba, a szőlőkarókkal kivert hegy, Szent István itt maradt koronája. Hát micsoda szemléletes, érzékletes ez a kép. A szőlőkarókkal kivert hegy, mint Szent István koronája. Igen, vihették, rejtették, bújtathatták számtalanszor ezt az erekjét történelmünk vérzivataros századaiban. Itt maradt a magyar tájban, a szőlőkarókkal teletűzdelt dombjainkon, hegyeinken. Akkor is itt volt, sugallja Csóri Sándor verse, amikor még Amerikában volt látható szent erekjénk, még hazakerülése előtt, de itt volt, a magyar tájba oltva, a dombok hajlataiban, itt volt elszakíthatatlanul attól a közösségtől, országtól, nemzettől, amit képviselt, ahonnan vétetett. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

Messzire tekintünk, hallgatunk ma, távolra Franciaországtól, melynek része a szépség szigete, Korzika. A chanson, a dal itt jobban, mint bárhol másutt egy nép öntudatának, identitásának a kifejezője lett. Az emberek itt is mindig énekeltek, az élet és a halál dalai, az esküvői, a mezei munkák, a családi ünnepek, a vásárok dalai. A híres korzikai polifón ének hangzott valamikor mindenütt, amikor az énekesek egy hangra annak számtalan dallam variációját improvizálták. De a francia fennhatóság ezt is veszélybe sodorta, mi több, magát a nyelvet. Az iskolákban tilos volt a korzikait használni. Egyre inkább a vidékre, a falvakba szorult vissza, az idősebb generáció őrizte csak. A korzikaiak saját kultúrájukban száműzetésben éltek. Végre a 60-as, 70-es években indult meg egy erjedés. Olyan történt, amit még Bartók is csodálattal nézne. Fiatalok indultak útnak, s járták a falvakat, hogy mentsék, ami még menthető. Lejegyezték, magnóra vették az ősi énekeket. És egymás után alakultak meg együttesek. Hirdették, hogy Korzika feltámadt, a nép énekel. Canta Populu. A népdalok mellett új szerzők jelennek meg, akik a ma életét, reményeit éneklik meg. A 80-as, 90-es években ide is betör a kontinentális rock, de nem hagy nagy nyomokat. Ebből az áramlatból csak egy chanson fognak hallani, Patrick Fiori előadásában. Ő franciául énekel, a többi viszont korzikaiul hangzik.

a ma legismertebb énekes Petru Guelfucci. Amikor 1991-ben megjelenik Korzika című albuma, híre átkel az óceánon, és aranylemez lesz Kanadában. Párizs ezután fedezi fel. Amikor együttesével a Théâtre de la Ville-ben lép fel, a siker olyan nagy, hogy az előadás után kimennek az utcára, s ott énekelnek tovább a hatalmas tömeg előtt. A hang a szegények munkaeszköze, mondják a korzikaiak. És ezzel a szerszámmal többet értek el, mint a robbantásokkal. Egy nép büszkén vallja múltját, jelenét és jövőjét. Petru Guelfucci úgy énekli meg Korzikát, hogy szinte benne lélegzik az egész sziget. Olyan dal ez, hogy szinte himnusszá lett. Én

0: Kedves hallgatók, rendhagyó volt ma a Sanzon körút. Korszika dalait hallották, tradicionális és mai szerzők által komponált sanzonokat. Az előadók Petru Guelfucci, Patri Fiori, Cristina Antoine Chosi, Mariz Nicolai és Maggi Zani.
1: Sanzon parádé. Péter Ferenc egykori összeállításaiból Bögös Henrietta válogatott.

0: Katona Klári énekelt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: Egy óra van. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Következő műsorunkkal a ma 149 éve született posztumusz Ébül Miklós díjas építészre, Megyaszai Istvánra emlékezünk.
3: Köszönti a hallgatókat Csíh Nagy Tamás zenei szerkesztő nevében is Tóth János András. A mai szomszédolóban Budára, a Ménesi útra látogatunk el, méghozzá Megyaszai István egykori műtermébe, ahol most már emlékházba van a jelentős építésznek, aki saját korában olyan jelentőset alkotott, mint Kós Károly, legalábbis az építész szakma szerint, jól lehet, jóval kevésbé ismert. Itt az emlékházban, ahol a családja a mai napig él, a leszármazottak, az unokával beszélek, Ládonyiné Barta Gabriellával. Mielőtt egy pici betekintést adnánk, hogy mi minden van itt, elevenítsük fel a nagyapa hagyatékát, az emlékezetét.
4: Édesanyám édesapja volt Megyaszai István. Mi sajnos nem ismerhettük, mert én egy éves voltam, amikor ő meghalt, de a teljes hagyaték itt van a házban, a Ménesi úti, most már Megyaszai emlékhelyen, amit édesapám hozott létre ezelőtt 30 évvel.
3: Édesapja pedig festőművész.
4: Ő Rudnai Gyula növendéke volt, és mint művészember, amikor ő ide került 1955-ben, akkor ő felfedezte, hogy ez a hagyaték milyen óriási nagy kincs. Ő még 4 éven keresztül beszélgethetett a apósával, és látta, hogy milyen nagy kincs van, és ezt mindenképpen meg kell menteni.
3: Itt a felvezetőben említettem Kós Károlyt, és akkor indokoljuk meg, hogy miért jött ez a párhuzam, hiszen Megyaszai István építészete egyszerre modern, illetve egyszerre a népi motivumokhoz való visszanyúlást számos helyen megfordult. Talán onnan érdemes az ő szakmai pályafutását kezdeni, hogy felvették Bécsbe.
4: Hát Kós Károly szóba került, ő erdélyi származású, az én nagyapám viszont budapesti volt, és mikor ő elvégezte a Bécsi Egyetemet és a Budapesti Műegyetemet is.
3: Bécsben Otto Wagner tanítványa volt.
4: Igen, ez nagyon fontos, mert Otto Wagner nem csak építészetet tanított, hanem minden művészetet is, tehát ez egy különleges iskola volt, és ott, mint végzős diák, ott készítette el a Gellért-hegyre tervezett Magyar Nemzeti Panteont, ami azért is nagy szó, mert Otto Wagner egy osztrák építész volt, és mégis mindenkinek hagyta, hogy azzal foglalkozzon, amit szeret.
3: Ez a Panteon nem valósulhatott meg, de a terve az emlékház bejáratában fogad minket, pontosabban ennek a rajza.
4: Az eredeti rajz nálunk van, és ez azért is nagyon fontos a Magyar Nemzeti Panteon, mert az épület egyrészt temetkezési hely lett volna, olyan királyok kerültek volna ide, akik méltatlan helyen vannak eltemetve, tehát volt egy ilyen funkciója vagy elképzelés. A másik pedig mindenképpen a feszti körkép végleges elhelyezése. Ez egy nagyon érdekes téma, hogy a feszti körképet ugye 1900 előtt már elkészült, és tulajdonképpen a 70-es évekig nem került egy végső helyre. És ezzel foglalkozott is a mindenkori kormány, még a 30-as években lett volna a Tabánba például, aztán a Hármas Határhegyen Megyaszai István tervezett egy konkrét 8 szögletű épületet, de az se készült el. Tehát évtizedeken keresztül a gyönyörű, hatalmas feszti körkép ment tönkre, mert elázott, és nem épült egy épület, hanem opusz szeszeren aztán egy méltó helyre került. A Magyar Nemzeti Panteon rajz egész életét végkísérte, és több országba is díjazták, tehát külföldön, Londonba, Monzába is eljutott, és már ezáltal világhíressé vált. De nem csak ez a fontos, hanem az, hogy ez a Magyar Nemzeti Panteon témája, ez milyen nagy örömet jelentett számára, és hogy mennyire örült, hogy ő ezzel foglalkozhatott.
3: Jelentős gyűjtőkörútjai voltak, talán elsősorban Erdélyben, de járt Balaton felvidéken, sőt Magyarország északi részén, tehát a jelenlegi felvidéken, Szlovákia területén, sőt épített is ott templomot, és hát számos helyen járt Kárpát-medencében, és így fedezte fel, hogy a népi építészet szorosan összefügg azokkal a törekvésekkel, amit egyébként Bécsben tanult.
4: Igen, ez nagyon fontos, hogy ő a pályája legelején, tehát egyetlen egy terve még nem valósult meg, és akkor elindult, 3 éven keresztül járta a falvakat, és akkor ismerkedett meg a gödöllői művészekkel is. Ez Manonyai Dezsőnek a Magyar Nép Művészete című sorozatába került be, ami pár évvel később jelent meg, összesen 7 kötet volt.
3: Ez a Manonyai Dezső néprajzi művészettörténeti kötete, ez aztán a 80-as években a Helikon gondozásában újra megjelent, sőt, ma is olvasható a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalain.
4: Ez egy nagyon érdekes mű, és még azt szerettem volna elmondani nagyapámmal kapcsolatban, hogy ő, mikor gyűjtőúton volt, akkor naplót írt, és ez a napló, ez fantasztikus, tehát ez a napló, mint irodalmi mű is nagyon értékes. Gyönyörűen leírja, ahogy rácsodálkozik, hogy a faluban milyen az élet, mert ő Budapesten élt, és eddig ilyet nem látott, és mint egy ilyen nagy szenzáció, rögtön több újságban jelentek meg cikkei ezzel kapcsolatban.
3: Kalotaszegen, Székelyföldön, Csángóföldön járt, vagy éppen a palócokról írt, a palócok művészetéről, szóval meglehetősen korán kialakult egy széles rálátása a népi építészetre.
4: Igen, ő volt a legelső, aki mint építész kutatta a népi építészetet, mert nagyon sokan jártak már előtte is, a székelykapukat rajzolták, szóval rengetegen felfedezték a vidéknek a gyönyörűségét, meg a népművészet gyönyörűségét.
3: Én javaslom, hogy egy rövid zene után mutassuk be Medgyaszai Istvánt immár a művei alapján, amiről itt rengeteg kép tanúskodik. És hogyha már zene, akkor hagyj kérdezzem meg a házigazdát, Ládonyiné Barta Gabriellát, hogy milyen zene jöjjön.
4: Hát mindenképpen kalotaszegi zenére gondoltam, mert ő ott kezdte a gyűjtőútját, és tudjuk, hogy Körösfön járt először, és gyönyörűen leírja az ottani népviseletet, hogy mentek a templomba, és ezt szinte magunk elé tudjuk képzelni.

0: A kalotaszegi zene után hagyd kérdezzek rögtön rá az örökösökre, a házigazdára, Ládonyiné Barta Gabriellára, hogy miben jelentkezik Medgyasszai István öröksége. Úgy tudom, az unokák kézművességgel foglalkoznak, tehát van egyfajta élő örökség, ami a népi motivumokhoz köt minden leszármazottat.
1: Igen, mi ebbe bele születtünk, hogy ilyen környezetben vagyunk, és tényleg egy épületnek az atmoszférája az hat az emberre, és sokszor meg szokták kérdezni, hogy van-e építész a családba, és hát az nincsen, de a néprajz szeretete és a művészetek iránti vonzódás az mindegyikünkben benne van.
0: Úgy tudom, hogy a bátyja Barta Ágoston a népzene felé fordult.
1: Igen, nyilván a hagyatékkal is foglalkozik, de ő végül népzenész lett, és ő meg abba találta meg a hivatását. És azon kívül gramofongyűjtő. Nagyon sok gramofon lemeze van, szereti a régi dolgokat, és valószínű ez is ebből adódott.
0: Akkor nézzük az első képet a Medgyasszai Emlékházban.
1: Itt az épületeiről szeretnék pár szót szólni. Ő elsősorban, mint építész ismert, de azon kívül nagyon sok mindennel foglalkozott. A legelső középülete, ami felépült 1908-ban, a Veszprémi Színház.
0: Ez az első vasbeton szerkezetes színházunk.
1: Igen, tehát ezen az épületen mind a kettő látszik. Ő nagyon kutatta a népi hagyományokat, tehát a régmúltat, de ugyanúgy érdekelték az újítások, tehát ő a jövőnek épített. És ez a két dolog ezen az egy épületen gyönyörűen látszik, mert ő a népművészetből merítette a motívumot, és főleg nem csak a motívumokat, hanem az arányokat, és ezen az épületen mutatta be egy előadáson Bécsben, hogy a vasbetonnak milyen a művészi formája, és ez a művészi forma, ez legyen magyar.
0: És erről olvashattam az Építész Fórum oldalán, hogy költészet vasbetonból.
1: Igen, ez nagyon jellemző rá, és szinte minden épületén ez a kettősség megtalálható.
0: Mutassunk be néhány olyan épületet a Veszprémi Színházon kívül, ami szintén mindannyiunk számára alig, hanem ismerős. Ha már színház, a következő talán a Soproni Színház lehetett, amire pont a Veszprémi okán kapott megbízást.
1: Igen, valószínű, és akkor egy nagyon nagy vita előzte meg, hogy a Soproni Színház az egy már álló épület volt, és akkor ugye hozzányúlt, és milyen stílusba tervezett, mert ez egy nagyon-nagyon szokatlan stílus volt akkor még.
0: És aztán volt olyan is, ami végül nem épülhetett meg, mert volt egy pályázat egy új nemzeti színházra, ami szintén részt vett.
1: Igen, ez a Nemzeti Színházról nagyon sok dokumentum van nekünk, mert következett a első világháború, és amiatt aztán az egész abba maradt annak idején.
0: És aztán van még jó pár középület, illetve gimnázium és templom, ami szintén az ő munkáját dicséri.
1: Igen, ő több templomot is tervezett. A legismertebb talán a Balaton-Almádé, mert az lent a vonatról is látszik ottan a hegyoldalon.
0: A Szent Imre templom.
1: Igen, és egy nagyon gyönyörű fafaragások vannak. Ugyanígy itt Budán, az Alléval szemben mondom most így, talán jobban tudják, hogy van egy református templom, ami különösen nagyon gyönyörű, rengeteg fafaragással is, főleg bent.
0: Ez a református templom látható itt a emlékházban, az első helyiségben?
1: Igen, sőt van egyetlen egy fénykép van a műtermében, ahogy ülés ezt a templomot tervezi.
0: Ez a templom a 4-es villamos végállomásánál valószínűleg mindenkinek ismerős.
1: Igen, hát ez itt van a kerületben, tehát itt a kerületben több épülete is megvalósul, de egyébként teljes Nagy Magyarország területén láthatóak az épületei. A templomok kapcsán a legkülönlegesebb, de egyáltalán nem ismertem temploma, mert ez a Felvidéken található Rárosmujadon, ez egy pici falu, és ott épült meg a világon a legelső olyan templom, ami tiszta vasbetonból készült.
0: Ennek a képét láthatjuk itt? Az már egy másik helységben van.
1: Igen.
0: Most beléptünk egy másik helységbe, ez talán korábban tervezőszoba volt?
1: Nem, ez volt a családnak az ebédlője régen, tényleg egy elég nagy tágas szoba, és itt az én édesapám rendezte be annak idején, hogy a apósa képei legyenek itt a falon.
0: Akkor térjünk vissza erre a ritka vasbeton templomra.
1: Tehát ez egy kísérlet volt 1910-ben, egy magán megbízásból készült egy sírból templom, és az a különlegessége, hogy tényleg a fal, a torony minden vasbetonból van, szerkezetileg nagyon különleges, ma is kutatják és csodálkoznak rajta, hogy mennyi újítás és ötlet van benne. És az is lényeges, hogy ő egy nagyon takarékos ember volt, és vannak számítások, hogyha téglából épült volna, akkor többe került volna.
0: Egy picit menjünk még visszább az időben, hogy miből merítkezett Medgyasszai István építészete, hiszen már az édesapja is építőmester volt, sőt, ő volt az első, akinek cementgyára lett.
1: Igen, édesapja Benkó Károly, és sajnos középkorú volt, mikor meghalt, és akkor az én nagypapám 16 éves volt. És ő már, mint gyerek, ment vele, és nyilván szerzett tapasztalatokat, de mikor az édesapa meghalt, akkor ő, mint kőműves inas, ment el dolgozni, és úgy keresett pénzt, hogy a család megéljen.
0: A mesterség felől tanulta meg az építészetet.
1: Igen, ez biztos, hogy nagyon fontos, és hát a népművészet szeretete pedig, amire ugye visszatérhetünk, hogy ő ugye elvégzett 3 egyetemet, és mikor ő elment a gyűjtőutakra, hát 3 éven keresztül, akkor később megállapította, hogy az ácsmesterektől ő szinte többet tanult, mint a 3 egyetemen összevéve.

0: a teljes életművet itt nem tudjuk áttekinteni, különben is arra itt van a emlékhely, ahova előzetes bejelentkezés alapján el lehet jönni, de néhány jelentős épületről szóljunk még, annál is inkább, mert ez egy újabb arcot is mutathat Megyeszay István építészetéről, például a Bármadas Református Gimnázium és Kollégium, ami szembeötlően indiai motívumokat is mutat, legalábbis a díszítettségében.
1: Igen, hát az India egy külön téma, de most még visszatérnék arra, hogy ő nagyon jó pedagógus volt, és ez látszik az iskolán.
0: Ládonyiné Barta Gabriella.
1: De egy iskola épület, hogy a gyerekek milyen környezetben járnak naponta, és töltik ott az idejüket, az nagyon hat rájuk, és mivel akkor az én nagypapámnak ugye három lánya már volt, tehát a mamám volt a középső, ő volt körülbelül akkor olyan 10 éves, volt egy húga meg egy nővére, és ez a gimnázium, ez egy lánygimnázium volt, és ezért ő nagyon tudta, hogy a lányoknak mire van szüksége. Tehát kint a, ugye nem csak az épületet tervezte, hanem az egész kertet, az udvar, tehát gyönyörű vízmedencék voltak, rózsalugasok voltak, tehát egy igazi paradicsom volt az akkori lányoknak, akik oda járhattak.
0: Ennek a részleteit láthatjuk fotókon itt, ezen a falon, például itt van a medence.
1: Igen, kivilágított vízmedencék vannak, most ezen a fényképen itt sorakoznak a lányok, akik most már valószínű 100 évesek lennének.
0: És aztán itt van az udvar, és itt is látszik a épületnek egy egész jelentős része.
1: Ez itten a bejárat, ami szintén ilyen indiai hatást tükröz, ami nem véletlen, mert mikor ez az épület fölépült, utána Indiába eljutott. Hát ő már nagyon régóta kutatta a keleti művészeteket. Mikor ő gyűjtőúton volt, és látta a székely kapukat, hogy a kicsi házakhoz miért van ilyen hatalmas kapu, azon is elgondolkozott, hogy ez valahonnan jött, ez az egész kultúra, és ezért utazott aztán, már 55 éves volt, mikor Indiába eljutott.
0: Egyébként, hogy mennyire organikusan igyekezett minden épületét megtervezni, rengeteg bérházat is épített. Ez a műteremház is hordozza ennek jegyeit, most is éppen egy falépcsőn állunk.
1: Hát bárki, aki Megyeszay házba lakik, szóvá teszi, hogy mennyi praktikus megoldás van. Így nálunk is a lépcsőfordulóba például beépített szekrények vannak, és minden szintről van egy szekrény, tehát ezt mi is nagyon élvezzük.
0: A praktikusság az pedig valószínűleg szintúgy a népi építészetből következik.
1: Igen, ő is ezt figyelte meg, hogy ott is mennyi ügyes megoldás volt.
0: Megyeszay örökségéről, az unokák vonatkozásában is ejtsünk pár szót, néhány családtagot, jelesül az édesapát is emeljük ki.
1: Az én édesapám ugye festőművésznek végzett, de aztán élete folyamán nem foglalkozhatott ezzel, hanem rengeteg magánkutatást végzett, tehát Rudnay Gyula növendéke volt, Rudnay Gyuláról írt egy könyvet, és hát a másik óriási feladat volt számára, hogy Megyeszay István életművét ismertesse, mert akkor még nagyon nem lehetett erről szó.
0: Most már időben a Rákosi diktatúra, illetve a kádárizmus évtizedeiben vagyunk. Hadd kérdezzem meg, hogy egyáltalán hogy sikerült itt a családnak megmaradnia ezekben a nehéz időszakokban, hogy megúszták a kitelepítés, vagy voltak-e társbérlők, hogyan voltak azok az évtizedek?
1: Hát mindig belegondoltam, hogy a nagyapámnak milyen nehéz lehetett, mikor az 50-es években az egy családi házból hármat kellett neki csinálni, és át kellett alakítani a házat. Akkor még előtte volt a világháborúba bombatalálatért, ezt szerintem azt se valószínű, hogy teljesen be tudták fejezni, és már is újabb kiadások voltak, hogy lakókat kellett befogadni. Tehát ez nehéz volt biztos nagyon lelkileg is, meg anyagilag végképp.
0: Az 1948-as változások jelentősen érintették Megyeszay Istvánt, hát nem csak a műterem lakás vagy ház miatt, hanem a rendszer változása miatt lefokozták, segédépítész lett. Tehát hogyan viselte ő azt a viszonyt, ami nyilván újonnan érte a két világháború közletet, jelentős teljesítménye után.
1: Igen, ez mindenkinek szörnyű volt, aki akkor élt, és hát mi igyekszünk azért sokat megtudni erről. A nagyapám egy végtelenül szerény ember volt, és őt mindenki nagyon szerette. Most vannak történetek, tehát ő 1947-ben volt 70 éves, de nem kapott nyugdíjat, és ezért kellett neki elmenni dolgozni, és egészen 80 éves koráig ment egy teljesen megalázó munka, tehát egy rajzoló segéd volt, azt hiszem. És ugye mi ezt így közvetlen nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy nagyon szerény volt, és ő ezt így elfogadta valahogy. Anyagilag rettenetesen nehéz helyzetben volt, a mindennapi életre se volt pénz, hát amit kapott, és állítólag még ő segített másokat ebből a semmi pénzből, úgyhogy muszáj volt eladni dolgokat, hát ahogy mások is, szóval nehéz lehetett, lelkileg is biztos, hogy nagyon nehéz volt.
0: Ugyanakkor gondolom, hogy 1990 után ismét sokak figyelmébe került Medgyasszai István építészete?
1: Igen, hát a papám annak idején, mikor lett volna a 100 éves születés évfordulója, ugye 1977-ben mindent megpróbált, de soha sehol senki nem foglalkozott vele, és amikor volt a születésének a 140. évfordulója, az MMA gyönyörűen megemlékezett róla, több konferencia volt, vándorkiállítás volt. Szerintem ez nagyon sokat segített. Ő mindenképpen példakép, tehát a magyarság kutatása, ugye ez ma is aktuális, most ezt úgy hívják, hogy hungarikum, úgyhogy ő a hungarikum megtestesítője volt, mert az építészetbe azt valósította meg, hogy mindenképpen magyar stílusú legyenek a Magyarországon az épületek.

A mai szomszédolóban beszélgető társunk Ládonyiné Barta Gabriella volt. Adásunkba ennyi fért, de a Barta Zoltán festőművész által létrehívott Ménesi úti Meggyasszai István emlékhelyen a posztumusz Ybl-díjas építőművész életművében jobban elmélyedhetnek. Előzetes időpont egyeztetés után, melyet a következő budapesti vonalas telefonszámon tehetnek meg. 061-397-79-15. És ezzel köszöni megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Cséh Nagy Tamás nevében is a szerkesztő riporter Tóth János András. Viszont hallásra!

Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. 2022-ben készült műsorunkkal Megyaszai Istvánra emlékeztünk. A posztumusz Ybl-díjas építész ma 149 éve született.

0: 1 óra 30 perc.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Gasztronómiai műsorunk az Asztali Ádás következik.
2: A nyárról mindannyiunknak eszébe jutnak a jeges finomságok épp úgy, mint csodálatos zöldségeink. Köszöntöm Önöket, Zsoldos Szilvia vagyok. Ma az ország két végében élő és dolgozó különleges emberekkel találkozhatnak. Egy cukrásszal, Jakab Fi Dáviddal, aki nem csak a szakmájában, hanem a közösségi médiában is sikeres. Valamint Kézi Kata gazdálkodóval, aki a természettel és az állatokkal együtt élve az egészséges élelmiszerekért és az önellátásért dolgozik.

0: Nagykanizsán Jakabfi Dávid cukrászmester nap mint nap bizonyítja, hogy a cukrászat több, mint receptek pontos követése. Egyszerre mesterség, művészet, hagyomány és folyamatos megújulás. Egy jól elkészített sütemény vagy fagylalt nem csak az ízlelő bimbóinkat, hanem az emlékeinket is megszólítja. Ezért szenvedélyesen őrzi és formálja a magyar cukrászat értékeit, miközben ezrek arcára csalmosolt humoros videóival a közösségi médiában. Hogy a követők kedvence a mama, vagy inkább ő készíti a finomabb süteményeket, arról Tóth Kata beszélgetett Jakabfi Dávid cukrászmesterrel és oktatóval.
1: Gyerekkoromban sok gyümölcsfa volt az udvarban, meg így a kertben, és édesem rengeteg szilvás gombócot csinált. Már akkor rengeteg gyerek járt hozzánk, mert igazi központi hely voltunk, ott a Fenyő utcában állunk, és mindig odaálltam anyu mellé, mikor a szívás gombócot csinálta. Idő után engedte, hogy én is készítsem, és akkor ugye a barátaimnak elkezdtem csinálni, és akkor már megfigyeltem azt, hogy azért az édesség az egy olyan dolog, ami összeköti így az embereket, úgyhogy itt már megtetszett ez az egész. Úgyhogy innen indult így a legelső állomása. 10-12 éves lehettem.
2: Emlékszel az első süteményedre, amire igazán büszke voltál?
1: Az, amikor a Torta Fesztiválon csináltam meg a krokodiltortámat, ami volt 220 centis, 72 kilós, 6 laposból készült krokodiltorta volt, egy nagyon életűen sikerült megcsinálni az akkori technikákhoz képest, és akkor annak ugye azért elég jó nagy visszhangja volt, meg annak tényleg nagyon büszke voltam.
2: Mikor érezted azt, hogy tényleg ez így hivatásként is lehet az életedben, és nem csak hobbiként?
1: Középiskolába jártam, akkor már szakácsnak tanultam, és ugye rengeteget lógtam át a cukrásztanulókhoz a szünetekbe, és engem már nagyon megtetszett akkor is a cukrászoknak a pontossága, ami jár a munkájukkal, ugye a kémia, a fizika engem mindig is érdekelt, már általános iskolában is jó jegyeim voltak belőle. Felkeltett az érdeklődésemet, nyilván volt egy hosszú kanyar, mire én a cukrászathoz újra visszatértem.
2: Egyetértesz-e azzal a mondattal, hogy a magyar cukrászatnak nagyon nagy hagyományai vannak? Miben rejlik az értéke?
1: A magyarok azért nagyon a hagyományőrzők így a süteménykészítés szempontjából, és mivel ez a hagyományőrzés nagyon erős bennünk, azért hasonló a jó minőséget tudunk az ország minden pontján nyújtani ezekben a termékekben. Meg azért a cukrászok egy nagyon jó összetartó erő itt az országban, úgyhogy ez biztos, hogy hozzátesz.
2: Mely magyar sütiket tudnád kiemelni süteményeket, amik igazi hungarikumoknak számítanak?
1: Tipikus a Rigó Jancsi, a Rákóczi túrós, az Eszterházi torta, a dobos torta, ezeket nincs olyan, aki nem ismeri.
2: Hogyan lehet a hagyományt modern köntösbe öltöztetni?
1: Hát úgy, hogy például a régen használt kötőanyagok, mint például, hogy most már nem liszttel sűrítünk, hanem lehet, hogy keményítővel, ami mondjuk könnyedebb, vagy nem annyira a tejet használjuk, hanem inkább a tejszint, ami ugye értékesebb tejtermék. Ugyanígy ez igaz a zsírokra. Azért most a nagy erőszetettel használunk mascarpone-t, krémsajtokat, amik sokkal könnyedebbé teszik a desszerteket.
2: A szavaidból kivéve a cukrászat egyszerre mesterség is és művészet is. Ha a kettő közül kéne választani, melyiket mondanád, hogy közelebb áll hozzád?
1: Inkább a művészet.

0: Tehát mondanám, mert én hozzám azt kötik inkább a művészi részét.
1: Tudnál nekünk ilyen süteményt mondani, ami mondjuk, hogyha bemenne valaki most hozzátok a cukrászdába, akkor ezt így egyből megtalálja?
0: Most divatban lévő realisztikus desszertekkel azért nagyon sok mindenki azonosít minket, vagy engem, vagy magát a helyet, de ilyen például a zserbogolyó, ami abszolút ilyen termék.
1: A realisztikus sütikre egy picit visszatérve, ezt hogy képzelje el egy hallgató?
0: Például, hogyha egy körtéről beszélünk, hogy megvan ugyanúgy kívülről ez a szép változatos színvilága egy körtének, mondjuk sárga és narancsága, van egy kis szeplő rajta, amit ugye ételfestékkel nyerünk el, van egy roppanós külső, ami kakaóvajból és csokiból áll, és belül egy ilyen habos, piskótás, gyümölcsös ragút kell elképzelni, tehát így épül fel egy ilyen desszert. Nálunk nagyon sokféle van, például a fekete ribizli, málna, szeder, alma, szilva, gesztenye, kávé, tehát azért elég változatos, meg nagy a létszám, meg ugye a skála, mint mozgunk.
1: Ebből a skálából egyet kiemelve, melyiket látod azt, hogy a legjobban és leginkább fogyasztják?
0: Hát nálunk a mangó a legkeresettebb desszert, top első és top második a málna.
1: A másik, amit megtalálnak nálatok a betérő vendégek, az a fagylalt.
0: Így van.
1: Talán ez a legnépszerűbb nyári édesség. Mitől lesz igazán jó egy fagylalt?
0: Mindig azt mondom, hogy az igazán jó fagylaltnál az olvadás pontja az, hogy mennyire krémes, a textúrák mennyire váltják egymást, mennyire ízes egy fagylalt. Ugye nagyon fontos, hogy a citromnál tényleg lehessen érezni a megfelelő savanykásságot, de ne legyen túlzottan bántóan savanyú, egy mangó legyen testes, édes, de mégis legyen meg az az igazi mangós íze. Vagy hogyha mondjuk egy somlói fagylaltról beszélünk, tényleg lehessen belérezni a jó megfelelő minőségű mazsolát, vagy a jó barackfekvárt használjuk hozzá, tényleg jó pörköldió legyen benne, ezek a szempontok.
1: Hogyan csinálod a fagylaltot? Erről tudsz nekünk egy kicsit mesélni? Ha szabad ilyen kulisszatitkot kérdezni.
0: Hagyományos módon tejszínnel, kötőanyagokkal, különböző cukrokkal dolgozunk, ebből készítünk egy alapot, több száz litert dolgozunk fel egy héten. Ennek a különböző tovább ízesítésével alakítjuk ki az ízpalettát, meg az ízkínálatot.
1: Van-e olyan íz, ami minden nyáron kötelező elkészíteni?
0: Ami nagyon, nagyon visznek, az például a sáskajárás, meg ugye a rocker mogyi, ez a kettő fagylaltunk.
1: Hogy képzelje el például a sáskajárást az, aki nem is ismeri, hogy Nagykanizsán hogy hívják a kiskanizsai városrészt?
0: Hát igen, ugye kiskanizsákat ugye sáskáknak hívják, érdemes megemlíteni, hogy ezt azért aggatták ránk, mert kiskanizsa a virágokról híres, és amikor ugye bennek fel a piacokra a termékek, meg ugye elkezdődik ugye a leszedése ezeknek a virágoknak, akkor olyan, mintha sáska járta volna meg a kerteket, és ugye ez azért van. Mi nem erre asszociálunk, hanem ugye magunkra az elnevezése. Úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen tök mag alapon készült fagylalt, amiben pisztácia darabok, sóskaramellás szósz és sóskaramella darabok mellett még pirított tök maggrillás található. Ez egy ilyen helyi fagyi, úgymond, amit úgy tényleg szeretnek.
1: És a másik, amit említettél?
0: A rocker mogyi, annak meg egy ilyen földi mogyoró alapja van, amiben dzsandujás, mogyorós csokoládé és nugátos krémet keverünk bele, pirított török mogyorót keverünk, és ez az, amiért mi nagyon-nagyon oda vannak.
1: Tudsz-e nekem olyan fagylalt ízt mondani, amit sokan nagyon furcsának tartanának, vagy tartanak, és meglepően finom lesz belőle a végeredmény?
0: Hát ilyen a tejfölfagyi, mert amilyen egyszerűen gondolunk a tejfölrel, fagylaltként annál nagyszerűbb dolgot lehet belőle készíteni. Ugye a tejfölnek annak nagyon jó savai vannak, meg nagyon finom, és jól tud egyesülni a többi tejtermékkel, meg a cukrokkal.
1: Ez lenne a legmerészebb íz, amit valaha elkészítettél?
0: Hát mivel én ilyen nagyon hagyományosan gondolkodom az ízekkel kapcsolatban, igen. Abszolút nem szoktam túl gondolni, semmiképp sem viszek bele húst a fagylaltkészítésbe, zöldséget is csak óvatosan, de például készítek turos medgyes rétest, vagy ehhez hasonló desszerteket.
1: A fagyira még egy kicsit hadd kérdezzek vissza. Ha valaki megkóstolja először egy kiskanállal mondjuk ezt a fagyit, akkor mi az, ami mihez hasonló? És hogy miért érdemes mondjuk akár Budapestről, vagy akár az ország túlsó részéről átmenni majdnem a határ mellé, és megkóstolni ezt a fagyidat?
0: Hát a tudogombócnak a tejfőjéhez hasonlít a legjobban, de azért mégis fagylalt állagban ez az édesség. És hát, hogy miért érdemes, igazából azt gondolom, hogy magáért beszél az egész. Nekünk a kommunikációnk által nagyon sok ember belát abba, hogy hogyan készül egy-egy fagyi, hiszen videókon keresztül mutatjuk meg a közösségi médiákon, hogy milyen alapanyagokat, milyen módon teszünk bele a fagylaltba. Nem minden fagyizó használ olyan mennyiségű ropogóst, legfát vagy egyéb ilyen kiegészítő textúrákat, mint mi. És szerintem ez nagyon sok vendégnek vonzó, ha látja, hogy egy fagyi textúrákban, szószokban, gyümölcsben gazdag és bőséges.
1: A közösségi médiában sokan ismerik a humoros videóidat. Honnan jött az ötlet, hogy a szakmaiság mellé egy kis humort is belecsempészetek?
0: Az igazság, hogy én mindig ilyen középpontban lévő ember voltam, meg szerettem a középpontban lenni. Ez csak tényleg viccből dobtuk fel, mi lenne, hogyha egy ilyen öreg asszony körbe bújnék, ugyanis régen mindig tanároknak a hangját utánoztam, és iszonyat szórakoztató volt még saját magamnak is, hogy például a szakrajz tanárnak a hangját tudtam utánozni, és volt, hogy ő is odafordult, hogy meglepődik, hogy hasonlít a hangom. Kiskanizsán ugye ez már egy ilyen hungarikumnak számít a kendő meg az otthonkának a használata, ami sajnos egyébként kezd kiveszni a köztudatból, de azért nem csak az idősebb korosztály, a mi korosztályunknak is legalább kiskorában látott sok ilyen öreg asszonyt, aki ilyen ruhában járt kelt a misékre vagy a piacokra.
1: Mennyire okozott ez neked meglepetést, vagy nektek, hogy ennyire szerették ezeket a videókat, és ennyire népszerűek lettek? Hogyha jól látom, ilyen több tízezres, néha százezres nagyságrendű megtekintések is vannak már.
0: Olyan szinten, hogy mi nem is találkoztunk negatív kommenttel, tehát annyira szeretik a mamit, olyan mértékben szerethető lett ez a karakter, hogy van, hogy még én is elhittem, hogy létezik. Sőt, a kollégáim közül van a kettőn is, aki már nem is Dávidnak hív, hanem maminak.
1: Érkezett-e olyan visszajelzés hozzátok, hogy valaki miattatok kezdett el például sütni?
0: Ja, hát ez természetesen igen, és van nekem 3 megjelent szakkönyvem is, amit kiadtam így a 7 év során, és ez miatt több mint 30 000 példányt vásároltak meg már tőlem. Úgyhogy azért engem nagyon sokan követnek ebből a szempontból is.
1: Akkor, ha már így említetted, hogy van olyan kollégád, aki maminak szólít, szerinted Joli mamaként öltözve, vagy Dávidként készülhet-e finomabb sütemény vagy fagylalt?
0: Mivel a tapasztalat és az évek száma számít, azért egyértelműen a mama tudja jobban prezentálni ezeket a termékeket.
1: És szerinted a mamának van veled szembe titkos receptje is?
0: Biztosan van, hiszen folyamatosan tanít minket.
1: Említetted a könyveidet. Ezek szerint oktatással is foglalkozol?
0: Igen, igen. Most már egyre kevesebbet. A fókusz inkább a cukrászdára terelődik, de természetesen még tartok ilyen készítő tanfolyamokat Európa szerte.
1: Egy cukrász munkája kívülről nagyon szépnek, látványosnak tűnik. Mi az, amit legtöbben egyáltalán nem látnak ebből a hivatásból?
0: Hát a villanyszámlát. Rengeteg gép megy.
1: Kis villámkérdéssel készültem még neked. Ha azt kérdezem, hogy vanília vagy csokoládé, melyiket választanád?
0: Csokoládé.
1: Tölcsér vagy kehely?
0: Tölcsér.
1: Dobostorta vagy Eszterházi torta az, amit szívesebben ennél?
0: Eszterházi.
1: Édes vagy sós inkább?
0: Édes.
1: Citrom vagy pisztácia?
0: Pisztácia.
1: Melyik az az alapanyag, ami nélkül nem tudnál dolgozni?
0: Só.
1: Melyik az a fagylalt íz, amit nem készítenél el soha?
0: A húsítőt.
1: Melyik desszert az, amit a család a leggyakrabban kér tőled?
0: Pisztáciafagyi.
1: Inkább hajnalban sütni, vagy késő este alkotni?
0: Hát, egész nap.
1: Egy nap sütemény nélkül, vagy egy hét fagylalt nélkül?
0: Hát, sütemény nélkül.
1: Ha a mama egyszer átvenni egy napra a cukrászdát, észrevennék a vendégek a különbséget?
0: Hát, a vendégek nem is, akkor munkatársai biztos.
1: Miben nyilvánulna meg ez?
0: Hát, az mama szigorúbb lenne.
2: Reméljük, önök is kedvet kaptak egy-egy finom desszert elkészítéséhez, vagy egy gombóc valódi kézműves fagylalthoz. Jakabfi Dávid nagykanizsai cukrászmesterrel és oktatóval Tóth Kata beszélgetett. A zene után pedig, legalábbis gondolatban, a Nyíregyháza környéki tanyavilágba utazunk.

0: A nyár a hazai termesztésű zöldségek és gyümölcsök szezonja is. Mennyi munka és mennyi szeretet van az élelmiszerek előállításában? Hogyan él a tanyán egy hazai kistermelő család? Érezzük-e a gondoskodást az asztalunkra kerülő ételekben? Kézi Katát, a kelet-magyarországi Majorka tanya gazdasszonyát Gyarmati Eszter kérdezte.
1: Nyíregyházán élünk, Nyíregyháza vonzás körzetében van, a Bokortanyák egyikében, mi már 5 éve költöztünk ide. A kis gazdaságunk egyébként igen sokrétű. Úgy élünk, ahogy régen éltek az anyáink, vagy esetleg nagyanyáink. Nálunk ez azt jelenti, hogy én itthon tevékenykedem, befőzök, az állatokat ellátom, a kerttel dolgozok, veteményezek, teafüveket szárítok, gyermeket nevelek, látok el, főzök, mosok, takarítok napi szinten. A párom pedig eljár dolgozni, és mellette természetesen ő is részt vesz az itteni munkálatokban, például épít, ha kell, vagy bont, vagy épp az állatokat takarítja ki. Valamikor ezt is közösen. Itt semmi sem gépesített. Itt mindent a két kezünkkel csinálunk és oldunk meg, fúrunk, faragunk, ásunk, és tényleg építkezünk, bontunk, ha kell. Külön büszke vagyok arra, hogy én már 3. éve kisiskolások, óvodások, gyerekek jönnek hozzánk ősszel és tavasszal. Évszaknak megfelelően interaktív program keretein belül mutatom nekik a tanyasi életet. Látom, hogy újra kitárul előttük a világ, és elkezdenek érdeklődni az állatok felé, a növények felé. Mindig leviszem őket a kertbe is, tavasszal is és ősszel is. Ősszel meg szoktam nekik mutatni, hogy hol fejlődik a hagyma, a krumpli, mert nem tudják, hogy néz ki egy paradicsombokor, egy babbokor.
2: Akkor szeretnélek arra megkérni, hogy a hallgatóságot is kicsit tájékoztassuk, mégpedig, hogy néz ki nálatok pontosan a termelői munka?
1: Minden tavasszal kezdődik, amikor ébred a természet, és késő ősszel, amikor az első fagyok bekövetkeznek, akkor ér véget szinte minden. És körülbelül nálunk egyébként egy időben kezdődik a palántázás és az első tojások keltetése. Fóliasátram ugyan nincs, de viszont van ablakpárkányom, hatalmas nagy ablakokkal, a folyosóra pedig a párom csinált nekem egy polcrendszert, ami segíti a palánták nevelését. Erre is egyébként külön büszke vagyok, hogy a tyúk, csirke, liba, kacsa, gyöngy, tyúk, illetve az összes palánc, az mind az én két kezem munkája. A napom az úgy kezdődik, hogy általában 7 órakor már kijövök az állatokhoz. Körülbelül 300 és 350 fő közé tehető az állatállományom, ami áll baromfikból, liba, csirke, kacsa, pulyka, talán még a galambot is ide sorolnám, ugyan nem egy helyen vannak. Vannak nyulaim, kecskéim, van egy bocim, vannak disznóim, vannak törtemalacaim, és egyéb állatai a gyermekeimnek, akiket lakásban tartunk. Ezeknek az állatoknak a gondozása úgy van, hogy én a kinti állatokat rendezem, a bentieket pedig a gyermekeim rendezik teljes mértékben. Szóval 7 órakor kezdődik a napom, és akkor ezeket az állatokat, akiket felsoroltam, mindenkinek kimosom külön az izatóját. Aztán megtöltöm az etetőjüket, aztán átnézem, hogy kit kell az adott napon kitakarítani. 11 óra körül nagyjából szoktam végezni, de akkor ebben tényleg a 300-350 állat ellátása tetőtől talpig benne van az etetés, az itatás, és némelyik állatnak az almazása is. Valakit ki szoktam engedni, ugyanis van kis hátsó részünk legelni. Ő szokott lenni a boci, a kecskék és a törtemalacok. Ők mindannyian ismerik egymást is, majdhogy nem együtt élnek, mert hogy vannak nekünk olyan állataink itt a tanyán, akik örök életűek, házi kedvencek, és csak azért tartjuk őket, hogy örömet okozzunk egymásnak. Én nekik, ők pedig nekem a kedvességükkel és a feltétel nélküli szeretetükkel. Mivel itt van már ez a befőző szezon, ugye szinte tombol, most épp az uborkánál tartok. Szóval amikor 11-kor vízek, akkor bejövök, iszok egy kávét, megreggelizek, és akkor körülbelül 2 óráig van időm arra, hogy a benti tevékenységeimet ellássam, fűzzek, mossak, takarítsak. Délután jön az állatokkal való foglalkozásom, 2 óra körül kicserélem az összes itatót, ismét feltöltöm az etetőket, ha szükséges. Tehát kezdődik minden erőről igazából. Aztán hazajön a párom, becsatlakozik, ő is segít. Együtt meglocsoljuk a kertet este, amikor zöldség, gyümölc szezon van általában, melegre való tekintettel. Az este leszedjük, és én másnap szoktam a következő szabad déli időpontomban feldolgozni. Így történt ez most az uborkával, mert uborkát raktam ám télire, mint egy vegyes vágottszerűséget. Azt tegnap este megreszeltem, és ma reggel pedig üvegekbe töltöttem. Miután kellő mennyiségű hozzávalókból kevertem neki egy alaplevet, ráöntöttem, beforgattam, állni hagytam 12 órát, és ment is az üvegekbe. És még a termelői munkára visszatérve, azért szeretem ezt a termelői munkát, mert van mihez nyúlnunk. Ugye a kertben nekem már bőségesen van zöldség, paprika, paradicsom, uborka. Viszont ezen felül nekem van zöldbab, vannak tökfélék, cukkini, főző, több patiszon. Vagy például vannak bokorbabjaim, kétfajta, a zöld, a sárga. Azt ilyenkor frissen fogyasztjuk, vagy beszoktam főzni azt is télére, vagy csak a fagyasztóba elrakom egy gyors levestevalót. Van krumplink a kertbe, van cékla a kertbe. Ezeket nekem semmit nem kell a boltba vennem.
2: Hogyha ennyire önellátó életmódot folytattok, akkor hogyan döntitek el, hogy mi az, amit eladásra szántok?
1: Én tudom már például azt a mennyiséget a befőttekből, amennyi elfogy. És amikor látom, hogy már ez nem fog az idén elfogyni, akkor mindig körbeszólok azoknak a barátoknak, ismerősöknek, akik hát nagyon várják, hogy mikor csúran cseppen nekik valami. Például a kecsketejből most két kecskét szerettem volna meghagyni fejősnek, mert napi 3 liter tejünk van, amit én fel tudok dolgozni túrónak és sajtnak, de meg kell hagynom a harmadikat is fejős kecskének, mert van egy ismerősünk, aki heti szinten minden 10 liter tejet. Szóval ez egy olyan körforgás, hogy mindig mindennek megvan a helye.
2: És ebben a körforgásban, ebben az eladási körforgásban mi az, ami jelenleg nektek nyáron most nagyon kelendő?
1: Az idén jellegű zöldségek egyértelműen, és a gyümölcsök. Viszont gyümölcsből nem tudnék olyan mennyiséget adni, amennyire szüksége van az embereknek. Egyébként kelendő még az uborka, abból sem tudnék annyit termelni. Ezt annak tudom be, hogy semmilyen vegyszert nem használunk. Mindent inkább növénytársítással próbálok megoldani, vagy ha úgy nem megy, és mondjuk ne adj Isten, jön egy nagyobb bogárinvázió, akkor a gyerekekkel oda megyünk, és például leszedjük a krumplibogarat. Belerakjuk vízbe, utána pedig bedobjuk a csirkéknek. Mindent igyekszünk a két kezünkkel megúvni, meggyógyítani és megművelni. Én ennek vagyok a híve. Termelői munka lényege az emberi jelenlét. Tehát mindig mindenhol ott tudok lenni, 100%-ban ott tudok lenni a növények mellett, szemmel kísérni, figyelni a fejlődésüket, és közben pedig megadni, amire szükségük van. Akár növénytársításra, hogy a bogarakat elkergetve, vagy épp árnyékot adva, biztos a régi idősek emlékeznek az aféle növénytársításra, amikor kimentek az öregek a szőlőbe. Ezt a Szent Háromságot, így nevezték ezt mi felénk, amikor úgy ültették a bokrokat, hogy ültettek több bokrot, ültettek néhány szem kukoricát és futósbabot. És akkor ők együtt összedolgoztak, és egymást segítették a megfelelő termelésben. A tök árnyékot adott mindenkinek, jobban megtartotta a nedvességet. A bab tudott fejlődni, mikor felfutott a kukoricám. A kukorica pedig támasztékot adott a babnak. És például ezt én a mai napig alkalmazom. Szerintem ebben is más a nyár. Itt is ki lehet használni az időjárást, ki lehet használni, hogy esővizet lehet gyűjteni, mi azzal locsolunk például, viszont megkönnyítve az én dolgomat, már a párom felszerelt nekünk egy hatalmas nagy tartályt, hogy abba gyűjtsük az esővizet a nagy tartályba, és öntöző csöveket telepítettünk, kinyitjuk, és amikor esik az eső, akkor ugye nyilván feltöltődik a kis tartályunk, a növények felüdülnek, akkor 3-4 napig nem locsolunk. Viszont utána nem várjuk meg, hogy a növény kókadjon. Még kókadás előtt beledugom a földbe az ujjamat, húzok egy csíkot, és amikor látom, hogy már tiszta száraz a teteje, akkor rányitom az öntözőrendszert, és kilocsolom a benne lévő esővizet. Kútvízzel szoktuk feltölteni még, mert idén sajnálatos módon 2-szer tudott még ez a tartály megtelni az esőtől, de ennek is örültünk.
2: Mit ajánlanál a hallgatóknak, hogy mit fogyasszanak idén nyáron?
1: A legfontosabb az idén jellegű étkezés, tehát zöldség, gyümölcs, esetleg húsokról van szó, mert a szervezet meg fogja hálálni. Én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy így élhetünk, hogy megtehetjük azt, hogy én itthon elkészíthetem ezt a csodákat, és ezeket ehetünk, és kíváncsian várom, hogy ezt felnőtt korba hogyan fogják tudni a gyermekeim továbbvinni.
0: Kézi Katát, a Majorka tanya termelőjét hallották. Gasztronómiai magazinunk ezzel a végére ért. A riporterek Tóth Kata és Gyarmati Eszter, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, valamint Urbán Péter technikus nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő Zsoldos Szilvia. Ezzel a műsorunkkal legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Két óra van. Következik a héten történt.
3: Kedves hallgatói!